0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak! 2026. július 7-e kedd van. Kezdődik a kétnapos NATO csúcstalálkozó Ankarában. Milyen kérdések kerülnek terítékre? Kormányváltásra készül a német AfD, amely a hétvégén tartotta kongresszusát. Egyházszakadáshoz vezethet-e a löfebristák legutóbbi lépése, amikor a pápa jóváhagyáson nélkül szenteltek fel püspököket Svájcban? És van-e értelme a jelenlegi törvényi keretek között népszavazást rendezni Szlovákiában? Ezek mai témáink. A hangmérnök Vasies Olivia, a hírszerkesztő pedig Nyitrai Nóra.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A PS szerint Szlovákia eltitkolja, milyen állásponttal készül a NATO csúcsra. Kijev szerint az ukrán erők eltalálták az omszki kőolajfinomítót. Ma is a térségünkben hullámzó front alakítja az időjárást, 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban. Jó reggelt kívánok! Mondom a részleteket. A Progresszív Szlovákia szerint a kormány nem hozza nyilvánosságra, milyen álláspontot képvisel Szlovákia a NATO csúcson. Az ellenzék bírálta a csúcs előtti egyeztetést, amelyen az államfő, a miniszterelnök és a külügyminiszter vett részt. Ivan Korcsok szerint a lakosság nem tudja, milyen felhatalmazással utazik Peter Pellegrini Ankarába. A párt úgy véli, a kormány belpolitikai célokra használja a külpolitikát, és ezzel eltereli a figyelmet a védelmi kiadások növelésének hiányzó tervéről. A NATO csúcs ma kezdődik Ankarában, és két napig tart. A találkozó egyik központi témája a tagállamok védelmi kiadásainak alakulása. Újabb SMS-ben terjedő csalási hullámra figyelmeztet a rendőrség. A csalók hamis weboldalakra utaló linkeket küldenek, amelyek ismert alkalmazásokra hasonlítanak. Céljuk, hogy megszerezzék a felhasználók belépési adatait és bankkártya információit. A megtévesztő oldalak gyakran csak egy betűben térnek el az eredetitől, ezért könnyen hitelesnek tűnhetnek. A rendőrség arra kéri az embereket, hogy ne nyissák meg az ismeretlen linkeket, és ne adjanak meg személyes vagy bankkártya információkat. Ha valaki mégis megtette, azonnal vegye fel a kapcsolatot bankjával, és változtassa meg jelszavait. A ma kezdődő NATO csúcsról egyeztetett telefonon a szlovák és a bolgár külügyminiszter. Juraj Blanár hangsúlyozta, hogy Szlovákia támogatja a csúcs várható döntéseit, és továbbra is teljesíti szövetségi kötelezettségeit. Ugyanakkor megerősítette, az ország nem vesz részt Ukrajna katonai vagy katonai jellegű pénzügyi támogatásában. A felek kiemelték a kétoldalú kapcsolatok fontosságát, valamint a hasonló álláspontokat több európai kérdésben, köztük az uniós szankciók ügyében. Szó esett a gazdasági együttműködésről és Bulgária euróövezeti csatlakozásáról is. Az ukrán erők eltalálták az omszki kőolaj finomítót, amely csaknem 2500 kilométerre található Ukrajna államhatárától, közölte az ukrán vezérkar. A területen találatot és utána tüzet rögzítettek, a károk mértékét jelenleg pontosítják. Előzetes információk szerint találat érte a kőolaj elsődleges feldolgozó egységét, amelynek tervezett kapacitása évi 8,4 millió tonna kőolaj, emelte ki a Facebookon az ukrán vezérkar. Emmanuel Macron francia elnök Szíriába látogatott első nyugat-európai vezetőként Bashar el-Assad 2024-es bukása óta. A látogatás célja a kétoldalú kapcsolatok erősítése és a közel-keleti helyzet megvitatása. A francia elnök egy szabad és pluralista Szíria mellett áll ki. A damaszkuszi vezetés szerint a látogatás fontos lépés az ország nemzetközi kapcsolatainak helyreállításában. Macron az első uniós államfő, aki a hatalomváltás óta Szíriába utazott.
0: Időjárás.
2: Ma is a térségünkben hullámzó front alakítja az időjárást. Határozottabban felhős és naposabb időszakok és területek váltakoznak a nap folyamán. A felhőzetből elszórtan előfordulhat futó záporeső is, de inkább csak elvétve, kis számban és kevés csapadékot adnak. Élénkülni kezd, majd fel is erősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet nem változik számottevően a korábbiakhoz képest. A szeles idő csökkenti a hőérzetünket. 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a Kórház utcán a villamos sínek felújítása zajlik, az utca a Priortól a rakpartig le van zárva. Az érintett útszakaszt a Rajszkán és a Duna utcán tudják kikerülni, az érintett villamosok pedig a Széplak utcán át közlekednek a felújítás ideje alatt. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Gárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A 26. játéknapon is két nyolcaddöntős találkozót bonyolítottak le a tengeren túli futball VB-n. Az Európa-bajnok spanyol válogatott 1-0-ra nyert a kétszeres Nemzetek Ligája győztes portugál csapat ellen. A találkozó egyetlen gólját a 91. percben a csereként pályára lépő Mikel Merino lőtte. Cristiano Ronaldo 27. VB mérkőzését játszotta, amellyel a 30 találkozóval listavezető Lionel Messi mögött a második helyen áll az örök rangsorban. Unai Simon, a spanyol válogatott 29 éves kapusa, ezen a világbajnokságon az 5. mérkőzésén sem kapott gólt, összességében pedig már 609 perce. A 4 évvel ezelőtti torna csoportkörében kezdődött a sorozat. A portugál válogatott szövetségi kapitánya Roberto Martinez a meccset követő sajtótájékoztatón bejelentette lemondását. Spanyolország a torna egyik legfőbb favoritjaként, tehát ott van a legjobb 8 között, ahol a társházigazda Egyesült Államokat 4-1-re leiskolázó Belgiummal találkozik. Gyors belga góllal indult a mérkőzés. A 9. percben Charles de Ketler találta hálóba, a 31. percben Malik Tillman 25 méteres szabadrúgásból egyenlített. Egy perc múlva megint változott az eredmény, ismét a belgák kerültek előnybe. Ezúttal is de Ketler találta hálóba, fejjel. Fordulás után elképzelés nélkül támadgatott az amerikai együttes, a belgák pedig a kínálkozó lehetőségre vártak. Az 57. percben aztán növelték az előnyüket. Matt Friese kapus eladta a labdát, Hans Fenaken pedig 35 méterről az üres kapuba gurított. A 93. percben a szintén csereként beállt Romelu Lukaku egy újabb védelmi hibát követően beállította a végeredményt. A minden tekintetben jobb belgák ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyertek. Hans-Joachim Vecke, a Német Labdarúgó Szövetség alelnöke szerint bár mindkét fél nyitott a megállapodásra, korántsem biztos, hogy Jürgen Klopp lesz a VB-n leszerepelt válogatott szövetségi kapitánya. A nacionál elf a 32 között búcsúzott, miután 11-esekkel kikapott Paraguaytól. Ezt követően Julian Nagelsmann közel egy hetes húzavona után lemondott. Noha Üzbegisztán válogatottja 3 vereséggel nem jutott tovább a világbajnokság csoportköréből, 2 gól szerzőjét a korai kiesés ellenére luxusautóval jutalmazták hazájában. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Az NB1-es labdarúgó csapatok közül elsőként ma este a bajnok Győr kezdi meg szereplését. A nemzetközi kupasorozatok 2026-2027-es idényében, méghozzá a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Az Eto Islandon a Vikingur otthonában lép pályára 21 órakor, a párharc első mérkőzésén. A visszavágót jövő kedden 19 órától rendezik az Eto Parkban. A Slovan csak a kvalifikáció második fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe, ellenfele a Tallinn-Tbilisi párharc győztese lesz. A Stollár Fanni, Mate Pavic magyar-horvát kettős bejutott az elődöntőbe a Wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros versenyében, miután 7-6-7-6 arányban legyőzte a 6. helyen kiemelt Desiree Kravchik, Neil Skapski amerikai brit duót. A legjobb 4 között ma a Mark Polmans Storm Hunter ausztrál kettőssel mérkőzik. A már tovább jutott magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70 arányban legyőzte a belgákat Székesfehérvárott, a világbajnoki selejtező sorozat 6. utolsó fordulójában. A címvédő szlovén Tadej Pogacar győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 3. útszakaszán, ezzel átvette a sárga trikót a dán Jonas Vingegaardtól.

6 óra 19 perc van, ma az Apollóniák ünneplik névnapjukat. Az Apollónia görög-latin eredetű név, az Apollonius férfi név női párja, jelentése Apollónak szentelt. A név közvetlenül a görög mitológiából, a fény és a művészetek istenének Apollónak a nevéből származik. A szlovák naptár szerint pedig Oliver nevű ismerőseinket köszönhetjük fel, Isten éltessen minden ma ünneplő hallgatónkat.

0: 6 óra 24 perc van. Visszavette korábbi alkalmazottait a Ford, mert nem vált be a mesterséges intelligencia. Minden kiderült a szeptemberben megjelenő iPhone-ról, miután kibertámadás érte az Apple beszállítóját. És bárhol működik a töltő, amelynek cserélhető a feje. Színes híreink következnek Nyitrai Nórától.
1: Az elmúlt három évben 350 tapasztalt mérnököt vett fel a Ford, köztük korábbi alkalmazottakat, miután kiderült, hogy a mesterséges intelligencia nem teljesít olyan jól, ahogyan várták. Az autógyártónál az elmúlt években komoly minőségbeli problémák mutatkoztak, ami a vezetőség bevallása alapján arra vezethető vissza, hogy túl nagy hangsúlyt fektettek az EMI rendszerek alkalmazására, és túl keveset a képzett szakemberekre. Éppen ezért szemléletváltást vezettek be, aminek úgy látják már érezhető is a hatása. Jim Farley, a vállalat vezérigazgatója azt nyilatkozta, a veterán szakemberek alkalmazása óta csökkennek a garanciális költségeik és a visszahívásokkal kapcsolatos kiadásaik is. A tapasztalatok tehát azt mutatják, hogy sokak félelme ellenére a mesterséges intelligencia rendszerek egyelőre nem képesek kiváltani a tapasztalt emberi munkaerőt. Ugyanakkor hasznos eszközt jelenthetnek a képzett szakemberek irányítása alatt. Kibertámadás érte az Apple legfontosabb indiai gyártópartnerét, a Tata Electronics-t, aminek eredményeként több mint 200 ezer bizalmas fájl került fel a dark webre, közölte a Reuters. A dokumentumok részletekbe menően leleplezik az Apple szeptemberre várt mobilját, köztük az iPhone 18 Pro-t, és ha ez nem lenne elég, a cupertinói cég féltve őrzött partnerlistáját is felfedte. A korábban a Nike-t is meghekkelő WorldLeaks nevű kiberbűnözői csoport által végrehajtott akció során megszerezték a legújabb, még be sem jelentett iPhone-ok részletes alkatrész listáit és belső minőségbiztosítási fényképeit is. A szivárgás olyan szenzitív területeket érint, mint a csipek, az akkumulátor alkatrészek, valamint a kamerarendszer moduljai. Mindezt annak ellenére sikerült megszerezniük, hogy az Apple szigorú üzleti titokként kezeli az adatokat, és nyilvános adatbázisaiban soha nem kapcsolja össze a specifikus komponenseket a gyártókkal. A Sandberg új semi-solid state powerbankjei egy átmeneti technológián alapulnak, melyben a félig szilárd test akkumulátor cellákat ötvözik olyan funkciókkal, melyek kiemelik az új generációt a hagyományos megoldások közül. A gyártó leírása szerint a technológia csökkenti az akkumulátor cellákban használt folyékony, illékony elektrolitok mennyiségét, ami stabilabb működést és nagyobb biztonságot eredményez a hagyományos akkumulátorokhoz képest. Az új powerbankek 5000, 10000 és 20000 megaamperórás kapacitással kerülnek piacra, ezek repülőgépre is felvihetők. Az összes modellt a mindennapos használatra tervezték, legfeljebb 20 wattos USB-C PD töltést és hatékony energiaellátást biztosítva okostelefonok, tabletek és más USB eszközök számára. Mindhárom powerbank felső részén egy kijelző is található, amely megkönnyíti az akkumulátor aktuális töltöttségének nyomon követését. A portfólió további újdonságai közé tartoznak a Travel Charger Display sorozat 65 watttól 140 wattig terjedő tagjai, melyek mindegyike egy fix és három cserélhető hálózati csatlakozóval érkezik, így Amerikában, Európában, Nagy-Britanniában és Ausztráliában egyaránt használható.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak! Egyház szakadáshoz vezethet-e a löfebristák legutóbbi lépése, amikor a pápa jóváhagyása nélkül szenteltek fel püspököket? Ezzel folytatjuk a regionális hírek után. Nyitrai Nóra következik.
2: Tegnap megkezdődött az elavult gázvezetékek cseréje Somorján a Szenci úton, tájékoztatott a város önkormányzata. A munkálatok ideje alatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra és részleges útlezárásokra kell számítani. Lezárják a 63-as főúton lévő körforgalomtól Úszor felé vezető forgalmi sávot, míg a városközpont irányába továbbra is zavartalanul lehet közlekedni. A Dunaszerdahely felől érkező autósokat Bucsúháza felé terelik, ahonnan az 1375-ös úton haladhatnak tovább. A Pozsony felől érkezők számára a terelő út Somorján keresztül a Szőlőskert utcán vezet Úszor irányába. A város tájékoztatása szerint a gázvezeték csere várhatóan 3-4 hétig tart. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy az érintett útszakaszon fokozott óvatossággal vezessenek, és kövessék az ideiglenes közlekedési jelzéseket. Krómozott lökhárítók, csillogó veterán motorok és régi traktorok töltötték meg a múlt hét végén Nagy Ráskát, ahol minden eddiginél nagyobb érdeklődés mellett rendezték meg a veterán jármű találkozót. A településre közel 210 jármű érkezett, nem csak Szlovákia minden tájáról, hanem Magyarországról is. Miskolcról, Budapestről, Hajdúböszörményről és Alsó-Zsolcáról is sokan vállalták a hosszú utat, hogy bemutassák féltve őrzött gépeiket. A nap csúcspontját a hagyományos felvonulás jelentette, a veterán autók és motorok több kilométer hosszú konvojban indultak Nagy Ráskáról Nagykaposra, ahol az utak mentén százak figyelték és fényképezték a ritka járműveket. A szervezők idén hivatalos országos rekord felállítását is megcélozták. A szükséges dokumentációt már benyújtották a rekordokat hitelesítő szervezetnek. A hivatalos rekord kihirdetésére még várni kell, de a közel 210 veterán járművel a nagyráskai találkozó már most minden korábbinál nagyobb mezőnyt vonultatott fel. Dunaszerdahelyen befejeződött a Szent István tér felújításának első szakasza, a felújított részt átadták a forgalomnak, ezáltal a Szlátkovics utca ismét egyirányú lesz, tájékoztatott a városháza. Kezdődik a második szakasz, az alatt a Vámbéri Ármin gimnázium és a szakközépiskola közötti nagy parkolót továbbra is használhatják az autósok. További módosítások lesznek a közlekedésben, a parkban pedig földmunkákat végeznek, elvégzik a közművesítést és kiépítik a műszaki infrastruktúrát. Ez a szakasz szeptember 19-éig fejeződik be.
0: Időjárás.
2: Ma is a térségünkben hullámzó front alakítja az időjárást. Határozottabban felhős és naposabb időszakok és területek váltakoznak a nap folyamán. A felhőzetből elszórtan előfordulhat futó záporeső is, de inkább csak elvétve, kis számban és kevés csapadékot adnak. Élénkülni kezd, majd fel is erősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet nem változik számottevően a korábbiakhoz képest. A szeles idő csökkenti a hőérzetünket. 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt az 573-as úton Keszekfalva és Gúta között, az érintett útszakaszon a forgalmat egy sávba terelték, vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 38 perc van. Egyház szakadásról lehetett olvasni a napokban azzal a hírrel kapcsolatban, mely szerint a Szent Tizedik Pius testvérület, ismertebb nevén a löfebristák, a pápa jóváhagyása nélkül szenteltek fel püspököket Svájcban, ami a katolikus egyházból történő kiközösítést vonja maga után. Kik is ezek a löfebristák, miben tér el tanításuk a katolikus egyház tanításától, és mit jelent ez a mostani eset az egyház jövőjére nézve? Erről kérdezem Újházi Lórándot, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vallás és Társadalom Kutatóintézetének vezetőjét. Jó reggelt!
1: Tisztelettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat!
0: Tehát érdemes lenne talán azzal kezdeni a beszélgetést, hogy tulajdonképpen kik a löfebristák, illetve ki volt az, aki megalapította ezt a testvérületet?
1: Igen, tehát a jelenlegi helyzethez azt gondolom három szempontot kell tisztázni. Az egyik az nyilvánvalóan, hogy arra tetszett utalni, az egyik történelmi, történeti aspektus, hiszen ez több mint, tehát a zsinat éveire megy vissza, 1960-as évekre, sőt én egy kicsit majd még korábbra vezetem vissza ezt a történetet, hogy rendesen értsük, hiszen most azért fordnak az indulatok, akár a katolikus egyházban, akár a katolikus egyházon kívül, hiszen azért legyünk őszintén, van a katolikus egyháznak egy nagyon komoly olyan típusú kritikája is, ami kritizálja az egyházat, hogy elgyengült, szekulárissá vált, túl nagy párbeszédet folytatott a társadalommal, a világgal, és ennek nyilvánvalóan az lett a eredménye, amit leglátványosabban abban tudunk mérni, hogyha sok területre elmegyünk, főleg Nyugat-Európában, hát nyilvánvalóan üres templomok, és valóban az egyháznak a kiüresedéséről lehet beszélni, vagy ezt tapasztaljuk, amikor ezeken a területeken utazunk, de akár már Kelet-Európában is látjuk a tendenciákat. A másik az egy kánonjogi vetület lesz, hiszen ahogy a bevezetővetet utalni, ez egy büntetőjogi aspektus, egy büntetőjogi tényállás a katolikus egyházba, tehát szentelés, a püspök szentelés, amihez nincsen pápai kinevezés, ez valóban a hatályos jog szerint az önmegváltó beálló kiközösítésnek a jogkövetkezményét vonja maga után, ami ahogy benne van, önmagától beáll, tehát itt igazából a deklarálás, a bűncselekmény megtörténésének a deklarálása és a tényállásnak a deklarálása a szentszék feladata, tehát nem most a büntetésnek a kiszabása, az egy más típusú büntetés lenne. A harmadik pedig a teológiai, amire szintén mutatunk, hogy mi az, amiben ők majd eltérnek a katolikus egyházat. Tehát visszaugranék akkor a történeti aspektusra, hiszen itt nem pusztán arról van szó, hogy Marcel Lefebvre érsek, egy lázadó, aki leszakad az egyháztól, hanem ő a zsinat előtt, tehát a 60-as évek 67 előttről beszélünk, 65 előttről beszélünk, egy ünnepelt, egy sikeres egyházi ember, egy főpap, aki Rómában végezte a tanulmányait, és az egész kérdésnek, a löfebriánus irányzatnak, a löfebri irányzatnak a megértéséhez, ez egy nagyon fontos aspektus, hiszen ő egy olyan helyen végzett Rómában, ami egy rendkívül konzervatív iskola volt. A franciák tartottak fönt egy kollégiumot, és a Rómában, akik tanultak, próbálták bennük megerősíteni a római katolicitás iránti hűséget szemben azzal a szempontrendszerrel, ami a francia egyházban, különösen a forradalom, francia forradalom után kialakult, vagy a francia társadalomban, inkább azt mondtam. És egy nagyon erős szempontrendszere volt ennek az iskolának, az antimodernista, neotomista, tehát Aquinói Szent Tamásnak a klasszikus érvelésére épülő teológiai rendszer, és egy francia forradalom, tehát amit a francia forradalom megfogalmazott, a szabadság, a testvériség, egyenlőségnek a polgári jogi szempontrendszer, tehát azokkal szemben egy nagyon erős kritikai rendszer volt. Elvégzi a szemináriumot, és utána Afrikában, a francia területeken nagyon komoly térítő munkát végez. Tehát ebből is látszik, hogy nem egy olyan emberről van szó, aki egy állandó lázadó, hanem igenis az egyháznak az akkori tanításában, akkori struktúrájában nagyon is illeszkedő személyről, aki komoly térítő tevékenységet végez, utána kinevezik vikáriusnak, a szentszék részéről megbízottnak a francia a területnek, francia nyelv katolikusoknak a szervezésére, ahol szemináriumokat alapít, egyházmegyét szervez, majd Dakarnak az érseket. Tehát látszik azt, hogy nem egy tehetségtelen lázadóról van szó, sőt nagyon komoly teológiai könyveket ír későbbiekben is, amikor már megtörténik a szakítás Rómával, és hogyha valaki ezeket a könyveket olvassa, akkor így azt látja, hogy igen, egy tehetséges, okos, gondolkodó egyházi emberről van szó. Na most ő részt vesz egyébként a második vatikáni zsinaton, és egy kisebbségnek a tagja, egy konzervatív kisebbségnek a tagja, akik azzal a nyitottabb, vagy ma így szoktuk mondani, liberálisabb irányzattal, ami az egyháznak az akkori útja és útkeresése volt, ezzel állandóan szembe kerül. És akkor itt fogalmaznám meg azt a három nagy területet, ahol teológiájukban, gondolkodásukban már a zsinat idején szembe mentek. Az egyik az a püspöki kollégium kérdése, hiszen a zsinat erősíteni akarta a püspöki kollégiumnak a pozícióját, a püspököknek a pozícióját, hogy a Lumen Gentium kezdetű zsinati dokumentumban is olvassuk. Ez a pápai hatalomnak, ő ebben a pápai hatalomnak, a pápai primátusnak a gyengítését és sérülését látta. A második nagyon kritikus pont az az úgynevezett ökumenizmus, amit nagyon erősen kritizált, ami azt jelenti, hogy az egyház párbeszédet folytat más felekezetekkel, és elismeri, hogy az üdvösségre el lehet jutni más felekezetekbe. Ugye klasszikusan az egyház azt tanította, hogy extra ecclesiam non est salus, tehát csak az egyházban van üdvösség, azon kívül nincsen, és hát ez ezzel a klasszikus tanítással ellentétesnek látta. Harmadik nagyon fontos szempont az a vallásszabadságnak a kérdése, ami ugye a zsinaton megfogalmazódik, megint csak azt, hogy vannak rendkívüli utak, ahogy el lehet jutni az Istenhez, legyen az a zsidó vallás, legyen a muszlim vallás, tehát ők is eljuthatnak az Istenhez. Ő azt látta benne, ebben a megközelítésben, hogy ez a polgári jogi gondolkodásnak, tehát pont azt, amit ő Franciaországban tapasztalt, az egyenlőségnek, ami a polgári jogban és a polgári társadalomban megvalósult, az annak a beszüremkedése az egyházba. És akkor nyilván ő azt gondolta, hogy vissza kéne térni ahhoz a felfogáshoz, hogy csak az egyház az, ami az üdvösségnek az útja, és hát a vallásszabadság, mint olyan, ami egy polgári jogi, tehát egy szekuláris megfogalmazás, az elfogadhatatlan. És akkor Az érdekesség, hogy ő részt vesz a zsinaton, és a zsinati dokumentumok közül többet aláír, majd jön a nagy fordulat, amikor ugye eddig három szempontot említettem, és van egy negyedik szempont, az pedig a liturgia. Tehát amikor bevezetik az egyházba, ugye mi is, hogyha elmegyünk Szentmisére templomba, szertartásokra, hát akkor ott magyarul, szlovákul, németül halljuk a Szentmisének a szövegét. Na, ez a második vatikáni zsinatnak köszönhető. Többek között a nyelv, hogy nem latinul vannak a szentmisék és a szertartások, másrészt pedig magának a struktúrának, a szentmisének a struktúrának a megváltoztatása, amiben ő azt látta, hogy bizonyos nagyon fontos teológiai elemek, mint a Jézus Krisztus megváltó aktusa, amivel megváltja a világot, ez egy kicsit háttérbe szorul, és jobban a közösségi dimenzió jelenik meg, ami megint csak egy demokratizálódása, egy részedre egy rossz demokratizálódása az egyházat. Tehát látszik, amiket én elmondtam, hogy nem csak arról van szó, amit gyakran mondanak, hogy ez egy hát szeretik a régi rítust, és ez egy ilyen liturgikus preferencia, messze nem, hanem nagyon komoly tanításai alakulnak ki. Ami megint csak érdekes, hogy ha történetileg visszanyúlunk, akkor először még nagyon türelmes a Szentszék, és azt mondja, hát jó, testvér egyesületet hozzanak létre, ilyen kegyes alapítványt, azt engedélyezik, majd egyre jobban radikalizálódik ez a közösség, és 1974-ben kiadják azt a híres nyilatkozatot, amiben elutasítják az egyháznak az akkori irányát, amit ők úgy neveznek, hogy egy neomodernista vagy neoprotestáns irányzat, ami beszüremkedett az egyházban, ezzel ők nem tudnak egyetérteni, és hát nyilván akkor kiadják ezt a nyilatkozatot. Na most erre az egyháznak már lépni kellett. Első lépés az, hogy visszavonják a kánoni elismerését ennek az említett kegyes alapítványnak, ami egy kánonjogi státusz, és egy hatodik Pál többször is figyelmezteti a közösséget, hogy hát próbáljanak az azsinat szellemiségében visszatalálni az egyháznak az akkori hivatalos tanításához. Megtörténik az első, akkor még nem püspökszentelések, hanem papszentelések, akkor már kánoni büntetéseket foganatosít, 6. pár 1976-ról beszélünk, és elérkezünk oda, ami a nagy szakítás, és ami büntetőjogi szempontból a mostani eseménynek az előzménye, 1988-at írunk, amikor 4 püspököt szentelnek. Na most a 4 püspöknek a felszentelése, hogy 1983-ban kiadják az új egyházi törvénykönyvet, ami pont ezen a területen nagyjából harmonizál a régi 1917-es egyházi törvénykönyvben, és ugye a 4 püspök szentelésének az lesz a jobb következménye, hogy ahogy említettük már, magától beálló kiközösítésbe esik ki a szentelő, és azok, akiket felszentelnek. Tehát azért egy fontos látni egy kánonjogi differenciát, hogy a hívek, akik csak azért látogatják ezeket a istentiszteleteket, szentmiséket, liturgiákat, mert ők vonzódnak valamilyen szinten a régi rítushoz, de igazából teológiailag nem értik mélyen, hogy miről is van szó. Rájuk nem vonatkoznak ezek a kánoni büntetések, ők ugyanúgy teljes közösségben vannak a katolikus egyházzal, azokra vonatkozik, akik szemben morálisan is, meg ténylegesen bizonyítható, hogy a bűncselekményeket elkövetik. 1988-ban II. János Pál nagyon határozottan lép, kiegyezekvézi a déi közötti motu propriót, és akkor ezzel lényegében kezdetét vette, amiről beszélünk, ez a komoly szakítás. Na most egy új korszak volt a 16. Benedeknek és Ferenc pápának a korszaka. Ugye mint Benedek pápa egy kicsit más aspektusból, ugye ő egy, azt szokták mondani, konzervatívabb, tehát valamilyen szempontból biztos, hogy megértőbb attitűddel viszonyult a közösséghez, hiszen maga is engedélyezte az egész egyház számára, 16. Benedekről beszélünk, azt, hogy rendes liturgiaként, rítusként a régi tridenti rítust használják a papok, hát nyilván ahol erre volt igény, hát a legtöbb helyen erre nem volt igény, de engedélyezte, hogy hát akinek a hívek közül tényleg erre van igénye, akkor az megtalálja az egyházon belülnek ezt a ünneplési módot. És 16. Benedek és Ferenc pápa keresi a kapcsolatot, ennek két dimenziója volt. Volt egy kánoni, és volt egy teológiai párbeszéd. Ugye a kánonira már tettem egy említést, de ezen kívül még más aspektusa is volt. Például ugye a 4 püspök, ahogy említettük, kiközösítésbe esett, a önmagától beálló kiközösítésbe, amit a Szentszéd nyilván deklarált. Ő azonban feloldotta a 4 püspöknek a kiközösítését. Ez egy nagyon furcsa módon történt, mert hát ugye ahhoz, hogy ilyen büntetést elengedjenek, ezek az úgynevezett nagy büntető jogi kategóriákhoz tartoznak a katolikus egyházban, amiket úgy neveznek, hogy cenzúrák, aminek az elengedéséhez az szükséges, hogy az illető megbánja, amit tett, a károkat helyrehozta, és hát ugye további botrányra úgy tűnik, hogy nem lesz további botrány. Na most itt azért nem történt meg sem a károknak a helyrehozatala, sem pedig az, hogy ez a 4 püspök azért megbánta volna, amit ő tett. Ez lényegében a pápának, 16. Benedeknek, mint a legfőbb jogalkotónak, végrehajtónak és bírónak az egyházban egy gesztusa volt, hogy elinduljanak vagy erősítsék a párbeszédet. Na, és Ferenc pápa tovább ment ezen az úton 2015-2017. 2015-ben nyomtatási felhatalmazást ad azoknak a papoknak, akiket ebben a közösségben szenteltek. Mert ugye itt azért egy nagyon fontos szempontot kánonjogilag látni kell. Ezeket a papokat érvényesen szentelték pappá, mert megvan az úgynevezett apostoli folytonosság. Ugye ez egy nagy kulcskérdés mindig, amikor azt vizsgálja a katolikus egyház, hogy egy közösségen belül vajon van papság, vagy nincs papság. Hát ugye, és én tényleg senkit nem megbántva, hogy a katolikus egyház azt mondja, hogy az ortodox közösségekben van papság, mert van apostoli folytonosság, hogy visszavezető egészen az apostolokig a kézrátétel és a szertartás, ami alapján kijelölték az utódaikat. A protestáns felekezeteknél nincs a katolikus egyház véleménye szerint, beleértve az anglikánokat is. És 2015-ben ezeknek az érvényesen, de nem megengedetten szentelt papoknak gyóntatási felhatalmazást ad a hívek érdekében, hogy a hívek azért, hogyha elmennek egy ilyen paphoz, akkor is érvényes feloldozást kapjanak. 2017-ben egy esketési felhatalmazás, kiterjesztő felhatalmazás, ez megint csak ugye az egyházi hatóságon múlik az, hogy egyébként egy érvényesen felszentelt pap, vagy érvényesen felszentelt diákonos, érvényesen kiszolgáltathatja az esketés felhatalmazását, mert ahhoz külön felhatalmazásra van szükség. Tehát látszik az, hogy megtörténtek ezek a gesztusok, de azt kell mondani, hogy ezek kudarcos vállalkozások voltak, mert hát végül is oda vezetett, hogy 2026-ban, tehát néhány nappal ezelőtt megtörtént az újabb püspök szentelés, ami hát ugye az is egy érdekes szempont, hogy a szentelő püspök, Alfonso de Galera, aki szentelte a püspököket, ő volt az, akit egyik annak a négy püspöknek, akit 1988-ban felszentelt, még akkor Lefebvre-sre, tehát van egyfajta kontinuitás az elhatározásukban, hogy ők nem közeledni szeretnének, hanem távolodni. 14. Leó többször figyelmeztette, hiszen lehetett tudni erről a szentelésről, ugye többször figyelmeztette a közösséget, hogy ne tegyék meg. Ugye a büntető jogi lépés az egyházban mindig ultima ratio, tehát utolsó lépés, amiben az is kiderült, hogy ezt akart elkerülni, és ezért többször figyelmeztette a közösséget, hogy ne induljanak el ezen az úton.
0: Nagyon kevés időnk maradt, még azt szeretném megkérdezni, hogy lát-e megoldást erre a mostani helyzetre, és túlzás-e egyház szakadásról beszélni, ahogy ez ugye néhány cikkben megjelent, 3 percünk van hátra.
1: Igen. Ahogy az előbb is említettem, bánó jogi értelemben a komoly büntetés az,

0: pedig ezeknek a gesztusok részéről nem volt viszonzás. Tehát annyira komoly az a teológiai elgondolásuk, amiket én említettem, ökumenizmus, vallásközi párbeszéd, ennek az elutasítása természetesen, a pápára vonatkozó nagyon érdekes tanítások, ugye, hogy ők azt mondják, hogy elismerik a pápát, de a pápa tanítása és a zsinat tanítása az felülvizsgálható lehet. Ugye ez eleve egy paradox, tehát maga a közösség egy paradox helyzetben van, mert azt mondja, hogy van, erősíteni kellett volna a primátust a zsinaton, de mégis azzal a primátussal szembe megy maga a közösség, azt mondják, hogy a pápát elismeri, de ugyanakkor a pápának a tanítását, vagy a pápának az utasításait nem fogadja el. Igazából én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet egy befagyott helyzet, tehát nagyon most ezzel megerősödött, ezzel az új szenteléssel, tehát itt nem gondolom azt, hogy itt az elkövetkezendő időkben nagy közeledések lesznek, hanem éppen, hogy megmerevednek a frontvonalak a két közösség között.
1: És még annyit megkérdeznék, hogy hányan vannak, mennyire népes ez a testvérület?
0: Nagyon nehéz megmondani, és ezt megmondom, hogy miért. Azért, mert van szemináriumok, és ténylegesen szemináriumban elég sokan vannak a svájci szemináriumban 100 fölött van a szemináristáknak a száma. Vannak hívek, akik ténylegesen oda a közösséghez tartozónak vallják magukat, vannak hívek, akik azt mondják, hogy hát érdekesség kedvéért, vagy szereti a régi rítust, ahogy említettem, és hát, hogy most oda látogat. Inkább az a megdöbbentő, hogy ahogy a beszélgetést kezdtük, radikálisan csökken a katolikusoknak, vagy a hívő és gyakorló katolikusoknak a száma európai országokban, és ha összehasonlítom, hogy azok a közösségek pedig, akik a konzervatív, vagy magukat konzervatív irányzatnak nevezik, azok pedig ténylegesen látványosan erősödnek, hogyha ebbe az összehasonlításba nézem, hogy mennyit gyengült a hivatalos katolikus egyház, és ténylegesen templomokat kell eladni, meg átalakítani, meg beszűkül a katolikus egyház létszámába, a társadalmi befolyásában, ahhoz képest ténylegesen egy látványos előretörés látható ezekben a közösségekben. De ugye azt tegyük hozzá, hogy az ilyen konzervatívabb, minden vallásnak a konzervatívabb ága egy ideig felszálló ágnak tekinthető, és egy ideig ténylegesen úgy tűnik, hogy nagyobb támogatást kap, mint a mainstream, a meghatározó ága annak a vallásnak. Ez nem csak a kereszténységnél van egyébként így, és nem csak a katolikus egyház esetében.
1: Egyház szakadásról lehetett olvasni a napokban azzal a hírrel kapcsolatban, mely szerint a Szent Tizedik Pius testvérület, ismertebb nevén a löfebristák, a pápa jóváhagyáson nélkül szenteltek fel püspököket Svájcban, ami a katolikus egyházból történő kiközösítést vonja meg maga után. Erről nyilatkozott Újházi Lóránt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vallás és Társadalom Kutatóintézetének vezetője. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
0: Köszönöm szépen.
2: Idén ősszel mutatja be a Nyitrai Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet irodalompedagógiai munkacsoportja a 4. osztály számára készült munkáltató tankönyvét. A tankönyv az új tanterv második ciklusához kötődik, célja a szövegalkotási készség és az érzelmi intelligencia fejlesztése. Szerzői Petres Csizmadia Gabriella, Bárci Zsófia és Entó Tanikó. Oktatási műsorunk következő adásában a tankönyv előkészítéséről Petres Csizmadia Gabriellát, a kötet egyik szerzőjét kérdezzük annak reményében, hogy azon a költői kérdésen is elgondolkodjunk a hallgatókkal közösen, mi a tankönyvek szerepe a digitális korban, miért van rájuk továbbra is szükség, ha egyáltalán él még ez az igény. Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője, várom Önöket kedden a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat 2026. július 7-én, kedden Apollónia napján. A német AfD újra választotta két társelnökét a hétvégén tartott kongresszusán, és kormányváltásra készül. Valamint mivel foglalkozik az Európai Parlament nyár előtti utolsó ülésén. Ezek az előttünk álló óra témái, előtte még jöjjenek a hírek Nyitrai Nórától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Új SMS-ben terjedő csalási hullámra figyelmeztet a rendőrség. Emmanuel Macron első nyugat-európai vezetőként látogatott Szíriába Assad bukása óta. Ma is a térségünkben hullámzó front alakítja az időjárást. 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban. Jó reggelt kívánok! Következnek a részletek. A Progresszív Szlovákia szerint a kormány nem hozza nyilvánosságra, milyen álláspontot képvisel Szlovákia a NATO csúcson. Az ellenzék bírálta a csúcs előtti egyeztetést, amelyen az államfő, a miniszterelnök és a külügyminiszter vett részt. Ivan Korcsok szerint a lakosság nem tudja, milyen felhatalmazással utazik Peter Pellegrini Ankarába. A párt úgy véli, a kormány belpolitikai célokra használja a külpolitikát, és ezzel eltereli a figyelmet a védelmi kiadások növelésének hiányzó tervéről. A NATO csúcs ma kezdődik Ankarában, és két napig tart. A találkozó egyik központi témája a tagállamok védelmi kiadásainak alakulása. Újabb SMS-ben terjedő csalási hullámra figyelmeztet a rendőrség, a csalók hamis weboldalakra utaló linkeket küldenek, amelyek ismert alkalmazásokra hasonlítanak. Céljuk, hogy megszerezzék a felhasználók belépési adatait és bankkártya információit. A megtévesztő oldalak gyakran csak egy betűben térnek el az eredetitől, ezért könnyen hitelesnek tűnhetnek. A rendőrség arra kéri az embereket, hogy ne nyissák meg az ismeretlen linkeket, és ne adjanak meg személyes vagy bankkártya információkat. Ha valaki mégis megtette, azonnal vegye fel a kapcsolatot bankjával, és változtassa meg jelszavait. A ma kezdődő NATO csúcsról egyeztetett telefonon a szlovák és a bolgár külügyminiszter. Juraj Blanár hangsúlyozta, hogy Szlovákia támogatja a csúcs várható döntéseit, és továbbra is teljesíti szövetségi kötelezettségeit. Ugyanakkor megerősítette, az ország nem vesz részt Ukrajna katonai vagy katonai jellegű pénzügyi támogatásában. A felek kiemelték a kétoldalú kapcsolatok fontosságát, valamint a hasonló álláspontokat több európai kérdésben, köztük az uniós szankciók ügyében. Szó esett a gazdasági együttműködésről és Bulgária euróövezeti csatlakozásáról is. Az ukrán erők eltalálták az omszki kőolaj finomítót, amely csaknem 2500 kilométerre található Ukrajna államhatárától, közölte az ukrán vezérkar. A területen találatot és utána tüzet rögzítettek, a károk mértékét jelenleg pontosítják. Előzetes információk szerint találat érte a kőolaj elsődleges feldolgozó egységét, amelynek tervezett kapacitása évi 8,4 millió tonna kőolaj, emelte ki a Facebookon az ukrán vezérkar. Emmanuel Macron francia elnök Szíriába látogatott első nyugat-európai vezetőként Bashar al-Assad 2024-es bukása óta. A látogatás célja a kétoldalú kapcsolatok erősítése és a közel-keleti helyzet megvitatása. A francia elnök egy szabad és pluralista Szíria mellett áll ki. A damaszkuszi vezetés szerint a látogatás fontos lépés az ország nemzetközi kapcsolatainak helyreállításában. Macron az első uniós államfő, aki a hatalomváltás óta Szíriába utazott.
0: Időjárás.
2: Ma is a térségünkben hullámzó front alakítja az időjárást. Határozottabban felhős és naposabb időszakok és területek váltakoznak a nap folyamán. A felhőzetből elszórtan előfordulhat futó záporeső is, de inkább csak elvétve, kis számban és kevés csapadékot adnak. Élénkülni kezd, majd fel is erősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet nem változik számottevően a korábbiakhoz képest. A szeles idő csökkenti a hőérzetünket. 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Nyitrán, a Hrenovszkán, a körforgalom után és forgalmi dugó van a D2-es autópályán, Stonfa és Pozsony-Liget falu között. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Brigádi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A 26. játéknapon is két nyolcad döntős találkozót bonyolítottak le a tengeren túli futball VB-n. Az Európa-bajnok spanyol válogatott 1-0-ra nyert a kétszeres Nemzetek Ligája győztes portugál csapat ellen. A találkozó egyetlen gólját a 91. percben a csereként pályára lépő Mikel Merino lőtte. Cristiano Ronaldo 27. VB mérkőzését játszotta, amellyel a 30 találkozóval listavezető Lionel Messi mögött a második helyen áll az örök rangsorban. Unai Simon, a spanyol válogatott 29 éves kapusa, ezen a világbajnokságon az 5. mérkőzésén sem kapott gólt, összességében pedig már 609 perce. A 4 évvel ezelőtti torna csoportkörében kezdődött a sorozat. A portugál válogatott szövetségi kapitánya Roberto Martinez a meccset követő sajtótájékoztatón bejelentette lemondását. Spanyolország a torna egyik legfőbb favoritjaként, tehát ott van a legjobb 8 között, ahol a társházigazda Egyesült Államokat 4-1-re leiskolázó Belgiummal találkozik. Gyors belga góllal indult a mérkőzés. A 9. percben Charles de Ketler találta hálóba. A 31. percben Malik Tillman 25 méteres szabadrúgásból egyenlített. Egy perc múlva megint változott az eredmény, ismét a belgák kerültek előnybe. Ezúttal is de Ketler találta hálóba, fejjel. Fordulás után elképzelés nélkül támadgatott az amerikai együttes, a belgák pedig a kínálkozó lehetőségre vártak. Az 57. percben aztán növelték az előnyüket. Matt Friese kapus eladta a labdát, Hans Fenaken pedig 35 méterről az üres kapuba gurított. A 93. percben a szintén csereként beállt Romelu Lukaku egy újabb védelmi hibát követően beállította a végeredményt. A minden tekintetben jobb belgák ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyertek. Hans-Joachim Vecke, a Német Labdarúgó Szövetség alelnöke szerint már mindkét fél nyitott a megállapodásra, korántsem biztos, hogy Jürgen Klopp lesz a VB-n leszerepelt válogatott szövetségi kapitánya. A nacionál elf a 32 között búcsúzott, miután 11-esekkel kikapott Paraguaytól. Ezt követően Julian Nagelsmann közel egy hetes húzavona után lemondott. Noha Üzbegisztán válogatottja 3 vereséggel nem jutott tovább a világbajnokság csoportköréből, 2 gól szerzőjét a korai kiesés ellenére luxusautóval jutalmazták hazájában. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Az NB1-es labdarúgó csapatok közül elsőként ma este a bajnok Győr kezdi meg szereplését. A nemzetközi kupasorozatok 2026-2027-es idényében, méghozzá a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Az Eto Islandon a Vikingur otthonában lép pályára 21 órakor, a párharc első mérkőzésén. A visszavágót jövő kedden 19 órától rendezik az Eto Parkban. A Slovan csak a kvalifikáció második fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe, ellenfele a Tallinn-Tbilisi párharc győztese lesz. A Stollár Fanni, Mate Pavic magyar-horvát kettős bejutott az elődöntőbe a Wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros versenyében, miután 7-6-7-6 arányban legyőzte a 6. helyen kiemelt Desiree Kravchik, Nils Kapski amerikai brit duót. A legjobb 4 között ma a Mark Polmans Storm Hunter Ausztrál 2-essel mérkőzik. A már tovább jutott magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70 arányban legyőzte a belgákat Székesfehérvárot, a világbajnoki selejtező sorozat 6. utolsó fordulójában. A címvédő szlovén Tadej Pogacar győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 3. útszakaszán, ezzel átvette a sárga trikót a dán Jonas Vingegaardtól.
0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 18 perc van. Kétnapos kongresszus tartott a hétvégén a legerősebb német ellenzéki párt, az AfD. Az Alternatíva Németországnak újra választotta két társelnökét és kormányváltásra készül, de most főleg a szeptemberi tartományi választásokra koncentrál. A legfrissebb közvélemény kutatások szerint az AfD támogatottsága egyre közeledik a 30%-hoz. A témáról Bauer Bence Németország szakértőt, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet igazgatóját kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Melyek a legfontosabb üzenetek, amelyek elhangzottak a hétvégi kongresszuson?
1: Nagyon fontos üzenetek hangzottak el az AfD 17. szövetségi pártkongresszusán. A legfontosabb üzenet az talán az, hogy Alice Weidel társelnök szerepe tovább erősödött. Ugye az AfD-nek kettő társelnöke van, a nyugatnémet Alice Weidel és a szászországi Tino Chrupalla. Még két évvel ezelőtt Chrupalla 82,7%-ot kapott, Alice Weidel 79,8%-at. Most az a viszony megfordult, Alice Weidel már 81,3%-ot kapott, mint társelnök, és Tino Chrupalla már csak 70%-ot. Ez azt mutatja, hogy Alice Weidel erősebb lett, befolyása erősebb, az AfD-sek benne látják a jövőt, és azt is el kell mondanunk, hogy az elnökségben vívott harcban gyakrabban Tino Chrupalla emberei alul maradtak, és Alice Weidel emberei tudtak nyerni 2 évben, legalább kijelenthető ez. Magyarán az a kurzus, amit Alice Weidel vezet, az AfD-t középre vezetni, a kormányzó képesség irányába vezetni, az úgy néz ki, hogy kifizetődik, és az AfD-nek a kongresszusa, a küldöttei ezt a kurzust támogatják.
0: Jelezte, hogy Alice Weidel középre viszi a pártot, de mi az, amiben a két társelnök különbözik, és esetleg tapasztalható-e közöttük valamiféle feszültség?
1: Feszültség mindig van, amikor ugye kettő dudás van egy csárdában. Nagy politikai különbségek nincsenek, itt inkább a stílusról van szó, a kommunikációról van szó, a külpolitikáról van egy kicsit szó. Ugye Alice Weidel a CDU köreiből származik, ő a Konrad Adenauer Stiftungnak volt egy ösztöndíjas, ő közgazdász, ugye sokat élt Kínában, egy homoszexuális partnerságban él a feleségével, és egyébként inkább egy nyugatnémet szakpolitikus, moderált szakpolitikus benyomását kelti, míg Tino Chrupalla keletnémet, és egyébként egy kicsit, hogy is mondjam, földhöz ragadtan fogalmaz bizonyos dolgokat meg, leegyszerűsítve fogalmazni meg a politikai üzeneteit, és például olyanokat is mond Tino Chrupalla egyébként Oroszországgal kapcsolatosan, ami azért már az AfD-sek körében se teljesen népszerű. Szóval itt egy kicsit attitűdbeli, stílusbeli, kommunikációbeli, és akár a szocializáció beli különbségek sejlenek ki, de úgy néz ki, hogy azért bármennyire sikeres az AfD keleten, a szavazóinak a döntő többsége abszolút számokban azért még mindig nyugaton van, és szerintem ez is mutatkozott most ebben a felállásban. Nem mindenképpen egy kelet-nyugat megosztottságról kell itt beszélni, hanem inkább arról, hogy a moderát, bevált stílusa Alice Weidelnek az valószínűleg jobban fekszik az AfD küldötteinek és az AfD tagságának, szimpatizásainak, mint Tino Chrupalla egy kicsit földhöz ragadtabb, hogy is mondjam, inkább egy kicsit ilyen népi nemzeti megfogalmazásai.
0: Arról is olvasni lehetett, hogy új szövetségi alelnökké választották Stefan Müllert, aki a párt radikális szárnyához tartozik, vagy oda sorolják őt. Róla mit kell tudni?
1: Nagyon fontos róla tudni, hogy ő Björn Höckéből együtt vezeti a türingiai tartományi szervezetet. A Türingia és Björn Höcke ugye arról híres, hogy ők inkább a radikálisabb vonalat képviselik az AfD-ben. Ők szélsőségesek, vagy részben szélsőségesek, ezt így kijelenthetjük. Viszont az is igaz, hogy a türingiai tartományi szervezet az eddig elért 33%-kal a türingiai tartományi választások alkalmából, melyet 2024. szeptember 1-én tartották. Mégis a legjobb AfD eredményt produkált eddig, ezért is volt egyébként ez a kongresszus a türingiai Erfurtban, és úgymond ők házigazdák voltak, azaz itt ténylegesen arra lehet számítani, hogy azért ez a Björn Höckével folytatott harc és küzdelem, amit egyébként Alice Weidel meg mások is folytatnak, nem mindenképpen nyílt szín alatt, de azért időnként burkoltan is. Ez folytatódik, és az AfD egy megosztott párt, sok tekintetben egy heterogén párt. Ugye vannak itt az egészen konszolidált CDU-ból érkező közgazdászok, akiknek nemzetközi karrierük volt, mint például Alice Weidel, és akkor vannak egészen azok a inkább Kelet-Németországban található politikusok, bár Jörhöke nem Kelet-Német, ezt is el kell mondani, akik inkább egy kicsit radikálisabbak, és inkább egy kicsit a populistább szólamokat hangoztatják. Ez is hozzátartozik az AfD-hez, ezért lett az AfD egyébként ilyen sikeres, mert különböző népcsoportokat tudott sikeresen megszólítani. Ugye már rég nem igaz az, hogy az AfD-ben csak csalódott CDU-sok lennének, azért nagyon sok volt szociáldemokrata is érkezett, nagyon sok nem szavazó is érkezett, szóval azért összesen nagyon heterogén párt, és ez ennek tudható be.
0: Ősszel tartanak majd tartományi választásokat több helyen is. Milyenek az AfD kilátásai?
1: Ugye szeptember 6-án lesz egy nagyon fontos tartományi választás Sachsenhaltban, ugye ott Magdeburg a főváros, és Ulrich Zsigmond az AfD csúcsjelöltje. Őt már úgy üdvözölték most az erfurti pártkongresszuson, hogy Sachsenhalt következő miniszterelnöke. Nagyon esélyes Ulrich Zsigmond erre a pozícióra, hisz az AfD az aktuális közvélemény kutatási adatok szerint Sachsenhaltban akár abszolút többséget is szerezhet. Tényleg attól függ az egész, hogy hány párt kerül be a magdeburgi törvényhozásba, de ugye feltételezzük, hogy ez a 42% realizálódik, akkor az AfD-nek már csak erősebbnek kell lenni, mint a másik, meg a harmadik helyzetnek közösen. Illetve, hogyha négyen jutnának be, akkor a második, harmadik, meg a negyedik helyzetnél együttesen erősebbnek kell lenni. Erre nagy esélye van, hiszen 42%-on áll, és nagyon elképzelhető, még hogyha elmaradna úgymond az abszolút többségtől és pár mandátummal, hogy akkor akár egy kisebbségi kormányba kezd, és akár számíthat arra, hogy van egy pár renitens CDU-s képviselő, aki támogatná Ulrich Zsigmondot. Ez kiváltképp azért reális, mert az eddigi CDU-s miniszterelnök kijelentette, ők ugye el kell mondanunk, hogy a közvélemény kutatási adatok szerint éppen csak 24-25%-on állnak. Ő elmondta, hogy mindenképpen jelölteti magát a magdeburgi parlamentben, mint miniszterelnök. Teljesen mindegy, hogy milyen a választási eredmény. Nos, ez a kijelentés sok szavazónál azért kicsapta a biztosítékot, hisz tudjuk, hogy azért annak illik miniszterelnöknek lenni, aki megnyeri a választást.
0: Boris Pistorius védelmi miniszter az AfD támogatottsága kapcsán azt nyilatkozta, fontogatja a kormány, hogy eltitkolja az érzékeny információkat a tartományi miniszterek előtt, abban az esetben, ha ott az AfD irányítana. Egy ilyen lépés ön szerint mennyire van rendben jogilag, illetve milyen szélesek a jogkörei a tartományi kormányoknak, például a rendőrség vagy a hírszerzés terén?
1: A tartományi kormányok alapvetően nagyon fontos kompetenciákkal rendelkeznek, hisz a főhatalom Németországban a tartományoknál van. A német alkotmány úgy rögzíti ezt, hogy Länder, az országok úgymond, azaz tényleg a főhatalom ott van, és minden olyan területtel, amik az állampolgárok elsődlegesen érintkeznek, ugye iskola, igazságszolgáltatás, rendőrség, no, az a tartományi hatáskörhez tartozik. A tartományok viszont összességében 16 tartomány van, kooperálnak egymással szövetségi szinten, ez ugye elsősorban ott jelentkezik, hogy a szövetségi törvényhozásban részt vesznek a Bundesrat, a szövetségi tanács révén a kormányaikkal. És ott ugyanúgy jelentkezik ez, hogy rendszeresen a szakminiszterek egyeztetnek, és egyeztetésekre kerül. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint a tagországok, az Európai Uniós tagországok, az Európai Tanács szintén szakminiszteri szinten egyeztetnek, és közösen döntenek bizonyos politikai, vagy akár jogalkotási kérdésekről is. Na most, ha Sachsenhaltban regnálna majd az AfD, akár abszolút többséggel, akár nem, akkor ugye AfD-s miniszterek ülnének Magdeburgban, és AfD-s miniszterek vennének részt ezeken a szaktanácskozásokon. Boris Pistorius úgy fogalmazta, hogy ilyen esetben az AfD-s minisztereket megfosztják azoktól a fontos, akár szövetségi szinten is keletkezett információkról, akár egy titkosszolgálati információkat illetheti is, akár más szenzibilis információt, mert az az álláspont uralkodik egyébként nem csak Boris Pistoriusnál, hanem nagyon a német politikai elitnek a nagy részében, hogy az AfD egyébként valamilyen módon Oroszországnak dolgozik, egy orosz kém, és továbbadja ezeket a szenzibilis információkat Oroszországnak. Gyakran az AfD-t a kampányok során ugye azzal támadták, hogy igazán nem is patrióta, nem is hazafi szervezet, hanem Oroszországnak egy csatlósa. Hogy ez így van-e vagy sem, hát én nem tudom, nem voltam ott, nem vagyok ezekben a körökben, de kijelenthető, hogy gyakran a német politika ez az Oroszország barát fegyverhez nyúl ha valamilyen politikai erővel nem tudnak küzdeni, vagy valamilyen módon nem talál magyarázatot. Emlékezünk arra, amikor szélsőbalos terroristák támadták meg január elején a berlini áramellátást, akkor az első reakció a német politikának az volt, hogy biztos Oroszország volt. Szóval azért nem ilyen egyszerű a kép, de nagyon nehéz idők várnak a német demokráciára, ha az AfD-t úgymond ilyen módon kizárják, egy AfD vezette kormányt kizárják, ugye ez csak a kezdet, hogy a miniszter nem jut szenzibilis információkhoz, akár az is előfordulhat, hogy kiközösítik a magdeburgi törvényhozásban dolgozókat, kiközösítik a Sachsen-Anhaltiakat, erre vannak nagyon különböző metódusok, hogy ez mennyire helyes, azt majd a német szavazóknak kell megmondani, de ez egy bizonyos tendencia, ami elképzelhető, hogy be fog következni majd szeptember után.
0: Kétnapos kongresszus tartott a hétvégén a legerősebb német ellenzéki párt, az AfD. A témáról Bauer Bence Németország szakértőt, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet igazgatóját kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm.
2: Utazási kisokos Kisbartalos Évával.
3: Szicíliában hamar kiderül, hogy az arancino vagy arancina nem csak egy street food, hanem identitás kérdés is. Palermóban arancinának, Catania és Kelet-Szicília nagy részén arancinónak hívják a töltött rizsgolyót. Története több mint 1000 évre nyúlik vissza. A 9-11. Századi arab uralom idején került a szigetre a rizs, a sáfrány és több alapanyag, valamint főzési technika. Az arab eredetű, fűszeres, adagokra formált rizsételekből alakult ki az arancino elődje. A ma ismert ropogós panír a normankorban jelent meg, amikor a sütés és a panírozás az eltarthatóságot és a szállíthatóságot is javította. A neve az arancina magyarul narancs szóból ered, mert az aranybarna gömbölyű ételed narancsra emlékeztet. Catániában gyakran kúpos formában készítik, ami a helyiek szerint az Etna sziluettjét idézi. Így az étel egyfajta helyi jelképpé is vált. Akár arancinának, akár arancinónak hívják, ez az étel több mint 1000 éve Szicília egyik legfontosabb gasztronómiai jelképe, és ma is a sziget kulináris identitásának fontos része. Szinte minden falatában a sziget történelme és kultúrája tükröződik.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok a Pátria Rádió hallgatóinak! Az Európai Bizottság egy ambiciózus új szabályozással változtatná meg a piaci viszonyokat, amelyek egy versenyképesebb Európai Unió felé vezetnének. Erről lesz szó a regionális hírek után, most Nyitrai Nóra következik.
2: Tegnap megkezdődött az elavult gázvezetékek cseréje Somorján a Szenci úton, tájékoztatott a város önkormányzata. A munkálatok ideje alatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra és részleges útlezárásokra kell számítani. Lezárják a 63-as főúton lévő körforgalomtól Úszor felé vezető forgalmi sávot, míg a városközpont irányába továbbra is zavartalanul lehet közlekedni. A Dunaszerdahely felől érkező autósokat Bucsúháza felé terelik, ahonnan az 1375-ös úton haladhatnak tovább. A Pozsony felől érkezők számára a terelő út Somorján keresztül a Szőlőskert utcán vezet Úszor irányába. A város tájékoztatása szerint a gázvezeték csere várhatóan 3-4 hétig tart. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy az érintett útszakaszon fokozott óvatossággal vezessenek, és kövessék az ideiglenes közlekedési jelzéseket. Krómozott lökhárítók, csillogó veterán motorok és régi traktorok töltötték meg a múlt hét végén Nagy Ráskát, ahol minden eddiginél nagyobb érdeklődés mellett rendezték meg a veterán jármű találkozót. A településre közel 210 jármű érkezett, nem csak Szlovákia minden tájáról, hanem Magyarországról is. Miskolcról, Budapestről, Hajdúböszörményről és Alsó-Zsolcáról is sokan vállalták a hosszú utat, hogy bemutassák féltve őrzött gépeiket. A nap csúcspontját a hagyományos felvonulás jelentette, a veterán autók és motorok több kilométer hosszú konvojban indultak Nagyráskáról Nagykaposra, ahol az utak mentén százak figyelték és fényképezték a ritka járműveket. A szervezők idén hivatalos országos rekord felállítását is megcélozták. A szükséges dokumentációt már benyújtották a rekordokat hitelesítő szervezetnek. A hivatalos rekord kihirdetésére még várni kell, de a közel 210 veterán járművel a nagyráskai találkozó már most minden korábbinál nagyobb mezőnyt vonultatott fel. Dunaszerdahelyen befejeződött a Szent István tér felújításának első szakasza, a felújított részt átadták a forgalomnak. Ezáltal a Szlátkovics utca ismét egyirányú lesz, tájékoztatott a városháza. Kezdődik a második szakasz, az alatt a Vámbéri Ármin gimnázium és a szakközépiskola közötti nagy parkolót továbbra is használhatják az autósok. További módosítások lesznek a közlekedésben, a parkban pedig földmunkákat végeznek, elvégzik a közművesítést és kiépítik a műszaki infrastruktúrát. Ez a szakasz szeptember 19-éig fejeződik be.
0: Időjárás.
2: Ma is a térségünkben hullámzó front alakítja az időjárást. Határozottabban felhős és naposabb időszakok és területek váltakoznak a nap folyamán. A felhőzetből elszórtan előfordulhat futó záporeső is, de inkább csak elvétve kis számban és kevés csapadékot adnak. Élénkülni kezd, majd fel is erősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet nem változik számottevően a korábbiakhoz képest. A szeles idő csökkenti a hőérzetünket. 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D1-es autópályán a Branyiszkói alagútnál mindkét irányban az útburkolat hibája miatt a forgalmat 60 km per órára csökkentették. Az érintett útszakaszon fokozott óvatossággal vezessenek, és kövessék az ideiglenes közlekedési jelzéseket. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 7 óra 39 perc van. Új szabályozással módosítaná a túl bürokratizált uniós vállalkozói környezetet az Európai Bizottság. A 28. rezsimnek keresztelt reform alapjaiban változtatná meg a piaci viszonyokat, mivel egy egységes jogi és később talán adózási keretet hozna létre, amely révén Brüsszel felszámolhatná az eddigi széttagoltságot. Ezek a változtatások egy versenyképesebb Európai Unió felé vezetnének, de vajon sikerhez vezetnek-e a bizottság erőfeszítései? Erről kérdezte Ódor Lajost, a Progresszív Szlovákia európai parlamenti képviselőjét Tilajcsik Dóra tegnapi reggeliben.
1: A világvezető gazdasági szereplői most már egy ideje egységes piaccal rendelkeznek. Európában azonban még mindig 27 különböző pályán, 27 szabálykönyv szerint játszunk, és ezt a problémát próbálná feloldani a 28. rezsim elnevezést viselő kezdeményezés, de egészen pontosan hogyan reformálná meg ezt az úgymond széthúzást?
2: A legjobb az volna mindenképpen, hogyha a tagállamok egységesen meg tudnának egyezni abban, hogy egy csomó dologban például tudnának harmonizálni, ez azt jelenti, hogy egy egységes piac alakulhatna ki ilyen szempontból. A probléma az, hogy főleg adózási kérdésekben, de más kérdésekben is nagyon sok tagállam védi azt, ami most náluk van. Sok olyan tagállam van, sorolhatnám akár Írország, Luxemburg, Málta vagy Ciprus, ahol például adózási kérdésekben nagyon különleges rezsim van, és ezt próbálják a tagállamok kihasználni, és ezért nagyon nehéz egy egységes adópolitikával előjönni. Na most, hogyha ez nincs meg, akkor tényleg nem beszélhetünk egy egységes piacról, mert bármilyen cég, aki szeretne befektetni más tagállamokban, akkor beleütközik azokba a korlátokba, hogy na most akkor ott milyen adót kell fizetni, hogyan kell a járulékokat a munkaerő után befizetni, tehát ilyen szempontból még mindig nagyon szétesett ez az egységes piac, és most az Európai Bizottságnak van ez a próbálkozása, hogyha ez nem megy ilyen egyszerűen a tagállamok között, akkor próbáljunk ilyen mellékúton ezt a dugót kikerülni egy ilyen 28. rezsim által, ami azt jelenti, hogy mintha egy 28. fiktív tagállam volna, és aki belép ebbe a rendszerbe, akkor ezekre a cégekre vonatkoznának egységes szabályok. Tehát ez az az alapgondolat, ami a bizottságot, meg minket is az Európai Parlamentben ösztökél arra, hogy hát akkor próbáljunk meg egy másik utat.
1: Mivel egy 28. fiktív tagállamot említett, ezért mielőtt tovább folytatnánk ennek a javaslatnak a szakmai elemeinek az elemzését, talán ez az a pont, ahol nem árt, ha kitérünk rá, hogy az Európai Uniónak most is több tagjelölt állama van, akik a jövőben szeretnék tovább bővíteni a 27-ek körét, adott esetben 28-ak vagy még néhány további tagállam körére. Okozhat gondokat abban az esetben ez a 28. rezsim elnevezés? Tehát ez egyelőre munkacím, szóba jöhetnek még egyéb alternatívák, vagy már rányomták úgymond a pecsétet, és ez marad, bármennyire furcsán is hangozhat majd a jövőben?
2: Én ezt mindenképpen csak munkacímnek tartom, mivel tényleg semmi értelme nincs annak, hogy így beszéljünk erről, tehát szerintem még egy jobb megoldás az lenne, ha a nulladik rezsimről beszélnék, mert akkor nem állna fenn ez a probléma. De viszont a bizottság jött egy teljesen olyan gondolata, hogy nevezzük el ezt a rezsimet EU Inc-nek, tehát adjunk neki egy olyan nevet, ami tényleg nem használ semmilyen számot. Tehát ilyen szempontból szerintem egy pár hónap után majd áttérünk erre, mert így a befektetőknek és a cégeknek is sokkal egyszerűbb lesz, és nem rettenti el annyira az embereket, mert ha valaki rezsimről hall, akkor mindig a 30-40 évvel ezelőtt politikai rezsim jut eszébe, tehát ilyen szempontból szerintem jobb egy ilyen vállalkozói környezetről beszélni, vagy egy olyan cégformáról beszélni, ami próbálja egyesíteni Európát, és próbálja azt megoldani, hogy hogyan tudnának a befektetők, a kisebb cégek is az egész európai piacon működni.
1: Most, hogy megnyugtattuk a kedves hallgatókat arra vonatkozóan, hogy ennek az új kezdeményezésnek az elnevezése a jövőben nem idéz majd bennük rendkívül rossz múltbéli emlékeket, talán vissza is térhetünk a lényegi kérdésekhez, hogy melyek ennek a tervezetnek az alapillérei, illetve milyen típusú vállalkozásokra koncentrálna a leginkább az Európai Bizottság, tehát melyek azok a vállalatok, akiket nagyon szeretne megtartani az Unió.
2: Több probléma is van az Európai Unión belül, de az egyik legnagyobb az, hogyha megkérdezzük, vagy megnézzük akár a statisztikákat is, hogy a kis és középvállalkozók között hányan próbálnak befektetni más tagállamokban, akkor ez kevesebb, mint 20%. Tehát, mintha az volna, hogy a kis és középvállalkozók egyszerűen nem is akarnak más tagállamokban befektetni, pont amiatt, mert hogyha megkérdezzük, hogy miért van ez, akkor azt mondják, hogy hát az nagyon körülményes dolog, ismerni kéne ahhoz azokat a rendszereket, amelyek a más tagállamokban működnek, és ez nem is akkora nagy probléma a hagyományos ágazatokban. Tehát egy hentes vagy egy pék számára már nem annyira fontos, hogy más tagállamokban is ott legyen, de viszont az új innovatív vállalatok, a startupok, scale-upok, az azt jelenti, hogy azok a cégek, akik egy ilyen nagyon innovatív gondolattal rendelkeznek, számukra létfontosságú az, hogy a későbbiekben tudjanak egy jóval nagyobb piacon működni, és hogyha megnézzük az Európai Unió szempontjából is, hogy miért fontos ez, akkor azt látjuk, hogy ha megnézzük azokat a cégeket, a legnagyobb cégeket, az 50 legnagyobb céget a világon, akkor ott csak egyetlen egy van Európából. Ez nagyon szomorú eredmény, mert nagyon nehéz a globális piacra betörni, főleg a digitális gazdaság vagy a mesterséges intelligencia területeken, hogyha nincs meg az a mérete a cégnek, mivel tudjuk azt, hogy hát rengeteg ilyen cég azon az alapon működik, hogy van több millió, vagy több 10 millió, 100 millió kliense, és ezen adatok alapján tudja magát a mesterséges intelligenciát is úgy kalibrálni, hogy azzal a világpiacon is sikeres legyen. Tehát pont az innovatív cégek számára kulcsfontosságú az, hogy ez megtörténjen, és ezért is próbálkozik most az Európai Parlament, meg hát én is személyesen azzal, hogy próbáljunk egy ilyen új rezsimet felállítani, ahol tudnánk segíteni ezeknek a cégeknek, azoknak az embereknek, vállalkozóknak, akiknek van egy jó gondolatuk, és ha az a gondolat életképes, és a későbbiekben szeretnék elérni az összes fogyasztót az Európai Uniós piacon, akkor legyen lehetőségük erre, anélkül, hogy fel kéne fogadni több 10 konzultáns céget arra vonatkozóan, hogy milyen a vállalkozói környezet, milyen az adózási környezet az egyes tagállamokban. Tehát főleg az innovációs cégekre vonatkozóan nagyon fontos ez a kezdeményezés.
1: És mivel ezekért az innovatív vállalatokért óriási verseny folyik a globális piacokon, hogy ki lesz az, aki egy-egy ilyen formabontó ötletet vagy kezdeményezést megszerez, ezért az Európai Unió se szeretett volna több időt veszíteni azzal, hogy mondjuk egy tagállamok által fontosnak tartott keretrendszert próbál kialakítani, tehát inkább egy ilyen opcionális 28. rezsimmel próbálják kikerülni azt, hogy akár évekig vagy évtizedekig tartó tárgyalásokba kelljen bonyolódniuk, amelyek végén még nem lenne teljesen biztos, vagy nem lenne rá semmi garancia, hogy az összes tagállam áldását adja rá. Tehát egy opcionális formáról van szó, ami mondhatni együtt létezik majd egy-egy tagállam eleve meglévő jogi keretével, de hogyan működhet a nemzeti jogszabályok és a 28. rezsim együttélése a jövőben? Hogyan igazodnak majd el a vállalatok ebben a két labirintusban?
2: Igen, nagyon jól elmondta azt, hogy senkit nem kényszerítünk arra, hogy belépjen egy 28. rezsimbe, hanem ez tényleg csak egy opcionális lehetőség a vállalkozások számára, de viszont nagyon fontos az, hogy ne legyen diszkrimináció, tehát ne legyen az, hogy más szabályok vonatkozzanak arra a cégre, ami csak nemzeti alapon működik, és arra a cégre, amely a 28. rezsimen belül működik. Tehát ezért fontos azt is elmondani, hogy nagyon alaposan ki kell térni azokra a szabályokra, amelyek megakadályozzák ezt a diszkriminációt. Tehát, hogyha ilyen egyszerűen szeretném elmondani, akkor az a cég tulajdonos, az ne vegye észre, hogy melyik rezsimben van, akkor, hogyha csak otthon akar befektetni, de viszont nagyon vegye észre azt, hogy a 28. rezsimben van, hogyha egész Európai Uniós méretekben gondolkodik. Tehát ez a legfontosabb szabály, amit szeretnénk elérni ezzel a 28. rezsimmel.
1: Mit kínálna ez a 28. rezsim az olyan kis és exportorientált tagállamoknak, mint amilyen Szlovákia is?
2: A legfontosabb dolog az, hogy most már a 28. század negyedén túl vagyunk, tehát nagyon jó lenne egy olyan modern vállalkozói környezettel rendelkezni, ahol nagyon gyorsan lehet egy céget alapítani, nagyon olcsón, és teljesen digitális módon, tehát, hogy úgy mondjam, valaki beül a hálószobájába, és akkor onnan végig tudja vinni az összes problémát, ami a cégét érinti, tehát ilyen szempontból ez a teljes digitális hozzáférés nagyon fontos. Ezen kívül, ami engem egy kicsit meglepett a bizottság javaslatában, az az volt, hogy nagyon keveset foglalkozott adó kérdésekkel, ami szerintem ugyanúgy fontos a cégek számára, tehát hogyha valaki tényleg próbál más tagállamok piacára is bejutni, akkor nagyon sokszor adó akadályokba ütközik. Ezért is jöttem azzal a gondolattal, hogy jó lenne, hogyha az Európai Parlament egy kicsit ambiciózusabb volna az adózási kérdésekben, és ezért készül ez a riport is erről, amiről majd fog szavazni az Európai Uniós Parlament, hogy az a vállalkozó, aki ott bennül a szobájában, és akkor menedzseli a cégét, annak ne kelljen adózási kérdésekben sem konzultáns cégekhez fordulni, hanem a saját adózási kontaktusain keresztül el tudja végezni mindazt a munkát, amivel be kell fizetni azokat az adókat is, amelyek más tagállamokban jönnek létre azáltal, hogy ott működik. Tehát ilyen szempontból ne lássa a határokat, az Európai Unión belüli határokat az adózási kérdésekben sem, tehát ilyen adóbefizetési Schengen. Tehát mi is át tudunk menni a schengeni határokon belül, anélkül, hogy észrevennénk, hogy ott határ van, tehát ugyanezt jó volna elérni cégi kérdésekben is.
1: Jelezte, hogy hamarosan az Európai Parlament elé kerül a javaslat, és az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága, aminek egyébként az alelnöke, és nem mellesleg öntöltötte be ebben az esetben a jelentéstevő szerepét is, már jóvá hagyta azt a jelentést, ami a 28. rezsim megvalósíthatóságáról szól, illetve azt tárgyalja, hogy hogyan járulhat majd hozzá mindez az Európai Unió versenyképességének a javításához. De hogyha a képviselők is zöld utat adnak ennek, akkor hogyan folytatódhat a 28. rezsim útja?
2: Fontos azt elmondani, hogy a jogi kérdésekben már a bizottság előjött egy javaslattal, tehát már van egy alap, amit el lehet rugaszkodni. Az én jelentésem az pontosan arról szól, hogy próbáljunk még erre az alapra egy kicsit többet oda tenni, főleg az adózási kérdéseket. Hogyha ez sikerül, akkor szerintem 2028-tól már az itteni vállalkozók is, akik esetleg szeretnének más tagállamokban is működni, már beléphetnek ebbe a 28. rezsimbe. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság elnöke is támogatja ezt a kezdeményezést. Szerintem a mai világban, amikor látjuk, hogy rengeteg állam erőből politizál, és nagyon fontos az, hogy főleg a digitális piacokon, főleg a mesterséges intelligencia terén, hogy mekkora az a vállalat, egy ilyen világban nem szabadna megengedni azt, hogy Európa ne legyen ott, mert hogyha nem leszünk ott 5-10 évig, akkor nagyon le fogunk maradni, és akkor mindig fönnáll majd annak a veszélye, hogy jön akár egy új amerikai elnök, és kikapcsolja Európát ezekből a rendszerekből. Tehát ilyen szempontból fontosnak tartom azt, hogy Európának meg kell tartani a versenyképességét, ott kell lenni a globális asztalnál, ahol ez a verseny folyik, és meg kell mutatni egy kicsit az izmokat is, mert vannak Európának izmai, csak egyenlőre még nem tudjuk ezt annyira kihasználni, pontosan amiatt, hogy még mindig nincs egy egységes piac, hanem sokszor 27 nagyon különböző rendszer van, és amíg ezt nem tudjuk lebontani, ezeket a falakat a tagállamok között, addig nem tudjuk ezeket az izmokat megmutatni a globális piacon.
1: Ugyanakkor, ha már a tagállamok közötti falak említette, akkor érdemes arra is kitérnünk, hogy nem ez az első próbálkozás valamilyen hasonló jellegű kezdeményezésre, és a korábbi próbálkozások éppen a tagállamok eltérő politikai vagy gazdasági érdekei miatt estek kútba. Ezúttal hogyan viszonyul hozzá a 27-ek csoportja, mi a véleményük a 28. rezsimről, és túlélheti a tagállamok esetleges ellenkezését ez a kezdeményezés?
2: Ez nagyon jó kérdés, mert eddig mindig az volt a probléma, hogyha a tagállamoknak meg kellett egyezni valamiben, akkor sokszor az történt, hogyha meg is egyeztek benne, akkor lényegében, amikor ezt próbálták a saját jogi környezetükbe bevinni, akkor mindig voltak különbségek a tagállamok között. A másik meg az volt, hogy sokszor még megegyezni sem lehetett, mert mindig volt olyan tagállam, aki megvétózta például ezeket a kezdeményezéseket. Na most ez annyival nagyobb esélye van a 28. rezsimnek, hogy ez egy kicsit a tagállamokon kívül fut, tehát egy ilyen pán-európai rezsimről van szó, aminek nagyobb az esélye. Viszont adózási kérdésekben itt is lehet probléma, ezért mi azt a stratégiát választottuk a parlamenti képviselő társaimmal, hogy próbáljuk befókuszálni az adózási kérdéseket pont ezekre az innovációs startup cégekre. Pontosan azért, mert ezek a cégek az életük elején nem fizetnek olyan sok adót, tehát ezért nem kell, hogy akkora szenzitivitás legyen a pénzügyminiszterektől, mert hát nem annyira nem fontosak a bevételek szempontjából, ezért ez működhet. De hogyha ez az út sem járható, akkor még mindig van egy olyan lehetőség, hogyha 7-8 tagállam megegyezik abban, hogy kipróbálják ezt a 28. rezsimet adózási kérdésekben is, és a többieknek viszont meghagyják azt a lehetőséget, hogy később beléphetnek ebbe a rendszerbe. Tehát ez is benne van ebben

Unió versenyképességének megerősítéséhez a 28. rezsim munka címen ismert kezdeményezés, amely célja egy vállalkozóbarát, egységes szabályrendszer kialakítása. Arról, hogy hogyan viszonyulhatnak a reformhoz az egyes tagállamok, és legkorábban mikor léphetnek életbe a szóban forgó változtatások, Hódor Lajossal, a Progresszív Szlovákia európai parlamenti képviselőjével, Szlovákia korábbi miniszterelnökével beszélgettünk.

0: Idén ősszel mutatja be a Nyitrai Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet irodalompedagógiai munkacsoportja a 4. osztály számára készült munkáltató tankönyvét. A tankönyv az új tanterv második ciklusához kötődik, célja a szövegalkotási készség és az érzelmi intelligencia fejlesztése. Szerzői Petres Csizmadia Gabriella, Bárci Zsófia és Ettó Tanikó. Oktatási műsorunk következő adásában a tankönyv előkészítéséről Petres Csizmadia Gabriellát, a kötet egyik szerzőjét kérdezzük annak reményében, hogy azon a költői kérdésen is elgondolkodjunk a hallgatókkal közösen, mi a tankönyvek szerepe a digitális korban, miért van rájuk továbbra is szükség, ha egyáltalán él még ez az igény. Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője, várom Önöket a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.
2: Nyolc óra van.

0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádió napindító közéleti műsorát hallják 2026. július 7-én kedden. Milyen témák kerülnek terítékre a ma kezdődő ankarai NATO csúcson? Erről lesz szó 8:45-kor. Műsorunk

0: utolsó fél órájában pedig egy beszélgetés erejéig még visszatérünk a hétvégi sikertelen népszavazáshoz, és Tokár Gézát kérdezzük annak politikai következményeiről. Előtte még jöjjenek a hírek Nyitrai Nórától.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Juraj Blanár bolgár kollégájával egyeztetett a NATO csúcsról. Emmanuel Macron első nyugat-európai vezetőként látogatott Szíriába Assad bukása óta. Ma is a térségünkben hullámzó front alakítja az időjárást. 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban. Jó napot kívánok! Hallgassák meg a részleteket! A Progresszív Szlovákia szerint a kormány nem hozza nyilvánosságra, milyen álláspontot képvisel Szlovákia a NATO csúcson. Az ellenzék bírálta a csúcs előtti egyeztetést, amelyen az államfő, a miniszterelnök és a külügyminiszter vett részt. Ivan Korcsok szerint a lakosság nem tudja, milyen felhatalmazással utazik Peter Pellegrini Ankarába. A párt úgy véli, a kormány belpolitikai célokra használja a külpolitikát, és ezzel eltereli a figyelmet a védelmi kiadások növelésének hiányzó tervéről. A NATO csúcs ma kezdődik Ankarában, és két napig tart. A találkozó egyik központi témája a tagállamok védelmi kiadásainak alakulása. Újabb SMS-ben terjedő csalási hullámra figyelmeztet a rendőrség. A csalók hamis weboldalakra utaló linkeket küldenek, amelyek ismert alkalmazásokra hasonlítanak. Céljuk, hogy megszerezzék a felhasználók belépési adatait és bankkártya információit. A megtévesztő oldalak gyakran csak egy betűben térnek el az eredetitől, ezért könnyen hitelesnek tűnhetnek. A rendőrség arra kéri az embereket, hogy ne nyissák meg az ismeretlen linkeket, és ne adjanak meg személyes vagy bankkártya információkat. Ha valaki mégis megtette, azonnal vegye fel a kapcsolatot bankjával, és változtassa meg jelszavait. A ma kezdődő NATO csúcsról egyeztetett telefonon a szlovák és a bolgár külügyminiszter. Juraj Blanár hangsúlyozta, hogy Szlovákia támogatja a csúcs várható döntéseit, és továbbra is teljesíti szövetségi kötelezettségeit. Ugyanakkor megerősítette, az ország nem vesz részt Ukrajna katonai vagy katonai jellegű pénzügyi támogatásában. A felek kiemelték a kétoldalú kapcsolatok fontosságát, valamint a hasonló álláspontokat több európai kérdésben, köztük az uniós szankciók ügyében. Szó esett a gazdasági együttműködésről és Bulgária euróövezeti csatlakozásáról is. Az ukrán erők eltalálták az omszki kőolaj finomítót, amely csaknem 2500 kilométerre található Ukrajna államhatárától, közölte az ukrán vezérkar. A területen találatot és utána tüzet rögzítettek, a károk mértékét jelenleg pontosítják. Előzetes információk szerint találat érte a kőolaj elsődleges feldolgozó egységét, amelynek tervezett kapacitása évi 8,4 millió tonna kőolaj, emelte ki a Facebookon az ukrán vezérkar. Emmanuel Macron francia elnök Szíriába látogatott első nyugat-európai vezetőként Bashar el-Assad 2024-es bukása óta. A látogatás célja a kétoldalú kapcsolatok erősítése és a közel-keleti helyzet megvitatása. A francia elnök egy szabad és pluralista Szíria mellett áll ki. A damaszkuszi vezetés szerint a látogatás fontos lépés az ország nemzetközi kapcsolatainak helyreállításában. Macron az első uniós államfő, aki a hatalomváltás óta Szíriába utazott.
1: Időjárás.
2: Ma is a térségünkben hullámzó front alakítja az időjárást. Határozottabban felhős és naposabb időszakok és területek váltakoznak a nap folyamán. A felhőzetből elszórtan előfordulhat futó záporeső is, de inkább csak elvétve, kis számban és kevés csapadékot adnak. Élénkülni kezd, majd fel is erősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet nem változik számottevően a korábbiakhoz képest. A szeles idő csökkenti a hőérzetünket. 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D2-es autópályán Malacka felől a Pozsonyba bevezető útszakaszon forgalmi dugó van, körülbelül 20 perces torlódásra számítsanak az arra autózók. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Brigádi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A 26. játéknapon is két nyolcaddöntős találkozót bonyolítottak le a tengeren túli futball VB-n. Az Európa-bajnok spanyol válogatott 1-0-ra nyert a kétszeres Nemzetek Ligája győztes portugál csapat ellen. A találkozó egyetlen gólját a 91. percben a csereként pályára lépő Mikel Merino lőtte. Cristiano Ronaldo 27. VB mérkőzését játszotta, amellyel a 30 találkozóval listavezető Lionel Messi mögött a második helyen áll az örök rangsorban. Unai Simon, a spanyol válogatott 29 éves kapusa, ezen a világbajnokságon az 5. mérkőzésén sem kapott gólt, összességében pedig már 609 perce. A 4 évvel ezelőtti torna csoportkörében kezdődött a sorozat. A portugál válogatott szövetségi kapitánya Roberto Martinez a meccset követő sajtótájékoztatón bejelentette lemondását. Spanyolország a torna egyik legfőbb favoritjaként, tehát ott van a legjobb 8 között, ahol a társházigazda Egyesült Államokat 4-1-re leiskolázó Belgiummal találkozik. Gyors belga góllal indult a mérkőzés. A 9. percben Charles de Kettler talált a hálóba. A 31. percben Malik Tillman 25 méteres szabadrúgásból egyenlített. Egy perc múlva megint változott az eredmény, ismét a belgák kerültek előnybe. Ezúttal is de Kettler talált a hálóba, fejjel. Fordulás után elképzelés nélkül támadgatott az amerikai együttes, a belgák pedig a kínálkozó lehetőségre vártak. Az 57. percben aztán növelték az előnyüket. Matt Friese kapus eladta a labdát, Hans Fenaken pedig 35 méterről az üres kapuba gurított. A 93. percben a szintén csereként beállt Romelu Lukaku egy újabb védelmi hibát követően beállította a végeredményt. A minden tekintetben jobb belgák ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyertek. Hans Joachim Vecke, a Német Labdarúgó Szövetség alelnöke szerint bár mindkét fél nyitott a megállapodásra, korántsem biztos, hogy Jürgen Klopp lesz a VB-n leszerepelt válogatott szövetségi kapitánya. A nacionál elf a 32 között búcsúzott, miután 11-esekkel kikapott Paraguaytól. Ezt követően Julian Nagelsmann közel egy hetes húzavona után lemondott. Noha Üzbegisztán válogatottja 3 vereséggel nem jutott tovább a világbajnokság csoportköréből, 2 gól szerzőjét a korai kiesés ellenére luxusautóval jutalmazták hazájában. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Az NB1-es labdarúgó csapatok közül elsőként ma este a bajnok Győr kezdi meg szereplését. A nemzetközi kupasorozatok 2026-2027-es idényében, méghozzá a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Az Eto Islandon a Vikingur otthonában lép pályára 21 órakor, a párharc első mérkőzésén. A visszavágót jövő kedden 19 órától rendezik az Eto Parkban. A Szlován csak a kvalifikáció második fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe, ellenfele a Tallinn-Tbilisi párharc győztese lesz. A Stollár Fanni Mate Pavic magyar-horvát kettős bejutott az elődöntőbe a Wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros versenyében, miután 7-6-7-6 arányban legyőzte a 6. helyen kiemelt Desiree Kravchik, Neil Skapski amerikai brit duót. A legjobb 4 között ma a Mark Polmans Storm Hunter ausztrál kettőssel mérkőzik. A már tovább jutott magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70 arányban legyőzte a belgákat Székesfehérvárott, a világbajnoki selejtező sorozat 6. utolsó fordulójában. A címvédő szlovén Tadej Pogacar győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 3. útszakaszán, ezzel átvette a sárga trikót a dán Jonas Vingegaardtól.

0: 8 óra 18 perc van. Ma megkezdődik a kétnapos NATO csúcs találkozó a törökországi Ankarában. A találkozóra Donald Trump amerikai elnököt, de Volodymyr Zelenszky ukrán államfőt és az új szír elnököt is várják. Mik lesznek a csúcs találkozó legfontosabb témái? Erről kérdezem Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, kezét csókolom, tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Az ankarai csúcs kapcsán arról írnak a szakértők, hogy a NATO válságban van. Mennyire súlyos ez a válság, és mennyire erős és hiteles ma a NATO?
1: Súlyos, és azt tudom mondani, hogy nagyon sok repedés van a NATO-n belül, ami azt jelenti, és ezt nem én mondom, hanem az egyik amerikai miniszter mondta, hogy manapság azt kell mondani, hogy nem a külső fenyegetés a legfontosabb veszély a NATO számára, hanem a belső szakadások. Hát ez nagymértékben hozzájárul, azt hiszem nem kell ezt nekem nagyon részletesen elmagyarázni, a Trump elnöknek a viselkedése, aki ugye hát úgy beszél az Európai Szövetségesekkel, mint a alárendjegyei lennének egyrészt, másrészt ugye hát csatolni akar területeket Grönlandról, és egyéb olyan dolgai voltak, amely nem tetszik az európai vezetőknek. De most az európai részről pedig az történt, hogy gyakorlatilag hát nem nagyon akarják elfogadni ezt az 5%-ot. Az egyik fontos témája lesz ennek a mostani csúcsértekezésnek, ahol valószínűleg tisztázni fogják azt, hogy melyik ország teljesíti, melyik nem, és tulajdonképpen mi várható, mert ez 2035-ig a tavalyi hágai csúcstalálkozón döntés született, hogy meg kell valósítani. Na most, hogyha egyes országok ezt nem teljesítik, ebben benne van mondjuk olyan ország, mint Nagy-Britannia, Spanyolország, Szlovénia, Csehköztársaság, Magyarország, akik az eddigi, ez a tavalyi teljesítmény alapján azt lehet mondani, hogy nem abban az irányban haladnak, hogy remélene arra, hogy 2035-re teljesítsék ezeket az elvárásokat. Tehát nyilvánvaló, hogy ezeket el fogják mondani ezeknek az országoknak. Másrészt pedig ugye, hát nagyon fontos kérdés, amivel dönteni kell, ez az Ukrajna támogatása. Ukrajna támogatása egyértelműen a NATO-nak a feladatai közé tartozik, vagy legalábbis a eldöntött feladatok közé tartozik, hiszen nem lehet egy olyan helyzet, hogy Oroszország győzze nyugattal szemben, és hogyha Ukrajnáról beszélünk, akkor nyilván a nyugatot kell említeni, mint Ukrajna mögött álló hatalmas katonai tömb, illetve hát országok. Látszik, hogy a Trump elnök véleménye is megváltozott, ő is támogatja Ukrajnát. A NATO tanácskozás keretében lesz egy külön megbeszélés, zárt körű megbeszélés, tehát négy szemközti megbeszélés az amerikai elnök és a Zelenszky között. Tehát nyilvánvaló, hogy itt megpróbálják megtalálni az utat, hogy hol van az előre. Egy másik nagyon fontos téma, ezek általában a NATO csúcstalálkozókon napirendre szoktak kerülni, a fegyverzeti kérdések, fegyverzetfejlesztési kérdések, tehát hadipari cégeknek lesz egy fórum, ma van egyébként, ma délelőtt kezdődik, és hát ezen meg kell állapodni abban, hogy milyen irányban történik a hadipari fejlesztése, és kik vesznek ebben részt. Na most az amerikaiakat meg az zavarja, hogy az európaiak úgy döntöttek, nem NATO, hanem Európai Unió keretben, hogy vásároljunk európai fegyvereket, és ne amerikaiakat. Na most nyilván ez nem tetszik az amerikaiaknak, tehát itt is lesznek bizonyos viták, amit valahogy rendezni kell. Elég nehéz lesz szerintem a közös közleménynek az összeállítása, amit nyilván már előre elkészítettek, de hogy mit fogadnak el, meg mit nem, ez a holnap minden folyamán kerül nyilvánosságra, hát meglátjuk, hogy hogyan fog kinézni ez a közös közlemény, mert itt azért nagyon sok nézetet egyeztetni kell. Hát aztán nyilván az oroszokhoz való viszony, aztán nem beszélve arról, hogy Trumpot rendkívül zavarja az, hogy az iráni háborúk során Európa nem támogatta őket, sőt, ugye volt olyan ország, Olaszország nevezetesen, aki még azt engedélyezte, hogy az ott lévő bázisokat használják a Teherán elleni támadásra, vagy legalábbis Irán elleni támadásra. Tehát itt vannak olyan vitás kérdések, amelyekből felmerül az a kérdés, hogy tulajdonképpen milyen a szolidaritás a NATO-n belül. Na most ezeket nyilvánvaló meg fogják tárgyalni szűk körben, és hát valamilyen megállapodás fog születni azzal, hogy Trump is részt vett, nyilván NATO csúcson az elnökök vesznek részt, a legmagasabb szintű találkozó, neki el kellett menni oda, és el is ment. Hát meglátjuk, hogy most neki megy az európai országoknak, vagy nem. Aztán még meg kell említenem az egész téma kapcsán az, hogy Ankarában rendezik, amit a török elnök maximálisan ki fog használni abból a célból, hogy saját érdekeit érvényesítse. Hát tudjuk azt, hogy Törökország katonailag a második legerősebb ország NATO-n belül, és hát ők igen szoros kapcsolatot az európai országokhoz képest szorosabb kapcsolatokat építettek ki az Egyesült Államokkal, mint az európai országok, úgyhogy ebből adódóan itt is lehetnek különböző nézeteltérések, hogy aztán most ezt hogy sikerül egyenesbe hozni. Ez egy más kérdés, de Törökországot semmiképpen nem lehet elfelejteni ebben a sorban. És hát Erdoğan elnök viszont azt tudjuk, hogy meglehetősen kemény ízeket volt, tehát amit ő mond, az azért, amögött ott van egy nagyon kemény török támogatás, ami hát Törökországnak is fontos, meg hát a NATO-nak is szüksége van Törökországra, tehát semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy megligáljuk a török óhajokat, vagy a török kéréseket. Tehát rengeteg olyan téma van, ami most ezen a csúcs találkozón felmerül, és hát valahogy ebbe meg kell találni az utat, milyen irányba kell haladni a jövőben. Évente egyszer van ez a csúcs találkozó, és hát nyilvánvaló, hogy most ez nagyon fontos, a korábbiakhoz képest is, már minden NATO csúcs találkozón valami döntő születik, de ez most a NATO egysége szempontjából rendkívül fontos.
0: És az mennyire meglepő, hogy a mostani csúcsra a szír elnök Ahmed Salah is meghívást kapott?
1: Ez semennyire nem meglepő, tudni elég fontos kérdés az, hogy a szíriai változások milyen irányba mennek, és jelenleg úgy néz ki, hogy a szír elnök támogatja a nyugati nézeteket. Tehát ezt a vonalat erősíteni kell. Ezen kívül, hogy a Szíriában a maradék iszlám állam elemei jelen vannak, ami a NATO szempontjából kihívás jelent, plusz ezen kívül a migrációval kapcsolatos kihívásokban is van szerepe Szíriának, tehát valahogy Szíriát, kicsit furcsán mondom, vissza kell csalogatni abban a nyugati táborba, ami alapvetően a NATO, illetve a nyugati nézeteket támogatja, és nehogy véletlenül elmenjen más irányba ez az ország. Tehát támogatni kell. Aztán vannak nyilván ott egy bőségesen vitás kérdések, országon belül is, az Izraellel meglévő kapcsolatokban is vannak problémák, tehát nem véletlen hívták meg a szír elnököt erre a tanácskozásra, hát nem az egész tanácskozás, hát van vele egy megbeszélés, aztán ennyi az egész, ugyanúgy, mint Zelenszky esetében, tehát ők nem vesznek részt a érdemi megbeszéléseken, de téma Szíria, téma a Közel-Kelet, következésképpen nem logikátlan, hogy meghívják a szírvezetőt.
0: Említette Ukrajna kapcsán, hogy ugye nyilván katonai segítséget vár újra Kijev a tagállamoktól, de egy másik téma is fontos, mégpedig az orosz-ukrán háború lezárása. A hírek a napokban arról szóltak, hogy Donald Trump amerikai elnök a hétvégén telefonon beszélt az orosz elnökkel, Vladimir Putyinnal, és ennek kapcsán Trump azt mondta, a háború megoldása sokkal jobban közeledik, mint ahogy azt az emberek gondolják, és azt is mondta, hogy Vladimir Putyin is érzi, hogy nyomás alatt van. Erről a témáról mit gondol, hogy a háború befejezése tényleg közeledik-e?
1: Igen, közeledik akkor, hogy teljesítik a Putyinnek a óhaját és óhaját, tehát a négy megye mindenképpen Oroszországhoz tartozom. Innen el lehet indulni, de ahhoz az kell, hogy az ukránok átadják a még oroszok által el nem foglalt területeket. Na most ezt én nagyon-nagyon kétségesnek gondolom, tehát én úgy látom, hogy ez a közeledő háború vége, ez még egy kicsit messze van, sok mindenben meg kell állapodni. Nem akarja egyik sem a nézetét feladni, és én azt sem fogadom el teljes mértékben, hogy Putyin egyelőre be akarja fejezni ezt a háborút. De amiket részmegállapodásokat szeretne elérni mondjuk a Putyin, az, hogy az ukránok ne támadják az orosz mélységi területeket. Na most pont ez a kérdés lényege, hogy ezt támadják, és ezt hozza nagyon kellemetlen helyzetbe az orosz vezetést. Mert mi utána azt látjuk, hogy Moszkva éppen nem védhető a levegőből teljes mértékben, tehát a Moszkva környéki, de Szentpétervárt is mondhatnám, légvédelem nem olyan, mint aminek válizották, hanem ettől sokkal gyengébb. Ettől kezdve nyilván Putyin is kellemetlen helyzetben van, mert neki ezt valahogy meg kell magyarázni, hogy különböző objektumok robbannak, logisztikai létesítményeket nekem a működését akadályozzák, tehát itt rendkívül nehéz és kellemetlen helyzetbe került az orosz vezetés, ezért mondják, ahogy fejezik be a mélységi támadásokat. Hát aztán azt is lehet látni, hogy az oroszok viszont Ukrajna területén is már jó ideje igencsak mélységi támadásokat hajtanak végre, ráadásul polgári célok ellen, hát most is napokban is több emeletes épületet szétbombáztak, ami mindennek nevezhető, csak patronaüvektumnak nem. Míg az ukránok részére azt lehet látni, hogy energetikai létesítményeket, katonaüvektumokat, vezetési pontokat, tehát a hadsereghez kötő, vagy a hadsereg működését biztosító objektumokat támadnak. Még az oroszok részéről nem ezt tapasztaljuk. Tehát itt rengeteg vitás kérdés van, amit meg kellene oldani, és ez nem abból áll, hogy most itt egyik persze a másikra be fog fejeződni ez a háború. Nem véletlen próbál most a Zelenszky tárgyalni, illetve a Trump a Zelenszky jelzést is benne van ebbe, természetesen. Mit akar a Zelenszky? Elég világos, adjatok fegyvert, légvédelmünk erősítésre szorul, adjatok jogot arra, hogy Patriot rakétákat gyárthassunk Ukrajnába. Tehát itt nagyon sok olyan kérdés van, ami nem abban az irányban mutat, hogy fejezzük be a háborút, hanem pont ellenkezőleg inkább az eszkalációra, illetve az ukrán védelem erősítésére. De én azt szoktam mondani, hogy a nyugat nem engedheti meg azt, hogy Ukrajna elveszítse ezt a háborút, mert ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a nyugat is vereséget szenvedett Oroszországgal szemben. Na most ebből nyilván az következik, hogy itt még egyelőre vannak olyan akár katonai feladatok is, amelyeket teljesíteni kell, és ezt is szeretném hangsúlyozni, hogy mindkét oldalon.
0: Ma megkezdődik a kétnapos NATO csúcs találkozó a törökországi Ankarában. A találkozóra Donald Trump amerikai elnököt, Volodymyr Zelenszky ukrán államfőt és a szír elnököt is várják. Erről kérdeztem Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen, kezdjük, csókolom, viszont hallásra.

0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Jaroszláv Nagy, a referendumot szorgalmazó demokrati párt elnöke, az államfő teszi felelőssé a hétvégi népszavazás eredményéért, de kérdés, hogy a politikai pártok valóban arra használják-e a referendumot, amire való. Ez lesz a mai reggeli utolsó témája, előtte még a regionális hírek jönnek, Nyitrai Nórát hallják.
2: Tegnap megkezdődött az elavult gázvezetékek cseréje Somorján a Szenci úton, tájékoztatott a város önkormányzata. A munkálatok ideje alatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra és részleges útlezárásokra kell számítani. Lezárják a 63-as főúton lévő körforgalomtól Úszor felé vezető forgalmi sávot, míg a városközpont irányába továbbra is zavartalanul lehet közlekedni. A Dunaszerdahely felől érkező autósokat Bucsúháza felé terelik, ahonnan az 1375-ös úton haladhatnak tovább. A Pozsony felől érkezők számára a terelő út Somorján keresztül a Szőlőskert utcán vezet Úszor irányába. A város tájékoztatása szerint a gázvezeték csere várhatóan 3-4 hétig tart. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy az érintett útszakaszon fokozott óvatossággal vezessenek, és kövessék az ideiglenes közlekedési jelzéseket. Krómozott lökhárítók, csillogó veterán motorok és régi traktorok töltötték meg a múlt hét végén Nagy Ráskát, ahol minden eddiginél nagyobb érdeklődés mellett rendezték meg a veterán jármű találkozót. A településre közel 210 jármű érkezett, nem csak Szlovákia minden tájáról, hanem Magyarországról is. Miskolcról, Budapestről, Hajdúböszörményről és Alsó-Zsolcáról is sokan vállalták a hosszú utat, hogy bemutassák féltve őrzött gépeiket. A nap csúcspontját a hagyományos felvonulás jelentette, a veterán autók és motorok több kilométer hosszú konvojban indultak Nagyráskáról Nagykaposra, ahol az utak mentén százak figyelték és fényképezték a ritka járműveket. A szervezők idén hivatalos országos rekord felállítását is megcélozták. A szükséges dokumentációt már benyújtották a rekordokat hitelesítő szervezetnek. A hivatalos rekord kihirdetésére még várni kell, de a közel 210 veterán járművel a nagyráskai találkozó már most minden korábbinál nagyobb mezőnyt vonultatott fel. Dunaszerdahelyen befejeződött a Szent István tér felújításának első szakasza, a felújított részt átadták a forgalomnak, ezáltal a Szlátkovics utca ismét egyirányú lesz, tájékoztatott a városháza. Kezdődik a második szakasz, az alatt a Vámbéri Ármin gimnázium és a szakközépiskola közötti nagy parkolót továbbra is használhatják az autósok. További módosítások lesznek a közlekedésben, a parkban pedig földmunkákat végeznek, elvégzik a közművesítést és kiépítik a műszaki infrastruktúrát. Ez a szakasz szeptember 19-éig fejeződik be.
0: Időjárás.
2: Ma is a térségünkben hullámzó front alakítja az időjárást. Határozottabban felhős és naposabb időszakok és területek váltakoznak a nap folyamán. A felhőzetből elszórtan előfordulhat futó záporeső is, de inkább csak elvétve, kis számban és kevés csapadékot adnak. Élénkülni kezd, majd fel is erősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet nem változik számottevően a korábbiakhoz képest. A szeles idő csökkenti a hőérzetünket. 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt az R1-es gyorsforgalmi úton Zólyom után Beszterczebánya irányába. A baleset helyszínét a jobboldali sávban haladva tudják kikerülni. Dugóval, várakozással, torlódással egyelőre nem kell számolniuk az arra közlekedőknek, és a radar méri a sebességet Magyarbőd előtt Ránkfüred felől. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 8 óra 38 perc van. Bár a szakértők előre jelezték, hogy a hétvégi népszavazás nem lesz érvényes és alacsony részvétel várható, a valamivel több mint 16% talán még őket is meglepte. Jaroszláv Nagy, a referendumot szorgalmazó demokrati párt elnöke, az államfő teszi részben felelőssé az eredményért, de kérdés, hogy a politikai pártok valóban arra használják ki a népszavazást, amire való. Milyen lehet a referendum intézményének jövője az országban, erről is kérdezem Tokár Géza újságírót, politikai elemzőt. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Ön szerint is ki lehet jelenteni, hogy ez a 16%-os részvétel még a vártnál is jóval alacsonyabb volt?
1: Hát én gondolom, igen, bár ugye a pártok, különösen a demokraták, mielőtt belementek volna a népszavazásba, azért taktikusan óvakodtak attól, hogy kijelöljenek ilyen abszolút célokat, hiszen hogyha ki van jelölve egy bizonyos részvételi határ, amin felül kudarcnak, amin felül pedig sikernek számít a népszavazás, akkor azért be lehet futni eléggé komoly problémákba. De én úgy gondolom, hogy semmiféle kritériumnak nem felel meg ez a jelenlegi részvételi mutató, hiszen az önálló Szlovákia történetében hát egyszer történt meg az, hogy egy népszavazásra kevesebben mentek el. Most nyilvánvalóan lehet arról vitatkozni, hogy pontosan milyen tényezők is vezettek el odáig, hogy a választók alul motiváltak voltak, de az biztos, hogy ebből különösebb sikertörténetet csiholni, legalábbis politikailag a kezdeményező demokratáknak a népszavazás után nem igazán lehet.
0: Jaroszláv Nagy, a demokrati elnök gyakran hozta fel Peter Pellegrini államfőt, mint okot azért, hogy ilyen alacsony volt a részvétel, ugye egyrészt azt, hogy kihagyta ezt a bizonyos harmadik kérdést, és másrészt pedig azt, hogy a népszavazást nyár elejére írta ki, tehát arra az időpontra, amikor már megkezdődnek a vakációk. Erről mit gondol, ez mennyire befolyásolhatta a részvételt?
1: Hát nem annyira befolyásolta, tehát azt nem lehet mondani, hogy ne lett volna hatása a részvételre. Teljesen más lenne ugye a helyzet akkor, hogyha ennek a népszavazásnak egy nagyon konkrét és komoly tétje lett volna az idő előtti választásnak a kiírása, illetve az időpont kapcsán is lehet polemizálni arról, hogy most a kora nyár, vagy a késő nyár, vagy melyik időpont lenne a legjobb. Ugyanakkor látni kell, hogy az esély a sikerre az így is meglehetősen alacsony lett volna, és arról is lehet vitatkozni, hogy mennyire jogosan vagy éppen jogtalanul jelentette ki Peter Pellegrini, hogy az előrehozott választásról nem lehet szavazni. Én úgy gondolom, hogy ez a kezdeményező pártnak, tehát ilyen esetben a demokratáknak is a felelőssége, hogy mikor megkezdik az aláírásgyűjtést, akkor saját maguk is kérnek állásfoglalást, arra vonatkozólag, hogy egyáltalán ezek a kérdések befogadhatóak-e, számolnak az esetleges reakciókkal, és hát nagyon valószínűbb, hogy inkább ugye egyfajta ilyen pártimázsépítési kísérletnek láttuk egy újabb fejezetét, mint sem egy őszinte kérdésfelvetést az ő részükről. Tehát azért bőven vannak olyan tényezők, amelyek miatt lehet hibáztatni a demokratákat is. Nyilván Peter Pellegrininek volt egy bizonyos része abban, hogy ez népszavazás úgy alakult, ahogy alakult.
0: Hogyan értékeli azt, hogy a többi ellenzéki párt talán a PS kivételével nagyon óvatos álláspontra helyezkedett a népszavazás kapcsán, tehát nem igazán buzdították a szavazóikat arra, hogy vegyenek részt ezen a referendumon, holott ugye közös kormányváltásra készülnek. Ez azért van, mert ők is tudták előre, hogy ez nem lesz sikeres, vagy nem akartak a demokrati mellett kampányolni, mert látták, hogy ez is főleg a konkrét pártnak a kampány témája.
1: Hát is, tehát hogy mind a két tényező ebben szerepet játszott, és abszolút szerintem ez a két legfontosabb tényező, ami ott volt a sikertlenség mögött, már mint ellenzéki oldalról. Ugye azt látni kell, hogy a demokraták azok gyakorlatilag központi koordináció nélkül kezdtek bele az aláírásgyűjtésbe. Egy olyan helyzetben, vagy egy olyan szituációban, amikor fel kellett építeni a pártnak az imázsát és a képét, és egész egyszerűen hiányzott a részükről is az egyeztetési szándék más pártokkal. De ugyanakkor ott, ahol kvázi ez a párt ki tudja sajátítani egy ilyen kezdeményezésnek a sikerét, mert végül is sikerként könnyelhetjük el azt, hogy a petíciós akció jól sikerült, hogy az aláírások összegyűltek a kezdeményezés mögött, Ugyanakkor azt is kell látni, hogy van egy pont, ahol be kell vonni a többi pártot, meg kell próbálni megkísérelni valamiféle ellenzéki konszenzust keríteni a kezdeményezés mögé, és erre nem igazán volt se szándék, se lehetőség az elmúlt pár hónapban, mintha a demokratám sem törekedett volna nagyon arra, hogy megtegye ebben az irányban a lépéseket, és hát a többi párt ebből a szempontból igazából tényleg a kockázatot látta amögött, hogy érdemes-e támogatniuk egy ilyen kezdeményezést, vagy nem, hiszen abban az esetben, hogyha borítékolhatóan kell sem mennek el szavazni, akkor azzal egyedül azt érik el, hogy a demokraták, vagy akár a nyilvánosság a felelősséget elkeni, és mindenki viseli egy ilyen döntésnek a következményeit, tehát mondjuk adott esetben nem csak Jaroszláv Nagyot, a demokraták elnökét hibáztatják azért, hogy 12 millió eurót elköltöttek a választásnak a megvalósítására, hanem mondjuk Mihály Simecskát is, vagy más ellenzéki vezetőket, és én úgy gondolom, hogy senki nem akart ebben a játékban úgy igazán teljes szívvel részt venni.
0: Beszéljünk a Magyar Szövetségről is, arról, hogy ez a párt milyen álláspontra helyezkedett el a referendum kapcsán, illetve hogy milyen volt a részvétel a magyar lakta vidékeken.
1: Hát igen, a részvétel az rettentően gyenge volt, tehát ugye azzal együtt, hogy ez volt a minden idők hát leggyengébb, vagy egyik leggyengébb részvételi mutatóját hozó népszavazása, a magyarok lakta régiók azok még gyengébben teljesítettek, tehát hogy konkrétan számosítsuk, átlagosan 8% felett volt a részvételi arány azokon a településeken, ahol a magyar kisebbség is él. Erről a Bél Mátyás Intézet egyébként megjelentetett egy eléggé jó elemzést. És ugyanakkor azt is látni kell, hogy emögött szintén van több indok, hogy miért is így alakultak a történések, ahogy. És az egyik legfontosabb az nyilván az, hogy a Magyar Szövetség az nem mozgósított, ugyanúgy, mint a többi ellenzéki párt. Nem is nagyon kérték meg egyébként a szövetséget arra, és itt ez megint csak egy koordinációs hiba, hogy valamilyen módon szóljon a magyar szavazóknak, ami egyértelműen hiba, de ugyanakkor szerintem a szövetség sem akar beleesni abba, megint csak politikai hibába, hogy erőteljes saját szakállára foganatosított, mozgósító kampányt tart, aztán rettentően gyöngék a részvételi mutatók, mert ez meg a szövetségnek a kudarcaként lehetett volna, ezt a szövetség kudarcaként lehetett volna értelmezni a választás után, úgyhogy ebből a szövetség mondhatjuk azt, hogy taktikusan kimaradt. Az egy másik kérdés, hogy mennyire jó vagy rossz dolog az, hogy ismételten bebizonyosodott, hogy a magyarok lakta területek nagyon-nagyon nehezen mozdulnak meg akkor, hogyha szavazni kell.
0: Ön elemzőként mit gondol arról, hogy népszavazás útján is le lehessen rövidíteni a választási ciklust? Mert ugye időről időre ezzel előjönnek a pártok, de hát az Alkotmánybíróság szerint ez a kérdés nincs egészen rendben, mégis folyamatosan előhozakodnak ezzel.
1: Hát nyilván vannak érvek meg ellenérvek, én nem is elemzőként, hanem inkább magánszemélyként mondanám azt, hogy az én véleményem szerint egy kormány, hogyha megkapja, vagy egy koalíció, hogyha megkapja mandátumot arra, hogy 4 évig irányítsa az országot, akkor igazából az, hogyha kiírhatnak előrehozott választásokat a leváltására, az csak elriasztja az egyes kormányokat attól, hogy mélyebb reformintézkedéseket vezessenek be, vagy népszerűtlen témákhoz is hozzá tudjanak nyúlni, vagy hozzá merjenek nyúlni. És hát a jelenlegi demokratikus rendszerben megvan az az eszköz, amivel egy kormány idő előtt megbukhat, az ugye az, hogy elveszíti a parlamentnek a bizalmát, és erre Szlovákiában volt is példa, nem is egyszer, nem is kétszer. Tehát az én véleményem szerint ez egy kicsit ilyen fölösleges, vagy veszélyekkel járó intézkedés, hogyha ezt megengedjük. Nyilvánvalóan vannak alkotmányok és vannak jogi rendszerek, amelyek ezt abszolút megengedhetőnek tartják. Szlovákiában ez egy nagyon homályos kérdés, és megmutatkozott ismételten most is, hogy nagyon sok a bizonytlanság azzal kapcsolatban, hogy mit enged meg a szlovák alkotmány, mit nem enged meg, és hogy mennyire szelektíven lehet ezt különféle módokon is értelmezni a jogászok részéről.
0: Milyen lehet a népszavazás intézményének jövője Szlovákiában? Ugye jelenleg csak akkor érvényes a népszavazás, ha azon az összes választópolgár több mint 50%-a részt vesz, amit nagyon nehéz megugrani. Richard Rasi házelnök pedig a hétvége után arról beszélt, hajlandó lenne vitát nyitni arról, hogy a fontos kérdésekben mondjuk uniós tagság vagy más szervezetekbe való belépés megmaradna ez az 50%-nál magasabb kvórum, de más témákban ennél alacsonyabb részvétel is elegendő lenne. Erről mit gondol?
1: Hát az tény, hogy a jelenlegi szabályozás az eléggé likvidációs jellegű, tehát nagyon-nagyon ritkán és nagyon különleges esetekben történhet meg az, hogy az összes választópolgár 50%-a, vagy annak nagyobb része úgy gondolja, hogy el kell mennie és részt kell vennie egy ilyen választáson. Ugye az egyedül sikeres népszavazási kezdeményezés az Európai Unióba való belépésről zajlott 2004-ben, és ha valaki emlékszik arra az időszakra, akkor arra is emlékezhet, hogy egy nagyon-nagyon intenzív kampányaiban tényleg minden politikai pártba kapcsolódott. Az is csak arra volt elég, hogy épp hogy sikerült átvinni ezt az eredményességi küszöböt, és nagyon komoly problémákat okozott volna Szlovákiának, meg uniós szinten is egyébként, hogyha ez a népszavazás kudarccal végződik. Tehát az biztos, hogy a mostani szabályok azok nem túlságosan serkentik azt, hogy eredményes népszavazásokat tartsunk. Itt igazából a kérdés inkább az, hogy át-e tudjuk fogalmazni azt, hogy át-e tudjuk gondolni azt, hogy mire jön egy ilyen népszavazás, és hogy mit akarunk vele elérni. Hogyha ugye arról van szó, hogy szeretnénk, hogy a népnek az akarata az átsugározna a legfelsőbb körökbe egy-egy fontos vagy hangsúlyos téma kapcsán, akkor adódik az a kérdés, hogy nem sokkal kézenfekvőbb az, hogyha olyan pártokat választunk meg, akik kormányra kerülnek, és akik ezt a kérdést fontosnak tartják. Én úgy gondolom, hogy szükség lenne mindenképpen egy alapvető párbeszédre azzal kapcsolatban, hogy mennyire hatékony ez az eszköz, és hogy mit várunk el tőle, és csak akkor van értelme a szabályoknak a megváltoztatásán gondolkodni, mert hogy a másik probléma, ami amúgy szintén nagyon gyakran előkerül a népszavazásokkal kapcsolatban, hogy egy-egy politikai párt a saját marketing eszközeként használja ezt a kezdeményezést, és szavazókat próbál szerezni vagy mozgósítani. Hát pont a demokratáknál láttuk ezt, hogy ez egy nagyon fontos eszköz volt a demokraták számára abban, hogy országosan ismerté váljon a párt. De nem ez lenne egy népszavazásnak a célja, hogy pártokat reklámozzon és ezzel tudjanak kampányolni. Szóval itt rengeteg problémát kellene megoldani, ami túlmutat azon az egyszerű kérdéssel, hogy mikortól lesz érvényes egy népszavazás.
0: Ugye voltak ilyen elemzői vélemények, hogy a demokrati mindenképpen jól jön ki ebből a népszavazásból, mert ahogy ön is mondta, mobilizált, láttatta magát, de mégiscsak ez a 16% nagyon kevés, hisz maga Jaroszláv Nagy is olyasmit nyilatkozott még a népszavazás előtt, hogy 20% feletti részvétel már siker lenne, és egy egyértelmű üzenet Fico számára, tehát nem lett meg ez a 20%, úgyhogy bármilyen téren a demokratinak árthat-e ez a mostani népszavazás?
1: Hát én úgy gondolom, hogy a népszavazás abból a szempontból árthat a demokrati pártnak, hogy azok a tétovázó ellenzéki szavazók, akik azon gondolkodnak, hogy melyik párt képviseli hitelesebben az érdekeiket, melyik párt hibázik, vagy éppen nem hibázik, azok esetleg úgy gondolhatják, hogy vannak jobb alternatívák is, mint Jaroszláv Nagynak a pártja, és szerintem vannak olyan pártok a szlovákiai pártrendszerben, akár itt mondjuk az SZSZ-re gondolok, akár egyébként Igor Matovicsra és a Szlovákia mozgalomra, akár amúgy a PSZ-re, amelyek nagyon szívesen átvennék a demokrati szavazóinak egy részét, és fel is fogják hánytorgatni ezt az ellenzék egymás közötti vetélkedésében Jaroszláv Nagy pártjának, hogy hát ők elkövettek egy nagy hibát ennek a népszavazásnak az összehozásával. Szóval én azt gondolnám, hogy ebből a szempontból valamennyit árthat a pártnak ez a kezdeményezés, illetve hát az ellenzéknek abból a szempontból lehet fontos szerepe a demokraták népszerűségének, hogy erre a pártra mindenképpen szükség van az idézőjeles rendszerváltáshoz és Robert Fico leváltásához, mert hogyha nincsenek a parlamentben, akkor kimondottan Matovicsra van utalva bármiféle ellenzéki összefogás, tehát ennek a jelenségnek a következményére még messzire visznek. Amit viszont meg tudunk majd állapítani a következő 2-3 hónapnak a felméréseiből, hogy miként alakul a demokratáknak a népszerűsége, hogyha egyértelműen csökken, akkor azt bizony a népszavazás számlájára lehet írni.
0: Az utóbbi napokban sok vita volt erről a bizonyos harmadik kérdésről, hogy ugye lerövidíthető-e a választási ciklus népszavazás útján, és ennek a vitának még nincs vége, hiszen a HLASZ, a kormánypárt az őszi parlamenti ülésre beterjesztette egy ilyen javaslatot, és hát alkotmánymódosítást szorgalmaz, ami lehetővé tenné a választási ciklus lerövidítését népszavazás útján, de nem az adott ciklus első éve után, vagy az utolsó évében. Mi lehet ön szerint a HLASZ-nak a célja ezzel a javaslattal?
1: Hát ez egyértelműen egy politikai marketingeszköz, hiszen az az érzékelte, hogy van egy alapvető felháborodás a nyilvánosság egy bizonyos részének a körében azzal kapcsolatban, hogy népszavazást nem lehet kiírni ebben az alapvető kérdésben. Ugye korábban beszéltünk erről a témáról, és én elmondtam, hogy a véleményem szerint azért meglehetősen rizikos népszavaztatni egy ilyen témában, mert vannak más eszközök is arra, hogy egy alkalmatlan kormány megbukjon, és ez viszonylag jól van szabályozva, de ugyanakkor nagyon sokan gondolják azt, hogy ez nem elég, és hogy egy alkalmatlan kormánynak, ami egy bizonyos téma kapcsán kimondottan az állampolgárok érdekei ellen cselekszik, annak bizony leválthatónak kell lennie. És ha lesz erre úgymond a vonat szeretne, egy képzeletbeli vonatra szeretne felülni, szeretne jobb pontokat szerezni a választóknál, és épp ezért előhozta ezt a témát. Ugyanakkor ez egy nagyon két élő fegyver, és nagyon tanulságos lesz megnézni azt, hogy az ellenzéki pártok, meg a kormánypártok mennyire lesznek hajlandóak támogatni egy ilyen javaslatot. Én úgy gondolom, hogy mindegyik pártnak a fejében van egy ilyen kezdeményezés kapcsán, hogy egy dolog, hogy most éppen például ellenzékben van, és akár politikai tőkét is csinálhat abból a dologból, hogy megpróbálhatja leváltani a kormányt, vagy közelebb vinni őt a távozáshoz, de előfordul könnyen az, hogy fordul a kocka, és kormány szerepben találja magát. És akkor, hogyha kiderül, hogy nagyon könnyen ki lehet írni egy népszavazást a saját maga eltávolítására a hatalomból, az azért óvatosságra int, és ez egy nagyon komoly és súlyos rizikó. Szóval az én véleményem szerint ez a kezdeményezés ez egyszerűen nem fog többséget találni a parlamentben, és a politikai pártoknak a túlnyomó része az nem fog abba beleegyezni, hogy megváltoztassák az alkotmányt.
0: Bár a szakértők előre jelezték, hogy a hétvégi népszavazás nem lesz érvényes és alacsony részvétel várható, a valamivel több mint 16% talán még őket is meglepte. Jaroszláv Nagy, a referendumot szorgalmazó demokrati elnöke az államfőt teszi részben felelőssé az eredményért, de kérdés, hogy a pártok valóban arra használják-e a népszavazást, amire való. Milyen lehet a referendum intézményének jövője Szlovákiában? Erről is kérdeztem Tokár Géza újságírót, politikai elemzőt. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm, további kellemes napot kívánok.
2: Pátria Rádió. Tőketereves. FM 106,7.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért adáskezdő műsorunkba. A reggeli interjúkat a patria24.stvr.sk weboldalon is megtalálhatják. Ha tehetik, maradjanak velünk, Gaspalik Maja várja önöket a nappaliban. A hangmérnök Vasies Olivia nevében is Bábelivet köszöni megtisztelő figyelmüket. További szép napot kívánok!

0: Idén ősszel mutatja be a Nyitrai Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet irodalompedagógiai munkacsoportja a 4. osztály számára készült munkáltató tankönyvét. A tankönyv az új tanterv második ciklusához kötődik, célja a szövegalkotási készség és az érzelmi intelligencia fejlesztése. Szerzői Petres Csizmadia Gabriella, Bárci Zsófia és Eptó Tanikó. Oktatási műsorunk következő adásában a tankönyv előkészítéséről Petres Csizmadia Gabriellát, a kötet egyik szerzőjét kérdezzük annak reményében, hogy azon a költői kérdésen is elgondolkodjunk a hallgatókkal közösen, mi a tankönyvek szerepe a digitális korban, miért van rájuk továbbra is szükség, ha egyáltalán él még ez az igény. Gazdik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője, várom Önöket a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió. Kilenc óra van. Nappali. Gasparik Majával.
2: Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek itt a Nappaliban, július 7-én. Ugye mondhatjuk azt, hogy még csak egy hét telt el júliusból, de higgyék el, annyira gyorsan telik el az idő, úgyhogy érdemes valóban kihasználni. Például rádiózzanak velünk ma délelőtt is. Arról is hallhatnak, hogyan hozzuk vissza a történetmesélést, a beszélgetést és magát a kapcsolódást a gyerekekkel a nyári szünetben. És vajon mi felnőttek mennyire tudunk történetet mesélni, beszélgetni? Ez is kiderül majd. Már is hozom a témákat, de most még hírek következnek. A mikrofonnál Nyitrai Nóra.
1: A Pátria Rádió hírei.
3: A munkahelyi szexuális zaklatás gyakoribb, mint sokan beismerik. Kubát súlyos áramkimaradás sújtja, összeomlott az elektromos hálózat. Ma is a térségünkben hullámzó front alakítja az időjárást, 21 és 26 fok között alakul a délelőtti hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra!

0: vagyok. Következnek a részletek. A munkahelyi szexuális zaklatás sokkal gyakoribb, mint azt sokan beismerik, hívja fel a figyelmet a Szlovák Emberi Jogi Központ. A jelenség gyakran láthatatlan marad, mivel az áldozatok nem jelentik az eseteket. A szakértők szerint ennek egyik oka, hogy sokan nem ismerik fel a zaklatás különböző formáit. A probléma nem csak a fizikai, hanem a pszichés biztonságot is érinti, miközben a biztonságos munkakörnyezet alapvető jog. Az érintettek segítséget kérhetnek a munkáltatótól, a szakszervezetektől, a munkaügyi felügyelettől vagy az emberi jogi központtól. A kampány célja a tudatosság növelése és a zaklatás visszaszorítása. A Progresszív Szlovákia szerint a kormány nem hozza nyilvánosságra, milyen álláspontot képvisel Szlovákia a NATO csúcson. Az ellenzék bírálta a csúcs előtti egyeztetést, amelyen az államfő, a miniszterelnök és a külügyminiszter vett részt. Ivan Korcsok szerint a lakosság nem tudja, milyen felhatalmazással utazik Peter Pellegrini Ankarába. A párt úgy véli, a kormány belpolitikai célokra használja a külpolitikát, és ezzel eltereli a figyelmet a védelmi kiadások növelésének hiányzó tervéről. A NATO csúcs ma kezdődik Ankarában és két napig tart. A találkozó egyik központi témája a tagállamok védelmi kiadásainak alakulása. Izraelbe utazik ma a szlovák külügyi államtitkár. Marek Estok háromnapos munkalátogatásán a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről és biztonságpolitikai kérdésekről tárgyal. Találkozik Izrael külügyminiszterével, valamint más magasrangú tisztviselőkkel is. A megbeszélések témája lesz a közel-keleti helyzet és a nemzetközi kapcsolatok alakulása. A program részeként Estok felkeresi a Yad Vashem emlékhelyet is, ahol tiszteletét rója le a holokauszt áldozatai előtt. Összeomlott Kuba országos elektromos hálózata, így az egész szigetet áramszünet sújtotta. A hatóságok egyelőre vizsgálják az okokat, de az országban már hónapok óta rendszeresek a hosszú áramkimaradások. Ezek hátterében az elavult infrastruktúra és az üzemanyag hiány áll. Az áramszünetek komoly fennakadásokat okoznak, leáll a közlekedés és műtéteket is elhalasztanak. Az idei évben ez már a harmadik ilyen eset az országban. Kanada jelentős védelmi beruházásról döntött a német ThyssenKrupp Marine Systems vállalat, 12 korszerű tengeralattjárót épít az országnak. A beszerzés az egyik legnagyobb katonai projekt Kanada történetében, és része annak a stratégiának, amellyel Ottawa növeli védelmi kiadásait a NATO céljainak teljesítése érdekében. A döntés a NATO csúcs előtt született, miközben a szövetségesekre egyre nagyobb nyomás nehezedik a biztonsági kihívások miatt. A háttérben az Oroszország jelentette biztonsági kockázatok erősödése áll. Sport Zsigárdi Lászlótól.
1: A tengeren túli labdarúgó világbajnokság 8. döntőjében Spanyolország, Portugália 1-0 és Belgium Egyesült Államok 4-1. Ma 21 órától játsszák a Vikingo Reykjavik Győr odavágót a labdarúgó bajnokok ligája első selejtező körében. A Stollár Fanni Matepavics magyar-horvát kettős bejutott az elődöntőbe a Wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros versenyében.
2: Időjárás.
0: Ma is a térségünkben hullámzó front alakítja az időjárást, határozottabban felhős és naposabb időszakok és területek váltakoznak a nap folyamán. A felhőzetből elszórtan előfordulhat futó záporeső is, de inkább csak elvétve, kis számban és kevés csapadékot adnak. Élénkülni kezd, majd fel is erősödik az északnyugati szél, a hőmérséklet nem változik számottevően a korábbiakhoz képest. A szeles idő csökkenti a hőérzetünket. 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet a délelőtti órákban.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Forgalmi dugó van a D2-es autópályán, Pozsonyba behajtva Malacka irányából körülbelül 10 perc a várakozási idő. Ezen kívül Kassára behajtva Eperjes felől szintén 25 percet kell várniuk az arra közlekedőknek. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: stabil a horgony.
1: Jó kis hazai dallal indult itt az első óra a nappaliban, és én már mondom is, hogy milyen témákra számíthatnak, hogyha velünk töltik a délelőttet. Én egészen 12 óráig számítok a figyelmükre. Az első órában most visszarepülünk hamarosan a júniusi pozsonyi magyar kulturális hétre. Kulisszák mögötti hangulatot hozok, együtt sétálunk majd Alin Nikutával, a 4th Street énekesével, megszólalnak a Magyar Állami Népi Együttes felvidéki táncosa, ellátogatunk a Magyar Honvédség Szentendre helyőrség zenekarához, és a Parnograsz backstage-ébe is bekukkantunk. Olyan pillanatokat hallhatnak, amelyeket a színpad előtt állva a közönség nem feltétlenül láthatott, de azért az a pillanat is nagyon érdekes volt, amikor a 4th Street koncertjén az éppen most is velem dolgozó kolléganő mellém szegődött Vasies Olive, és azt mondta, hogy most már azt is elmondhatjuk, hogy együtt bulizunk a 4th Street koncertjén. Igen, úgyhogy jó kis élmények voltak itt szerintem, hát ezekből hozok például ízelítőt ebben az órában. Második óra témája, jön a Storium, jön Janik Joe, a zenekar frontembere, ő lesz a vendégem, ugyanis a zenekar legújabb dala igazából nem is egy új dal, de egy új értelmezése a dalnak. A Köztünk Nincs Határ apropóján beszélgetünk arról, hogy mit jelent ma az összetartozás, a közös gyökerek és az identitás. Megismerjük a dal születésének vagy újragondolásának történetét, a közös alkotás kulisszatitkait, és azt is, milyen üzenetet szeretnének eljutatni a hallgatókhoz. Csak hogy néhány nevet említsek, a dalban például közreműködik Viki Dál Gyula, Alapi István, de Keresztes Ildikó hangját is hallhatjuk, és hogy még ki mindenkiét, az 10 óra után kiderül. A harmadik órában gyakori és visszatérő vendégem Benyó Erzsébet kreatív mesefoglalkozás vezetővel. Ezúttal arról beszélgetünk, hogy hogyan találhatjuk meg a közös hangot a gyerekekkel. A nyári szünetben egy olyan világban, ahol sokszor úgy érezzük, mintha más nyelvet beszélnének a különböző generációk. Szó lesz mesékről, kütyükről, közös élményekről és arról is, hogyan lehet lelkiismeret furdalás helyett valódi kapcsolódást építeni a családban. Bízom benne, hogy velünk tartanak, kellemes délelőtt kívánok a nappali mai csapata nevében, hangmérnök, ahogy ezt már mondtam is, Vasies Olivia, a szerkesztő műsorvezető pedig Gasparik Maja. Töltsék velünk a délelőttöt!

Az Apollóniákat, Bódogokat, Donátokat, Félixeket, Metódokat, Willibaldokat, Kasztorokat és Odókat. Ma egy igazi világbajnoki slágerrel köszöntjük 9 óra 20 perckor. A dal apropója sem véletlen, hiszen tegnap egy korszak is lezárult a labdarúgás történetében. Cristiano Ronaldo tegnap intett búcsút a világbajnokságoknak, miután Portugália 1-0-ás vereséget szenvedett Spanyolországtól a 8-ad döntőben. A portugál klasszis már a torna előtt jelezte, hogy ez lesz pályafutása utolsó világbajnoksága. És micsoda pályafutás zárult re! Ronaldo lett az első futballista, aki 6 különböző világbajnokságon is pályára lépett, ráadásul mind a 6 tornán gólt is szerzett. 41 évesen minden idők legidősebb mezőnyjátékosaként talált be világbajnoki mérkőzésen. Válogatott beli góljainak száma már 146, hivatalos pályafutása során pedig már a 976. góljánál jár. Nem véletlen, hogy sokan minden idők egyik legnagyobb futballistájaként emlegetik őt. A 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos himnusza pedig Shakira és Burna Boy közös dala Die Die, amelyet sokan már most a legendás Waka Waka méltó utódjának tartanak. Mi pedig ezzel a dallal kívánunk nagyon és nagyon sok boldogságot minden mai névnaposnak, ünnepeltnek, születésnaposnak és évfordulósnak.

0: Let's go! Most pedig, kedves hallgatóink, megtudhatjuk, hogy mire számíthatnak a Vasárnap Családi Magazin eheti számában. Kuklis Katalint hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap Családi Magazin legújabb száma, a címlapon Sylvester Stallone. Kevesen tudják róla, hogy pályája kezdetén a 70-es években jelentkezett a keresztapa filmekbe, de statisztának sem vették fel. A Rocky és a Rambo filmek sztárjának legendás életútját Kulcsár Gábor foglalta össze. Aki eddig mindent a demóról rendelt, az mostantól talán kétszer is meggondolja. Az Európai Unió ugyanis új vámokat vezetett be az internetes rendelésekre. Hogy mennyivel fizetünk többet és mikortól, Rabec Mária cikkéből kiderül. Érvényesek még a régi kerti praktikák? Milyen növénytársításokra törekedjünk? Szalma Nikoletta saját tapasztalatait osztja meg az olvasókkal. Öregek a Vásznon című publicisztikájával bemutatkozik naplórovatunk új szerzője Sándor Eleonóra. Ismét jelentkezik népszerű sorozatunk az Életem tanítója, de ezeken kívül pedig találnak még alapban színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a vasárnappal.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: A 12. több mint szomszéd, vagyis a Magyar Kulturális Hét Pozsonyban idén is megtöltötte élettel a főteret és a belvárost. A következő percekben a kulisszák mögé nézünk. Beszélgettem a 4-es Street frontemberével egy pozsonyi séta közben. Találkoztam a Magyar Állami Népi Együttes felvidéki táncosaival. Megszólalt a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrség zenekarának karmestere, végül pedig a koncert előtt a Parnograszt öltözőjében is jártam. A legtöbben már a színpadon látják a zenekarokat, de ritkán derül ki, mi történik néhány órával a koncert előtt. Alin Nikutával ezúttal nem az öltözőben találkoztunk, hanem tettünk egy rövid sétát Pozsony belvárosában. Beszélgettünk a koncertekről és természetesen arról is, hogy milyen érzésekkel érkeztek a Több mint szomszéd fesztiválra. Hogy érzitek magatokat Pozsonyban? Azt most már megtudhattam tőletek, hogy most először jártok.
1: Most először játszunk, most először járunk, úgyhogy gyönyörű helyen vagyunk. Én szeretek szép helyeken járni. Voltunk Torontóban, és ott teljesen más, amúgy ott a nagy épületek, viszont itt látszik, hogy van múlt, van történelem. Hát nem hiába az öreg asszony, úgy mondják, hogy the old lady. A Európa, én imádom Európa városait, tényleg imádom a történelmet. Olyan helyeken járunk, mint most is például, ahol írták a történelmet, ahol nagyon sok dolog, fontos dolog történt. Átélni egy picit ezt az egészet, úgyhogy erről csak olvastunk, meg csak képeket láttunk. Felemelő érzés, meg örülünk, hogy itt lehetünk. Gyönyörű szép város.
0: Ugye nagyon fontos nektek az, hogy a szövegeitekben tényleg így a szíveken keresztül a lelkekig hatoljatok, vagy hassatok, és minden szövegetekben van valami nagyon mély, és ezt nagyon érezni abból is, ahogy beszélsz. Mennyire fontos számodra a kötődés? Mert valamilyen szintű kötődés minden dalotokban van.
1: Mi a legelején ezt nem tudtuk megfogalmazni, mert igazából utólag derült ki, hogy ezek vagyunk mi. Mi csak írtuk, egyszerű gyerekek voltunk, akik nagyot álmodtak, írtuk a dalokat, és őszintén tettük azt, hogy minden, amit megtapasztaltunk, minden, amit átéreztünk, érzések, csalódások, szerelmek, utazás, honvágy, hiány, az elmúlás, ezeket ugye, hogy felnőttünk, eléggé aktívan kezdtük tapasztalni, meg érezni, és mertünk róluk írni. Azt láttuk, hogy az emberek egyre többen azonosulnak ezekkel az érzésekkel, mivel hogy hiteles, mi nem, soha nem próbáltuk megjátszani magunkat. Szerintem ez a helyes út amúgy, meg ez, tehát igazából mi azt hiszük, azt érezzük, hogy ez az a járható út, ami hosszú távú, ami önazonos, meg hiteles. Az emberek szeretik a hitelességet, nem szeretik, hogyha átverik őket, vagy becsapják őket, vagy hazudnak nekik. Főleg nem, hogy szemben, hogy a színpadon vagyunk, mint sok mindenkivel szembe kell nézzünk. És a legjobb dolog az, amikor hitelesen, őszintén szembe tudsz nézni a közönségeddel, és az, amit énekelsz, az képviseled is legbelül, meg minden szempontból az vagy te. Úgyhogy nekünk ez tényleg nagy-nagy kiváltság, hogy mi önmagunk lehetünk a színpadon, a legnagyobb színpadtól a legkisebb színpadig, akár a klubkoncertekig, ahol nagyon közvetlen a hangulat. Tényleg ezt így jó csinálni.
0: És mindig ilyen nyugodt vagy? Ugye most már nem tudom, hogy a hallgatók mennyire hallják ezt most, de hogy háttérben mi talán egy utcát eljöttünk, egy utcával odébb vagyunk most a színpadtól, de hogy már a zenekar hangol, milyen érzés ez?
1: Szeretem, hogy hallani őket kívülről, koncert közben. Én sajnos nem hallhat, de én szerintem én lennék a legnagyobb 4-es rajongó, hogyha nem a színpadon lennék. Én imádom őket hallgatni, ahol játszanak, ők a legjobb zenészek, nem csak számomra, hanem én tényleg azt is hiszem, hogy hihetetlen emberekkel vagyok a színpadon, és nem csak emberekkel, hanem zenészekkel. Tényleg jó érzés. De nem stresszelek, fent vannak, tudom, hogy minden rendben van. Majd az egy mikrofon az valahogy csak meg fog szólalni.
0: Ugye nagyon érdekes, mert most itt vagyunk Pozsonyban, a főtér mellett, és négy utca. Közt vagyunk.
1: A négyes kereszteződésben vagyunk.
0: Mit jelent neked a 4-es Street? Tehát most tényleg kijöttünk az utcán.
1: Hát, hogyha az elejét néztem volna, akkor nem tudom, kibontakozás, az álmaim megélésére való lehetőség. Most a 4-es Street a minden. Úgy a 4-es Street a mindennapjaimban benne van, reggeltől estig, még az álmaimban is, úgyhogy, és ezt jó így csinálni, hogy amúgy mindenki ezt érzi. Nekünk ez a mindenünk. Mi így közlünk, mi így élünk, mi így szeretünk. Aki közel áll hozzánk, annak is nagyon fontos az, ami benne vagyunk, maga a zene, a zenekar. Úgyhogy a 4-es Street jelenleg a minden.
2: lesz új dal valamikor most, vagy mivel készültök? Ugye most egy hónapja talán jött ki egy új videóklipetek, ami szintén a megszokott, négyes streetes, hangulatos, benne van minden, aminek benne kell lennie. Most egy kicsit ezt turnáztatjátok meg ezt a dalotokat, ezt a videóklipeteket, vagy már készültök valami újdonsággal közben?
1: Ugye lemez jött ki igazából, a negyedik nagy lemezünk, a négyes járat. Nem állunk le, bár íródtak új dalok, új dalszövegek. Pont beszéltük a napokban a srácokkal, hogy milyen jó lenne újból elmenni stúdiózni, és egy picit másfele, más ajtókat nyitogatni, más inspirációt keresni. Hál' Istennek az meg is lett szerintem, úgyhogy lassan vonulunk be, készülünk. Nem tudjuk, hogy ezt soha nem szoktuk erőltetni, viszont szeretnénk egy koprodukciót is, még nem tudjuk, hogy meg milyen formában, de vannak olyan dalok, amikben azt érezzük, hogy egy plusz erő az nagyon nagyot dobna.
2: No, hát és akkor ehhez én sok sikert kívánok, és nagyon örülök,
1: köszönjük,
2: hogy beszélgettünk.
0: A Magyar Állami Népi Együttes előadása ezúttal nem csak a közönségnek jelentett különleges napot és alkalmat. Az együttesben ugyanis két felvidéki táncos is színpadra lépett. A nagysallói származású, Zselízen született Bence Németh Rebeka és a füleki Gyetvai Júlia. Hazai közönség előtt táncolni mindig más érzés. Rebeka a fellépés után mesélt arról, mit jelent számára újra itthon színpadra állni.
2: Te vagy egyedül, aki innen tőlünk érkezett a csapatotokba?
3: Nem, ketten vagyunk egyébként felvidékről. Én Zselízen születtem, és Nagysallóról származom, ott élnek most is a szüleim. Másik lány pedig Gyetvai Júlia, ő pedig füleki.
2: Akkor erősítitek egymást a csapatban.
3: Igen, ketten vagyunk így a csapatban, és nagyon-nagyon élveztük a mai előadást. Nagyon jó hangulata volt, főleg a táncháznak. Az a rész volt a kedvencem, amikor a néni felállt a járókerettel, és bement középre, és ő is tapsolt, mert táncolni már szegény nem tudott, de ő is élvezte a hangulatot.
2: Ugye tényleg elmondható az, hogy ez nagyon nehéz, ezt az előadást ülve végignézni. Egyébként az is előfordult már, hogy az előadás alatt még a táncház előtt már fölpattantak az emberek. Ez mennyire jellemző?
3: Igen, volt már, hogy olyan faluba mentünk, ahol volt néptánc együttes, és ők felálltak táncolni. Volt már rá példa, hogy annyira élvezték, és annyira jó volt a hangulat, hogy táncra perdültek.
2: Igen, most ha mi is egy kis hangulatot próbálunk festeni, ugye már az előadás után vagyunk, gyönyörűek voltak a népviseletek, nagyon szépek voltatok mindannyian, és most az öltöző, ahol éppen beszélgetünk, folyamatosan ürül ki, viszik el a ruhákat. Hogy éreztétek magatokat?
3: Nagyon jól éreztük magunkat, mindig jó ez a szabadtéri fellépés, mert teljesen más hangulata van, közvetlen kapcsolatba tudunk kerülni a nézőkkel. Lementünk, körbenéztünk, ott megszólítottak, itt Pozsonyban vannak turisták is, ők is jöttek fotózkodni, nagyon tetszett a viselet mindenkinek. Voltak idősebbek is, ők tényleg akár így oda mentek egy-egy emberhez, és mondták, hogy jaj, nagyon szépek vagyunk, nagyon tetszett a tánc, és lelkesek voltak, és mi is nagyon lelkesek vagyunk.
2: Neked személy szerint melyik a kedvenc részed? Az, amikor megérkeztek egy helyszínre, és elfoglaljátok a terepet, és elkezdtek készülődni, vagy a színpad előtti pár pillanat, esetleg a színpadon töltött idő, vagy az után következő, amikor már felélegezhettek, hogy túl vagytok, és sikeres fellépés volt?
3: Hát az utóbbi az mindig nagyon jól szokott esni. A lelkünknek az, amikor a közönséggel tudunk együtt táncolni, szerintem ez a legjobb része. És mostanában sok ilyen előadásunk van Magyarországon is, hogy lemegy a műsor, és utána tartunk egy 15-20 perces táncházat, és tényleg rengeteg faluba eljutottunk, így meg elvittük így a Magyar Állami Népi Együttes hírnevét, műsorát. Aki nem tudja, vagy nem teheti meg, hogy feljöjjön Budapestre gyakran, ők ilyenkor nagyon örülnek, hogy mi megyünk hozzájuk.
2: Igen, és mit ad a tánc a léleknek és a szívnek? Nyilván te ezt táncosként megint lehet, hogy máshogy látod, mint azok, akik a színpad előtt ülnek, vagy utána már ők is táncolnak veletek együtt, de te hogy éled ezt meg? Mi az, amit ad a tánc?
3: Feldobja a napomat, de gyerekeknek például nagyon ajánlanám a néptáncot, nem hivatásszerűen feltétlenül, tehát nem ilyen nagyon gyakori szinten, de hobbiszerűen ajánlanám a gyerekeknek is, mert nagyon sok példa van rá, hogy fejleszti az olvasást, az írást, a ritmusgyakorlat például, akár a beszédet, a népi énekek fejlesztik a gyerekeknek a tudását.
2: Mi az, amit láthatott ma tőletek a közönség?
3: Most a napokban táncoltuk el a Hagyományok Házában a naplegendát, szintén egyébként gyerekeknek, iskolásoknak. Az első nap a sótagozatosoknak, a második nap pedig felsőtagozatosoknak, és nagyon-nagyon tetszett nekik.
2: Mi az, amit tudhatunk a zenés tablóról, amit itt Pozsonyban láthatott tőletek a közönség?
3: Most elhoztuk nektek a szatmári táncokat, a rábokközi táncokat, gyimesi táncokat, vajdaszentiványi táncokat, és hát nem utolsó sorban hazait, egy hazaival zártuk a műsort, gömöri táncokkal.
2: Máshogy lép-e színpadra az, aki egy kicsit otthon táncol? Máshogy táncolsz-e mondjuk otthon és itthon? Van-e érzedben különbség?
3: Persze, mindig nagy öröm nekem, amikor ide jövünk az együttesbe, Szlovákiába. Bár elég ritkán járunk, de teljesen más érzés itt fellépni, mint Magyarországon. Itt kicsit olyan, mintha hazajönnék így a családhoz, ilyen családias hangulaton most is itt a fesztiválon, és nagyon örülök mindig, amikor Szlovákiába lépünk fel.
2: Mióta vagy egyébként a Magyar Állami Népi Együttes tagja?
3: Most lesz majd szeptemberben 11 éve, hogy ott táncolok.
2: Meg szoktad ünnepelni az évfordulókat?
3: Meg, igen. Mindig megünneplem. A 10. évforduló az ilyen nagy ünneplés volt, hát a 11. az most majd kisebb lesz, de mindig megünneplem.
2: És talán minden színpadra és színpadra lépés az egy ünnep számotokra.
3: Igen, így van. Így van.
2: Hát én nagyon sok sikert kívánok nektek, és öröm volt benneteket látni, hallani. Sok sikeres fellépés, és köszönöm a beszélgetést.
3: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: A Magyar Honvédség Szentendrei Helyi Őrség zenekara évről évre visszatérő vendége a pozsonyi rendezvénynek. A koncert után még az indulás előtt sikerült elcsípnem Rikszer Krisztián őrnagyot, a zenekar karmesterét, aki arról is mesélt, milyen küldetése van ma a zenekarnak, és milyen élmény számukra újra Pozsonyban zenélni, és természetesen egészen a holdra repítették a közönséget.
2: Harmadik alkalommal érkezett ide Szentendréről a Magyar Honvédség zenekara, és fantasztikus hangulatot teremtettek széles mosollyal, csengő hanggal, egészen a holdra repítettek bennünket, és most Rikszer Krisztiánt, őrnagyot kérdezem, aki, hát ezt kell mondani, hogy fantasztikus hanggal érkezett ismét ide Pozsonyba. Hogy érezték magukat?
4: Mint az eddigi két alkalommal ezelőtt is, mindig fantasztikusan érezzük magunkat itt Pozsonyban. A közönség mindig hálás, veszi a lapot, reagál a zenekarra, úgyhogy egy interaktív koncertet sikerült most is közösen összehoznunk itt a főtéren, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk. Köszönjük a rengeteg tapsot, a hálás közönségnek, és bízunk benne, hogy lesz ennek a történetnek folytatása.
2: Igen, ami a dalokat illeti, és a koncertlistát illeti, mi alapján állnak össze a dalok? Tehát, hogy ez változik, vagy pedig mindig kész előadással érkeznek?
4: Hát az egy váza mindig van a koncertneknek, aztán van a tarsolyban egy pár olyan darab, amivel esetlegesen, ha akkor a taps, akkor ráadásként tudunk készülni, illetve az a reakciókból, a közönség reakciójából az ember azért képes levenni azt, hogy mi az, amire igazság szerint igény van, és annak megfelelően a koncert közben is lehet azért változtatni a műsorszámokon.
2: Én elárulom, hogy az én személyes kedvencem a Fly Me to the Moon volt. Mi a zenekarnak? Mert ugye ez nem mindig egyezik a közönség kedvence a zenekar kedvencével. Mi zenekaron belül az abszolút favorit?
4: Hát nekünk ilyen, hogy abszolút favorit ilyen nincs, mert sokan vagyunk. Nyilván mindenkinek más lenne a kedvence, de mi azt a politikát valljuk, és azt képviseljük, hogy nekünk szórakoztatnunk kell. Tehát nekünk az első számú célunk az, hogy a közönség jól érezze magát. Még ha esetlegesen az nekünk nem is válik annyira ínyünkre, vagy nem a kedvünkre való, ami nem igaz, semmilyen esetben sem, de a közönség az első mindig, és mi az ő kedvükben szeretnénk járni.
2: Akkor viszont fentről a színpadról, most akár az idei fellépés során, mi volt, ami abszolút befutónak számított, hiszen már a hangbeállás alatt, amikor is például én a Fly Me to the Moon-t hallottam, hát már akkor óriási nagy tapsvihart kapott a zenekar.
4: Hát volt egy nagyon-nagyon szép Phil Collins átdolgozás Big Bandre, egy gyönyörű szaxofon szóló, valamint Lupek Gergő főtörzsőrmester úr adott nekünk elő. Én úgy gondolom, hogy sok esetben háttaláltam a közönségnek, de úgy gondolom, hogy az tízes skálán az tízes volt.
2: Milyen érzés háttalálni a közönségnek? Egy kicsit beszélgessünk erről, mert ugye hát olyankor csak maximum érezheti valaki a színpadon, hogy mögötte vajon mennyire tetszik az előadás. Jó, itt egyébként ez nem volt volt kérdés, de hogy milyen érzés hátalálni a közönségnek?
4: Nyilván a karmester ezt megszokja, vagy egy zenekarvezető, aki egy ilyen létszámú zenekart vezet, és nem idézi be frontembere a zenekarnak, olyan értelemben frontembere, hogy ő van elől, de mégis háttal a közönségnek. Nyilván a közönség reakcióit a zenekar jobban leveszi, egy dologban lehet ezt mérni, a számok közti tapsoknak a mennyiségében és a minőségében. Úgy gondolom, hogy ez az egyetlen olyan segítő társa van egy karmesternek, amelyben az eredményt mérni lehet.
2: További sok sikert kívánok, és hát köszönjük ezt a fantasztikus élményt.
4: Nagyon szépen köszönjük, bízunk benne, hogy találkozunk még.
0: Miközben a közönség már a színpad előtt várta a koncertet, a backstage-ben még az utolsó simítások zajlottak. Ebben a különleges millióban beszélgettem Oláh Helénával és Oláh Józseffel, a Parnograsz tagjaival. Szóba került például az is, hogy hogyan készülnek ők a koncertekre. Van-e például rituáléjuk, és az a pohár az vajon félig üres, vagy félig tele van? Na és persze az is érdekelt, hogy mit gondolnak, miért lett olyan népszerű a Már nem szédülök című daluk.
2: Itt vagyok most a Parnograsznak a backstage-ében, ahol nagyon jó a hangulat, ez most már így kiderült, nagyon oldott. Ez minek köszönhető? Tehát, hogy már ugye nyilván egy összeszokott bandáról van szó, de hogy mióta vagytok ti ennyire felszabadultak a kezdetektől?
5: Így van, mi a kezdetektől ilyenek vagyunk. Lehet, hogy azért is, mert egy családból származunk, de milyen jó kedély, ilyen felszabadult emberek vagyunk a hétköznapokban is. Meg itt ilyenkor koncert előtt is.
2: Hát még a színpadon, ugye?
5: Így van.
2: És nagyon jó volt, hogy amikor ide leültem hozzátok, akkor mondtad, hogy jaj, hogy a keresztapa hiányzik, mert hogy ő szokott interjút adni, és te pedig SOS helyzetben. Hol van a keresztapa?
5: Hát már most megjött, igen? Már most itt van, egy kicsit késett, de most már megjött, úgyhogy nem aggódunk, hogy késni fog a koncert, időben el tudjuk kezdeni. Hát igen, ő szokott interjút adni, egyébként ő a zenekar vezetője, meg ő a keresztapa a zenekarnak, meg a minden. Úgyhogy igen. Igen, én ettem belőle.
2: Elfogyott a cseresznye, igen, tehát van-e valami rutinotok egyébként koncert előtt? Mert hogy igen, azért valahogy mégiscsak rá kell készülni, még hogyha ez a nagyon sokadik is számon tartjátok egyébként, hogy hány koncert.
5: Hát nyár végén szoktuk nagyjából összeszámolni, hogy egy évben ugye mennyi volt, hát rengeteg. Nem is tudom, Blanka, mennyi koncertünk van egy évben úgy körülbelül? Ja, 90-100 körül, úgyhogy igen, hát már most a hátunk mögött hagytunk egy jó párat, de hát a rutinunk az, hogy előtte iszunk pálinkát, előtte megcsináljuk a hangulatot egymás között, aztán visszük fel a színpadra.
2: Na tehát 90-100 koncert, ilyenkor az ember így darálja maga után a bulikat, vagy pedig azért maradnak emlékezetes koncertek, vagy pillanatok?
5: Hát is megyünk nagyon-nagyon sokat.
2: Otthon is szoktatok azért lenni?
5: Azért szoktunk otthon is, meg még otthon is azért van, amikor így összeül a banda, úgyhogy nincs nagyon pihenés, de örülünk, hála Istennek, hogy ennyit megyünk, hogy ennyire szeretnek minket, úgyhogy mi ennek örülünk, hogy ennyi koncertünk van.
2: Igen, tehát a nagy család, amikor összeül, akkor, tehát akkor is zenélés van, vagy van más közös programotok is, vagy tényleg nálatok a zene az, amivel keltek, amivel fekszetek?
5: Hát én nem tudnám azt mondani, hogy van más közös programunk, tehát nem vagyunk ilyenek, akik elmennek együtt wellnesshezni, vagy bármi. Pedig amúgy néha jó lenne a nyarat így zárni, hogy kipihenni egy pár napig magunkat, na de hát össze tudjuk hozni. Általában igen, ha össze is ülünk, akkor az mindig zenével kezdődik és végződik is.
2: Ugye nézőpont kérdése, hogy a pohár az félig üres, vagy meg félig tele van nektek?
6: Általában tele.
2: De ugye ez is nézőpont kérdése. Miért gondolod, hogy jobb úgy nézni a poharunkra, hogy félig tele van, és nem úgy, hogy félig üres?
5: Hát mert már félig már meg vagyok, vagy nem tudom, félig már elértem, amit el akartam érni. Tehát, vagy nem tudom, én így. Hát nem tudom elmondani ezt úgy kimondani szavakkal, de gondolom érted, hogy mire gondolok.
2: Igen, tehát jó pozitívan állni a
5: dolgokhoz. Így van, pontosan, igen. Így van.
2: Ugye az emberek biztosan itt Pozsonyban a Már nem szédülök című dalotokat várják. Na, mesélj erről. Miért lett ez a közönség kedvenc szerintetek?
5: Egyébként nem tudom, hogy miért, tehát erre még mai napig nem tudjuk a választ, mert amikor ugye ezt, amikor megírt a Keresztapu, akkor, és beadtuk ezt a dal című műsorba, akkor nem gondoltuk, hogy ez ennyire menni fog ez a dal, sőt, azt se gondoltuk, hogy be fogják választani a dalban. Nem tudom, valószínű azért szeretik ennyire az emberek, mert szerintem nagyon őszintelek.
2: Szerinted tehát, hogy a Panograszt életében volt egy áttörés, vagy ti így a sok év alatt gyűjtöttétek magatok köré a közönségeteket?
5: Szerintem mindenképpen volt egy áttörés. Pont ez ugye 2016-ban, amikor a Dal című műsorban voltunk, ugye ott a tévében többen megismertek minket. Meg ugye vannak ezek a feedek több zenekarral is, tehát ezáltal is több közönséghez eljutottunk, és a fiatalsághoz is. Rengeteg fiatal egyetemista van a koncertünkön, és szerintem ezek a feedek, ezek meghozták így az áttörést.
2: Milyen ti a ti közönségetek? Mert én valahol azt látom, hogyha így megnézem a közönségeteket, a teret előttetek, akkor azt látom, hogy kortalan. Tehát a kicsiktől,
5: így
2: nem
5: van,
2: tudom, 99
5: igen.
2: plusz?
5: Így van, pontosan, igen. Tehát annyira ilyen vegyes a közönségünk korosztályban, de inkább a fiatalokat fogjuk meg, aminek nagyon örülünk egyébként.
2: Mivel fogjátok meg őket?
5: Nem tudom. Ez jó. Mivel fogjuk meg a fiatalokat, szerintetek? Igen, valószínű, hogy a mostani, ugye a Pogány induló is, a Bagossi Brothers is, ezeket szeretik nagyon ugye a fiatalok, főleg Pogány induló, és valószínű, hogy így ezekkel vonzottuk be a fiatalságot. Igen, csak ez az érdekes, hogy a régi dalokat is hallgatják. Na, hogy most akkor ez igen.
7: A mai fiatalok rá vannak nagyon állva a mai szövegvilágra, amit a mai hip-hop zene meg a
5: rap-hoz.
7: És hát mondjuk meg őszintén, hogy azért az nem gyerekfülnek való. És hát mi nekünk a szövegvilágunk a dalokban, ugye a családról, a testvérekről szól, így konkrétan így rólunk, ezeket fogalmazzuk meg valamilyen szép szövegvilágban, és én azt gondolom, hogy ez azért valahol tudat alatt nekik ez tetszik, és bejön, és ugye már nem sérülöknek is egy nagyon nagy mondani valója van, aki meghallgatja a szövegét, akkor tud vele azonosulni, és rengeteg zenével tudnak a fiatalok azonosulni a szövegvilágban, és gondolom, hogy ezért hallgatják meg a régi dalokat. A Muki fiát, hogy miért hallgatják meg, azt nem tudom. De szerintem azt meg viccesnek találják, mert a szövegvilága meg az egy vicces dal, inkább jó pofa dal.
2: Amikor megírtad a Már nem szédülök című dalt, akkor gondoltad, hogy ekkora sláger lesz belőle?
7: Nem.
2: Hát, hogy ezt érzi az ember?
7: Nem éreztem én semmit abban kapcsolatosan, abban a dallal. Én akkor azt kimondottan úgy írtam meg, hogy azt Helena is. Kimondottan Helénára írtam ezt a dalt meg, és úgy is valósult meg a fejembe, ahogy ez elsült ez a dal, hogy fog ez megszólalni. Hát szerintem több, mint valószínű, hogy ez nagyba segítette a Dal című műsort, mert ott azért így a szomszédos országokra rengetegen szurkoltak nekünk, nagyon-nagyon sokan, hogy mi nyerjük meg azt a nem tudom, mi volt az a műsor, és hát ebből kifolyólag, meg hát ott rögtön kaptuk ugye a hozzászólásokba, hogy nekem is van lányom, én is átéltem ezt, de hát rengetegen azonosultak abban a pillanatban a dallal, a szövegvilágával, és hát gondolom, hogy ezért is lett nagy sikere, és hát nem emlékszem rá, hogy kaptunk olyan kommentet is, hogy egy fél országot megsirattunk, mert hogy ugye a dalban, amikor előadtuk ezt, ott azért megvagytunk egy kicsit, így eltört a Mécsese Helénánál, így nálom is, így nagyon átéreztük magunkba ezt az egészet, és hát mi ki is mutattuk ott, mi nem titkolóztunk ezzel, és hát a tévéjelők is ugyanúgy érezték ezt az egészet, és kaptuk a kommentet, hogy hát, hogy egy fél országot megsirattunk, és hogy velünk vannak, úgyhogy szerintem biztos ez a titka ennek a dalnak. Meg ez egy nagyon jó dal. Azóta se sikerült olyat írnom.
2: Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok az egész csapat.
7: Köszönjük szépen!
0: koncertek, találkozások, kulisszatitkok és sok-sok mosoly. Ilyen volt idén a 12. Több mint szomszéd, vagyis a Magyar Kulturális Hét Pozsonyban.

Idén ősszel mutatja be a Nyitrai Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet irodalompedagógiai munkacsoportja a 4. osztály számára készült munkáltató tankönyvét. A tankönyv az új tanterv második ciklusához kötődik, célja a szövegalkotási készség és az érzelmi intelligencia fejlesztése. Szerzői Petres Csizmadia Gabriella, Bárci Zsófia és Ettó Tanikó. Oktatási műsorunk következő adásában a tankönyv előkészítéséről Petres Csizmadia Gabriellát, a kötet egyik szerzőjét kérdezzük annak reményében, hogy azon a költői kérdésen is elgondolkodjunk a hallgatókkal közösen, mi a tankönyvek szerepe a digitális korban, miért van rájuk továbbra is szükség, ha egyáltalán él még ez az igény. Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője, várom Önöket a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.

0: 10 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Milyen volt a 12. több mint szomszéd? Erről is szólt az előző óra. Köszöntöm Önöket itt a Nappaliban. Nagyon izgalmas volt figyelni a fellépőket a háttérből, hogy ki hogyan készülődik, milyen érzésekkel érkezik, majd távozik a helyszínről. Most pedig ebben az órában köztünk nincs határ, vagyis a zene, ami összeköt, ez már az előttünk álló óra témája. A Storium jó kis együttműködéséről hallhatnak, hogyha velünk tartanak, de most Nyitrai Nórának adom át a szót, hírek következnek.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A szlovák külügyi államtitkár Marek Estok Izraelbe utazik, Kanada német tengeralattjárókat vásárol, erősíti védelmi képességeit. Ma is a térségünkben hullámzó front alakítja az időjárást, 21 és 26 fok között alakul a délelőtti hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, hallgassák meg a részleteket! A munkahelyi szexuális zaklatás sokkal gyakoribb, mint azt sokan beismerik, hívja fel a figyelmet a Szlovák Emberi Jogi Központ. A jelenség gyakran láthatatlan marad, mivel az áldozatok nem jelentik az eseteket. A szakértők szerint ennek egyik oka, hogy sokan nem ismerik fel a zaklatás különböző formáit. A probléma nem csak a fizikai, hanem a pszichés biztonságot is érinti, miközben a biztonságos munkakörnyezet alapvető jog. Az érintettek segítséget kérhetnek a munkáltatótól, a szakszervezetektől, a munkaügyi felügyelettől vagy az emberi jogi központtól. A kampány célja a tudatosság növelése és a zaklatás visszaszorítása. A Progresszív Szlovákia szerint a kormány nem hozza

0: Nyilvánosságra milyen álláspontot képvisel Szlovákia a NATO csúcson? Az ellenzék bírálta a csúcs előtti egyeztetést, amelyen az államfő, a miniszterelnök és a külügyminiszter vett részt. Ivan Korcsok szerint a lakosság nem tudja, milyen felhatalmazással utazik Peter Pellegrini Ankarába. A párt úgy véli, a kormány belpolitikai célokra használja a külpolitikát, és ezzel eltereli a figyelmet a védelmi kiadások növelésének hiányzó tervéről. A NATO csúcs ma kezdődik Ankarában és két napig tart, a találkozó egyik központi témája a tagállamok védelmi kiadásainak alakulása. Izraelbe utazik ma a szlovák külügyi államtitkár. Marek Estok háromnapos munkalátogatásán a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről és biztonságpolitikai kérdésekről tárgyal. Találkozik Izrael külügyminiszterével, valamint más magasrangú tisztviselőkkel is. A megbeszélések témája lesz a közel-keleti helyzet és a nemzetközi kapcsolatok alakulása. A program részeként Estok felkeresi a Yad Vashem emlékhelyet is, ahol tiszteletét rója le a holokauszt áldozatai előtt. Összeomlott Kuba országos elektromos hálózata, így az egész szigetet áramszünet sújtotta. A hatóságok egyelőre vizsgálják az okokat, de az országban már hónapok óta rendszeresek a hosszú áramkimaradások. Ezek hátterében az elavult infrastruktúra és az üzemanyag hiány áll. Az áramszünetek komoly fennakadásokat okoznak, leáll a közlekedés és műtéteket is elhalasztanak. Az idei évben ez már a harmadik ilyen eset az országban. Kanada jelentős védelmi beruházásról döntött a német ThyssenKrupp Marine Systems vállalat, 12 korszerű tengeralattjárót épít az országnak. A beszerzés az egyik legnagyobb katonai projekt Kanada történetében, és része annak a stratégiának, amellyel Ottawa növeli védelmi kiadásait a NATO céljainak teljesítése érdekében. A döntés a NATO csúcs előtt született, miközben a szövetségesekre egyre nagyobb nyomás nehezedik a biztonsági kihívások miatt. A háttérben az Oroszország jelentette, biztonsági kockázatok erősödése áll. Sport Zsigárdi Lászlótól.
1: A tengeren túli labdarúgó világbajnokság 8. döntőjében Spanyolország, Portugália 1-0 és Belgium Egyesült Államok 4-1. Ma 21 órától játsszák a Vikingo Reykjavik Győr odavágót a labdarúgó bajnokok ligája első selejtező körében. A Stollár Fanni Mate Pavic magyar-horvát kettős bejutott az elődöntőbe a wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros versenyében.
2: Időjárás.
0: Ma is a térségünkben hullámzó front alakítja az időjárást, határozottabban felhős és naposabb időszakok és területek váltakoznak a nap folyamán. A felhőzetből elszórtan előfordulhat futó záporeső is, de inkább csak elvétve, kis számban és kevés csapadékot adnak. Élénkülni kezd, majd fel is erősödik az északnyugati szél, a hőmérséklet nem változik számottevően a korábbiakhoz képest. A szeles idő csökkenti a hőérzetünket. 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet a délelőtti órákban.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt a D1-es autópályán Pozsonyban a kikötői hídon, Aranyhomok felől érkezve. Még egy baleset szintén a D1-es autópályán Poprád után Lőcse irányába a 339. kilométernél egy kamion lesodródott az útról, ezért a jobb sáv le van zárva. És még egy baleset Kassán, a körforgalomban a Moldavszkán. A helyszínen legyenek nagyon körültekintőek, mert az útfelületre üveg szóródott. És radar méri a sebességet a D1-es autópályán Vogyeradi után Nagyszombat felé haladva, valamint Dobsinán a főúton mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám 0800 900 800. Reklám.
3: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

Egy másodperc ezelőtt még egy kis csendet kértem vendégeimtől, mert hogy ők már itt vannak, de hát nem hagyhatom őket megszólalni, mert ebben az órában majd az övék lesz itt a főszerep, hogy pontosan kik is érkeztek ide meg hozzám, ide hozzám a stúdióba, azt már is elárulom, itt van velem már Janik Joe, a Sztorion Front emberek gitárosa, és Flaskár Veronika Ró, a zenekar énekese. A legújabb daluk, ami igazából nem is teljesen új, de egy új köntöst kapott, ez pedig a Köztünk nincs határ. Ennek apropóján beszélgetünk ebben az órában, hogy mit is jelent az összetartozás, a gyökerek és az identitás. És én nagyon szeretném azt is, hogy egyébként megismerjük a dal születésének történetét, úgyhogy nagyon érdekes lesz, mert a beszélgetésünk elején majd meghallgatjuk az eredeti verziót, a végén pedig az új változatot, és a kettő között meg majd beszélgetünk, és arra is kíváncsi vagyok, hogy milyen üzenetet szeretnének ők eljutatni a hallgatókhoz, most még bólogatnak csendben, de mindjárt, ahogy ígértem, átadom nekik a szót. De még el kell, hogy mondjam, hogy mi vár ránk a harmadik órában. Mesék, kütyük és a nyári szünet Benyó Erzsébettel. A harmadik órában gyakori és visszatérő vendégem Benyó Erzsébet kreatív mesefoglalkozás vezetővel. Ezúttal arról beszélgetünk, hogyan találhatjuk meg a közös hangot a gyerekekkel a nyári szünetben. Egy olyan világban, ahol sokszor úgy érezzük, mintha más nyelvet beszélnének a különböző generációk. Szó lesz mesékről, kütyükről, közös élményekről, és arról is, hogyan lehet lelkiismeret furdalás helyett valódi kapcsolódást építeni a családban. Ez tehát az előttünk álló két óra, bízom benne, hogy velünk tartanak. Ez itt még mindig a Nappali.

0: A Sztorium már visszajáró vendég itt a stúdióban és a nappaliban, ezt konstatáltuk éppen a zene alatt, Flaskár Veronikával, Róval, valamint Janik Joe-val, a Sztorium frontemberével és gitárosával, akiket nagy szeretettel köszöntök. Sziasztok!
1: Szia Maja, üdvözöljük a kedves hallgatókat is!
2: Hello, mindenkit üdvözlünk, örülök, hogy itt vagyunk.
0: Jó, hogy az, tehát, hogy az jó dolog, hogy ilyen gyakran jöttök, mert az azt jelenti, hogy mindig van miről mesélni, és mindig van miről beszélgetni.
1: Igen, úgy szép az élet, ha zajlik, és hál' Istennek most nagyon zajlik, remélem, hogy ez még a következő úgy 50 évben így marad, ha megérjük.
0: Csak 50? Zsolti azért tőled kicsit többet van.
1: Nem, 50 után én meg szeretnék eljutni a Holdra, úgyhogy ez a második nagyobb projekt. Okay.
0: Tehát 50 után majd ott beszélgetünk akkor.
1: Igen, igen. Hát úgy számoltam ki, hogy 90-100 éves koromra körülbelül megnyugszom, és akkor utána lesz egy második projekt, amikor a Holdra szeretnék eljutni. Ugye most mindenhol arról beszélnek, hogy építik a Holdbázist, hogy aztán onnét lehessen tovább menni a Marsra. Úgyhogy ennek persze, ez parancslistás dolog, tehát nem lehet csak úgy alaprózni ilyen dolgokat.
0: Igen, és a hallgatóinknak azért felhívom a figyelmét arra, hogy ugye Zsoltinak nagyon jó humorérzék, és olyan komolysággal tud elmondani bármit, hogy tényleg mindent elhiszünk neked. De szerencsére azért itt nyomon tudjuk követni a Sztoriumnál, hogy amit mondasz, az annak tényleg van valóság alapja. De azért nem veszem el tőled, a Holdra szállásnak is ugyanígy lehet majd 50 év múlva, majd figyelni fognak. Na, de hogy nagyon jó apropó miatt érkeztetek ide a stúdióba, mert hogy nagyon sok aktualitásotok van, de még mielőtt jobban belemegyünk az egészbe, tehát itt van ez a Köztünk nincs határ című dalotok, ami én azt gondolom, hogy önmagában is nagyon jól megállta a helyét, és ti ezen csavartatok egyet. De még mielőtt eljutunk oda, hogy mi is volt ez a csavar, és mi történt, tehát kicsit beszélgessünk a dal eredeti változatáról, tehát hogy mikor is jött ki a Köztünk nincs határ?
1: Ez 2024. január, most nem is tudom, talán január elején mutattuk be Tatabányán egy kézilabda, egy magyar férfi válogatott kézilabda meccs előtt, tehát az volt a premierje. És nagyon jó érzés az, hogy tényleg nagyon érdeklődik a közönség a dal iránt, tehát önmagában már a YouTube-on is van, nem tudom, 200 ezer fölött van úgy a megtekintése, hogy nem reklámoztuk ezt a dalt, igazából annyi történt, hogy bemutattuk a meccsen, bekerült ugye pár rádiós lejátszásba és a koncerteken, tehát mi külön nem fektettünk ebben nagyobb reklámot. És igen, önállóan is megállta a helyét, azt gondolom, ez a dal, de most szerettünk volna egy magasabb szintre lépni vele.
0: Én ezt még tolom, még ezt nem áruljuk el, hogy ez pontosan mi is, ugyan ma már elhangzott itt a felvezetők során, hogy mi is a különlegesség egyébként ennek a dalnak. Veroni, hogyha ezt a stadionos fellépést így felelevenítjük, mesélj erről, tehát milyen érzés volt mondjuk egy sportcsarnokban előadni ezt a dalt?
2: Hát nagy élmény volt, az mindenképpen nagy szó élmény volt, nagy szó élmény. Szerint nagyon nagy, már az is, de egy rendkívül nagy bulinak is fölfogtuk, meg élménynek, hogy már szinte reggeltől próbáltuk, hogy például ki hogyan, merre fog mozogni, hogyan lesz a koreó, stb. És mikor lépek fel a lépcsőre, és hogy jaj, el ne essek, azt amúgy azon külön izgultam, hogy a lépcsőn, amikor megyek föl, akkor ne botlodjak el. De aztán az sikerült, hogy ez az ének, meg az csak más a semmi, az a lépcső, az volt az a fontos dolog.
0: Igen, a lényeg.
2: Igen, az volt a lényeg, hogy azokban a magas sarkokban ottan valahogy túléljem, de aztán túléltük, és aztán azt vettem észre, hogy szerintem mintha egy másodperc lett volna az egész, hogy amire úgy készültünk, nem csak ott azon a napon, de mi előtte is, ha jól emlékszem, akkor elmentünk egy valami kultúrházba próbálni, hogy kimértük annak a színpadnak a méreteit, és akkor ott kipróbáltuk, stb., hogy mi működne, mi nem, és az a hosszú készülés, mint amikor, hát nem tudom, ez most ilyen nagyképű dolog, egy ilyen olimpiai dologhoz mérni, hogy amikor ő is készül valamire, az a sportoló, és akkor úgy egy másodperc alatt lemegy az egész. Na, szerintem ez ilyen. Én így fogtam föl, hogy aztán nem is szinte nem is emlékszem, hogy ott voltam, csak az a készülődés, aztán egy ilyen üres folt, ilyen fekete folt, és akkor már túl voltunk rajta, és olyan, hát hihetetlen volt, vagyis a számomra.
0: Zsolti, nálad is fekete foltként maradt meg ez a pár pillanat? Vagy te milyen típus vagy? Igen, tehát hogy igen, van olyan, mint a Veroni, aki azt mondja, hogy igen, készül, de utána annyira, nem is tudom, az adrenalin, meg annyi minden ugye ott tombol valakiben, hogy nem is feltétlenül emlékszik arra a pillanatra.
2: De igen, hogy éled még meg szerencse, hogy felvették, és klip készült róla, hogy így aztán...
0: Utólag megvan az élmény.
2: Aztán így felelevenültek az emlékek.
1: Igen, az biztos, hogy ez akkora extázis, de egyébként nekem pont ez a bajom az összes koncerttel, de szerintem ezt te is meg fogod erősíteni, hogy készülsz a koncertre, nem tudom, van, hogy egy koncertre 40 millió óra próbát raksz bele, meg gyakorolsz, mint az őrült, és akkor tényleg, mire felmész a színpadra, gyakorlatilag 40 évet beleraktál abból, hogy jól működjön az a történet.
0: 40 évet öregettél, mire a színpadra.
1: Mire a színpadra érsz, igen, és egyszer csak azt az észre, hogy jössz lefele, és mi történt közben. Tehát, hogy az a másfél óra, az mikor, hogy ment el. És itt meg ráadásul csak egyetlen dalt adtunk elő, tehát ez hatványozottan igaz volt, hogy szempillantásnak tűnt az egész. Azért maradandó élmény, szinte csodával határos, hogy mi ezt meg tudtuk csinálni, ugyanis a Klári is nagyon-nagyon nem volt jól az nap, tehát fú, ez nagyon vége volt, és ha megnézed a klippet, akkor semmi nem látszik belőle, és ez nagyon az évelején, szerintem ez ilyen január 4-e, 5-e valami ilyesmi lehetett, és ugye előtte szilvesztereztünk, és én nagyon szeretek enni, és szilveszterre aki amit hozott, én mindent megettem. Ami nem lett volna nagy baj, de megettem valamit, amit nem lett volna szabad, és én harmadikára úgy néztem ki, mintha konkrétan meghemperegtem volna a csalámban. Tehát homlokomtól a térdemig tiszta, vörös kiütés minden. Ez negyedikére eszkalálódott. Igen, negyedikére eszkalálódott, az ötödikén volt a fellépés, és ötödike reggel volt a csúcspontja, amikor elindultunk Tatabányára. És jött a Norbi, ugye a dobosunk, beült a kocsiba, ránézett, azt mondta, hogy na jó, mi most nem Tatabányára megyünk, hanem a gyógyszertárba, mert hogy ő tudja, mi ez. Mondta is, hogy mit vegyek, és képzeld el, mi odértünk Tatabányára, már csak ilyen apró kis pöttyök maradtak, és hál' Istennek a nem vörösödött ki a pötty körül semmi, tehát a kamera felvételen a pöttyök meg nem látszottak, úgyhogy marha jól nézek ki azon a klippen, és aztán szerencsére...
2: Is fontos, igen.
0: Én csak azt várom, hogy ezt a hallgatóknak ilyen kulisszatitkot biztos el lehet árulni, hogy tényleg Zsolti, te nagyon szeretsz enni. Várható egyébként egy olyan dal is, ami kifejezetten erről fog szólni.
1: Ugye a Gilláék csináltak régebben egy, nem is régen, talán mindig működik nekik a zenekarnak ez a stílus, hogy gasztrometált játszanak, és nagyon gondolkodtam, hogy felkeresem egyszer a Csillát, hogy ott vendégszerepeljek a klipjükben, és semmi más nem fog csinálni a klipet, csak leülök egy asztalhoz, és végigeszem, ami ott van. Forgassák le, kész a klipjük, úgyhogy én nagyon szeretnék egy ilyen klipet igen megcsinálni.
0: Igen, de hogy ti azért a közönséget etetitek, a szemet, a füleket, mindent etettek, tehát ami szemszájnak ingere, az látható, tehát tényleg minden érzékre hattok a most a színpadi, térünk egy kicsit a jó lakottság érzését, és mondjuk a zenére fókuszálunk, tehát, hogy igen, ott is minden érzéket azért így megmozgattok, mert hogy a látványvilág, a hangzásvilág mellett nálatok ugye ugyanolyan fontos. Ez már a Köztünk nincs határ előtt is így volt, tehát, hogy ez egyfajta építkezés volt, vagy azóta figyeltek arra oda, hogy tényleg ennyire látványosak legyetek, mert ugye legutóbb beszéltetek arról is, hogy egyre extrább dolgokat vontok be a színpadi jelenlétbe.
1: Igen, mi nagyon szerettünk volna már régebb óta is ilyen nagyon látványos showt csinálni, tehát nem, én azt gondolom, és ezt már mondtam, ugye pont múltkor, amikor nálad voltunk, már akkor is hál' Istennek velünk is velem volt, én akkor is mondtam, hogy ha eljön a közönség megnézni téged, tehát gyakorlatilag rászánja a napját, az idejét, a pénzét szó szerint, mert a kocsiba kell ülni, meg jegyet kell venni, és megtisztel azzal, hogy odajön és megnézi a koncertedet, téged megnéz, akkor ugyanezt a tiszteletet vissza kell a közönségnek adni. És mi ezt szeretnénk úgy visszaadni, hogy egy olyan élményt nyújtunk, amit egész életére magával vihet az, aki eljön és látja. Ezért próbálunk minél nagyobb látványsót, fénysót, táncsót sokszor csinálni. Persze ez nem mehet a zene rovására, a zenét azt folyamatosan fejlesztjük, mindig jobbak akarunk lenni, mindig jobban akarunk szólni, mindig jobb zenészek akarunk lenni, de ezzel párhuzamosan szeretnénk felhúzni azt a képvilágot is magunk köré, amivel vissza tudjuk adni azt a köszönetet, meg tudjuk adni a köszönetet a közönségnek, hogy eljött és megnézett minket.
0: Ugye a Köztünk nincs határnál tényleg nagyon sokat mondó már maga a cím is. Itt megmutattátok azt, hogy például a zene és a sport között sincs olyan nagy határ, sőt, igenis nagyon fontos, hogy itt legyen átjárás az egyes világok között, ha úgy tetszik. Meséljetek még valamit erről a dalról, mielőtt még meghallgatjuk, tehát az eredeti verzió. Most csak egy dolgot említ, csak ha jól tudom, a szöveget a Klári írta.
1: Igen, Klári írta a szöveget.
0: Milyen volt, amikor először Zsolti megláttad a szöveget? Mit mondtál Klárinak?
1: Kettős érzések voltak bennem, amikor megláttam először a szöveget, akkor az irány nagyon tetszett, tehát teljesen egyértelmű volt, hogy a Klári mit akar kifejezni. És pár olyan szó viszont volt benne, hogy hallgattam a zenét, és a zenére ugye olvastam a szöveget, nekem a fejemben meg volt a dallam, Klárit megkértem néhány résznél, hogy énekelje a szöveggel a dallamot, és folyamatosan azt figyeltem, hogy miközben a szöveget figyelem, és hallom a dallamot, mikor van magasztos érzésem, és amikor ezek a magasztos érzések megszűntek, akkor azt az adott szót kellett a szövegben kicserélni, mert azt jelenti, hogy a szó nem volt eléggé felspanolva ahhoz, hogy egy ilyen monumentális műnek a részét képezze. Úgyhogy először, amikor meghallottam a szöveget, nagyon tetszett, az irány nagyon tetszett, és aztán elkezdtünk a Klárival ketten dolgozni azon, hogy azokat az apró kis szavacskákat, amik visszahúzzák azt a dalt, azokat cseréljük le még. Illetve amikor majdnem készen volt az egész mű, akkor az volt az elképzelés, hogy a második vers, ami úgy néz ki a dal, ugye, hogy vers, refrén, utána van egy hegedű szóló, és a második vers az gyakorlatilag egy szimfonikus szóló lett volna, viszont beszélgettünk ugye a Magyar Kézilabda Szövetségnek az ügyvezetőjével, és ő azt mondta, hogy nagyon jó lenne, hogyha ott még bekerülne kettő sor, ami egy képet ad arról, hogy azok az emberek, akik magyarnak születtek és magyarként éreznek, hogy ők még ha valahol a külföldön is árva, most ezt olyan értelembe kell venni, hogy nem Magyarországon, tehát nem a szülő hazájában élő magyarként is fel tud állni és meg tudja állni a helyét a világban, és ez a két sor került be a második versbe gyakorlatilag.
0: Mi ez a két sor?
1: Veroni?
2: Ma árvaként alszik a gyermek a földön.
1: Mi otthona lesz, mire fel kell a nap?
0: Ezt fogjuk most meghallgatni. Veroni, neked milyen érzésed volt, amikor először láttad már a megdolgozott változatot Zsolti és Klári által?
2: Én azt hiszem, hogy a kész változatot láttam már, ami az a mindenféle...
0: Tehát a teljes demót láttam tulajdonképpen, gondolom.
2: Hát igen, hogy a javítások utáni verziót láttam szerintem már, és hát nekem rögtön tetszett.
0: Ez így jó, amikor már így a teljes változatot hallott, tehát mondjuk könnyebb úgy stúdióba vonulni, hogy el tudod képzelni, hogy mi az, amit majd esetleg a stúdió változatban énekelned kell, hogyan kell mondjuk színpadon előadnod, ez segítség?
2: Segít. Nem egyszer volt rá példa, hogy például, amit Klári írt szöveget, akkor azt már a Zsoltinak a otthoni stúdiójában úgy felvette, hogy legyen valami vázlat, és akkor én azt az alapján könnyebben meg tudom tanulni a szöveget is, a struktúrát is, a többi. Úgyhogy ez a segítség. Nem tudom, hogy ezt a dalt a Klári felénekelte-e ilyen mankóképpen, arra nem emlékszem, de arra emlékszem, hogy megláttam, vagy meghallottam a szöveget, akkor nekem is ez jutott eszembe, hogy igen, hogy beszél a múltról, aztán a jelen is ott van, és az a két sor az picit úgy meghinti azt a jövőt is, mármint ami a magyarságot illeti, és ezt a, nem is a magyarságot, de mindenkinek ezeket a kultúrál, minden népnek a kultúrájában, ami benne van, akkor ebben a dalban is ott van, ami miatt valaki magyarnak hiheti magát, hogy igen, én tudom, miről van szó, a kürt, igen, és akkor ez így tényleg összehozza az embert, hogy aki például már évek óta kint él valahol, nem a szülő hazájában, akkor meghallja ezt a dalt, és akkor tudja, hogy miről szól, miközben valaki más, egy más kultúrából származó ember meg nem. És akkor ez így összehozza. Szerintem ez ilyen tök szép dolog.
1: És még az is nagyon fontos volt a dalírásánál, ugye nem csak a szövegbe próbáltuk a magyar kultúrának a magvait belerakni, hanem a zene is mindenhol, ahol csak lehet, tartalmazza ezeket. Ugye a legtöbb rész az pentaton skálából épül, például rengeteg olyan hegedű szólamot írtam vele, a refrénbe is egy ilyen kis pattogós hegedű szólam van, teljes pentaton, megtalálható benne a tavaszi szélnek a dallama, a kiskecelányom, vagy a szeptember végénnek a ritmizálása, tehát fú, szerintem, most sajnos fejből már nem emlékszem rá, de szerintem ilyen 30 ilyen apróság el van rejtve a dalban, és abból épül fel az egész.
0: Na hát, kedves hallgatóink, akkor most ezeket az apróságokat ki lehet fülelni a dalból, mert hogy most meg fogjuk hallgatni a dal eredeti verzióját, és utána beszélgetünk róla, mert azért hallgatjuk most meg az eredeti verziót, mert a végén, a beszélgetésünk végén pedig meghallgatjuk az átdolgozását ennek a dalnak, vagy hogy milyen extrák is kerültek bele az új változatba az elkövetkező percekben, majd erről beszélgetünk, de most köztünk nincs határ. És a sztorium.

0: hidegrázós és libabőrös lesz szerintem mindenki, aki meghallgatja a Sztórium köztünk nincs határ című dalát, és a stúdióban továbbra is Flaskár Veronika, Ró, valamint Janik Zsolt Joe, a Sztórium frontembere és gitárosa, és hát mi hallgattuk természetesen a zenét, úgyhogy én az egyik fülemmel hallgattam, de hát már jól ismerjük ezt a dalt, hiszen ugye te is mondtad, Zsolti, hogy ezt a dalt igazán sikerült így idézőjelben mondom, szólóban is befuttatni. Azt mondod, hogy minden nagyobb energia befektetés nélkül, de azért itt nem tudom hány fős kórusról beszélünk, mennyi rejtett elemről, szóval lehet, hogy így a média tekintetében gondoltad azt, hogy nem futtattátok meg annyira a dal, de hogy egyébként pedig így is el tudott jutni nagyon sok helyre. Ez minek köszönhető szerinted?
1: Inkább úgy mondanám, hogy fizetős promóciókat kerültek ki a dal, tehát azt a részt nem tettük bele. Az, hogy miért tudott ezekkor átmenni, szerintem legalábbis én azt mondom, hogy reménykedem abban, hogy meg tudtuk szólítani vele az emberek lelkét, és aki egyszer meghallgatta, az reméljük, hogy újra meghallgatta, és megmutatta az ismerősének, és ő is meghallgatta, és itt szájról szájra ment, és nagyon remélem, hogy így volt, mert ez volna a legnagyobb pozitív visszajelzése annak, hogy ezt megérte megcsinálni.
0: Honnan jött tehát az ötlet ahhoz, hogy átdolgozzátok a dalt?
1: Ez onnét jött, hogy amikor már nagyon nagy évbe kezdett felfele menni a megtekintése, meg képzeld, ez úgy volt, hogy tavaly, nyár elején az egyik kelet-magyarországi régiónak van egy ilyen sok falut tömörítő összefogása. Most sajnos nem emlékszem rá, hogy pontosan ennek a régiónak mi a neve, de ez a Miskolc környéki falvakról beszélünk, és az átnyúlik a határon innen is, tehát hozzánk felvidékre is. És rengeteg falut, nem tudom, 15 vagy 30 falut tömörít egybe ez a csoportosulás, és ők felkerestek, hogy nagyon szeretnék, hogyha ennek a falusi csoportosulásnak a himnusza lehetne ez a dal. És olyan jó érzés volt, és annyira hihetetlen volt, persze egyértelműen a legnagyobb örömmel engedtük, hogy ne lehetne már, hát ez nekünk megtiszteltetés, de annyira jól esett, hogy így eljátszottam a gondolattal, hogy azért, hogyha már így tényleg egy tőlünk független képviseleti csoport himnuszként, szó szerint himnuszként szeretné használni a dalt, hogy mekkora lenne már, hogyha ebbe a himnuszba valóban még régi nagy nevek is belekerülnének, tehát egy olyan ember énekelni el, akitnek a neve hallatán már én libabőrös vagyok, és van ugye a nagyon jó barátom Szolnokon a Töfi, Cserfalvi Zoli, és ővel beszélgettünk, emlékszem, hogy augusztus volt, és beszélgettem vele, hogy a Töfi, azért gondolj bele, mennyire nagy hibát követtünk el, hogy 96 zenész van a produkcióban, és nem kértünk fel valamilyen nagyobb sztárt, főleg olyat, aki határon túlszületett és nagy sztárrá vált Magyarországon, hogy mennyire jó lett volna elkészíteni a dalt, nem? És azt mondja, hogy nem késtünk le semmiről, csináljuk meg. Ez volt tavaly augusztusban, és azóta folyamatosan heti szinten ezzel dolgoztunk, és aztán mostanra végül is, mikorra is, talán május közepére, május elejére elkészült.
0: Ugye milyen érdekes kulisszatitok ez is, hogy amit a hallgatók hallanak, akár egy dalpremiért, nem is tudatosítják, amikor akár hangerőt adnak a rádióra, vagy pedig a, nem tudom, ahol éppen hallgatják az adott dalt, hogy micsoda munka is van mögött, és hát ennél a dalnál tényleg elmondhatjuk, hogy többszörösen belefek, nem is tudom, hogy milyen számot mondjak, tehát nyilván számban nem lehet mérni, hogy micsoda energia, mennyi munka van ebben a dalban, és már az átdolgozáshoz, hogyha visszatérünk, akkor ott a zenei rész is átdolgozásra került, vagy énekesek kerültek be a képbe, akik már a kész zenei alap és a nem átdolgozott zenei alapra énekeltek. Hogy volt ez a része?
1: Zenéhez nem nyúltunk hozzá, annyi történt, hogy ami a legelején a dal egy gitárszólóval indul, de mivel sikerült megtalálnunk, illetve sikerült egy olyan beszélgetést folytatnunk Alapi Istvánnal, amire azt mondta, hogy hát ő benne akar ebben lenni, akkor azt gondoltuk a Töfivel, hogy nehogy már csak az elején legyen egy kis 10 másodperces szólója, akkor adjunk egy rendes gitárszóló részt is a dalba.
0: És az elején, lúd legyen kövér.
1: Ha már lúd legyen kövér, és az elején hallható etüdök, azok ismétlődnek gyakorlatilag a második gitárszóló alatt, ennyiben változott meg a dal struktúrája. És az összes többi az úgy történt, hogy az alapdalt szétküldtük az énekeseknek, amit még Klári és Veroni énekelt, és megkérdeztük őket, hogy volna-e kedvük esetleg velünk együttműködni, és az összes énekestől gyakorlatilag rögtön kaptunk egy pozitív visszajelzést, tehát nem is volt nagyon gondolkodás rajta, ami hihetetlenül jó esett, tehát azért egy Vikidál Gyulánál, vagy Keresztes Ildin, a Zefinél egy ilyen visszajelzés, az elképesztő érzés.
0: Menjünk akkor szépen sorba, jó? Tehát, hogy amikor azt mondtad, hogy kicsit sajnáltad, hogy lemaradtatok arról, hogy nem kértetek fel ismert magyarországi énekest. Töfi erre azt reagálta, hogy nem vagyunk semmivel sem elkésve. És akkor mi történt? Tehát leültél a laptop elé, és elkezdtél jegyzetelni, aki így eszedbe jutott, vagy hogy kell elképzelni, hogy kik jutottak először eszedbe?
1: Így történt, leültem a laptop elé, és megnéztem, hogy kik azok, akik Magyarország határain kívül születtek, de Magyarországon élnek, és Magyarországon váltak híressé. És nekünk, én fejemben az volt, hogy egy ilyen embert kellene találni, aki tényleg egy ikonja ennek a külhoni magyarságnak, aki képes tényleg a legnagyobbá nőni Magyarországon. És mikor ezen végig gondoltam, hogy kitnek is a nevét írjam be, kire keressek rá, akkor rájöttem arra, hogy senkit nem kell beírnom, hisz Keresztes Ildikó kézenfekvő, tehát őnál a nagyobb magyarországi ikont, aki nem Magyarországon született, talán Rúzsa Madit lehetne még említeni, de számomra Keresztes Ildikó volt ugye mindig is a legnagyobb.
0: Meg hát a stílushoz talán az is fontos szempont volt, hogy hozzátok közel álljon zenei ízlésben.
1: Igen, ez nagyon fontos volt. Tehát minden szempontból, ha néztük, akkor Keresztes Ildikó volt a tökéletes gondolat. És akkor felhívtam Töfit, mondtam neki, hogy te Töfi, hogy nekem első gondolatban így a Keresztes Ildikó ugrott be, hogy mit szólnál hozzá? Várj egy kicsit, felhívom, és leraktam a telefont. És aztán visszahívott, hogy na, azért, elküldtem neki a dalt, figyelj, vissza fog jelezni, majd beszélünk, jó? És megint letette a telefont, én meg így ültem otthon, mondom, mi az, hogy vissza fog jelezni? Én csak megkérdeztem, hogy mit szólnál hozzá, és már arról beszéltünk, hogy gyakorlatilag a Keresztes Ildikó tudott a projektről, tehát így indult el ez az egész lavina.
0: A gondolat teremtő ereje, ugye? Tehát, hogy vigyázz, mit kívánsz, mert valóra válik.
1: Főleg, ha az embernek Töfi a barátja, mert Töfi előtt, ha valamit kimondunk, akkor ő mindent kész pénznek, az is megcsinálja. Tehát remélem most a holdutazást nem hallotta itt a beszélgetés elején.
0: Majd elküldjük neki. Igen. Tehát akkor Keresztes Ildikó utána visszajelzett.
1: Igen, nagyon gyorsan visszajelzett, hogy tetszik neki a dal. Ugye Töfi elküldte neki a Veron és Kláris éneket. Nagyon gyorsan visszajelzett, hogy tetszik neki a dal, hogy ő benne van. De hogy akkor jelezzük még azt, hogy kik lesznek benne. Feltételezem, ez azért lehetett fontos, mert valószínűleg ezeknél a sztároknál nem mindegy, hogy kihez adják, milyen együttműködéshez adják a nevüket. Úgyhogy utána volt az, hogy akkor kellene férfi hang, és ott már nem volt szempont az, hogy Magyarországon kívül szülessen, vagy Magyarországon kívülre származzon az adott férfi. És hát ugye mi tavaly turnéztunk Zeffer Andrással, Vikidál Gyulával, és annyira megszerettük őket, főleg a hangjukat, hát a Veronival is hányszor kibeszéltük, hogy az Effi az milyen hihetetlen énekessé. Tehát valaki ezt hallgatja, ezt a beszélgetést, hogy javaslom, hogy menjen elé Mobilmánia koncertre, mert ez
2: hihetetlen élmény.
1: Tényleg, ez fölöntúl élmény.
2: Ámultunk.
0: Még a holdról nézve is.
1: Még a holdról nézve is hihetetlen élmény. Igen. És akkor Töfinek mondtam, hogy figyelj, hogy Zefire és Vikidára gondoltunk, hogy te mit szólsz hozzá, és mondta, hogy várj egy kicsit, feljúl őket. Nem, azért ennyire nem ment könnyen a dolog sajnos, de tényleg az volt, hogy Töfivenek is említettem, hogy mit szólnál akkor Zefihez és Vikidál Gyulához, és mondta, hogy ez a legjobb választás, ami eszünkbe juthatott, és akkor elkezdtük ezt is intézni, hogy mit szólnának hozzá, elküldtük nekik a dalt, és képzeld el, Zefi is, és Vikidál Gyula is rögtön, tehát, hogy nem is kellett se beszélni, semmiféle különleges egyeztetés nem kellett, rögtön rávágták, hogy, mert ők, ugye ők ismertek, még ismerték a dalt a turnéról, tehát ők tudták, hogy miről van szó, és nem csak mi szerettük meg őket, de az történt, hál' Istennek, hogy ők is nagyon megszerettek bennünket, és olyan érzés volt gyakorlatilag, mikor visszajeleztek, mint hogyha ez természetes lenne, hogy nekünk kell egy közös dalt összehoznunk. És aztán végül is ők nagyon gyorsan rábólintottak, úgyhogy az énekesek pozíciói be is teltek.
0: Hogyan jött képbe akkor Alapi István, aki ugye hangszeres zenész, tehát?
1: Igen, ott már egy kicsit nehezebb volt a történet, ugyanis énekesekbe, hála jó Istennek, otthon vagyunk, tehát megvannak az ismertségek, tudjuk, hogy kit kell felhívni, hogy tudunk eljutni hozzájuk. De gitárosoknál kicsit nehezebb volt a történet, először is végig kell gondolnunk, hogy ki lenne számunkra a legjobb választás ehhez a projekthez, mert hogy igen.
0: Miért jött szempontba az, hogy zenészt is megszólítsatok, ne csak énekest?
1: Azért, mert ennek több szempontja volt. Az első az volt, hogy a dal elején hallható gitárszóló, az az én elképzelésem volt úgy, hogy akkor készült, mikor már 40.200-szor hallottam a dalt, tehát nem tudtam függetlenedni a daltól, és nem tudtam kivenni belőle a dalnak a kis részeit, etüdjeit, szimfonikus hangulatait, és gyakorlatilag úgy készült az első gitárszóló, hogy valójában csak tükrözi a dalnak különböző részeit, és nagyon-nagyon szerettem volna egy olyan gitárszólót, ami úgy készül el, hogy mit érez egy olyan zenész, aki tényleg top zenész, és először hallja a dalt, mit érez, és azt az érzést szerettem volna, ha vissza tudjuk kapni, és bele tudjuk implementálni a dalba. És nagyon sokat gondolkodtunk a gitárosnak a kilétén, tehát gondolkodtunk rajta, hogy akár a Tátrai Tibit megkérdezni, mert ugye a Tibusz is mondta a dalra, hogy nagyon jó, hogy hallotta akkor, mikor még készült, akkor szóba jött, hogy esetleg a Szijjártó Zsolti barátunkat, vagy a Madit megkérdezni, hogy mit szólnának hozzá, de nagyon sokat agyaltunk rajta, és már nem is tudom, mi volt a végső döntés, hogy miért Alapi István mellett tettük le a voksot, de azt tudom, hogy elkerült Alapihoz a dal, és az Alapi gondolkodás nélkül szintén azonnal rávágta, hogy na, ő ebbe szerepelni szeretne, ha már megkértük, akkor jól esik neki, és ő is szeretne ebbe szerepelni. Az volt a feltétele, hogy mert ezek manapság már úgy működik sajnos ez a szakma, hogy valaki megkap egy dalt, otthon feljátsza azt a gitárszólót vagy gitártémát, elküldi a stúdióba, a stúdió összekeveri. Az volt a feltétele Alapinak, hogy ő nem játssza ezt fel otthon. Tehát, hogy ahol mi leszünk stúdióban, hogy odajön, ott leül, és velünk ezt feljátsza. Tehát, hogy ott akar lenni velünk, köztünk, és ezt az egészet át akarja érezni, és úgy akarja feljátszani. És az átdolgozásban az a gitárszóló, az tényleg úgy született meg, hogy az elején játszott egy témát, és kértem, hogy kérdezte, hogy jó lesz így, és mondtam, hogy nagyon szuper, csak egy kicsikét csepegtessük vissza bele a kis kecelányomnak a témát, és mondta, hogy ops, szólt se többet, és egyre eljátszotta azt a nyitó szólót, de úgy, hogy ott, mikor ültünk, hát az libabőr volt. Majd jött a középső szóló, ami pedig úgy nézett ki, hogy ő otthon meghallgatta a dalt egyszer, és mondta, hogy többször nem akarta meghallgatni, ne üljön be a dal fejébe. Jött a középső szóló rész. Egyetlen egyszer a szólórésznek a végét meghallgatta, hogy hol kell majd befejeznie, és azt mondta, hogy oké, ne is játsszuk le többször, indítsuk a felvételt, és azt egyetlen ettékre vette fel azt a szólót. Tehát az a hihetetlen szóló, ami ott van, az javítás nélkül egyetlen tékre volt felvéve.
0: Milyen érzés volt, amikor egészében hallottátok a dal? Tehát, hogy most mondhatjuk azt, hogy ez a dal elkészült? Most lett kész igazán ez a dal?
2: Szerintem mondhatjuk.
1: Igen, ez határozottan elkészült, tehát ehhez már biztosan nem fogunk hozzányúlni.
0: Mi volt a reakció a felkért énekesek, közreműködők részéről? Ők mit mondtak, amikor meghallották először az új kész változatot?
1: Ott kicsit ilyen bonyolultabb volt a folyamat, ugyanis a keverésbe, a zene keverésébe bevontuk őket, tehát ők nem hallották rögtön a végsőt, hanem sok stádiumban hallották ezeket a dalokat.
0: Tehát a munka folyamat részévé váltak ilyen szempontból is.
1: Igen, igazából az történt, amikor összeraktuk a részeket, hogy ki mit énekelne, ki lenne a főének adott részben, ki lenne a vokál az adott részben, akkor ezeket szétküldtük, és pár instrukciót kaptunk Zefitől. Keresztes Ildikó, ő mondta, hogy ő ráhagyja inkább azokra, akik a keverésben jobban otthon vannak, ő neki már akkor is tetszett, mikor legelső nyers változatot küldtük, viszont Vikidál Gyula az gyakorlatilag végig azt lehet mondani, kezünket fogta a keverés során, és nagyon-nagyon jó ötleteket hozott, és az ő ötletei alapján alakult ki végül is az énekeknek a struktúrája a legvégső változatra. István pedig meghallgató úgy a dalt, hogy a gitárszólója már benne volt, ő igazából nem is akart nagyon hozzászólni, tehát ő több verziót hallott meg belőle, és a végső verzióra mondta, hogy na, ehhez hozzá ne nyúljunk, mert szerintem tökéletesen szól. Akkor küldték át Gyulának is, hogy mit szól hozzá, és azt mondta, hogy na, ehhez most már nem szabad hozzányúlni, és akkor írt Zefi is egy e-mailt, hogy gyerekek, ez nem is e-mailbe kértük, hogy válaszoljon, és ő inkább feljött minket, hogy gyerekek, hozzá ne nyúljatok, kész van, ez nagyon jó. Tehát a végső verdiktet gyakorlatilag nem mi mondtuk ki keverés közben a Töfivel, hanem a három énekes.
0: Elképzelhető-e, hogy ezt a dalt így közösen is megturnéztassátok?
1: Turnézni nem fogunk a dallal, viszont elő fogjuk adni közösen a dalt. Október 3-án Budapesten a Barba Negrában lesz a lemezbemutató koncertünk, egy nagy koncert, 70 perces, és a dalban résztvevő sztárokkal fogjuk ezt előadni, tehát ott lesz a színpadon velünk Zeffer András, Vikidál Gyula, ott lesz velünk Alapi István is a gitárszólóval, illetve Töfit ne felejtsük el, Töfi is gitározik ebben a dalban, ő szintén ott lesz fellép velünk. Keresztes Ildikó is mondta, hogy nagyon szeretné, ő még egy kicsi időt kért, hogy meg tudja oldani ezt a dátumot.
0: Hát ez óriási nagy dolog, és gondolom, hogy már most nagyon készültök rá.
2: Nagyon készülünk rá, főleg arra készülök, hogy föl tudjam ezt fogni.
0: Nem is ott tartunk, hogy hanem még el kell képzelni, és föl kell elkészülni, hogy föl tud fogni. Oké, ez nagyon jó. De ha ez megvan, akkor utána gondolom, hogy ezzel fogtok most már szintén próbálni készülni a lemezbemutatóra. De még mielőtt eljutunk októberig, mert feltételezem, hogy még addig fogtok érkezni, és további részleteket is majd elárultok. Kicsit még fókuszáljunk a nyárra. Mi az, ami most vár rátok? Még mielőtt meghallgatjuk a már sokat emlegetett Köztünk nincs határ új változatát, azért még egy kis kettcsinálót nyárra várok tőletek.
1: Nyárra el kell készítenünk az új albumot mindenképpen, úgyhogy elég sokat fogunk stúdióban és stúdió körül tevékenykedni. Két klipet is éppen készítünk, úgyhogy az minden energiánkat felemészti, alig van időnk gyakorlatilag aludni. De ezeket mind augusztus elejére leszeretnénk tudni, tehát hogy az album is elkészüljön, a klipek is elkészüljenek, végleges változatot megkapják, és akkor augusztustól elkezdjük a koncertsorozatot. Augusztus 20-án Dunaszerdáján fogjuk kezdeni ezt az egészet, aztán Törökszent, nem is tudom, tehát vannak aztán ott koncertek,
0: figyelni
1: de augusztus...
0: Figyelni kell az oldalatokat.
1: Igen, ugye? Figyelni tehát, kell a storium.eu weboldalt.
0: És igen, és hogyha megvan a két klip, akkor majd gondolom, hogy azzal is újra visszajöttök hozzánk, és elmondjátok, és akkor már talán a felkészülésről is még többet el tudtok árulni, de melyik két dalra készül egyébként a videóklip? Azt lehet-e tudni?
2: Persze lehet. Az egyik klip az All In című dalra készül, a magyar változatra, ugyanis abból már volt ugye egy angol változat, most pedig azt nagyon-nagyon felturboztuk, és ki szeretnénk adni. És a másik pedig... az Ékszer című dalra, mert
0: ugye... Zsolti nagyon aranyosan mosógott, de bemondhatod a mikrofonbám te is.
1: Ékszer.
2: Igen, picit elbizonytalanodtam, mert ott voltak változások, aztán ja, mindegy Ékszerre készül a második klip.
0: De jó, de most azt is mondhatjuk, hogy így all in a sztorium Ékszere, az a Köztünk nincs határ új változata most jelenleg, ezt így...
1: Ez biztos.
0: Ez igen. Így all in, ugye?
1: Ez így all in, igen. Az idei évre biztosan a legnagyobb dobásunk ez a Köztünk nincs határ.
0: És hát akkor érdemes lesz tehát benneteket figyelni, követni, klipforgatástól kezdve, lemezbemutató, turné, minden várható itt, és akkor most azt hiszem, hogy tényleg itt az ideje, hogy meghallgassuk a Köztünk nincs határ új változatát, amit nagyon sokszorosan leokéztak, hogy igen, ez így most már kész van, ehhez nem szabad hozzányúlni, csak hátradőlni, hallgatni, és érezni, hogy miről is szól ez a dal igazán. Zsolti, még egyszer, ki mindenki működik közre a dalban a Storiumon kívül?
1: Összesen 108 zenész, úgyhogy sajnos nem tudom név szerint az összeset végigmondani. Akik közre működnek...
0: Előadókat akkor igen.
1: Az előadók közül a Budapest Scoring Symphonic Orchestra, ők voltak 64-en, ők a vonósok, fúvósok, tehát minden, ami a szimfonikushoz kell. Volt a Budapest Scoringnak a kórusa, az 32 tagú kórus volt, aztán a Storiumon kívül most már ugye azt kell mondanom, hogy külsősként Kis Matyi a zongorán, Cserfalvi Töfi gitáron, Alapi István gitáron, Zeffer András ének, Vikidál Gyula ének, Keresztes Ildikó ének, és még volt Katona Attila nevű barátunk, aki a szimfonikusok után még pár szimfonikus részt felvett és megírt.
0: Hát akkor hallgassuk meg, hogy hogyan is nincs köztünk határ a zenében. All In, ez a Storium ékszere, legújabb ékszere és legékesebb ékszere jelen pillanatban. Nagyon szépen köszönöm Janik Joe-nak, Zsoltinak, valamint Flaskár Veronika Rónak, hogy itt volt velem a nappaliban.
1: Mi is köszönjük.
0: Sok sikert nektek.
1: Köszönjük szépen.

0: hogy azon a költői kérdésen is elgondolkodjunk a hallgatókkal közösen, mi a tankönyvek szerepe a digitális korban, miért van rájuk továbbra is szükség, ha egyáltalán él még ez az igény. Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője, várom Önöket a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.
1: Adj, hogy adjanak, szeress, hogy szeressenek, és segíts minden rászorulónak. Ez a gondolat irányította a Deákiban élő Pataki Éva egész életét, Molnár Annáit pedig a becsületesen elvégzett munka szeretete. E két ember nem könnyű, ám mégis boldog életét ismerhetik meg a szalagtárból. A műsor szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

0: 11 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: El is érkeztünk a nappali záró órájához július 7-én, hogy hogyan vezessük be a mesét, a történetmesélést a nyári szünetben. Erről beszélgetünk hamarosan Benyó Erzsébet kreatív mesefoglalkozás vezetővel. Bízom benne, hogy velünk tartanak, de most még hírek következnek. Nyitrai Nórának adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Robert Fico szerint, ha a V4 egységesen lép fel, újra komoly tényező lehet az EU-ban. Csehország jövőre növeli védelmi kiadásait. Ma is a térségünkben hullámzó front alakítja az időjárást, 26 és 31 fok között alakul a délutáni hőmérséklet. Jó napot kívánok, már is mondom a részleteket. Robert Fico szerint a visegrádi négyek újra meghatározó szereplővé válhatnak az Európai Unióban, ha egységesen lépnek fel. A miniszterelnök szerint az elmúlt időszakban tudatosan próbálták gyengíteni az együttműködést, de a jelenlegi kormányfők nyitottak a közös fellépésre. A budapesti találkozó azt is mutatta, hogy mind a négy ország a V4 megerősítésében érdekelt. Fico hangsúlyozta, a jövőben a közös témákra koncentrálnak, és újraindítják a brüsszeli csúcsok előtti egyeztetéseket. Úgy véli, egységes fellépéssel a V4 véleményét nem lehet majd megkerülni az uniós döntéshozatalban. Filip Kuffa lemond tisztségéről, ha az Európai Bizottság nem neki ad igazat a nemzeti parkok zóna beosztásával kapcsolatos ügyben. A Környezetvédelmi Minisztérium államtitkára szerint ugyanakkor, ha Brüsszel problémát lát a kormányzati észrevételben, a minisztereknek nyilvánosan kellene bocsánatot kérniük. Kuffa visszautasította, hogy valótlanságokat állított volna, és bírálta a Tomás Taraba miniszter álláspontját is. Úgy véli, a zóna beosztás után az erdészeti dolgozók többsége a tárca struktúráján belül találhat új munkát, ezért nem várható tömeges elbocsátás. Az államtitkár nem nyilatkozott azt illetően, hogy a jövőben átveheti-e a minisztérium vezetését. A munkahelyi szexuális zaklatás sokkal gyakoribb, mint azt sokan beismerik, hívja fel a figyelmet a Szlovák Emberi Jogi Központ. A jelenség gyakran láthatatlan marad, mivel az áldozatok nem jelentik az eseteket. A szakértők szerint ennek egyik oka, hogy sokan nem ismerik fel a zaklatás különböző formáit.

0: A probléma nem csak a fizikai, hanem a pszichés biztonságot is érinti, miközben a biztonságos munkakörnyezet alapvető jog. Az érintettek segítséget kérhetnek a munkáltatótól, a szakszervezetektől, a munkaügyi felügyelettől vagy az emberi jogi központtól. A kampány célja a tudatosság növelése és a zaklatás visszaszorítása. Csehország növeli védelmi kiadásait, jelentette be Andrej Babiš a NATO csúcs előtt. A miniszterelnök szerint jövőre 36 milliárd koronával emelik a költségvetést, így teljesíthetik a NATO által elvárt GDP arányos 2%-os szintet. A háttérben azonban konfliktus bontakozott ki a kormány és az államfő között. Petr Pavel részvételét a kabinet ellenezte, az Alkotmánybíróság viszont a jelenléte mellett döntött. Az elnök így végül részt vesz a csúcs találkozón, miközben a felek nem egyeztették álláspontjukat. Észak-Korea szerint Japán egyre agresszívebb katonai politikát folytat. A KCNA hírügynökség úgy véli, Tokió támadó tengeralattjárókat fejleszt, amelyek akár megelőző csapásokra is alkalmasak lehetnek. Fennyan azzal vádolja Japánt, hogy feladta eddigi kizárólag védelmi doktrináját. A japán külügyminisztérium egyelőre nem reagált a vádakra. A kommentár egy időben jelent meg azzal, hogy Észak-Korea saját haditengerészetét is fejleszti. Kim Jong-un nemrég új fegyverrendszerek tesztjeit felügyelte, egy új rombolót pedig hamarosan szolgálatba állíthatnak. Sport Zsigárdi Lászlótól.
1: A tengeren túli labdarúgó világbajnokság 8. döntőjében Spanyolország-Portugália 1-0 és Belgium-Egyesült Államok 4-1. Ma 21 órától játsszák a Vikingur Reykjavik Győr odavágót a labdarúgó bajnokok ligája első selejtező körében. A Stollár Fanni Mate Pavic magyar-horvát kettős bejutott az elődöntőbe a wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros versenyében.
2: Időjárás.
0: Ma is a térségünkben hullámzó front alakítja az időjárást, határozottabban felhős és naposabb időszakok és területek váltakoznak a nap folyamán. A felhőzetből elszórtan előfordulhat futó záporeső is, de inkább csak elvétve, kis számban és kevés csapadékot adnak. Élénkülni kezd, majd fel is erősödik az északnyugati szél, a hőmérséklet nem változik számottevően a korábbiakhoz képest. A szeles idő csökkenti a hőérzetünket. A nappali hőmérséklet 26 és 31 fok körül alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet Pozsonyban, a Vajnorszkán a belváros irányába haladva, valamint Tiszolcról kifelé menet Murány irányába. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Véget ért a tanév, elkezdődött a vakáció, sok családban azonban ilyenkor új kérdések is felmerülnek. Hogyan töltsünk minőségi időt együtt? Mennyi képernyő fér bele egy napba? És vajon lehet-e még a mesének helye egy olyan világban, ahol a gyerekek sokszor gyorsabban kezelik a telefont, mint mi? Állandó vendégem Benyó Erzsébet kreatív mesefoglalkozás vezető szerint a mese ma is hidat tud építeni generáció között, csak talán másképp kell hozzányúlnunk. Arról beszélget az elkövetkező percekben, hogyan találhatnak közös nyelvet a szülők, nagyszülők és a gyerekek a nyári szünetben. Köszöntelek, Erzsike, és köszönöm, hogy itt vagy velünk. Szia!
1: Én is köszöntelek, és a kedves hallgatókat is nagyon-nagyon jó szívvel köszöntöm.
0: Tehát, ahogy mondtam is, vége az iskolának. Te mit tapasztalsz ilyenkor a családokban? Valóban felszabadulnak, vagy inkább új kihívások kezdődnek? Te mi az, amit látsz?
1: Hát én gyakorló nagymamaként is látom a helyzetet, ugye, hogy felnőtt lányaim vannak, unokáim vannak, gyakorló nagymama vagyok, a klienseimmel is, akikkel dolgozom, tehát ez egy kihívás. És szerintem még a gyerekeknek is, mert valamilyen ritmusból kiesnek, és akkor megérkeznek oda, hogy akkor mi is legyen velük, hogy is töltik a nyarat, mikor ki fog rájuk vigyázni, bizony ez egy komoly feladat.
0: Igen, és ugye a nyári szünet az sok szülőnek logisztika, a gyereknek meg úgy tűnhet, hogy szabadság. Természetesen addig, amíg le nem korlátozódik le egy kis kütyüre, de hogyan lehet ezt a kettőt összehangolni, hogy a szülőnek logisztika, az mondjuk a gyereknek azért szabadság legyen?
1: Ugye nem szeretünk büntetni, vagy nem szeretnénk büntetni, a gyerek úgy fogja föl, hogy az büntetés, hogyha nem lehet nézni a videókat, vagy nem tudom én a TikTokot, vagy akármit, vagy nem tud kapcsolatot tartani annyit a barátaival, amennyit szeretne. Ugye már most már ilyen, hogy WhatsApp csoport, meg Messenger csoport, és akkor ott értekeznek egymással ezek a gyerekek mindenféle érzelmi jeleket, nem is tudom én a nevét kimondani, mert ugye én egy kicsit idősebb korosztály vagyok. Tehát, hogy bizony küldözgetik, beszélnek, kapcsolattartás. Sok gyereknek ugye most már nincsen testvére, és hogy sok az egy gyerekes, akkor, vagy több a családban, akkor ott is ők jobban a barátaikkal kapcsolódnának össze. Tehát a gyereknek is abból a pörgésből, amiben az iskolában volt, vagy ebben a közösségi életből ki kell esni, meg kell érkezni egy másmilyenbe. És most éppen ezt a folyamatot éljük a szünidő elején.
0: Igen, szerinted egyébként mi az, ami hiányzik leginkább a közösen eltöltött időből?
1: Gondolom, hogy ők egymással, ugye a közösségben nagyon sok mindent megosztanak, a közös játék, az érdeklődési kör, és hogy vannak egymással, mert érdekes, hogy azt figyeltem meg, hogy bizony a gyerekek beszélnek arról is, hogy ők hogy érzik magukat, oldják a helyzeteket azokba a beszélgetésekbe, akár a hangüzenetekbe, vagy írásba is, hogy foglalkoznak egymással. Most eszembe jutott egy régebbi gyerekcsoport, egy alapiskolás csoportnak tartottam kreatív mesefoglalkozást, és ott szóba jött az, hogy egy gyász, és nagyon meg voltunk lepődve, ott voltak a pedagógusok is, hogy így maguktól a gyereket megnyíltak, és elmondták, hogy milyen sokszor oldottak például azt, hogy valakinek öngyilkos gondolatai voltak, vagy valamit csinál magával, és egymást oldották, alapiskolás, felső tagozatos gyerekek voltak, hogy meg voltunk döbbenve rajta, hogy nagyon őszintén az egyik is, a másik is, a harmadik is, és ráadásul nem csak az anyanyelvükön, mert az angol a közös nyelv, és erre nagyon érdemes odafigyelni a szülőknek, nagyszülőknek is, hogy ezek a gyerekek tudnak kommunikálni a világ másik felébe élő gyerekekkel is. A más idősávokban élnek azok a gyerekek, és lehet, hogy Google fordító is, meg bármi is még közrejátszhat, és oldják egymás sorsát, életét, más kultúrába élnek azok a gyerekek, lehet, hogy hátrányos családokba, ugye sok az internetes csaló, meg minden, úgyhogy elgondolkodhatunk azon, hogy most például valakinek a gyereke, vagy az unokája, vagy a párja, hogy kivel van bizalmas viszonyban, kivel tud érzelmeket megosztani, kivel tud nagyon őszintén állarcok nélkül beszélgetni. Van-e olyan személy az életében, vagy csak a nagyon felületes dolgokról szoktunk egymással beszélni, és el van hárítva minden is. Mert hogy most, ha csak a gyerekekre térünk vissza, mert ugye a műsorunkban most erről akartunk beszélgetni, akkor azoknak a gyerekeknek, akik a környezetünkben élnek, kik a barátai, kikkel tud valamit megbeszélni, tanácsot kérni. Nagyon érdekes ezen elgondolkodni egyébként, mert nagyon nagy meglepetések lehetnek.
0: És amint ugye felteszünk kérdéseket, jó kis válaszokat is kaphatunk. Ugye szerintem a mai szülőnél lehet, hogy vagy a mai kor szüleinél talán nem is feltétlenül a kérdésfeltételből van kevés, hanem lehet, hogy már pont abból van túl sok, ha egyáltalán lehet túl sokat kérdezni saját magunktól, de például azt is feltesszük szerintem gyakran, hogy vajon elég a program, vagy kevés, vagy a figyelem elég? Tehát, hogy annyi kérdés megfordul szerintem, főleg ilyenkor, akár a nyári szünetben egy szülő fejében, tehát, hogy amikor akár folyamatosan szeretnénk lekötni a gyerekeket.
1: Szerintem erre is, mint minden másra készülni is lehet, vagy érdemes a nyári szünetre is, hogy már így előre többször kimondhatjuk, hogy jó lesz leegyszerűsödni, jó lesz lecsendesedni, milyen jó, hogy most más ritmusba fogunk élni. Ezeket ki lehet előre is mondani, és ki is kéne. Csak sajnos a valóságunk olyan, hogy nagyon sok családban nem egy, hanem akár több is óriás méretű képernyők. Nagyon sok olyan családot ismerek, akik járnak hozzám konzultációkra, és bizony pici babáknak is már az óriás képernyő egész nap megy, és annak a közelében van az a gyerek, rá van szokva, és függőséget okoz. És aztán az történik, hogyha a családban gondok vannak, vagy a gyereknek van valamilyen problémája az iskolában, amit nem tud megbeszélni senkivel, akkor egyre többet fogja nézni nagyon passzívan a képernyőt, és rá fog szokni. És azt veszük észre, hogy a gyerek magába fordult, nem kommunikál, nem eszik rendesen, nem akar menni semmilyen sporttevékenységet, semmit nem akar, egyre többet leköti az a képernyő, és vége is ott. Onnantól nagyon nehéz lesz neki. Mert az a helyzet, hogy ugye a távirányító az jó barát, nyomkodom, keresgélek, és mindig azt kapom készen, amire szükségem van. Ha éppen nevetni akarok, akkor valami kutyakomédiát jó esetben, vagy valami rosszabbat. A felnőttek is, ha romantika kell, hát mennyi filmet, minden milyen kategóriába, a pornótól kezdve a romantikáig minden van. Ha izgalom kell, ha sport kell, akkor ugye fotelból fociznak, most foci VB van. Tehát, hogy mindent készen kapunk, az információt is, mit tegyünk, mit vegyünk, és teljesen leépít, teljesen passzívá tesz, elfelejtünk kritikusan gondolkodni. Tehát nagyon vigyázzunk ezzel, hogy valahol hogy beszéljük a gyerekkel azt, hogy mivel jár, és hogy készüljünk arra a nyári szünetre, vagy a közös időre, amikor a szülő is leteszi, amikor az étkező asztalon nincsen telefon például.
0: Ugye sok szülő ilyenkor bűntudatot is érez, hogy mondjuk nem tud egész nap a gyerekkel lenni, de hogy emiatt szerinted kell rosszul éreznie magát a szülőnek, illetve hát ugye meg lehet, hogy nem is az a kérdés, hogy egész nap együtt legyünk, hanem az, hogy amikor ugye együtt vagyunk, akkor valóban jelen tudunk-e lenni egymás, és ott tudunk lenni egymás számára.
1: Igen, és a gyerek a szülőtől tanul, vagy a nagyszülőtől tanul kommunikálni, a viselkedést, akár bárhol is, ahol vagyunk, akkor ki lehet mondani a dolgokat, hogy most akkor ide megyünk, és akkor ott így, vagy úgy, vagy amúgy. Nem könnyű ez, főleg a kamasz gyerekekkel már nem könnyű, mert ők ugye egy leválási fázisban vannak, ahol ők jobban akarják tudni, vagy más a menő. De azért én úgy gondolom, hogy ahol van egy középpont, egy tekintély vagy szokások, akkor azért meg lehet ezt tartani, hogy érdemes erre odafigyelni. És hát bizony vannak olyan szülők, akik, vagy nagyszülők is, akik eljönnek hozzám egy-két saját élményű mesefoglalkozásra, hogy ott tanuljuk azt, hogy hogyan is kommunikáljunk a gyerekkel, hogyan is adjunk át történeteket, mert ez a mesefoglalkozás, ez tulajdonképpen néha egy bibliai történet, néha egy vers, akármint, tehát hogy én azokra azért készülök, hozok valamilyen szöveget, és akkor tanulunk beszélgetni róla, hogy hogyan lehet mondjuk egy kisebb gyereknek fölhívni a figyelmét valamire, hogy érdekelje őt, akarjon velem beszélni, mert egyébként Nem akar, mert elmerül már ezekbe a mindenféle képernyőkbe, nevezzük így, tehát a virtuális világba is. Könnyebb neki ott boldogulni, mert az passzív dolog. És generációs különbségek is vannak. Másképpen látunk mi egy helyzetet felnőttként, másképpen látnak a fiatalabb generációk, akik most szülők. Tehát nagyon oda kell erre figyelni, hogy hogyan tudunk kapcsolódni. És bizony eljönnek nagyszülők is, hogy ő maga értse, hogy fölkészüljön arra, hogy hogyan lehet átadni a gyereknek ezt a történetet például, vagy a saját történeteit is, hogy meghallgassa a gyerek, és erre van is egy-két ötletem, ha belefér a műsoridőbe, akkor nagyon szívesen elmondom.
0: Igen, ez nagyon jól jönne, mert szerintem sokan most feltehetik a kérdést, akik éppen hallgatnak bennünket, hogy jó, de akkor most mit évők legyünk? Hogyan mutassuk meg a gyerekeknek a mesekönyvvilágát, vagy ez is lehet, hogy éppenséggel van, és jelen van az életükben, de most lehet, hogy annyira nincs hozzá kedvük, de hogyan vezessük őket akkor be a történetmesélés világába, a mesék világába, a könyvek világába?
1: Például volt egy ilyen történet, volt egy ilyen 12-13 éves fiú, és problémák voltak az iskolában, és az anyjával jött hozzám, és ott hármasba beszélgettünk, és ott kiderült, hogy ők szeretnek együtt főzni. És akkor ott az lett, hogy a fiú értett a számítógéphez jobban, mint az anyukája, vagy az anyukája úgy csinált, hogy ő annyira nem ért hozzá, és taníts meg nekem, fiam, és akkor főzzünk együtt, készítsd a videót, szerkezd meg azt a videót, és akkor legyen egy saját kis csatornánk, amit a családban megmutatunk, elküldhetünk ennek-annak, és akkor volt egy közös projekt, amiben ők együtt dolgoztak, és akkor ki is nyomtatták a szövegeket, nagyon szép fotók készültek, a fiú készített az anyjával egy közös szakácskönyvet, amit megkaptak a nagyik is karácsonyra. Na most ez mennyire jó, hogy virtuálisan is meg volt örökítve ez a főzés, meg könyvbe is, és kinyomtatták, bekötötték, tehát hogy a fiú fontos lett, valamit ő tudott jobban, és ezzel közel kerültek egymáshoz, és pont az a főzés volt a közös program, amin keresztül újra tudtak kapcsolódni.
0: Igen, mert talán az is fontos, hogy ne feltétlenül csak a negatív oldalát nézzük ennek az egésznek, hanem megtalálni ezt a közös nyelvet. Most nagyon kíváncsi vagyok, hogy például kapásból eszedbe jut-e mese, ami pontosan arról szól, hogy már ugye a generáció váltáskor, már ugye nyilván történnek változások, és hogy egymáshoz meg kell találni az utat, meg kell találni a közös nyelvet. Ugye rengeteg meséről beszélgettünk mi már, amikor nyilván át kell valamit adnia az idősebbnek, a fiatalnak, de a fiatal más utat jár, de azért, hogy ott is nagyon fontos, hogy meglegyen az a kapcsolódás.
1: Igen, tehát volt egy ilyen történet is, ahol a nagyapa jött hozzám konkrétan, hogy ő ezt meg akarja tanulni, mert ő nem szeretné elveszíteni az unokáját, és akkor így kitaláltunk egy nagyon-nagyon egy ismert és rövid történet. Ez egy magyar népmese, de nagyon rövid, óvodásoknak való, hogy van két kecske a világban, és akkor elindulnak. És odaérkeznek egy ilyen kecske híthoz, mind a kettő át akar menni a másik felére, és akkor végül a híd közepén ott jó egymásnak ugranak, aztán mind a kettő beleesik a vízbe. Hát ezt a történetet annyira viccesen lehet fűzni tovább, hogy ki lehet találni azt, hogy akkor most én át akarok menni a másik felére, mert hogy ott van a fagyizó, és akkor ott van a csokis fagyi. Te meg jössz nekem szembe, mert hogy te meg a másik fagyizóba szeretnél menni, ahol én nem tudom, citromosat árulnak, és te most azt tennél. És akkor mit lehet csinálni? Hát ezen annyit lehet nevetni, hogy be lehet vonni az egész családot. Ebben az esetben úgy történt, hogy a nagyapa ezt így megértette, és akkor otthon pedig elkezdtem mondani, hogy ilyen viccesre tudta fogni, hogy hát ott van az a fagyizó, és akkor oda akartam menni, és akkor így történt, hogy te a másik megjött szembe, és elkezdtek ezzel játszani, hogy hogyan, mit mondok neki. Tehát először ugye összevitatkoztak, hogy én is akarok fagyit, és akkor így lögdösödtek. De akkor ez úgy annyira nem volt jó, és akkor a nagymama kitalálta, hogy de hát akkor mi lenne akkor, hogyha meghívnánk az unokát is, és akkor, de az unoka az nem akar csokisfagyit, az citromosat akar, és akkor addig-addig alkudoztak, akkor még valaki bekapcsolódott, és akkor mondta, hogy figyelj, most ne akarjál-e oda menni, mert az a fagyizó be van zárva, és akkor inkább menjünk el a másikba, lehet, hogy ott ilyen van, olyan van, és a végén annyi mindent kitaláltak, hogy ma mindenhova is akartak menni, és lett belőle egy nagyon vicces, jó szórakozás, hogy ki mivel trükközik, meg hogyan, és nagyon jókat lehetett rajta nevetni. Hát így én ezt csak ugye, ahogyan elmondták meg, tehát, hogy ilyeneket ki lehet találni a mesének egy-egy részletét. Én az unokáimmal el szoktam játszani. Tehát, hogy találtunk a mesébe valamilyen érdekes helyzetet, és akkor abból csináltunk egy színdarabot itthon, hárman. A két lány unokám mondta, hogy mama így, mama úgy csináld, és akkor mindent össze-vissza, az összes tárgyat a házba kitaláltuk, színpadot állítottunk össze, és akkor a szülők voltak a közönség. És a meséből lett egy nagy élmény. Ott volt hangosítás, ott voltak fények, a mamának az összes sejemkendője, minden. És annyira jó, hogy például utána az unokáim színjátszókörbe járnak, és akkor ott az ő egyik színdarabukat is már előadták a többiek a Waldorfos tanítónéni segítségével. Mert itthon sokat játszottuk ezeket a mesejeleneteket. Elindultunk egy történetből, és lett belőle valami teljesen más. És én ezt nyári táborokban is szoktam csinálni a gyerekekkel, ahova meghívtak, több esetben is voltam, hogy mesékkel játszottunk, elmondtuk a mesét, és játszottunk. És utána írtunk egy saját mesét, és a tábor végére meghívtuk a szülőket, nagyszülőket, és előadtuk a saját mesét. Hát nagyon különleges élmények voltak. De volt olyan, ahol rajzolnak a mese után, akik rajzolni szeretnek, akkor taníthatja a gyerek a nagymamát mondjuk akvarelt festeni, mert lehet, hogy ő jár a rajziskolába, és akkor a szülő, nagyszülő nem tud. Tehát, hogy a gyereknek, hogyha ő fontos, hogyha teret hagyunk, hogy ő álmodozzon, fantáziáljon, akkor vissza tud ehhez térni, és meg tudja ezt nagyon szeretni újra, vissza az egyszerűségbe, a lecsendesedésbe. Úgyhogy ezek ilyen jó kis trükkök lehetnek arra, hogy hagyjuk, hogy fontos legyen az a gyerek, hogy ő is megnyilvánulhasson.
0: Igen, ugye a szavaidból azt veszem ki, hogy itt nagyon fontos az, hogy a felnőtt legyen a kezdeményező ilyen szempontból, tehát, hogy mi indítsuk útjára akár a történetmesélést, akár a közös mesejátékot, de hogyan kezdjük el?
1: Az a helyzet, hogy a nagyon sok felnőtt is most már nem érti a szövegeket. Újra kell tanulnunk olvasni. Nagyon-nagyon döbbenetes, hogy mennyire nem megy. És az idősebb generációnak is már nagyon-nagyon rá lehet szokni arra, hogy készen kapjuk. És aztán, ha van meseélményem nekem saját magamnak, vagy azok a történetek, akkor könnyebb átadni. Akkor tudok rajta nevetni, tudom szőni, fonni azt a történetet. De egyre jobban leszűkül ez az idő, ahol őszintén beszélünk egymással. És az a helyzet, ugye, hogy valamikor régen az embereknek közös élményeik voltak. Nem éltek a családok ilyen távol egymástól, vagy a közösségek is többet együtt voltak. Közös ünneplések voltak. Most minden leszorítkozik arra a rövid időre, hogy találkozunk egy két órára egy kávézóba, vagy összefutunk valahol, és akkor muszáj beszélni. És ez a muszáj most megbeszélni, ez nem vezet jóra. Nincsen közös élmény. De hogyha például egy közös főzés közben, sütés közben, vagy bármi közben is nyugodtan, lazán beszélgetünk, akkor visszajöhet az az élmény, hogy néha hallgatni is jó együtt. Vagy közös programokat lehet csinálni, és akkor mit tudom én, biciklizés közben is, amikor egy kicsit megpihenünk, vagy egy piknik kosárral, és a gyerekek egy idő után érdeklődni fog, de hát ez egy folyamat lesz.
0: Mikor a legideálisabb elkezdeni egyébként a mesélést, vagy visszahozni, vagy beépíteni a nyári szünet rutinjába? este lecsendesedéskor, igen, csak minél később mennek most a gyerekek ilyenkor aludni, és tényleg úgy kell őket betuszkolni az ágyban, nem fér bele a mese, reggel lehet, hogy éppen rohanás van, nem tudom, mikor ideális úgy igazán akár a közös meseolvasás, vagy a közös mesélés.
1: Valamikor a mese nem gyerek műfaj volt, és történetmesélés volt. Az emberek nagyon sok mindent nem tudtak megmagyarázni, különböző természeti jelenségeket, az álmaikat összekeveredett a valósággal. Tehát, hogy most azt akarjuk, hogy a gyereknek mesélünk, de ott kezdődik, hogy a felnőttek egymással tudnak-e beszélgetni, spontánul történeteket elmondani, van erre idő. Mert ugye, ahogy a beszélgetésünk elején is mondtam, hogy a gyerekek az érzéseiket is most már ilyen mindenféle szimbólumokkal küldözgetik egymásnak, vagy röviden leírják, írogatnak. Teljesen másikra ment át ez az egész. És vissza kell térni a beszélgetésekhez. Nem feltétlenül csak olyan mesét, hogy na most akkor elmondom a Jancsikát, meg a Juliskát, hanem akár az életemből valami történetet is. És most eszembe jutott egy japán mese, amivel mostanában a gyerekcsoportban foglalkoztam, felső tagozatos gyerekekkel, és ott a japán mesében az a helyzet van, hogy például, hogy van egy kőfejtő, aki nagyon elégedetlen a sorsával, és akkor szeretne gazdag ember lenni, akkor gazdaggá válik hirtelen, utána herceg szeretne lenni, utána nap akar lenni, utána szél, meg felhők, és a végén visszamegy emberbe, de sehol nem elégedett, sehol nem boldog, és mindenütt mindig csak rombol. És akkor például most van egy ilyen történet, de akkor a történetet el lehet mondani rövidebben is, és mondjuk én hozzátenném, hogy és én azon gondolkodtam, hogy amikor én ennyi éves voltam, mint te például, akkor én szerettem volna lenni valami, de nem sikerült nekem. És most azon gondolkodom, hogy mit kellett volna akkor értetennem, hogy például én, mit tudom, én megtanuljak úszni, mert konkrétan akkor szerettem volna megtanulni, de nagyon féltem a víztől. Felnőttként tanultam meg úszni. Na most, hogy de akkor ki segíthetett volna nekem, mert akkor úgy senkit annyira ez nem érdekelt, hogy én szeretnék úszni. És akkor a gyerek elkezd erről beszélni, hogy ő hogyan tanult meg úszni, ő hogy oldotta meg ezt a helyzetet. Vagy hogyha ott van a mesében, hogy egy gazdag ember, akkor például, hogyha most én nekem lenne valamennyi nagyon nagy összegem, akkor én most azt mire fordítanám? És akkor a gyerek is elmondja, hogy ő mire fordítaná, vagy hogy ő neki mik az álma, és olyan szépen bele lehet vezetni a gyereket a mesélésbe, a meséből kiindulva a beszélgetésbe.
0: Tehát a mese az több, mint történet, hiszen annyi mindent megtudhatunk a mesén keresztül önmagunkról, és arról is egyébként, akinek mesélünk, hiszen tényleg egy párbeszéd alakulhat ki. Már is innen folytatjuk a beszélgetésünket, de most meghallgatunk egy zenét, utána pedig továbbra is Benyó Erzsébet, kreatív mesefoglalkozás vezetőt kérdezem arról, hogy hogyan vezessük be a nyári szünetbe a mesélést, a közös meseolvasást és a történetmesélést.

0: továbbra is Benyó Erzsébet, kreatív mesefoglalkozás vezetővel beszélgetek, és az a témánk, hogy a mesét, a mesélést, a történetmesélést hogyan építsük be most a nyári szünetbe. Szerintem ez egy remek lehetőség és remek alkalom. Ugye azért az előző részből kiderült, hogy egyáltalán nem olyan egyszerű. Nagyon sok esetben mi felnőttek sem értjük a történeteket, de ott van például a generációs szakadék is, és már azért konkrétan mesét is említettél. Nekem is egyébként eszembe jutott például maga a három kívánság, vagy az aranyhal története, amikor ugye nagyon gyorsan akarunk mindent, hogy egy kicsit reflektáljunk akkor a mai korunk, és szerintem biztos, hogy ezt te nagyon jól le fogod tudni így elemezni, hogy itt például mire is gondolok, de hogy tulajdonképpen ma is ezt látjuk, gyors videó, gyorsan megkapunk minden gyors élményt, és ugye a mese viszont lassít, megállít, elgondolkodtat, és ugye a három kívánságnál is ott van az, hogy a szereplők mindig valami gyors megoldást szeretnének, és egyre többet és többet.
1: Igen, de mi lenne akkor, egy kicsit visszatérnénk a régi dolgokhoz, hogy én, amikor gyerek voltam, akkor bizony, ha én akartam a babámnak ruhát, hát akkor a nagymamámmal meg kellett beszélni, hogy adjon egy darab anyagot, meg van rotűt, vagy mutassa meg, hogy azt hogy kell elkészíteni. Nem az volt, olyan volt a világ, mint most. De a nagymamával jóba kellett lenni, vagy anyukámmal is, mert hogy nem ért rá, és akkor ő neki más dolga volt, és nem dobtunk ki annyi mindent, mint most. Na most ez a folyamat, hogy a gyerek kitalál valamit, és akkor jóba kell lenni valakivel, meg kell beszélni, kapcsolatot építeni, tervezni, megpróbálni, nem biztos, hogy fog sikerülni, alkotás, tehát most is lehet ugyanezt a mesével megcsinálni. Hogy akkor próbáljunk meg alkotni. Például lehet annak a három kismalacnak, hogy építünk házat. Hogyha kint vagyunk a természetbe, hát akkor megpróbáljuk, hogy milyen az, amikor kőből rakjuk össze, vagy fából, és elfújja a szél, vagy szalmából akár, vagy mit tudom én, tehát hogy hogyan is van az, amikor összedől, vagy alkotunk neki, vagy tanácsot adunk neki, vagy kint a természetben. Én emlékszem, egyszer cserkészekkel voltam több napon keresztül, és akkor a cserkész otthonnak az udvarán összeszedtünk mindenféle követ, faágat, mindenféle eszközt, amit találtunk, még a házból is kihoztuk, és akkor eljátszottuk, de akkor színpadot berendeztünk mindent, és akkor a jövénye volt a gyerekeknek belőle, hogy élt a mese, élt a történet. Tehát a mesét be lehet alkotni, agyagozhatunk. Például, hogy a gyerek, hogyha a puha agyagot gyúrja, akkor ez az érzés a kezébe, hogy most ott valahol félt, és akkor éppen kigyúrta magából, vagy készített annak a valakinek mondjuk, hogy valamilyen meséből egy csónakot, vagy egy bármit is, amit az agyagból meg tudott csinálni, vagy figurát megcsinált. Én múltkor egy ilyen felnőtt mesefoglalkozáson csoportban voltam Budapesten a kolléganőmnél résztvevőként, és agyagoztunk, és én bizony a sellőt formáztam meg, ahogy kijön a vízből, és meglendíti a haját, és olyan jól sikerült. És akkora élmény volt abból a meséből, hogy nekem az a sellő akkor úgy tetszett azzal a mozdulattal, és én azt csak elképzeltem, nem láttam, de abból az agyagból kigyúrtam azt a lányt, azt a mozdulatot, azt az élményt, és ha felnőttként mi ezt megpróbáljuk, akkor a gyerekeknek könnyebb ezt átadni. Mert én úgy gondolom, hogy mindenki a saját gyerekét jobban ismeri, a legjobban ismeri, hogy mi is van a kis lelkébe, vagy mik a tervei, céljai, és akkor ehhez lehet ezt irányítani. De csak akkor, ha mi felnőttként, vagy nagyszülőként is idősödő korosztályhoz visszatérünk ehhez az eredetihez, ahogy régen is volt.
0: Hogyha egy mesét kellene most mondanod, vagy egy történetet, akkor van-e olyan mese, vagy akár népmese, amit most igazán ide illőnek, a témánkhoz illőnek érzel, és ami aktuális lehet szerintem valamennyi család számára?
1: Most éppen ilyen mese. Hú, hát az a baj, hogy én nekem minden mese nagyon kedves. Mindegyik nagyon kedves, és én azt gondolom, hogy felnőttként vegyük elő azt a meséskönyvet, és próbáljunk meg visszatérni a népmesékhez, mert mindenki a saját élménye alapján tud jól mesélni. És azt is lehet, hogy nagyon sok, nagyon jó mesekártyát lehet most már vásárolni, és akkor azt is lehet, hogy mindenki húz egy kártyát, és például úgy, hogy kiválasztja, hogy most milyen érzésem van, és akkor ahhoz keres mesekártyát, vagy úgy is lehet, úgy is szoktunk, hogy nem látom a kártyákat, hanem húzok egyet, és akkor mondok róla egy történetet. És akkor a másik is mond, kérdeznek, és összeköthet. Van a Kígyó Jancsi mese például, ami a, ugye, hogy most így közben gondolkodtam, hogy milyen mesét is mondjak, ahol a hűségről, a barátságról, az, hogy megígértem, akkor megtartom, hogyan kapcsolódok, hogyan jutok el a célomhoz. Nagyon sok meseélményünk volt ezzel kapcsolatban, több iskolában is voltam vele, és a gyerekeknek az nagyon tetszett, hogy például a barátság, hogy milyen jó, hogy van barátom, hogyha megígértem, akkor azt hogyan tartom be, és milyen történeteim vannak azzal kapcsolatban, hogy van-e olyan bizalmasom, akinek ha elmondom, akkor ezt szeretettel meghallgat, vagy én is, milyen témákba beszélgetünk, és akkor a Kígyó Jancsi meséből lett egy nagyon nagy élmény, egy egész osztály beszélgetett erről, még a pedagógusok is, és emlékszem az egyik iskolában bizony többen is odafutottak az osztályfőnökükhöz, mert pont ő volt az a bizalmi emberük, akivel úgy szót értettek, aki szerette őket, és érezte őket, és a gyerekek is, és ott az nagyon jó élmény volt. Tehát, hogy erre kellene törekedni, hogy ezek a történetek, ezek tényleg közel hozzanak minket. És hát a nyári szünetben is, amikor a gyerek, amikor arra alkalom van, hogy látom azt, hogy most nem tudom, én nem kell azt mondani, hogy minden reggel kötelezően 8-tól 9-ig, vagy este mielőtt elalszunk, hanem amikor érezzük, amikor beleillik a napba, amikor van hozzá kedve, hogy ne kényszer legyen se a felnőttnek, se a gyereknek, hanem legyünk összhangba egymással. És lehet, hogy éppen a lekvárt főzés közben, de az is lehet, hogy éppen csak napozunk egy kicsit, bár az most annyira nem tanácsos. Nem tudom.
0: Mit kezdjünk az ellenkezéssel? Mert szerintem lehet, hogy már te is találkoztál ilyesmivel, és sok szülő találkozott ezzel, hogy akár, hogyha hosszú idő után valaki most dönt úgy, hogy igenis a mesélést, a történetmesélést újra visszahozná, vagy behozná, és például ellenkezéssel találja szembe magát, tehát hogy egyrészt miért érdemes kitartani, és hogyan lehet kitartani?
1: Hát ahogyan az előbb is említettem, hogy érezzük azt, hogy a másik mikor fogékony rá, mikor van az a pillanata, amikor lehet, hogy csak leülök mellé, és csak meghallgatom őt. Fölteszek neki olyan kérdést, amiről szeret beszélni. Tehát először is össze kell kapcsolódnunk. És utána például én a gyerekekkel az iskolában van egy mondóka, hogy amiben ennivalók vannak, és akkor megkérdezem, hogy ki mit szeret enni. És a fagyit nem szeretitek, de azt is szeretjük. És akkor már én mondom nekik, most már megtudtam egy csomó dolgot rólatok, hogy mit szerettek enni, és akkor már bemondtam őket, már mindenki megszólalt. Most egy családon belül, vagy olyannal, aki már nagyon-nagyon bezárkózott, mert ugye nagyon sok gyerek azt szinte menekül bele a mobiltelefonjába, vagy a laptopjába, ott már nehezebb lesz, de ott is lehet. És ahogyan ugye a beszélgetésünk elején is említettem, hogy akkor mi az, amit szeret, és akkor azt lehet valamilyen virtuálisabb szinten is akár. Tehát, hogyha most például valaki a szülő szeret kertészkedni, és a gyerek ül egész nap a számítógép előtt, akkor hogyan mondja be abba, hogy kimenjen a kertbe, vagy együtt szedjük le a sárga barackot. De hogyha fotókat fog készíteni, hogyha beszélgetünk róla, vagy megkérdezzük azt a gyereket, hogy szeretnék egy biokertet, segítesz nekem, lefordítasz angolról egy cikket nekem, vagy akármit, akkor már össze van kapcsolva a virtuális világ, amihez a gyerekért, és az a kertészkedés. És a végén lehet, hogy közösen tervezünk meg egy kertet, mert én nem tudom, van-e olyan program, de elképzelhető, hogy valamilyen, amivel meg lehet szerkeszteni egy kertet, hogy akkor ide ezt ültetünk, oda azt ültetünk, és a gyerek ért hozzá, a szülő megcsináljon úgy, mintha nem értene, ha ért is. Tehát, hogy valamit, ami közös, meg generációs távolságok vannak közöttünk, és ezt el kell fogadni. Ezzel nincs mit csinálni.
0: Mi az, amit a szülőknek, nagyszülőknek így üzennél a témánk kapcsán?
1: Hogy olvassanak. Ez elsősorban olvassanak a szülők, nagyszülők, legyen újra olvasmányélményük, és akkor könnyebben megértik azt, hogy hogyan tudnak választani jól valamilyen szöveget. Mert ugye most nagyon sok Jókai év volt tavaly is, vagy tavaly előtt, most nem is tudom már, és nagyon sok ember feltette a kérdést, szakemberek, hogy hogyan lehet Jókait közel menni a fiatalokhoz. Ez egy nagyon komoly, tudományos probléma is volt, hogy nem is olyan egyszerű már. Nem egyszerű azokat a szövegeket nekünk olvasni. Tehát, hogy milyen szövegeket szeretnek a gyerekek, vagy a magyar népmesét is, ha arról van szó, vagy a világmeséit is, hogyan lehet átadni. Tehát valamilyen modernebb formában. Tehát például én tartottam egy mesefoglalkozást egy kislánynak, aki most 7 éves, és akkor kiálltunk a színpadra, és akkor beszéltük, hogy akkor ott az a főszereplő, az a fiú, aki annyi kalandon keresztül ment, akkor hogyan meséli el otthon a kalandjait, úgy, hogy ő milyen ügyetlen volt és szegényke volt, vagy hogyan beszélne már mit tudom én, egy tévéműsorban, amikor már dicsekszik azzal, hogy mennyi kalandon végigment, és akkor ő most már milyen bátor, és hogy le is rajzoltuk, az anyukája is, én is, ő is, és akkor beszéltük össze-vissza, annyit nevettünk rajta, és ez egy népmese volt, ez egy szlovák népmese volt magyarul. Závada Pál fordításában van egy nagyon jó magyarra lefordított meséskönyv, 33 szlovák népmese magyarul, és ebből választottam ezt a történetet. Óriási élménye volt a kislánynak, és alig várta, hogy hazamenjen, és ő az apjának is előadta akkor minden milyen verziójába, hogy milyen az, amikor ügyetlennek érzi magát, milyen az, amikor bátornak, hogyan mondaná el a tévébe, de akár egy képregényt is lehet belőle rajzolni, és akkor egy történetből óriási nagy élmény lesz. De ahhoz, hogy ahhoz le kell venni egy felnőttnek a meséskönyvet a polcról.
0: A lényeg talán az, hogy találjuk meg a napban azt a közös kapcsolódási időt, és nagyon jó tippeket adtál egyébként, hogy hogyan is tudjuk a generációs különbségeket kiküszöbölni, és a történetmesélést a hétköznapjaink részévé tenni. Köszönöm szépen a beszélgetést, és kellemes nyarat kívánok, és hát sok történetmesélést.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, és mindenkinek szép napokat kívánok.
0: Benyó Erzsébet kreatív mesefoglalkozás vezetővel beszélgettem.

0: Most pedig színes híreink következnek Gazsik Viktóriától.
1: Egy 1611-ben készült festmény olyan állati viselkedést ábrázolhat, amelyet a tudomány csak tavaly igazolt. Jan Brueghel Levegő című művén egy óriás korai denevér látható, amint repülés közben egy énekes madarat zsákmányol. A kutatók szerint ez különösen figyelemre méltó, mert jelenlegi ismereteink alapján ez az egyetlen denevérfaj, amely a levegőben vadászik madarakra, és a zsákmányát repülés közben fogyasztja el. A jelenséget csak 2025-ben sikerült modern nyomkövető és akusztikai eszközökkel egyértelműen bizonyítani. A szakembereket most az foglalkoztatja, hogyan ismerhette ezt a rendkívül ritkán megfigyelhető viselkedést a 17. századi festő. Lehetséges, hogy saját megfigyelés alapján dolgozott, de az sem kizárt, hogy korabeli beszámolók vagy más megfigyelések ihlették a különleges jelenetet. Bár a Föld nem marad örökké lakható, a növényeknek még rendkívül hosszú jövőjük lehet. Egy új kutatás szerint az utolsó növények akár még 1,87 milliárd évig is fennmaradhatnak bolygónkon. A kutatók számítógépes klímamodellek segítségével vizsgálták, hogyan alakítja át a Földet a nap fokozatosan erősödő sugárzása. Az egyik forgatókönyv szerint a légkör szén-dioxid tartalma csökkenhet olyan mértékben, hogy a fotoszintézis leáll. A másik lehetőség szerint a bolygó átlag hőmérséklete emelkedik olyan magasra, hogy a növények már nem képesek túlélni. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy ezek az előrejelzések nem számolnak az evolúcióval, vagy az esetleges jövőbeli technológiai megoldásokkal. Így elképzelhető, hogy a növények, vagy akár az emberiség még ennél is tovább késleltetheti a Föld élővilágának végét. Kritikus állapotba került Ausztria legnagyobb gleccsere, a Pasterze. A szakemberek szerint az alsó gleccser nyelvet már csak egy keskeny jégsáv köti össze a felső jégmezővel, és ha a meleg idő tartós marad, ez a kapcsolat akár még idén megszűnhet. Ez nem jelentené a gleccser azonnali eltűnését, de az alsó része leválna, és önálló úgynevezett holdhíggé válna, amely már nem kap utánpótlást. Ebben az esetben a tiroli Gepecsferner venné át Ausztria legnagyobb gleccserének címét. A jelenség nem egyedi. Svájcban a gleccserek már június végére elveszítették a télen felhalmozott hótakarójukat, így azóta már közvetlenül az évezredes híg olvad. A kutatók szerint a gyorsuló olvadást az egyre melegebb nyarak és a csökkenő hómennyiség egyaránt fokozza.
2: Pátria Rádió. Rozsnyó, FM 105,9.
0: Ez a délelőtt is nagyon gyorsan elszaladt. Július 7-én ennyi fért magazinműsorunkba, a Nappaliba. Köszönöm, hogy velünk töltötték a délelőtöt. Búcsúzik a mai csapat. Hangmérnök Vasies Olivia, a szerkesztőműsorvezető pedig Gasparik Maja. Azok, akik most a nyári szünidejüket töltik, vakációznak, szabadságolnak, jó pihenést kívánok, azok, akik pedig most dolgoznak és munkával telik a napjuk, kitartást kívánok. További szép napot, a legközelebbi viszonthallásra!

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico szerint, ha a V4 egységesen lép fel, újra komoly tényező lehet az EU-ban. Folytatódik az Andruskó vallomásában előforduló ellentmondások vizsgálata. Észak-Korea szerint Japán egyre agresszívebb katonai politikát folytat. Kanada német tengeralattjárókat vásárol, erősíti védelmi képességeit. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Már is jönnek a részletek. Robert Fico szerint a visegrádi négyek újra meghatározó szereplővé válhatnak az Európai Unióban, ha egységesen lépnek fel. A miniszterelnök szerint az elmúlt időszakban tudatosan próbálták gyengíteni az együttműködést, de a jelenlegi kormányfők nyitottak a közös fellépésre. A budapesti találkozó azt is mutatta, hogy mind a négy ország a V4 megerősítésében érdekelt. Fico hangsúlyozta, a jövőben a közös témákra koncentrálnak, és újraindítják a brüsszeli csúcsok előtti egyeztetéseket. Úgy véli, egységes fellépéssel a V4 véleményét nem lehet majd megkerülni az uniós döntéshozatalban. Ma folytatódik a főtárgyalás Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának megrendelése, valamint az ügyészek meggyilkolásának előkészítése ügyében a Bazini Speciális Büntetőbíróságon. A korona tanú Andruskó Zoltán vallomásában előforduló ellentmondásokat vizsgálják. A tanút 15 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság az újságíró meggyilkolásának megszervezéséért. Andruskó azt vallotta, Alena Zsuzsová rendelte meg az újságíró és az ügyészek meggyilkolását, és elmondta, a fő megbízó Marian Kocsner volt. A tegnapi főtárgyaláson az eljárás résztvevői megkezdték a tanúvallomásában előforduló ellentmondások vizsgálatát. Az ügyészeket az érdekelte, hogy Maros Zsilinka jelenlegi főügyész meggyilkolásának állítólagos előkészítéséért előleget fizettek. További ellentmondások kiküszöbölését javasolta Marek Para, Kocsner jogi képviselője. Ma a vádlottak többi ügyvédje is az ellentmondásokat vizsgálja. Philip Kuffa lemond tisztségéről, ha az Európai Bizottság nem neki ad igazat a nemzeti parkok zóna beosztásával kapcsolatos ügyben. A Környezetvédelmi Minisztérium államtitkára szerint ugyanakkor, ha Brüsszel problémát lát a kormányzati észrevételben, a minisztereknek nyilvánosan kellene bocsánatot kérniük. Kuffa visszautasította, hogy valótlanságokat állított volna, és bírálta a Tomás Taraba miniszter álláspontját is. Úgy véli, a zóna beosztásával

0: Után az erdészeti dolgozók többsége a tárca struktúráján belül találhat új munkát, ezért nem várható tömeges elbocsátás. Az államtitkár nem nyilatkozott azt illetően, hogy a jövőben átveheti-e a minisztérium vezetését. A munkahelyi szexuális zaklatás sokkal gyakoribb, mint azt sokan beismerik, hívja fel a figyelmet a Szlovák Emberi Jogi Központ. A jelenség gyakran láthatatlan marad, mivel az áldozatok nem jelentik az eseteket. A szakértők szerint ennek egyik oka, hogy sokan nem ismerik fel a zaklatás különböző formáit. A probléma nem csak a fizikai, hanem a pszichés biztonságot is érinti, miközben a biztonságos munkakörnyezet alapvető jog. Az érintettek segítséget kérhetnek a munkáltatótól, a szakszervezetektől, a munkaügyi felügyelettől vagy az emberi jogi központtól. A kampány célja a tudatosság növelése és a zaklatás visszaszorítása. A Progresszív Szlovákia szerint a kormány nem hozza nyilvánosságra, milyen álláspontot képvisel Szlovákia a NATO csúcson. Az ellenzék bírálta a csúcs előtti egyeztetést, amelyen az államfő, a miniszterelnök és a külügyminiszter vett részt. Ivan Korcsok szerint a lakosság nem tudja, milyen felhatalmazással utazik Peter Pellegrini Ankarába. A párt úgy véli, a kormány belpolitikai célokra használja a külpolitikát, és ezzel eltereli a figyelmet a védelmi kiadások növelésének hiányzó tervéről. A NATO csúcs ma kezdődik Ankarában és 2 napig tart, a találkozó egyik központi témája a tagállamok védelmi kiadásainak alakulása. Izraelbe utazik ma a szlovák külügyi államtitkár. Marek Estok 3 napos munkalátogatásán a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről és biztonságpolitikai kérdésekről tárgyal. Találkozik Izrael külügyminiszterével, valamint más magasrangú tisztviselőkkel is. A megbeszélések témája lesz a közel-keleti helyzet és a nemzetközi kapcsolatok alakulása. A program részeként Estok felkeresi a Yad Vashem emlékhelyet is, ahol tiszteletét rója le a holokauszt áldozatai előtt. A ma kezdődő NATO csúcsról egyeztetett telefonon a szlovák és a bolgár külügyminiszter. Juraj Blanár hangsúlyozta, hogy Szlovákia támogatja a csúcs várható döntéseit, és továbbra is teljesíti szövetségi kötelezettségeit. Ugyanakkor megerősítette, az ország nem vesz részt Ukrajna katonai vagy katonai jellegű pénzügyi támogatásában. A felek kiemelték a kétoldalú kapcsolatok fontosságát, valamint a hasonló álláspontokat több európai kérdésben, köztük az uniós szankciók ügyében. Szó esett a gazdasági együttműködésről és Bulgária euróövezeti csatlakozásáról is. Csehország növeli védelmi kiadásait, jelentette be Andrej Babis a NATO csúcs előtt. A miniszterelnök szerint jövőre 36 milliárd koronával emelik a költségvetést, így teljesíthetik a NATO által elvárt GDP arányos 2%-os szintet. A háttérben azonban konfliktus bontakozott ki a kormány és az államfő között. Petr Pavel részvételét a kabinet ellenezte, az Alkotmánybíróság viszont a jelenléte mellett döntött. Az elnök így végül részt vesz a csúcs találkozón, miközben a felek nem egyeztették álláspontjukat. Észak-Korea szerint Japán egyre agresszívebb katonai politikát folytat. A KCNA hírügynökség úgy véli, Tokió támadó tengeralattjárókat fejleszt, amelyek akár megelőző csapásokra is alkalmasak lehetnek. Fennyan azzal vádolja Japánt, hogy feladta eddigi kizárólag védelmi doktrináját. A japán külügyminisztérium egyelőre nem reagált a vádakra. A kommentár egy időben jelent meg azzal, hogy Észak-Korea saját haditengerészetét is fejleszti. Kim Jong-un nemrég új fegyverrendszerek tesztjeit felügyelte, egy új rombolót pedig hamarosan szolgálatba állíthatnak. Kanada jelentős védelmi beruházásról döntött a német ThyssenKrupp Marine Systems vállalat, 12 korszerű tengeralattjárót épít az országnak. A beszerzés az egyik legnagyobb katonai projekt Kanada történetében, és része annak a stratégiának, amellyel Ottawa növeli védelmi kiadásait a NATO céljainak teljesítése érdekében. A döntés a NATO csúcs előtt született, miközben a szövetségesekre egyre nagyobb nyomás nehezedik a biztonságban. biztonsági kihívások miatt. A háttérben az Oroszország jelentette biztonsági kockázatok erősödése áll. Összeomlott Kuba országos elektromos hálózata, így az egész szigetet áramszünet sújtotta. A hatóságok egyelőre vizsgálják az okokat, de az országban már hónapok óta rendszeresek a hosszú áramkimaradások. Ezek hátterében az elavult infrastruktúra és az üzemanyag hiány áll. Az áramszünetek komoly fennakadásokat okoznak, leáll a közlekedés és műtéteket is elhalasztanak. Az idei évben ez már a harmadik ilyen eset az országban.
1: Sport. Zsigárdi László. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: A 26. játéknapon is két nyolcaddöntős találkozót rendeztek a tengeren túli futball VB-n. Az Európa-bajnok spanyol válogatott 1-0-ra nyert a kétszeres Nemzetek Ligája győztes portugál csapat ellen. A találkozó egyetlen gólját a 91. percben csereként beállt Mikel Merino lőtte. A portugálok szövetségi kapitánya Roberto Martínez a meccs után bejelentette lemondását. A spanyolok a legjobb 8 között a belgákkal találkoznak, akik 4-1-re leiskolázták a társházigazda amerikaiakat. Ma este játsszák az utolsó két nyolcaddöntős mérkőzést. 18 órától a címvédő Argentína Egyiptommal, 22 órától pedig Svájc Kolumbiával méri össze erejét. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Az NB1-es labdarúgó csapatok közül elsőként ma este a bajnok Győr kezdi meg szereplését a nemzetközi kupasorozatok 2026-2027-es idényében, méghozzá a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Az Eto Izlandon a Vikingur otthonában lép pályára 21 órakor a párharc első mérkőzésén. A visszavágót jövő kedden 19 órától rendezik az Eto Parkban. A szlován csak a kvalifikáció második fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe, ellenfele a Tallinn-Tbilisi párharc győztese lesz. A Stollár Fanni Matepavics magyar-horvát kettős bejutott az elődöntőbe a Wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros versenyében.
1: Időjárás.
0: Ma is a térségünkben hullámzó front alakítja az időjárást, határozottabban felhős és naposabb időszakok és területek váltakoznak a nap folyamán. A felhőzetből elszórtan előfordulhat futó záporeső is, de inkább csak elvétve, kis számban és kevés csapadékot adnak. Élénkülni kezd, majd fel is erősödik az északnyugati szél, a hőmérséklet nem változik számottevően a korábbiakhoz képest. A szeles idő csökkenti a hőérzetünket. A nappali hőmérséklet 26 és 31 fok körül alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet Pozsonyban, a Vajnorszkán a belváros irányába haladva, valamint Tiszolcról kifelé menet Murány irányába. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Pentaton napjaink slágereivel, Puha József összeállításában.

0: Kis boldog életét ismerhetik meg a szalagtárból. A műsor szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió. Tizenhárom óra van. A Pátria Rádió hírei.
2: A belügyminiszter lemondását követeli a Szlovensko mozgalom. A közlekedési minisztérium kötelezővé teszi a kamera használatot a mozdonyvezetői fülkékben. Változóan felhős idő mellett az esti órákig 27 és 32 fok közti maximális értékeket mérhetünk. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. A Szlovensko mozgalom felszólította Matúš Utaj Estok belügyminisztert, hogy mondjon le posztjáról, miután a főügyészség megállapította, hogy a gölnicbányai tanárnő meggyilkolása előtt súlyos hibákat követtek el a nyomozás során. Ez is hűen tükrözi azt az állapotot, amiben Utaj Estok az egész rendőrséget juttatta, jelentette ki Roman Mikulec volt belügyminiszter. Maros Zsilinka főügyész az ügyben folytatott büntetőeljárást teljesen elhibázottnak minősítette. A főügyész jelezte, hogy a szerinte elfogadhatatlan mulasztásokról az országos rendőrfőkapitányt is hivatalosan tájékoztatni fogja. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákiának olyan nagy stratégiai forrásokra van szüksége a villamosenergia fogyasztás jelentős növekedésének fedezésére, mint az atom- és a vízerőművek. Erről a TASR hírügynökségnek adott interjújában beszélt, hozzátéve, hogy a szélerőmű parkokba történő beruházásokat továbbra is elutasítja. A kormányfő kijelentette, az embereknek nem kell attól tartaniuk, hogy a szomszédos Ausztria mintájára a szlovákiai települések kataszteri területeit szélturbinák lepik el. Kötelezővé tenni a mozdonyvezetői fülkékben, illetve a mozdonyok előtti pályaszakaszon készült kamerafelvételeket a közlekedési minisztérium. A tárca még júliusban társadalmi egyeztetésre bocsátja a vasúti közlekedésről szóló törvény módosítását. A cél a vasúti közlekedés biztonságának növelése. A felvételeket elsősorban balesetek és rendkívüli események kivizsgálásánál, a bizonyításban, valamint a megelőző intézkedések kidolgozásában használnák fel. Elfogadta a Magyar Országgyűlés ma az ügynökakták feltárásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. Az indoklás alapján a felülvizsgálatba a nyilvánosságot kiváltképpen az e-tárgykörrel foglalkozó, tudományos kutatásokat végző szakembereket is be kell vonni. A bizottságot pedig azért állítják fel, hogy konkrét javaslatokkal segítse a minősítők felülvizsgálati tevékenységét, illetve erről a nyilvánosságot is tájékoztassa. Öt ember sérült meg ma az idei első bikafuttatáson az észak-spanyolországi Pamplónában, a hagyományos Szent Fermín ünnepségek keretében. Egyikük sincs életveszélyben, és a sérültek egyikét sem bikaszarva okozta. A város védőszentje Szent Fermín tiszteletére rendezett ünnepségek tegnap kezdődtek és jövő keddig tartanak. A bikafuttatások mellett koncertek, vallási körmenetek és utcai mulatságok is részét képezik az eseménynek, amelyhez a borfogyasztás is hozzátartozik.
1: Időjárás.
2: Változóan felhős idő mellett az esti órákig 27 és 32 fok közti maximális értékeket mérhetünk, zápor, zivatar előfordulásával elsősorban a keleti ország részben kell számolni. Éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég, holnap napközben többnyire napos, helyenként átmenetileg felhős idő várható, csak elvétve alakulhat ki zápor. Érezhető lehűlés kezdődik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a déli ország részben azonban még 23-28 fok is lehet. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol erős széllökésekre is számítani kell.

0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Útfelújítás miatt részleges korlátozásra kell készülniük a D2-es autópályán az autósoknak, Jókút után Csehország felé tartva a belső baloldali forgalmi sávban marják az aszfaltot a szakemberek. Mivel a munkálatok miatt a sávot lezárták, ezen a szakaszon lassulásra és kisebb torlódásra számíthatnak. Radarméri a sebességet Nagymagyar után Szenc felé. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Szabadszóműves páholy. Rácz Vincével.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a szabad gondolkodás és szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Szombati adásunk ismétlése szól, amelyben az elmúlt 100 év legsúlyosabb légúti járványa miatt elrendelt Vesztegzár emlékezetéről, a vészhelyzettel járó biopolitikai idők örökségéről lesz szó, mégpedig Hánagy Péter legújabb kötete kapcsán, amely a művészet metaforáival és a tudomány fogalmaival kísérli meg feltárni a karanténkultúra belső természetét, miközben a vírusok és a járványok kísérő jelenségeivel, az infodémiával kapcsolatos kulturális hatásokat is elemzi. Mielőtt azonban belekezdenénk, következzen egy kis ízelítő az előttünk álló órából.
1: Tényleg érdekes, talán kevesen figyeltek föl rá, hogy bizonyos helyeken álmokat gyűjtöttek. Jó, ilyen úgynevezett álomraktárak, ezeket egyébként ugye nyilván nyelvi közvetítettséggel, tehát leírások alapján gyűjtötték. Tehát, hogy hogyan változik meg az emberek álma járványhelyzetben, és akkor azt próbálták rögzíteni, és akkor ilyen különböző pszichológiai tendenciákra következtettek. Jelent meg olyan Covid-liráról szóló kötet, amely 1200 oldal, tehát rengeteg verset tartalmaz, vagy vannak Covid-regények. Ugye a grafitik azok egy sajátos terület, mert azokat egy idő után lemeszelik, eltüntetik, de a grafiti kultúrán belül is volt egy robbanás, és így tovább nagyon-nagyon sok területet lehet így említeni. Kicsit észhez térítette az emberiség egy részét, hogy itt bizony ez bármikor bekövetkezhet, és ezért a karanténkultúra egyik öröksége az éppen ez lenne egyébként, hogy tudunk-e, vagy ez a kérdés maga, hogy tudunk-e tanulni ebből, és ha igen, akkor ennek milyen következményei lehettek.
0: Vajon milyen örökséget hagy maga után, vagy hagyott maga után a pandémia? Erre a kérdésre reméli megtalálni a választ Hánagy Péter legújabb kötete, amely múlt ősszel jelent meg. Így aztán a szerző korábban megkezdett szériája trilógiává bővült. Ez a mostani könyve, hogy az előszó is hangsúlyozza, egészét tekintve a járványról és a karanténkultúráról szóló problémakörök mikroarchívuma, amely figyelembe veszi a témával kapcsolatos legtöbb médiumot, a fotóktól kezdve az internetig, a könyvektől a filmekig, a versektől a számítógépes játékokig, a kommentároktól a koncertekig. A karanténkultúra örökség, mert hogy ez a címe, tehát egy szubjektív kordokumentum, ahogy maga a szerző is hangsúlyozza, trauma feldolgozási térkép, színes és személyes esszéfüzér, a járványok korának szédítő olvasmánya, nem tudományos összefoglaló, nem szakszöveg, nem megatrendek rigorózus mérlegelése, nem bűnbakkeresés, hanem mindenek előtt az imintiekre is reflektáló, szórakoztató hibrid irodalom, amolyan járványtani graffiti. Nos, a képzeletbeli vendégszékünkben pedig maga a szerző Hánagy Péter, poptudós, irodalomtörténész, a komáromi Seye János oktatója. Szervusz!
1: Szervusz, Vince, jó napot kívánok!
0: És hát nézzék el nekünk a hallgatók, kérem, régóta ismerjük egymást, jó barátságban vagyunk, ezért tegeződni fogunk ebben a beszélgetésben. Hát Péter, kezdjük azzal, hogy amivel te is kezded a kötetet, hogy túlélők fogják kezükbe ezt a könyvet, szerencsés túlélők. Na most, neked nem tűnik úgy, hogy ez mintha kevéssé tudatosulna az emberekben, hogy egy járvány túlélői, másrészt pedig magamat is megcáfolva, nem lenne jobb ezt az egészet valóban elfelejteni?
1: Hú, jó kérdés. Valószínűleg az első fele a kérdésnek az nem általánosítható abból a szempontból, hogy az emberek többsége, ahogy legalábbis ismerem őket, nem biztos, hogy tudatosítja, hogy mennyire, hogy is mondjam, a penge élén táncolt ott sok minden a kultúrától kezdve a politikán át a különböző társadalmi berendezkedésekig. Másrészt az egyik talán fontos innen nézve, vagy ebből a szempontból egyik fontos tapasztalat, hogy ebből tanulni kellene. Nagyon-nagyon fontos, hogy tanuljunk, ez egy figyelmeztetés lehetett lényegében sokak számára. Én is így értelmezem, hogy a kríziskezelés például egy olyan terület, amely egyrészt fejlesztendő, másrészt pedig, hogy ne forduljon elő még egyszer hasonló, ne kerüljünk ugyanabba a helyzetbe, ezért folyamatosan fel kellene dolgoznunk ezt a tapasztalatot, és megérteni, hogy mi is történt valójában. A vírus tanulmányozásától kezdve az információs hálózatig. Úgyhogy aki túléli, az valóban abban az értelemben szerencsés, hogy egy járvány esetében mindenki potenciális gazdatest. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy bizonyos társadalmi rétegekre veszélyesebb egy járvány a szociális helyzet miatt. Számos komponense összetevője van ennek, most nem részletezném, de az, hogy valaki túlél egy járványt, az bizony részben szerencse, részben a körülmények összjátéka, részben esetleg tudatos stratégiáknak az összjátéka, és így tovább. Ez nagyon rétegzett tapasztalat kell, hogy legyen. Aki erre regyint, az megfeledkezik olyasmiről, hogy bizony mi van, hogyha ez bekövetkezik két év múlva még egyszer, csak mondjuk egy más típusú vírussal, amelynek a halálozási rátája esetleg nagyobb lesz. Akkor ez a tapasztalat, hogyha a rendelkezésünkre áll, akkor elképzelhető, hogy nagyobb erőkkel tudunk összpontosítani arra, hogy legyőzzük, és minél hamarabb. Ugyanígy fontos az, hogy mit tette lehetővé ezt a túlélést a túlélők számára. Hát a vakcina fejlesztéstől kezdve ugye megint lehetne sorolni azokat a területeket, amelyek ezt lehetővé tették a véletlenszerűségen túl. Úgyhogy a társadalom egy része tanul, egy más része nem, ez nem oszlik el egyenlően a világban. Nagyon nehéz itt akár százalékokat is mondani, de a kérdés az ilyen szempontból teli találat, tehát van, aki valóban azt mondja, hogy nem történt semmi, a vírus mesterséges volt, és így tovább. Kevésbé tanul ebből, de ha esetleg kiterjesztjük ezt úgy, hogy mondjuk globálisan mi történt, akkor végül is azt lehet mondani, hogy a túlélésben közrejátszó különböző stratégiák azok előremutatóak abból a szempontból, hogy mondjuk kicsit észhez térítette az emberiség egy részét, hogy itt bizony ez bármikor bekövetkezhet, és ezért a karanténkultúra egyik öröksége az éppen ez lenne egyébként, hogy tudunk-e, vagy ez a kérdés maga, hogy tudunk-e tanulni ebből, és ha igen, akkor ennek milyen következményei lehettek. Most a másik a legyintés, a kézlegyintés, ugye, ami a kérdés második fele volt, szintén érdekes abból a szempontból, hogy már a COVID alatt is, mondjuk, hogyha most leszűkítjük erre az öt évre, az elmúlt öt évre, akkor azt lehet mondani, hogy már a COVID alatt is többen mondták, hogy lényegében a fontos kérdéseket ez nem érinti, nem ezek a fontos kérdések, a klíma katasztrófa a fontos kérdés, a túlnépesedés, és így tovább. Na most ebben van valami, azonban a járvány helyzetben ezek az amúgy is nagy problémák felerősödnek. Ráadásul csak felerősödnek, hanem még kiélezettebbé válik ezek közül jó néhány. Éppen ezért én bármennyire szórakoztató a könyv, a karanténkultúra örökség, azért van benne egyfajta figyelmeztetés is, amely többek között pont erre utal, hogy rengeteg olyan és igazolhatóan, tényszerűen igazolhatóan rengeteg olyan fejlemény történt meg velünk a COVID-járvány alatt, amire azért kevésbé lehet legyinteni. És lényegében ennek az egyik ilyen szűkebb területe volt az, hogy mi történt a kultúrával, amire a könyv ugye hát nagy erőkkel összpontos.
0: Péter, innen folytatjuk, de ha megengeded, röviden bemutatnálak hallgatóinknak. Hánagy Péter irodalomtörténész, a populáris kultúra kutatója, Budapesten született 1967-ben. A Vörösmarty Mihály gimnáziumban biológia fakultációs és angol nyelvi osztályba járt. Párhuzamosan a Ferencvárosi Tornaklub serdülő és ifi csapatában futballozott. Edzői közt volt az aranylabdás Albert Flórián. Mégsem biológus vagy hivatásos labdarúgó lett, az ELTE magyar nyelv és irodalom szakán folytatta. Az egyetemen összehasonlító irodalomtörténetet és esztétikát is hallgatott. A doktori fokozatot a pozsonyi Comenius Egyetemen szerzett. Pályáját 1997-ben a pécsi, akkor még Jannus Pannoniusról elnevezett tudományegyetemen tanársegédként kezdte, ahol Kulcsár Szabó Ernő a hermeneutika és az interdisziplináris szemléletmód úttörője volt a mestere. A pécsi évek után kutatói munkatársként dolgozott a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai tanulmányok karán megalakult Nemzeti és Nemzetiségű Kultúrák Intézetében. 2007-től a Komáromi Selye János Egyetem oktatója. Érsekújvárban él, nem elégszik meg az irodalomtörténettel, figyelme a természettudományokra és a fogyasztásra szánt tömegkultúrára is kiterjed. Idegen univerzumok, féregjáratok, hibridek. Már könyveinek címe is jelzi, hogy szenvedélyes érdeklődése rendre kiragadja őt a szűken értelmezett irodalom gravitációs mezejéből. Munkássága középpontjában így fér meg egymás mellett Ady Endre és az evolúciós algoritmus, de még Lady Gaga is. Nos hát, Lady Gaga ebből a kötetből sem maradt ki, és tudom, hogy sokszor kérdeztek már az őtövező csodálatodról, de azért egy kérdés erejéig talán leragadhatunk ennél, hogy végül is a Lady Gaga jelenség, vagy maga Lady Gaga milyen kapcsolódási pontokat kínál? Hát egy alapvetően irodalomtörténeti fókuszú egyetemi oktató számára.
1: Rengeteget. Egyrészt a Gaga jelenségen keresztül tanulmányozható a popkultúra egészen, vagy legalábbis egy meglehetősen széles spektruma. Ugye a Gaga jelenség azért is érdekes, mert egy új típusú szépségeszmény, egy új identitásképlet, a maszkoknak, a divatnak, a különböző kellékeknek a szerepe kapcsolódik össze. Egy olyan gondolkodás, amely mindig meg tud újulni, mindig kész arra, hogy egyrészt fontos problémákkal szembesítse a közönségét, másrészt pedig újfajta ilyen zenei mintázatokat is rétegez egymásra, és így tovább. Nagyon-nagyon sok minden tanulmányozható, akár a Gaga jelenségen keresztül is, és ez a komplexitás, ez az összetettség az, ami engem idejekorán megragadott. Egyébként a Karanténkultúra Örökségben is ugye van több kis esszé, amelyben Gaga fontos szerepet játszott. Az egyik ilyen egyébként egy példa a One World Together at Home, tehát az a bizonyos koncert, ami a járvány első szakaszában 2020 áprilisában került megrendezésre. Andrea Bocelli, Celine Dion, mások, Elton John és így tovább, Billie Eilish, John Legend, stb. Kapcsolódott ebbe be. Ez egy ilyen a karanténkultúra kezdeti fázisának az egyik nagy mega rendezvénye volt, és Gaga volt ennek a kurátora. Tehát összekapcsolódtak a különböző szobák, és, vagy udvarok, ugye Elton John a kertjében zongorázott, de mindenki otthon maradt, és mégis egy nagy szabású, nagy nézettségű koncertet sikerült így együtt összehozni. Ez lényegében már is mutatta, hogy lehet azt a kulturális területet, amivel amúgy is foglalkozik valaki a karantén ideje alatt az online világ platformjain keresztül folytatni. A sztárok szerepe nyilván egy ilyen járványhelyzet alatt egy picit talán abból a szempontból felelősségteljesebbé válik, hogy nagyobb figyelem irányul az online téren keresztül mindenféle platformra, és mivel ugye az emberek karantén világait ez kötötte össze. Ezért hamarabb eljut az információ, ki hogy reagál a járványra, ott keletkeznek különböző magatartás minták, és erre szintén az egyik modell a Gaga-féle rendezvény volt, vagy az, ahogy például ugye ilyen folklorisztikai jelenségé vált a maszkviselés, és akkor azzal így picit generálta a maszk használatot, hiszen a maszk az ugye egy a járvány alatt fontos védelmi pozícióba került, és akkor ő például bemutatta, hogy különböző maszkokkal hogyan lehet akár így a divatot is dinamizálni, vagy horizontban tartani, és így tovább. Úgyhogy sok érdekes történt. Gagával egyébként én ugye a 2010-es évek óta foglalkozom, olyan rendszeresen visszatérek hozzá, mert oly sok területet kapcsol össze, hogy igazából abból már egy külön könyv is íródhat, vagy ráférne legalábbis, hogy íródjon. De ugyanakkor persze máshonnan nézze pedig a Gaga jelenség már az indulása után, hogy viszonylag hamar egyetemi órák tárgya volt az Amerikai Egyesült Államokban, ugye a hírnév szociológiája és hasonló című kurzusokon, tehát komoly területeken tanulmányozzák a karrierépítését, ezt a jelenséget, amit a hírnév szociológiájának nevezünk, ami egyébként arra épül, hogy hogyan lehet mások számára a hírnévből kialakuló identitást közvetíteni és átélhetővé tenni. Sokan gondolkodtak eddig erről úgy, hogy van a sztár identitása, és van a közönségé, az lényegében egy ilyen hierarchikus viszony, központjában a sztár van, és az aurában pedig a közönség, aki ugye rajong a sztárért. Gaga inkább ezt valahogy interaktívan próbálta megragadni, például foglalkozott a Hírnév pszichológiai dimenzióival, és az egy fontos dolog, hogy ez a Hírnév ez nem egy homogén fogalom nála, hanem valami olyasmi, aminek árnyoldalai ugyanúgy vannak, mint pozitívumai. És Gaga innen nézve nem került bele abba az idézőjeles hibába, hogy egyoldalúvá vált volna. Vagy hogy eltávolodott volna a rajongóitól, mint ahogy ez mondjuk sokaknál megfigyelhető volt előtte. És akkor azok a minták, amik mondjuk Michael Jacksonnál, David Bowie-nál, Madonnánál alakultak ki, ebből ő mind-mind profitált, és ebből volt képes felépíteni egy új típusát a sztárságnak, illetve a sztárt jellemző identitás kínálatnak és hát ilyen mintázatnak, ami mondjuk jelenetekből tevődik inkább össze, mint valami olyasmiből, ami levezethető volna egy esztétikai horizontból. Úgyhogy engem ez a komplexitás érdekelt. Igen, bocsánat.
0: Visszakanyarodva, semmi gond. Tudtam én, hogy ha Lady Gagára terelem a szót, akkor egy nagyobb fejezetet nyitunk meg, de kanyarodjunk vissza a karanténvilágra, illetve hát a karanténkultúráról szóló legújabb kötetethez. Úgy fogalmazol, hogy bizonyos értelemben amolyan kulturális kakofónia, vagy hát magyarul ilyen zűrzavar jellemezte, és a kérdésem az, hogy lehet az ilyesmiben egyáltalán rendet vágni, és hát a kötetet bizonyítja, hogy lehetséges valamiféle elméleti keretbe rendezni a történéseket, de érdemes is, magad is írod, hogy az alkalom, az idő különösen kedvezett a műkedvelőknek, és nem feltétlenül profi írók, a nem feltétlenül profi íróknak, szóval, hogy lehet, hogy kicsit érdes a kérdésem, de született maradandó mű is ebben a korszakban?
1: Hogyne, persze, mindenképpen, viszont ne becsüljük le a műkedvelőket, vagy ugye a hát sufni művészet, szerintem ez nagyon jó szó arra, hogy mi történt a háztartásokban. Mindenki a meglevőből próbált valamit létrehozni. Na most természetesen nem mindig keletkezett azért művészi érték, nagyon sok instrumentális darab, csak azért, hogy csináljunk valamit, viszont van a karanténkultúrának, mai napig tart egyébként ez a folyamat, egy olyan feldolgozási területe, amely természetesen több terület, ami azért létrehozott olyasmiket, amiket ma is bátran ki lehet tenni a kirakatba. Itt vannak, elsősorban a lírára utalnék például már is, hiszen jelent meg olyan Covid-líráról szóló kötet, amely 1200 oldal, tehát rengeteg verset tartalmaz. A lírát ott lényegében arra használják a szerzők, hogy hogyan lehet a lírát a traumakezelésre alkalmazni. Vagy vannak Covid-regények. Ugye a grafitik azok egy sajátos terület, mert azokat egy idő után lemeszelik, eltüntetik, de a grafiti kultúrán belül is volt egy robbanás. Aztán az új lírai nyelv, filmek, karanténfilmek addig is voltak, járvány fikciók is voltak, de természetesen ezekkel találkozni tudott a Covid tapasztalat, és így tovább nagyon-nagyon sok területet lehet így említeni, és akkor igazából tényleg az a feladat, hogy a nagyon sok hirtelen jó szó ez a robbanás, ilyen boomszerűen megnőtt a karanténnal és a járvánnyal kapcsolatos kulturális törmelékek között hogyan lehet eligazodni, ez talán érdekes, most mindenki nyilván a maga perspektívájából próbált, viszont ezeket azért össze lehetett valahogy kötni, és ez a az általam írt karanténkönyvek azok lényegében erre próbálnak meg egy elméleti keretet, meg különböző tájékozódási pontokat kínálni. Még akkor is, hogyha ez nem egységes. Tehát a káoszban mindig van rend, ha úgy gondoljuk, hogy a rendképzetünkkel teljes mértékben ellenkezik a tapasztalat, akkor meg beleviszünk rendet. A rendképzet az pedig ugye különböző kultúránként, hogy mit gondolunk rendnek. Úgyhogy maga ez is egy érdekes dilemma. De minden esetre ez úgy készült, hogy a különböző médiumokban revelálódó vagy található különböző kulturális anyagok kerülnek egymás mellé. Olykor úgy egyébként, mintha ilyen filmszerűen peregne előttünk, tehát ez a könyv, ez nem monomediális abból a szempontból, hogy pusztán szövegekből áll, és akkor a nyelv a közvetítő közeg, hanem van, amikor a nyelv az ilyen filmszerűen viselkedik, olyan, mint amikor gyorsvágásokkal kerül elénk valami. Ilyen sajátos dramaturgiája van, olyan, vagy olyan, mint hogyha valaki pörgetni pörgetni az internetet, rolózna, ugye, ahogy nevezzük mondjuk a Facebookon, és akkor a folyam hogyan viselkedik. Úgyhogy ezekre a mediális komponensekre vagy platformokra is reagál a kötet. Ez a lüktetés adja szerintem a dramaturgiának az alapját, és akkor nyilván az már egyéni választás, hogy én a nagy-nagy kaotikus rendszerből mondjuk mit választok modell értékű példának. Mondjuk például van egy Arminio vers, itt a vírus az órásmester a címe, amikor az megjelent, az olyan vers volt, amit valószínűleg nagyon kevesen olvastak, de mégis megragadja a járványban a lirikusnak az egyik talán fontos arculatát. Ugye ez az órásmester metafora, ez evolúciós rendszerre utal. Régebben órásmesterként modellálták az univerzum feltételezett létrehozóját, és aztán Dawkins és mások használták ezt a metaforát arra, hogy bemutassák, hogy hogyan működik az evolúció.
0: Csak náluk
1: az
0: már evolúció. Vak az az órásmester.
1: Abszolút, és Barkács jellegű a tevékenysége, úgyhogy viszont nagyon szép metaforája ennek a Barkács jellegű tevékenységnek, ami folyt végül a járvány alatt. Vagy most mondok egy másik területet, mert hiszen a kultúrának azért nagyon sok területe van, de mondjuk az, hogy például különböző politikai mozgásokra hogyan reagál az olvasó. Itt nyilván ez megint nagy területet nyitott meg, de mindenképpen miért volt mondjuk a járványkezelés tekintetében egy fontos helyszín mondjuk Új-Zéland, és mi történt mondjuk az Egyesült Államokban, New Yorkban bele egy időben, és így tovább. Tehát ezek az egymással ugye párhuzamos jelenségek közül is, hát azokra hívja fel a figyelmet ez a könyv, amelyek hát így akkor foglalkoztattak minket, és ez is, hogy különböző járványstratégiák alakulhattak ki. Nem volt egyébként ez egységes, tehát ugye még egy Európa szintű ilyen politikai, gazdasági térben sem volt egységes, különbözőképpen reagáltak rá világszerte, és akkor egy ilyen elméleti keretben valahogy ez is itt hát utakat talált. Ez nyilván azért, mert beleszivárgott az emberek mindennapjaiba, hiszen ahol karanténintézkedések szigorúbbak voltak, mondjuk az ugye azt határozta meg az életvitelüket, ahol megpróbálták a karanténintézkedéseket kijátszani, akkor nyilván az, és így tovább. Úgyhogy szintén volt egyfajta dinamizáló hatása, és ennek a feldolgozottsága is azért megnőtt az utóbbi időben, hiszen a politika reakciója a járványhelyzetre, hát ez külön könyvek tárgya azóta is. Itt egyébként ez nem politizáló abból a szempontból ez a könyv, hogy elemezné részletesen a politikai stratégiákat, hanem inkább én úgy mondanám, hogy a mindennapi élet politikájával foglalkozik, mert az eljutott a háztartásokba. Itt nem lehetett ezeket figyelmen kívül hagyni, hiszen mindenkit érintett. A szociális háló szakadozottsága az egyik oldalról, amit szerintem mindenki megtapasztalt, hogy nehezebb, ugye, vagy el is lehetetlenül a személyes háló, a kapcsolati háló fenntartása. Másrészt viszont az intézkedések pedig különböző kényszerpályákra helyezték a kulturális tevékenységeket, illetve akár a mindennapi munkáját mondjuk annak, aki például kőműves, és nem teheti ki a lábát a lakásából. És akkor az ilyen típusú egyébként egyszerűnek tűnő jelenségekre, de mégis komplexek, hiszen egy politikai rendezkedés stratégiája felől jön, ami ugye a járvány alatt számtalanféle volt, mégis a mindennapi életbe landol, és akkor ez mondjuk megnehezíti az emberek életét. Vagy megkönnyíti olyan helyeken, ahol mondjuk tudják, hogy egy kis megszorítás, és akkor utána viszont fellazul a világ, és aztán ismét helyre lehet állítani a kapcsolati hálót. Úgyhogy ez egy elég bonyolult rendszer volt innen nézve, és az nekem, ugye, de szerintem nem csak nekem, nagyon sokaknak feltűnt, hogy nagyon sokan kezdtek el írók, művészek foglalkozni a járvány témával úgy még hozzá, és ugye ez viszont a könyvben nagyon fontos szempont lett aztán, hogy hát én már régebben is írtam karanténverseket, csak nem tudtam róla, hogy azok karanténversek, vagy ehhez hasonló, vagy kiadatlan művek kerültek elő. Most egy picit máshonnan nézve ez valami olyasmit is előidézett, hogy a művek előkerülése vagy visszamenőleges átminősítése szempontjából a járvány az marketing szerepet is betöltött meg, a járvány lett lényegében ezeknek az alkotásoknak a médiuma, a közvetítő közege. Vírusnapló, járványtörténelem, Garaci regény, karanténdrámák, számtalan vers, karanténképek, barkács tevékenységi formák, többek között például élőszobrok berendezése, klasszikusok alapján a generációnak ugye ilyen vírusgenerációval való azonosítása, a különböző műfaj turmixok, a klasszikusoknak a long sellerré válása abban az értelemben, hogy mondjuk Japánban sikertörténetté vált a Covid alatt ismét Kaminek a pestise. Tehát régi művek kerülnek az asztalra, és ezek alkotnak egy ilyen kulturális egyveleget az új művekkel, mely egyébként magyar nyelvterületen is, ugye ez a könyvből kiderül, megindul valamilyen irányban, Képes Gábor versétől Németh Zoltán versein át keresztül sok példát lehetne mondani, és akkor ezek mellett, mármint az irodalmi művészeti tevékenységet reflektáló vagy dinamizáló területek mellett nagyon fontos volt a járványnak a tudományos feldolgozása, és amellett pedig a tudomány népszerűsítésnek a megnövekedett szerepe, hiszen az információkat, hol tart a tudomány, és nagyon gyorsan kezdtek el megnyílni egymás felé a tudományos platformok, ezért ez szintén döntő volt, hogy hogyan tudnak releváns információt eljuttatni az olvasókhoz. Ugye Nikolász Krisztákis, aki eddig is foglalkozott különböző mintázatok, illetve kapcsolati hálóknak a működésével, Apollos Arró címen mindjárt a járvány indulása után néhány hónappal publikált egy könyvet, amely Apolló nyila, utalva ugye a Homéroszra, lényegében feldolgozta a járvány történelmen keresztül azt, hogy hogyan illeszkedik a Covid az eddigi járvány mintázathoz. Mert hogy aki ezzel foglalkozott régebben is, azt kevésbé érte váratlanul. Világszerte viszont az emberek többségét váratlanul érte. Váratlanul érte az oktatást. Szintén egy fontos dimenziója ennek a történetnek. Tehát visszatérve vagy lekerekítve, nagyon sok minden zúdult a nyakunkba. Ebbe azért abban az értelemben rendet lehetett vágni, hogy mondjuk milyen típusúak ilyen hálózatos, mintázatszerű gondolkodással hogyan, milyen tendenciák olvashatók ki, de nagyon-nagyon fontos volt az is, hogy az infodémia közepette mit tudunk kezdeni ezekkel az információkkal, hiszen az, ilyenkor mindig megnő az áltudományok iránti vonzódás, az összeesküvés elméleteknek a szerepe, és akkor egy ellen reakció volt viszonylag gyorsan a különböző kommunikációs hálózatok, vagy akár tanszékek tevékenysége, amelyek megpróbálták az álhír terjesztést ellensúlyozni, és mindig a kutatott, a tudomány álláspontjával szembesíteni. Úgyhogy ez egy fontos ütközőpont volt a járvány alatt szintén.
0: Folytatjuk a beszélgetést Hánagy Péter poptudóssal, aki nemrégiben könyvet írt, Karantén kultúra, az örökség címmel. Ha már említetted, nem csak a kulturális kakofóniában próbálsz rendet vágni, illetve valamiféle elméleti keretbe ágyazni a történéseket, de társadalmi jelenségekre is reflektálsz, így, ahogy már említetted erre a bizonyos infodémiára is, az álhírek és hát az összeesküvés elméletek vírusként való terjedésére. Ezek azért is hathattak ennyire, mert többen, több időt töltöttünk a neten, illetve hát neked mi a személyes magyarázatod arra, hogy a Covid ugyan elhozhatta volna a tudományosság reneszánszát, de hát inkább mégiscsak a sarlatánságé jött.
1: Igen, ez az a helyzet, hogy nem csak a Covid esetében van így. Aki tanulmányozza a nagyobb járványkitöréseknek a történetét, az alá tudja támasztani, hogy vannak olyan faktorok. Urecki Eszter, aki egy könyvet írt a járvány irodalomról és a járványokkal kapcsolatos ilyen jellegű tendenciákról, kultúra és kontamináció a címe, például antropológiai állandóknak nevezi ezeket a tényezőket, méghozzá azért találó kifejezéssel egyébként, mert ezek mindig megismétlődnek a járvány kitörések alkalmával. Ez egy olyan az emberi gondolkodásra, magatartásra utaló mintázat, amely független az időtől szinte, azt lehet mondani, nagyon leegyszerűsítve. Tehát a középkori pestis járványok esetében ugyanígy megfigyelhető volt, mint mondjuk a kolera, 19. századi kolera kitöréseknél, vagy a Covidnál is. De természetesen mindig más környezetben, de mindig valami nagyon hasonló történik, aztán ezt ugye később infodémiának nevezik ennek az összességnek egy bizonyos részét, de mégis arról van szó, hogy ezek ismétlődő mintázatok. És ezek között találhatók olyasmik, hogy az áltudomány iránti fogékonyság az megnő. A középkori pestis esetében ugye a flagellánsok voltak, akik...
0: Ugye, akik ostorozták magukat
1: abszolút,
0: is.
1: Abszolút, igen.
0: De szó szerint.
1: Szó szerint, így van. És a bumbakeresés mindig ugye népeket, népcsoportokat okolnak a járványok kitörésért. Ez megfigyelhető egyébként a járványokkal kapcsolatos kórokozóknak az elnevezéseiben, spanyolnát, ha kínai vírus, stb. Ilyesmire gondoljunk. Új nyelvi készlet alakul ki egyébként erre, és ez nyilván az infodémiának is valamelyest kedvez. Megnő az összeesküvések iránti fogékonyság, ugye ez az előbbivel összefügg, tehát a népcsoportokat okolnak több esetben a járvány kitörésért, ezeket pellengére állítják, és minthogyha nagyon közel kerülne az emberek tudatában egymás mellé a tényleges információ és az álhír. És akkor nyilván itt különböző szűrőrendszereket kell alkalmazni. A másik ilyen a stigmatizáció, ugye szintén egy más szóval is visszaadható ez a probléma a kör, mert bizonyos típusú járványok esetében felerősödnek ezek a stigmatizációs eljárások, hogy a betegekkel mi történik például. Ugye erről is egész könyveket írtak. Úgyhogy valami, ez lenne az egyik magyarázat erre, hogy valójában ez a járványoknak a kísérő jelensége, mindig is ez így történt. Hát most a saját bőrünkön megtapasztaltuk azt, hogy még nehezebbé vált az információk szétválasztása, mert sokkal több médium áll a rendelkezésünkre az információ szerzés továbbítás szempontjából. Másrészt pedig egy olyan világban élünk most, ahol kifejezetten az álhírek és a információ, tehát a téves információs mintázatok iránti kereslet az megnőtt, és ugye ez egészen a hibrid hadviseléséig tart. Úgyhogy aki ezzel foglalkozik, azt lehet mondani, hogy ilyen szempontból ez nem volt meglepő, de mégis azért a különböző médiumokból ömlő ilyen különböző dezinformációs fake news hálózat az valami egészen hihetetlen méreteket öltött. Na most a másik, hogy innen is látszik egyébként, hogy a Covid az az egyik, ha nem a, de sokan mondják, hogy a, ugye hangsúlyozott a-val kell ejteni, hogy tényleg a minden idők legjobban dokumentált járványa. Hát ilyen szempontból is, mert mondjuk az alternatív igazságokra berendezkedett politikai hatalmak, mondjuk például propaganda vagy egyéb révén, azok amúgy is már eddig is működtek, már a Covid előtt a post-truth fogalom az az év szava volt például. És aztán ugye itt a Covid alatt többek között hát erre is hivatkoztak politikai rendszerek, hogy az objektív igazság fogalma már beszendőbe ment. És
0: igen, ezt jelöli ez a kedvez. Fogalom, ugye igen, az alternatív igen, tények igen, világára igen, utal, igen, az igazság igen, utáni igen, világra, igen, tehát bármivel szembeszegezhető egy ellentétes értelmű állítás. Na most, ha már említetted, nem akartam persze a szabadba vágni, de ha már említettük az álhírek szerepét, ugye van abban azért valami abszurd, és nyilván ezt te is végig gondoltad, hogy azon a közösségi oldalon, a Facebookon publikáltad ezeket a fragmentumokat, ezeket a posztokat, amit aztán így kötetbe gyűjtöttél, amely nagy teret adott ezeknek az álhíreknek, ezeknek a konteóknak, és hogy az ember nem tudja átvinni a gondolatát, csak egy olyan portál segítségével, amelyről adott esetben meg is lehet a véleménye. Neked is megvan?
1: Abszolút, persze, tehát igen. Hát ott a Facebookkal, ha már ugye itt tartunk, sok minden történt a Covid alatt, és létrejött ugye a Meta is, tehát még a platformoknak a szerepe is megváltozott, de ugye kiinduló pont az tényleg az volt, hogy hát a Facebook posztok egy része az ilyen pánikkeltő, meg tele téves információval, valóban rengeteg ilyesmi zúdult ránk, de valahogy ezt úgy lehetne megfogni, hogy ez a sorozat, ez a karanténkultúra sorozat, ez tényleg direkte azon a nyelven és platformon többek között íródik, ahol megfigyelhető volt ez a kavalkád. Úgyhogy ez tűnt kézenfekvőnek, így lehetett egyrészt a leggyorsabban eljutni az olvasóhoz, és így lehetett valamit ellensúlyozni az olyan jellegű törekvésekből, amelyek inkább a képlet összezavarására koncentráltak. Nem annyira van előtérben a karanténkultúra örökségében az, hogy mindig mindent cáfolni igyekszünk, tudomány felől nézve, vagy akár a tényeknek a megváltozott funkciója felől, hanem hát ez is beépül a többi tendencia közé a könyvben, de vannak ilyen bekezdések, amelyek kifejezetten arról szólnak, hogy hogyan lehet az információkat kezelni, hogyan lehet a kritikai gondolkodás szerepét hangsúlyozni ilyen időszakban, ahol kardinálisan fontos, hogy ne higgyünk el mindent, mert ha az amerikai elnök azt mondja, hogy ígyunk tisztítószert, attól majd jobban leszünk, akkor a saját életünkkel játszunk, ahhoz nem kell vírus, tehát, és így tovább, úgyhogy valóban ez a forgatag, ami a Facebookon megfigyelhető volt, az ilyen ugye buborék hatás, maga ez a jelenség, és itt nagyon fontos volt, egy több rétegű jelentésköre alakult még ki, amellett, hogy eddig is mit jelentett mondjuk egy szociológiai szempontú buborékképződés, hogy mindenki ugye azt a mintázatot ismétli és kapja, amit maga is előállít, úgyhogy ez is egy olyan zóna vagy terület volt, amivel azért hát foglalkozni kellett. Szómiszó, már azt ideje korán egyébként megfogalmazták, meg magam is különböző interjúkban, hogy ennek a gondolkodásnak módnak az az egyik ilyen érdekes velejárója, hogy van egy rendszer, és annak a rendszernek a nyelvén kellene megfogalmazni valamit, ami az internet, a közösségi média, még akkor is, hogyha látjuk ezeknek a működési defektjeit, és látjuk, hogy hogyan kerül ugye a platform, mint kétirányú ilyen dinamikus rendszer, küldő és befogadó között, hogy ékelődik be a platformba ez a intermediáció, ami ilyen köztes zónaként mégiscsak el választja, vagy leválasztja akár egymásról a kettőt, és akkor ebbe a köztes területbe zúdulhat be nagyon sok téves információ is. És hát lényegében ez egy olyan világ volt, ahol a kommunikációs rendszerek egymásba omlottak a digitális térben. Sok minden keveredett mindenki számára, és aztán attól függetlenül lehetett jobban vagy kevésbé jól dönteni, hogy kinek milyen jellegű információs csatorna állt a rendelkezésére, mennyire volt például megbízható. Most nyilván itt fel lehet azért arra hívni a figyelmet, hogy mondjuk a magam részéről például én követtem ugye az egyetemek kutatásait ezen a téren, tényleg irtozatos módon felgyorsultak, hogyan próbálják a vírust kitenyészteni, a vakcina fejlesztések milyen típusúak, és így tovább, és akkor az ember talán kevésbé dől be a téves információknak, de rendkívül sok olyan új típusú ilyen COVID-influencer volt megfigyelhető abban az időben. Egy részük, vagy nagy részük egyébként eltűnt azóta, milyen érdekes, akik pont arról próbálták meggyőzni a jó népet, hogy ne higgyenek a tudománynak, meg az eredményeknek, úgyhogy hát ez itt összecsapott, és felgyorsult mondjuk a nyomtatványokban való megjelenése is ennek, hiszen rendkívül sok könyv látott, ugye az Apollo Zárószt említettem az előbb, de a másikra is ugyanúgy hozható példaként, hogy sok olyan könyv is jelent meg ideje korán, amely ebből a bizonyos téves információs rendszerből, vagy hálózatból táplálkozott. Úgyhogy nem volt könnyű dolga szerintem senkinek, pláne annak, akit esetleg különböző ilyen propagandisztikus jellegű információk értek el. Ez egy tényleg ilyen szempontból nagyon nehéz helyzet volt, mert valószínű, hogy minden idők egyik legnagyobb infodémiája kísérte a Covidot.
0: Szóba került már az ismeretterjesztés fontos szerepe, és hát a te kötetedet is átszövi az ismeretterjesztő szándéka, hogy te is fogalmazol, közvetítésre szorulnak a történéseket, folyamatokat meghatározó biológiai, matematikai, hálózati és hát egyéb kérdések, és ha már szóba került ez a bizonyos antropológiai vonása is, vagy velejárója, vagy hogy is mondjam, az antropológiai magyarázatok is szóba kerültek, úgy fogalmazol, hogy voltak éppen ez az infodémia az elmét is valami módon karanténba zárja, mert hogy válsághelyzetben a tudat is mintha másképp működne, és ahogy utaltál rá, te lelkiismeretesen követted a kortárs tudományos kutatásokat, és hát egy ilyen műhely mutatott rá, hogy bizony, a, és most kellene pontosan idéznem a szöveg helyett, de sajnos nem jelöltem be a könyvben, illetve hát a levonaton, hogy amit olvastam, hogy egyszerűen 4, 5 vagy 6 dologgal képes a bal agyféltekénk foglalkozni, és válság esetén pedig nyilván többel kell, így aztán érzelmi döntéseket hozunk sokkal nagyobb részben, mint egyébként hoznánk, így aztán előáll az a bizonyos társadalmi kakofónia, nem csak a kulturális, ami ugyanúgy jellemezte ezt a karanténvilágot.
1: Igen, ennek van neurobiológiai háttere, így van, illetve a másik, amit ez érint egyébként, az pont a jövőkép, hogy hogyan tudja magát valaki elgondolni a jövőben, és mivel nagyon sok esetben ezt úgy gondoljuk el, hogy az egy másik ember, egy másik valakivel történik, ezért nem nagyon tudunk oda eljutni, hogy azonosuljunk vele. Igen, ez is egy fontos háttér, itt megfigyelhető volt természetesen ennek is a tanulmányozása, hát egy ilyen jellegű környezetben. A karantén könyvben, igen, vannak ilyen ismeretterjesztő részek, egyrészt erre a jelenségre is utal a könyv, meg sok minden másra is, úgyhogy ez számomra azért is fontos, mert nagyon sok döntési mechanizmusra kínál magyarázatot, látjuk ennek az elme felől nézve a működés módját, és ezek között hát vannak olyanok bizony, amelyekről azért jó tudni. Erről azóta is a magam részéről egyetemi óránkat is tartok, hogy ez úgy körülbelül hogyan működhetett, és hát az érdekes tényleg az, hogy a homloklebenynek egy bizonyos részét, hogyha a sérülés éri, akkor megszűnik például a döntési mechanizmusainkban, kiiktatódik az érzelmi faktor. Ebből arra lehet következtetni, hogy bizony nagyon sok döntésünk az érzelmi alapú. Na most hogyan lehet ilyen esetben, amikor felgyorsulnak az események, és nagyon gyors reakció ér mindenkit, hogyan lehet ennek esetleg csökkenteni a szerepét, mert érzelmi alapon nem mindig döntünk ugye jól, sőt, mint ahogy a vélemények is mindig általában, vagy nagyon sok esetben tévhithez vezetnek, úgyhogy nagyon, hát szembe kell ezzel mindenképpen valamelyest néznünk. Nem egyszerű, mert ugye a racionalisztikus, vagy a racionális gondolkodás, és az sem érzelemmentes, de nyilván a tudománynak vannak erre eljárásai, hogy hogyan lehet ennek a szerepét csökkenteni vaktesztek egyebek segítségével, de az emberek hétköznapjaiban ilyenkor az érzelmi rendszernek a működése azért az nagyon nagy változáson megy keresztül, van, aki teljesen elfásul, hajlamosabbá válik a depresszióra, és így tovább, és akkor ezek ilyen, ugye szindémiáról beszéltek egy idő után, hogy a járvány az képes összekötni a kóreseteket, akár megnöveli a valószínűségét annak, hogy érrendszeri betegségektől kezdve bármi, ami addig is valakiben esetleg lappangott, vagy akár erőteljesebben jelen volt, az a járványhelyzetben nagyobb rizikófaktort jelent, és így tovább nagyon komoly kutatások irányultak erre is, és ha már az emberi elménél tartunk, van egy érdekes, megfigyelhető volt egy érdekes jelenség, ez tényleg érdekes, talán kevesen figyeltek föl rá, hogy bizonyos helyeken álmokat gyűjtöttek. Ez is egy olyan terület, ami...
0: Bocsáss meg, ezt nem te találtad ki? Meggyőződésem volt, hogy ez a saját fikciós leleményed.
1: Nem. Itt hivatkozik a könyv pontosan, hogy ez milyen múzeum lenne, de aztán persze összekötöm különböző fikciókkal, többek között az Inception című, tehát az Eredet című filmmel. De ha már itt tartunk, Vince, az fontos azért, amit kérdezzel, amellett nem menjünk el, hogy jó, ilyen úgynevezett álomraktárak, ezeket egyébként ugye nyilván nyelvi közvetítettséggel, tehát leírások alapján gyűjtötték, de minden esetre, tehát hogy hogyan változik meg az emberek álma járványhelyzetben, és akkor azt próbálták rögzíteni, és akkor ilyen különböző pszichológiai tendenciákra következtettek ebből. Viszont a másik, hogy említett, hogy igen, hogy na, ez egy érdekes, hát ilyen vetülete a könyvnek véleményem szerint, hogy bizony vannak benne különböző fiktív vonalak is, vagy vonulatok. Tehát nem csak, most akkor ez a talán jól jelzi ennek a spektrumnak, vagy mintázatnak a szélességét, vagy akár határtalanságát, hogy lényegében ilyen populáris írás technikával létrehozott mikronovellák is beékelődnek a dramaturgiai rendszerbe.
0: Én egy ilyennek hittem az álomraktárakat.
1: Igen, igen, világos, de azok éppen, ugye van, amikor ez könnyen lehet, hogy eldönthetetlenné válik, de mondjuk én olyasmire gondolok, mint a ragályhajlítók szerepe például. Ugye a ragályhajlítók, ezek fiktív figurák, akik, mint a kazár szótárban, a kazár papi szekta, az álomvadászok egyébként, ugye tudják az álmokat emberről emberről követni, ők így a járványt tudják követni, és akkor ez egy ilyen kis, ilyen mágikus realista vonalként beékelődik a történetek közé. Egyébként ugye 150 mikro esszé történet kerül egymás mellé, de az olvasó nem mondjon le arról, itt szerintem azért mindig eldönthető, hogy, vagy jobb esetben eldönthető, hogy fiktív vagy nem fiktív az, amiről szól az adott kis rész, illetve visszatér hozzá a valamikor majd a könyv sok esetben, és akkor újra kontextualizálódik, és akkor itt különböző fiktív szubkultúrák, mint mondom, ilyen mágikus realista vonalak, vagy esetleg olyan történetek is, amelyek novellaszerűek, de modellálnak tényleges, az adott időszakban megfigyelhető tendenciákat, mint mondjuk például az oltási rendszerből következő különböző nehézségek, vagy hogy hány rendszernek kell az információ szempontjából átmennie ahhoz valaminek, hogy tényleges információ legyen, és akkor mondjuk ezt modellálja például egy történet, aki egy matematikus története, aki felfedez egy összefüggést, viszont el kell jutatnia valahova az információt, és bam-bam-bam, ilyen 5-6 lépcső, ahogy egyébként dolgoztak a kormányok, hogy a politikusokat informáló különböző ilyen tanácsadó testületek, a végén már ugye az információ szinte majdhogy nem el is veszik, marad a rendelkezés, közben pedig már ugye nem aktuális, amiről szó van, és így tovább. Itt tehát egy picit azért elmozdul ez az egész, ha az összképet nézzük, a fikció irányába is, de ez egy ilyen tólig játék, tehát rengeteg tudományos tény mellett van egy ilyen vonulat is benne, az kétségtelen.
0: Péter, én ezt mindenképpen szóba hoztam volna, mert mintha egyre inkább a szép irodalom felé kacsingatnál, már a széria első darabja kapcsán megjegyezte kollégád, recenzensed Keserű József, és idézem, hogy a tudományos látásmódod itt most szép irodalmi íráskészséggel is társul, és hogy személyes hangvételű mondatok olykor pedig a fikció irányába való közelítés jellemzi azt a bizonyos Karantén kultúra és a járványvilágok címet viselő kötetet. És hát magad is nyilatkoztat, hogy megpróbáltam azt, amit eddig még nem tettem, elvittem a fogalmi beszédet az irodalmi megszólalás irányába. Lassan elénk lép Hánagy Péter, a szép író?
1: Nem lehetetlen, meglátjuk majd, hogy lesz ennek folytatása. Tervezem egyébként, de valóban itt ez egy tudatos lépés volt. Kollégáim közül többen, Keserű Jóska is a szóba került, vagy Elvarga Péter már régóta mondta, hogy kellene regényt is írnom, úgyhogy meglátjuk, hogy majd egyszer létrejön-e. Úgyhogy hát alapvetően természetesen azért maradtam, mondjuk úgy a tudomány berkeiben, de ez egy sokak szerint jól sikerült kísérlet volt. Tehát nyilván több olvasót szólít meg, több olvasót ér el. Nem annyira fogalmi, metaforikus, de ugyanakkor humoros, és így tovább. Tehát számosan előnye van egyébként, ami lehetővé teszi, hogy jobban elérjük az olvasót, vagy akár a megszólító elejenő ezáltal a szövegeknek.
0: És hát hemzseg a nyelvi leleményektől, egyszerűen szeminális, hogy stílben maradjak. No de zárjuk a beszélgetést azzal, hogy voltak éppen is talán a legnehezebb kérdés, hogy miben áll akkor a karantén kultúrának az öröksége, illetve hát mennyire tarthatjuk tartósnak, képes volt-e kijelölni a te kifejezéseddel élve innovatív tendenciákat?
1: A könyv egészére, ha tekintünk, akkor azt lehet mondani, hogy fel lehet azért fedezni a könyvben olyan állításokat, gondolatmeneteket, amelyek megadják erre a választ. Még akkor is, ha első látásra nem biztos, hogy mindenki azonnal ezeket észreveszi. vagy beékelődnek különböző fiktív zónák közé, de mégiscsak azt lehet mondani, hogy az a kérdés, hogy hogyan jutottunk idáig, és miért, és hogy mit köszönhetünk a járvány szituációnak, erre azért a könyv többször utal, hogy ugye egy olyan szemlélet technika lenne elvileg a karanténkultúra öröksége, amely lehetővé teszi nem csak ennek a történetnek az adatszintű feldolgozását, hanem mondjuk, hogy az emberi neuroszférát hogyan lehet fejleszteni az alapján, hogy beépíti a járvány tapasztalatot. Ha megengeded, Vince, most pont előttem van egy ilyen rész, azt felolvasom szó szerint, jó, 3-4 mondat mindössze. Például egy ilyen részre gondolok, hogy az immunitás korszaka után innen nézve sem ahhoz kellett visszatérni, ami a pandémia előtt volt, hanem ki kellett alakítani a gyorsulással kapcsolatos stratégiákat, kríziskezelő eljárásokat. A járvánnyal nem az elvont emberi, hiszen az nem létezik, hanem a tudományos gondolkodás szállt szembe hatékonyan. Például ez a tapasztalat, hogy hogyan lehet kríziskezelő eljárásokat és a mérhetetlenül felgyorsult információ áramban stratégiákat kidolgozni, ez egy olyan tapasztalat, ami a vakcina fejlesztés új rendszerei mellett például örökségként feltétlenül megállja a helyét, már csak azért is, mert ezekből lehet a jövőre nézve tanulni és extrapolálni, hogy na, ha még egyszer járvány történik, akkor ugyanúgy az megtörténik velünk, mint most, hogy váratlanul ér minket. A váratlan faktoroknak a csökkentése és az azokra irányuló készségek fejlesztése szerintem az itt nagyon fontos. Egyébként ez úgy folytatózik ez a rész, most és ez úgy jól illeszkedik ahhoz, amit az előbb mondtál, hogy ugye az immunitás korszaka innen nézve hogy nézett ki, és akkor az úgy folytatódik, hogy a világ megváltozott. Érzem a vízben, érzem a földben, érzem az illatát a levegőben. Az, mi valaha volt, mára elveszett, stb. És akkor ez ugye a gyűrűk urára utal. Tehát egy onnan kiszedett idézet, és akkor hogy mennyire más, hogy szól egy ilyen idézet, még akkor is a jelöletlen. Sokaknak egyébként ugye egyből jön a Lord of the Rings, a gyűrűk ura, a film, a Galadriel monológ, de vannak még, akik emlékeznek rá, és akkor egy elmosódott álomból, ami viszont az Inceptionre utal, és hogy a túlélők tartják kézben ezt a könyvet. Ugye erre fut ki ez a bekezdés, úgyhogy mások azt mondják, hogy egyáltalán a halál közelsége, vagy annak a megtapasztalása szintén egy ilyen lehet, ez pedig a könyvnek a mottója, az előző mottója, hogy a halál mindig is jelen volt, egyszerűen csak kerültük a tekintetét, stb. Ahogy indul a könyv, Hayley Campbelltől származik egyébként, aki a halál közeli tapasztalattal foglalkozik, de úgy, hogy nem áltudományos kiinduló pontból, hanem ténylegesen, és a pandémia alatt ugye a halál közelebbé és lehetségessé vált, mondja, mindenhol mindenki érezhette, és így tovább, és ugye ez a környezet, ez felerősíti azt, hogy bizony-bizony ne kerüljünk még egy ilyen helyzetbe, vagy ha nem szeretnénk még egy ilyen helyzetbe kerülni, akkor ezeket a tapasztalatokat a kríziskezelésre, a utaló nyomokat, illetve konkrét eredményeket kellene elsajátítanunk, és akkor, ha nem ér minket váratlanul, mondjuk, meg már volt ilyen, akkor könnyebben tudjuk kezelni, és akkor kevesebb a halott, gyorsabb a vakcina fejlesztés, és kevésbé állja útját esetleg a politika, mert az emberek képesek arra, hogy átálljanak, és akkor ezek a változások, ezek jó irányt vehetnek, nem pedig visszatérünk ahhoz, ami már kudarcba vitt minket, és akkor nem egy örök korforgásban vagyunk, hanem inkább spirálban, ami azért vezet valamerre. Úgyhogy lényegében így foglalnám össze, bár nagyon sok szegmens van a kötetben, amihez hozzáad azért mégis valamit, de lényegében talán ezzel lehetne a legjobban visszaadni, hogy az adott könyv esetében mi is lenne ez az örökség, vagy annak legalábbis az egyik faktora.
0: És hát így keretes is lett a beszélgetésünk. Hánagy Péter egyetemi oktatónak, poptudósnak köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is nagyon köszönöm, viszont hallásra.
0: Kedves hallgatóink, heti társalgó műsorunk 81. adásának ismétlését hallották. Hánagy Péter irodalomtörténész, a populáris kultúra kutatója, a Komárom és Selye János Egyetem oktatója volt a vendégünk. A beszélgetést visszahallgathatják a patria24.stvr.sk oldalon. A Szabad Szó Műves Páholy legközelebb szombaton, a szokott időben, a 11 órai hírek után várja Önöket, itt a Pátria Rádió hullámhosszain. Vasi Eső Lívia, Zsapka Levente és Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

Idén ősszel mutatja be a Nyitrai Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet irodalompedagógiai munkacsoportja a 4. osztály számára készült munkáltató tankönyvét. A tankönyv az új tanterv második ciklusához kötődik, célja a szövegalkotási készség és az érzelmi intelligencia fejlesztése. Szerzői Petres Csizmadia Gabriella, Bárci Zsófia és Ettó Tanikó. Oktatási műsorunk következő adásában a tankönyv előkészítéséről Petres Csizmadia Gabriellát, a kötet egyik szerzőjét kérdezzük annak reményében, hogy azon a költői kérdésen is elgondolkodjunk a hallgatókkal közösen, mi a tankönyvek szerepe a digitális korban, miért van rájuk továbbra is szükség, ha egyáltalán él még

0: Az államfő és a miniszterek elutaztak az ankarai NATO csúcsra. Rekord évre készül a spanyol turizmus. Megnövekvő felhőzet mellett 27-32 fok között alakul a hőmérséklet. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Peter Pellegrini államfő, Robert Kalinyák védelmi és Juraj Blanár külügyminiszter elutazott a törökországi Ankarába a NATO csúcs találkozóra. A tagállamok vezetői és a szövetség partnerei az euróatlanti biztonság jövőjéről, a védelmi kapacitások megerősítéséről és a közös együttműködés további irányvonaláról tárgyalnak majd. A csúcs találkozón szó lesz a tavalyi hágai csúcson elfogadott célok megvalósításáról, a védelmi és hadiipari beruházások növeléséről, valamint Ukrajnáról is. A találkozó fő része a szövetségesek holnapi plenáris ülésével csúcsosodik ki. Elfogadta a Magyar Országgyűlés az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvénymódosítást. A javaslatot 180 képviselő támogatta, nem szavazat nem érkezett, 8-an pedig tartózkodtak. A módosítás alapján október 22-én nyilvánosságra hozzák az állambiztonsági iratok jelentős részének adatait, így egyebek mellett azokat a dokumentumokat is, amelyek titkossága már nem indokolható. A döntés érinti az egykori állambiztonsági szolgálatok működésének feltárását szolgáló iratokat, köztük a hatos kartonok és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatait is. Izrael és Libanon a jövő héten újabb közvetlen tárgyalási fordulót folytat Rómában, jelentette be ma az olasz külügyminisztérium és Gideon Saar izraeli külügyminiszter. Örömmel üdvözöljük a bejelentést, miszerint Izrael és Libanon között az Egyesült Államok közvetítésével zajló tárgyalások következő fordulójára Rómában kerül sor, írta Antonio Tajani olasz külügyminiszter az X platformon. Az iráni Qom városában ma hatalmas tömegek csatlakoztak a néhai legfőbb vallási és politikai vezető Ali Khamenei ajatollah temetési szertartásához. Az állami televízió légi felvételei zsúfolt utcákat mutattak a Teherántól délre fekvő, körülbelül 1,5 millió lakosú városban. Khamenei földi maradványait a Jamkarán mecsetben az iszlám síta ágának szent zarándok helyén ravatalozták fel. Az istentisztelet alatt a jelenlévő tömeg a halál Amerikára jelszót skandálta. Idén akár 100 millió külföldi turistát is fogadhat Spanyolország, jelentette be Jordi Hereu turisztikai miniszter. Ezzel az ország új rekordot állíthat fel. Spanyolország tavaly közel 97 millió látogatót fogadott, ezzel Franciaország után a világ második legnépszerűbb úti célja volt. A madridi kormány becslése szerint a nyári főszezonban júniustól szeptemberig a turisták 64 milliárd euróval járulhatnak hozzá a gazdasághoz, ami 10%-kal haladja meg a tavalyi összeget. Időjárás. Változóan felhős idő mellett az esti órákig 27 és 32 fok közti maximális értékeket mérhetünk. Zápor, zivatar előfordulásával elsősorban a keleti ország részben kell számolni. Éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég, holnap napközben többnyire napos, helyenként átmenetileg felhős idő várható, csak elvétve alakulhat ki zápor. Érezhető lehűlés kezdődik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a déli ország részben azonban még 23-28 fok is lehet. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol erős széllökésekre is számítani kell.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset nehezíti a haladást a fővárosban, a D2-es autópályán Pozsonyban, a Lanfranconi hídon a Szityina alagút felé vezető oldalon, a 62-es kilométernél egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt a forgalom csak a jobboldali sávban haladhat, emiatt már most 15-20 perces késéssel kell számolniuk az arra közlekedőknek. Sebességet mérnek a rendőrök Bajcs után Ógyalla felé. Szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, hallgassanak meg egy beszélgetést a pénteki nappaliból a műsorvezető Fica János. A nyár a friss zöldségek igazi ünnepe, ilyenkor van szezonja a zöldbabnak, a zsenge cukkininek, az új krumplinak, vagy éppen a friss borsónak, vagyis azoknak az alapanyagoknak, amelyekből pillanatok alatt ízletes főzelék készülhet. De vajon miért kopott ki egy időre a főzelék a divatból, ki kopotta egyáltalán, és miért kezd most visszatérni a konyhákba, divatos lett-e újra a főzelék? Hogyan készíthetünk egy könnyű, modern, nyári főzeléket, és mitől lesz igazán ízletes? Ezekről beszélgetünk a következő percekben állandó gasztronómiai szakértőnkkel, Kossár Lajossal. Szia, Luigi!
1: Jó napot kívánok, szia!
0: Először is azt kérdezném meg, hogy hungarikum-e a főzelék, ránk a magyar konyhára jellemző-e, vagy van máshol is?
1: Hát az az igazság ebből a szempontból, hogy a főzelék az egy nehezen meghatározható valami, sőt a magyar nyelvben is, mint ételforma, nagyon nagy csoportot húz össze, mert egy ilyen összefoglaló elnevezése bizonyos, hogy úgy mondjam, ételeknek, mint olyanoknak. A nevében van, hogy főz, tehát megfőznek valamit. Természetesen ez is egy ilyen közép-európai, inkább közép-európai nem is újdonság, bár elmondhatom, hogy újdonság, ugyanis valóban a 18. századig, amíg ugye a polgári konyha nem indult be, addig nem nagyon ették az emberek, tehát nem is volt.
0: Akkor olyan, tényleg újdonságnak számít, igen. Mert itt több ezer éves ételek vannak.
1: Hát igen, és ugyanis nem tudjuk néha, és a nemzeteknél is nincs így valahogy meghatározva pontosan, hogy mikor már főzelék, tehát a levesek, a sűrű levesek, a mártások, az egytál ételek között van valami, ami ugye hogy át, hogy mondjam, formáló.
0: Krémleves,
1: de... No, jól, hogy mondod, hogy krémleves. Az angoloknál például krém. Tehát a spenót krém, mint olyan. Tehát a spenótban, ha megfőzik, a spenót krém lesz. Vagy pedig sűrű hüvelyes. Tehát ilyen például a bab vagy a lencséből készült valami, ami vagy stew, vagy pedig kremli, tehát vagy krémes. Érdekes, hogy ugyanez van a németeknél, ahol vagy úgy nevezik, hogy egy tálétel, tehát Eintopf, vagy pedig az van benne, hogy krémes zöldség, tehát gemüzelével. Beleige. Érdekes, hogy a cseheknél már azért megtudhatjuk, mert náluk minden vagy polévka, vagy leves, de igen, omácska. És itt van, amit használnak több szláv nyelvben, illetve nálunk is megtalálható, sőt a magyar is használja, a mácsánka, tehát a mácsagy, a tunkolni.
0: Tunkolás, igen.
1: Tehát, és ez viszont a mártásra vonatkozik, és ezek a sűrű, ami ugye, ezek voltak, hát a középkorban is voltak kimondottan mártások, amiben ugye azt is sűrítették, ahogy említettük, vagy kenyérrel, amíg nem volt kenyér, akkor kimondottan ilyen keményebb, úgy hívták, hogy mézes kalács, tehát a cseheknél is ezt használták, és ezzel besűrítették, és kaptak egy ilyen sűrű mártást. Most valóban a magyar konyhában, hogy ez hogyan a 18. században hogy indult, hogy most akkor feltétel, mert tudjuk, hogy a legtöbb főzeléket, mégis ugye a férfiak miatt, feltétel, tehát valamivel tálalják. Ebből rögtön elkészül az egytálétel, tehát mondom, hogy itt mindig ilyen keverék van, hogy most hol tartunk, hogy ez most egy sűrű. És a magyar is így veszi például, a erdélyi konyha is, hogy főztem egy sűrű bablevest, ami már főzelék, mert főztem, mert sűrű is, és akkor itt jön az, hogy a technológia változtatja meg, hogy mivé válik,
0: és ez az a sűrítés.
1: Meg? Igen, tehát ez a leves.
0: Főzelék?
1: Igen, ez az, amikor leves, és ezt besűrítjük. Ezt háromféle módon tudjuk besűríteni, ugye legtöbben emlékeznek rá, hogy vagy liszttel, tehát vagy alapjában véve besűrítik, vagy habarással, vagy pedig a saját, hogy mondjam, zöldségével, tehát az alapanyaggal. Ilyen például készíthetjük a bableves, hogyha sűrűre főzzük, és utána még egy részét alapjában véve összeturmixoljuk, és visszatesszük, és akkor ettől egy ilyen sűrű anyagot kapunk. Természetesen ez összefügg a zöldség terményekkel, és azoknak a szezonjával, ahogy említetted, de érdekes, hogy valóban ilyen esetben a tököt is használjuk, tehát tudjuk, hogy most van a tökfőzelék, táplálék a gyalulni való tökből, ami szintén sűrű, használhatjuk a cukinit, mint olyat, de sokan például ebben az időszakban, vagy később a tarlórépából készített, hogy mondjam, sűrűbb kása, nem is kása, ez nem kása, de ne keverjük, hanem a főzelék, tehát ha már megfőzött.
2: Ha már főzelék, akkor
1: igen,
2: főzelék.
1: Hogy ezt használták. Tehát, de ugyanez vonatkozott később az összes zöldségre, mint olyanra, általában az összes, tehát létezik. Répából készíthetünk. Bármit, amit megfőzünk, és besűrítünk. Tehát az lesz a főzelék, mint olyan.
2: És hogyha úgy készítjük azzal a variációval, hogy magát a zöldséget turmixoljuk le, akkor azt liszt nélkül is el lehet készíteni?
1: Természetesen ez a harmadik változat. Igen, ez a harmadik változat, amikor nem teszünk bele se keményítőt, se lisztet, se nem habarjuk, hanem kimondottan csak sűrítjük magával. Ezt, hogy mondjam, ezt sok esetben a borsóval meg lehet tenni, tehát borsó leves sűrű, borsó főzelék az már passzírozva van. De ugyanez vonatkozik a passzújra, tehát a babokra is, amit fel lehet utána, hogy úgy mondjam, be lehet sűríteni magával, és akkor kapunk egy ilyen krémes, most megint mondjam, hogy kását, de hát az már főzelék. A kása és a főzelék között azért még mindig annyi különbség van, mint a leves és a főzelék között, tehát attól függ, hogy mennyi folyadékot tartalmaz. Ez a folyadék lehet sok esetben víz, de általában tejet, illetve jogurtot, illetve savany, és ebből készülnek ugye a savanyú, illetve teljes főzelékek, igen, aminek nagy hagyománya van Erdélyben, például a Balkánon, ahol például ezt ilyen nyáron hidegen is tálalják, ecettel ízesíthetjük, citromlével ízesít, sok tárkony tehetünk bele, kaprót, ahogy említetted, hogy a tökhöz például a tökfőzelékbe kapor megy, igen, de ugyanez vonatkozik például a krumplira. A krumplit is például saját magával szoktuk általában besűríteni, de mondom, még nagyon sok helyütt hagyomány, hogy liszttel sűrítenek, ami a mai világban egy kicsit már, hogy mondjam, ott már ilyen mézgás lesz az állag, és ez ilyen ragacsos, tehát tudjuk, hogy a csiriszt és a lisztből csináljuk, tehát ez már nem olyan egészséges, mert nagyon sok benne ugye a sikér, úgyhogy...
2: És divatos étel manapság a főzelék a gasztronómiában?
1: Hát nem tudom, az az erős gyanúm, hogy nem. A levesek nem, annyira nem, még hagyományként megvan, tehát még tálalják néhol, falun készítik, de eltűnt. Tehát valóban, vagy pedig úgy jelenik...
2: Vagy pedig a krémlevesek átvették a helyét?
1: Hát igen, hát nem is krém, hanem néha azért a kifőzdékben van. Tehát a kifőzdékben van, de ott sem mint magába, hanem alapjában egy ilyen egytáli ételként, amikor ugye mindig valamit kell hozzátenni. A spenóthoz például akár virslit, a spenót, mert az is krémes, tehát az is főzelék, igen, ha úgy készítjük el, tehát ha felöntjük még tejszínnel, vagy mással, akkor ahhoz tükörtojást adunk, akkor szafaládét szoktak adni. Tudom, hogy néha ilyen gyors pörköltet készítenek, ilyen paprikás pörköltet, ugye különböző húsokból. Na hát ezek hozzá a feltétek, mint olyanok, de magát mondom, mint főzelék, én például imádom magába a főzeléket, főleg a hideg, úgyhogy a legjobb ugye a kocsonyás hideg krumpli főzelék a hűtőből.
2: Na úgy még nem ettem, hidegen még nem ettem, eddig csak forró ettem.
1: Hát mert
2: a főzelék,
1: mondjuk rá, télen nem éppen a legideálisabb, de ha nyáron van, akkor az valóban nagyon felüdítő, és nagyon finom, úgyhogy én nagyon szeretem.
2: Főzeléket alapvetően gyorsan el lehet készíteni, nem?
1: Hát alapjában véve egy sűrűbb levest főzünk, és azt sűrítjük. Tehát mint olyat. Előtte természetesen gyorsan. Attól függ, hogy milyen zöldséget, illetve gyümölcsöt is, de főleg
2: lehet gyümölcsből is?
1: Hát alapjában véve említettem tegnap, a gyümölcslevesek is lehetnek főzelékek. Tehát, hogyha sűrűbbre főzzük, a tejszint, hogy mondjam, valamilyen úton módon besűrítjük, akár keményítővel. Érdekes mondom, hogy ha nem lisztet használunk, akkor keményít. Általában a burgonya keményítőt használunk, mert a ételekhez a burgonyát, de van, aki például a kukorica keményítőt használja, úgyhogy abból nem kell sok, az is ilyen, hogy mondjam, beindítja azt a tömörséget, aminek a főzeléknek kell lennie. Én mondom, jobb szeretem, hogyha sűrűre van főzve, és valamit még azért bele turmixolok, mint olyat, főleg a zöld borsóba, mint olyat. De mondom, igen, ahogy mondtad, hogy ha szárazból készítünk, például télen, amikor ugye már száraz hüvelyeseket tartunk, akkor természetesen sokáig tart, mert ugye be kell áztatni először, kétszer-háromszor a hüvelyeseket, mert abból ugye ki kell, hogy oldódjon az az anyag, ami alapjába véve, most nem tudom fejből, de a köszvénynek az egyik alapja, a hüvelyesekkel nagyon vigyázni kell, tehát azt valóban át kell mosni, és utána, de frisseket például használhatjuk, mint olyat. Sőt, a kifejtetlen, ilyen ugye a sárga bab, amit ugye fejtetlenül is főzhetünk, amíg zsenge, addig igen, ilyen a zöldborsó is néha még, tehát mikor teljesen zsenge, de általában már a kifejtett zöldborsót használjuk, ebből készíthetünk ugye pürét is, mint olyat, de hát, na és akkor itt jön az, hogy most a pürét, ha felhígítjuk, alapjában ővel kapunk egy, hogy mondjam, főzeléket. Úgyhogy mondom, ez csak technológiai kérdés, és mondom, ez a ómácska, ez a mácsanka, tehát a mártogatós, és sok esetben így átmegy ebbe főzelékbe. Ilyen például még hagyományosan az esküvőkön szokott lenni, hogy ugye ez egy egész önálló étel. Tehát akkor indul el önálló ételnek, amikor más nincs hozzá. Tehát ha feltétel adjuk, az egy kiadós önálló étel. De lakodalmakban például van, hogy ugye megfőzik a levest, akkor van a leves, és a második fogás, illetve a második előétel, ami meleg, ugye mindig már a hideg előétel van az a leves előtt, aztán van a leves, és utána van a meleg előétel. Ugye ez a jobb esetekben, de általában, ahogy mondtam, ilyen nagy hagyományosoknál, ahol megtartják ezt a hagyományos ételrendet, hogy először ezt, azt, utána ezt. Szóval a kivett húsból, tehát a leves húst, mint olyat, sőt, a leves zöldséget, bár ilyenkor például a leves zöldséget is át szokták passzírozni, kicsit felszokták hígítani a húslével, és mindjárt kaptak egy ilyen zöldséges főzelék mártogatós, mint olyat, vagy pedig nagyon hagyományos a paradicsmos mártás, tehát a paradicsom főzelék, ami ugye ez is egy ilyen, ami...
2: Ez egész különlegesen hangzik, na ilyet még nem ettem.
1: Hát igen, és ebben mártogatják a főtt húst, tehát a főtt csirkehúst, ami van, vagy pedig disznóhús, és utána van a főétel, mint olyan. Úgyhogy...
2: Milyen egyéb feltéteket lehet még főzelék mellé ajánlani? Mit ajánlanál?
1: Hát akármit. Most például divatba jöttek a úgynevezett halómi sajtok, amit gyorsan megrillezhetünk, tehát grillezve ezt például adhatjuk valóban a spenóthoz egészen jó ízt ad. A tofut például grillezünk kockákra, azt például használhatjuk a vörös lencse főzelékhez, mint olyanhoz, mert mégis ilyen indiai hatást, tehát fűszerezéstől is függ valóban. Tudjuk, hogy a bab gulyásba, illetve hát itt már gulyásra beszélünk, de bab főzelékbe is például már kolbászt teszünk, vagy főtt füstölt húst is tehetünk hozzá, mint olyat. Akkor említettük a különböző úgynevezett pörkölteket, mint olyat, tehát a vöröshagymán, a piros paprikával megpirított, és itt a hústól függően lehet ez marhahús, de főleg disznóhús, de sok esetben, hogyha pénztárca nem engedi, akkor egyszerű szafaládét is lehet használni, sőt, én már láttam virslit is felhasználni ehhez, tehát ilyet készíteni.
2: Igen, és hát ott a klasszikus fasírt is.
1: Ja, igen,
2: régi módi.
1: Igen, hát amit féle. Most én mondjuk a fasírt, nem, mert mindenki azt mondja, hogy burger. Hát ez igen, valóban tehát a darált húsból készült gombócok, vagy pedig valóban pogácsák, húspogácsák. Igen. Úgyhogy...
2: Milyen fűszerek, vagy zöld fűszerek passzolnak, illenek?
1: Hát említettem, hogy főleg az ilyen markánsabb, amit kihozza. Nagyon kevesen ismerik, illetve nem nagyon használják, viszont Erdélyben az erdélyi fűszer a tárkony. A tárkony nagyon finom, tehát valóban a palóc főzelékekben, illetve a palóc levesben is, ugye az is van, de ez is egy tálétel, például a palóc leves is, mint olyan, tejszínnel van besűrítve, juhúsból készül, de nem is leves, meg nem is főzelék, tehát ez ilyen erre mondják, hogy egy tálétel, tehát ez a Eintopf németül. Úgyhogy...
2: El lehet valamilyen hibát követni egyébként, vagy el lehet rontani a főzeléket, vagy olyan tanácsod, vagy mi az a leggyakoribb hiba, amit gyakran, a leggyakoribb hiba, amit elkövetnek
1: hát
2: főzelék
1: habarnak,
2: készítés közben?
1: Vagy pedig a rántást. Tehát a rántást jól meg kell csinálni, tehát zsíron csinálni, vagy olajon csinálni, oda kell figyelni, hogy ne égjen oda a liszt, hogyha készítjük a rántást, és valóban csomómentesre próbáljuk meg utána összekeverni. A habarásnál ugyanez van, hogy általában vegyünk a léből egy keveset, és azzal keverjük össze. Sőt, nagyon sok hibát követnek el, hogyha keményítőt használnak, és a keményítőben nem szabad meleget tenni, tehát nem meleg vizet, hanem a keményítőt csak hideg vízzel szabad, kevés hideg vízzel elkeverni, és úgy önteni bele a forróba, ekkor fog úgy ugye megkocsonyásodni. Sok hiba még, mikor tejszínnel, illetve tejföllel keverjük, illetve habarjuk be. Ilyenkor szintén a tej, főleg a tejfölbe, hogy ne legyen, ne ugorjon össze, tehát ne legyen túrós, és ne legyen, ne látszódjék. Ilyenkor valóban vegyünk a főző léből, külön keverjük ki, és szép lassan habarjuk bele a főzelékbe, tehát sűrítsük. Utána, tehát a tejszín, a tejföl, mondom, főleg, hogyha teljes, sűrűbb teljes főzelékeket készítünk, hogy ne ugorjon össze, tehát mert nem is esztétikus, és nem is néz ki, tehát nem néz ki jól. Visszatérve még a tárkonyon kívül, ahogy említetted, természetesen használhatunk bármit, tehát a kaprot mindenképp, tehát, de nagyon sokan nem szeretik a kaprot. Én viszont valóban, én például
2: igen.
1: A kapros, tehát a túrós, tehát most mondom, éppen már egy hete a kapros túrós pitéről álmodozom, hogy mindig keverem.
2: Mihez ugyanis... lehet egyébként, melyik zöldséghez lehet a kaprot társítani főzeléknél?
1: Hát főleg a tökhöz.
2: Hát a tök
1: az alapvető,
2: igen, az
1: de én
2: alap...
1: ebben, amilyen kaporbolond vagyok, már nem mindenbe bele tudom tenni, úgyhogy nem az. Főleg az indiai ételekbe is, tehát a vörös lencsébe is bele lehet tenni, ha enyhén, tehát ott jók a ízek, hogyha van benne gyömbér, van benne kurkuma, van benne, tehát ez egy egészen más ízélmény, mint olyan. Amit nem nagyon szeretek, az a úgynevezett saláta főzelék, saláta levelekből.
2: Igen.
1: Tehát ez sok esetben hígabb, tehát valóban a szlovák konyhában ezek inkább, ahogy említettem, ilyen enyhén leveses formán, nem olyan sűrűk, mint a magyarok, tehát nincsenek behabarva, és nincsenek berántva, mint általában, de teljesek, tehát inkább ilyen tejleves, egy kicsit sűrű, mert maga is a tartalma miatt, de nem levesenként tárolják, hanem kimondottan hogy mondjam, főzelékként, tehát ahogy ők hívják omácska, vagy pedig prívarok. Tehát,
2: igen, mint, igen, igen. Hogyan lehet valamilyen különleges főzeléket készíteni? Van-e valamilyen ötleted, kreatív elkészítési módod? Bár az elmúlt percekben sok ötletet elmondtál, de van-e valamilyen konkrét javaslatod, ajánlatod, recepted esetleg?
1: Igen, nagyon egészséges, és nagyon jó, és mondom, hát mondta a kolléganő, hogy már nincs a zöldborsó, mert már mondom, van, de még már a hűtőbe, mert ugye már ki van fejtve. A zöldborsót valóban úgy elhanyagoljuk az utóbbi időben, pedig nagyon finom. Természetesen vigyázni kell vele, mert azért más is tartalmaz, de van benne magnézium, kalcium van benne, akkor gyógyítja az izmokat, az érrendszeri megbetegedéseket, az izomgyulladás, valóban magnézium tartalma nagyon sokat segít, és van benne ugye zöld klorofil, és ebből valóban fantasztikus, nem csak püréket, hanem kimondottan főzelékeket lehet készíteni.
2: Ott ügyelni kell arra, hogy ne főzzük túl?
1: Igen, blanzsírozni kell, csak az azt jelenti, hogy pár 3-4 percre lobogó forró vízbe belemártani, hogy a baktériumok ugye meghaljanak, illetve leforrázzuk őket, utána rögtön hideg vízbe tesszük, és utána főzhetjük, nem sokáig, ugyanis nem kell neki sok főzés, és utána túlmixoljuk. Tehát ebből, és utána az állaga alapján, tehát hogy mennyire veszi fel, hígíthatjuk ugye tejszínnel, főzőtejszínnel, tejföllel, mint olyan, ha pikánsabbra. Én viszont szeretem, hogyha egy kevés vaj van benne, és tejszín van benne. Ekkor ilyen tejszínesebb, és erre valóban tehetünk utána bármit. Tehát készíthetünk akár pirított sárgarépát, mint olyat, készíthetünk hozzá tükörtojás, vagy budjantott tojás például. Fantasztikus finom. Úgyhogy a másik dolog, amit nagyon szeretek, az viszont a spenót. Amit nem szeretek, az a sóska. A sóskának van ugyanis egy ilyen számomra olyan meg nem határozott, enyhén cukrozott, pikáns íze, ami ami úgy nem passzol nekem az ízbimbóimra, viszont a spenótot imádom. A spenótot bármibe és bárhová.
2: Hogyan lehet szerinted a gyerekekkel megszerettetni a spenótot? Meg lehet? Mert hát a legtöbb gyerek általában, nem tudom, talán a
1: hát
2: színe
1: a brokkolit a színe miatt, igen, általában. Hát el kell neki mondani, hogy a Pepe tengerésznek a történetét, aki ugye spenóttól lett erős.
2: Igen, ezt próbálták nekünk is gyerekként el, nem, hát nem működött.
1: Alapjában véve be lehet keverni, készíthetünk belőle pogácsákat, mint olyat. Oh. Tehát, hát olyan, mint a cukinival. Valamibe bele kell keverni. Tehát valami zöldbe, hogy azért ha azt a zöldet megeszi, vagy ha nem eszi meg, de eltűnik. Tehát ők szeretik az ilyen, hogy mondjam, zöldséges burgereket, tehát ilyen húspogácsa helyett van zöldségpogácsa. Ez készülhet például nagyon finom a zöld borsóval is, például nem kell lepasszírozni, hanem csak beletenni, az egész jól mutat. Tehát az ilyen különböző pogácsákat elkészíteni, vagy pedig én, amit nagyon szeretek, csinálok belőle egyszerűen piskótatésztát. Tehát valóban a spenótot belekeverem a piskótatésztába sósan, és sütök belőle egy lapot, és azt valamivel töltöm. Nagyon finom a spenót palacsinta, az biztos megeszik, tehát a spenótos palacsinta.
2: És hogyan lehet esetleg a magát a spenót, a főzeléket ízesíteni?
1: Hát ahogy mondtam, a spenótba általában én például fokhagymát teszek hozzá, mindenképp teszek bele szerecsendiót, azzal azért vigyázni kell, mert ugye ez egy kicsit vidámít, úgyhogy ez inkább ilyen ópiumszerű.
2: Hát akkor sokat fogyasztok belőle.
1: Igen. Úgyhogy valóban ezt is fűszerezni lehet, tehát fekete borssal is lehet, én nagyon szeretem, mondom, fokhagyma mindenképp, hagyma benne, néha budjantott tojással készítem, igen, tehát beleütöm a tojást, és érdekes, hogy imádok egy nagyon finom, hogy mondjam, utánételnek hívják az indiaiak, náluk van egy utánétel is, de azt jelenti, hogy a főétel után, nem mint a franciáknál, hogy sajtot tálalnak, mert a sajtot ugye a franciák az étkezés végén tálalják, hanem ők náluk van egy ilyen, hogyha még az ember egy kicsit éhes, akkor ezt úgy hívják, hogy utánétel, és ilyen valami apróság, de nem chips, szóval
2: és semmi nem kép,
1: meg nem ilyen, a dezert az még vár, úgyhogy az van. Úgyhogy, és nekik van ilyen, hogy spenótos krumpli főzelék, mint olyan, és valóban ez egy ilyen hagymás, spenótos, főtt krumpli darabkák, de nagyon meg van fűszerezve, tehát valóban dőfűszer, tehát garam maszalával, amiben ugye nagyon sok fajta fűszer van, és fantasztikus finom, nagyon jól eteti magát, ehhez például a lasszit lehet, tehát a jogurtos italt lehet tálalni, mint olyat, úgyhogy szerintem meg lehet, és főleg ezeket a zöldeket, úgyhogy én szerintem, nem tudom, a gyerekek a brokkolit sem nagyon szeretik, valóban nem gondolkodtam erre, hogy a zöld színe miatt, hiszen a zöld az egyik legmegnyugtatóbb, legtermészetesebb szín, hisz a fák zöldek, a fűzöld, tehát nem mondanám, ha valaki most utóbbi időben nagyon divatosak a lila ételek, mert abban egészen más anyagok vannak, a lila vörös hagyma, akkor a lila káposzta, arra nem mondanám, hogy azt egyék meg, mert az néha elmegy kékbe.
2: Tehát, az de ők például furcsa étel esetében.
1: Hát igen, de ők viszont imádják a húpikék törpikéket, mint hogy hívják például fagylaltba, úgyhogy nem értem ezt a szín, hogy mondjam, blokkot náluk, de lehet, fel lehet.
2: De készíteni. Vannak gyerekek, akik szeretik a spenótot.
1: Hát igen.
2: Van-e még esetleg valamilyen ötleted, recepted a főzeléket illetően? Egyéb, bár már nagyon sokat elmondtál az elmúlt
1: hát mondom, bármiben megpróbálhatjuk alapjába véve, ami most mondom, tarlórépát biztos nem fognak, mert ezt már nehéz kapni, de képzeljük, nagyon finom a karalábé főzelék. Tehát most karalábé és karfiol főzeléket is készítettünk, kombinálhatjuk brokkolival. Tehát valóban ezeket mind fel tudjuk használni, hogy legyen. A legrosszabb esetben, ha elrontottuk, ha úgy gondoljuk, hogy elrontottuk, akkor ezt fel lehet turbózni úgy, hogy főzünk hozzá tésztát, valamilyen tésztát, beleütünk még két-három, nyersen két-három tojást, az egészet összekamatyoljuk, beletesszük a sütőbe, tehát egy kibajazott, kiolajzott sütőbe, megszórjuk sajttal, és megsütjük, és kapunk egy fantasztikus egytál ételt, a besült ételt, a csőbesült ételt, és erre is használhatjuk a főzeléket.
2: Nos, hát rengeteg jó ötletet, kreatív megoldást, tanácsot, javaslatot kaptunk most Luigi-tól. Szerintem a felét nehéz is volt megjegyezni, de hogyha egyébként valaki még szeretné újra meghallgatni, akkor a Pátria Rádió honlapján ezt majd megteheti hétfőtől. Visszahallgatható a beszélgetés, és ez a nyár folyamán felhasználhatóak azok az ötletek, amiket az elmúlt percekben elmondtál. Kosár Lajos gasztroblogger volt a vendégünk az elmúlt percekben. Köszönjük, Luigi, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: Finta Viktória, a Jókai Színház tavaly nyáron kinevezett dramaturgia az elmúlt évadot értékeli, és természetesen mesél nekünk a következő év programjáról is. De nem csak színházról, hanem könyvekről, írásról, fiatalságról és a nyárról is beszélgettünk. Egyre élesedik a mezőny a labdarúgó világbajnokságon, már a negyed döntők következnek. Lencsés Zoltán sportújságíróval értékeljük az elmúlt mérkőzéseket, a kieséses szakasz legnagyobb meglepetéseit, csalódásait, a VB felfedezetjeit, rekordjait és természetesen a további esélyeseket. Fica János vagyok, várom Önöket szerdán a Nappaliban 9 órától a Pátria Rádió hullámhosszain.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: a védelmi és hadiipari beruházások növeléséről, valamint Ukrajnáról is. A találkozó fő része a szövetségesek szerdai plenáris ülésével csúcsosodik ki. Elfogadta a Magyar Országgyűlés az ügynök akták nyilvánosságáról szóló törvénymódosítást. A javaslatot 180 képviselő támogatta, nem szavazat nem érkezett, 80 pedig tartózkodtak. A módosítás alapján október 22-én nyilvánosságra hozzák az állambiztonsági iratok jelentős részének adatait, így egyebek mellett azokat a dokumentumokat is, amelyek titkossága már nem indokolható. A döntés érinti az egykori állambiztonsági szolgálatok működésének feltárását szolgáló iratokat, köztük a hatos kartonok és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatait is. Izrael és Libanon a jövő héten újabb közvetlen tárgyalási fordulót folytat Rómában, jelentette be ma az olasz külügyminisztérium és Gideon Saar izraeli külügyminiszter. Örömmel üdvözöljük a bejelentést, miszerint Izrael és Libanon között az Egyesült Államok közvetítésével zajló tárgyalások következő fordulójára Rómában kerül sor, írta Antonio Tajani olasz külügyminiszter az X platformon. Az iráni Kom városában ma hatalmas tömegek csatlakoztak a néhai legfőbb vallási és politikai vezető Ali Khamenei ajatollah temetési szertartásához. Az állami televízió légi felvételei zsúfolt utcákat mutattak a Teherántól délre fekvő, körülbelül 1,5 millió lakosú városban. Khamenei földi maradványait a Jamkarán mecsetben az iszlám síta ágának szent zarándok helyén ravatalozták fel. Az istentisztelet alatt a jelenlévő tömeg a halál Amerikára jelszót skandálta. Idén akár 100 millió külföldi turistát is fogadhat Spanyolország, jelentette be Jordi Hereu turisztikai miniszter. Ezzel az ország új rekordot állíthat fel. Spanyolország tavaly közel 97 millió látogatót fogadott, ezzel Franciaország után a világ második legnépszerűbb úti célja volt. A madridi kormány becslése szerint a nyári főszezonban júniustól szeptemberig a turisták 64 milliárd euróval járulhatnak hozzá a gazdasághoz, ami 10%-kal haladja meg a tavalyi összeget.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős idő mellett az esti órákig 27 és 32 fok közti maximális értékeket mérhetünk. Zápor, zivatar előfordulásával elsősorban a keleti ország részben kell számolni. Éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég. Holnap napközben többnyire napos, helyenként átmenetileg felhős idő várható, csak elvétve alakulhat ki zápor. Érezhető lehűlés kezdődik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a déli ország részben azonban még 23-28 fok is lehet. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol erős széllökésekre is számítani kell.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: A D2-es autópályán a Lanfranconi hídon a Szityina alagút felé korábban történt balesetet már eltávolították, a sávokat megnyitották a forgalom előtt. A korlátozás ugyan megszűnt, de a területen felhalmozódott kocsisor még lassan oszlik. Radar méri a sebességet Kassán a Herliánszkán a Gálszécsi út irányából. Legyenek óvatosak, ha bolány mögé ülnek, jó utat!
1: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám.
2: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Kedves hallgatóink, egy újabb beszélgetés következik a pénteki nappali műsorából. A műsorvezető Fica János. Itt a nyári szünet, a legtöbben ilyenkor indulnak vakációzni, ami bizony sokszor alaposan megterheli a családi költségvetést. Az ember nyaralás közben hajlamos kevésbé figyelni a kiadásokra, könnyebben költekezik, ráadásul a váratlan költségek is bármikor felbukkanhatnak. De mire érdemes odafigyelni egy külföldi utazás során, mire ügyeljünk, amikor a nyaralást kezdjük el tervezni, és mire vigyázzunk, ha bankkártyával fizetünk, vagy például készpénzt veszünk fel egy ATM-ből külföldön. Ezekre és hasonló praktikus kérdésekre ad nekünk választ Szalai Árpád, befektetési tanácsadó és közgazdász. Szia Árpi!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Ez egy nagyon jó kérdés, és tényleg bele tudom élni magam, mert mi is tervezgetjük a kirándulást, és rengeteg buktató van, amiben bele lehet csúszni. És amit a legfontosabbnak tartok, és onnét induljunk el, hogy pénzügyi tervezés szempontjából sosem abszolút számokban, tehát mint például 5000 euró vagy 6000 euró érdemes gondolkodni, hanem családi cash flow és nettó vagyon arányában kéne meghatározni azt, hogy mennyi, milyen a keret a kirándulásra.
0: És ez mit jelent pontosan, ezt hogyan kell megtenni?
1: Hát mondok erre is példákat, tehát ez egy ilyen szent hármas, amiből nem veszünk el pénzt a nyaralásra, mielőtt egyetlen eurót is elköltenénk utazásra, a pénzügyi tervben a következő tételekre nagyon fontos lenne figyelni. Tehát a vésztartalék minimum 3-6 hónapnyi kötelező megélhetési költség, ezen felül kell, hogy legyen, tehát nem kirándulhatjuk ezt el. Ha a nyaralás miatt ez a 3 hónap alá csökkenne, a kirándulás luxusnak minősül, amit a család nem engedhet már meg magának. Hosszú távú célok, tehát a havi rendszeres megtakarítások, nyugdíj megtakarítás, gyerekek jövőbeli tanítatása nem szünetelhetnek a nyaralás miatt. A rövid távú kötelezettségek, tehát biztosítások, adók, tervezett lakás vagy autókarbantartások, ezek mind olyan tételek, amit nem szüneteltethetünk. És az egészséges arányszámok, ezek ilyen ökölszabály vagy hüvelykszabályok legyenek szerintem, igazából nettó éves jövedelem arányában, tehát ez a cash flow alapú megközelítés, egy egészségesen működő családi költségvetésben az összes éves nyaralásra, utazásra költött összeg nem haladhatja meg az éves nettó jövedelmének a 5-10%-át. Tehát mondjuk erre példát, ha a szülők együttes havi nettó jövedelme 3500 eurót, az éves szinten 42000, akkor a kényelmes, biztonságos határ, ugye kirándulásra, azaz 5% körüli összeg, ez 2100 euró évente. A maximális abszolút plafon az egy ilyen 10%, tehát 4200 euró évente, de ekkor más élvezeti cikkről, például étterem, hobbi, lehet, hogy már le kell mondani az év során. Tehát következtetésképpen ennél a jövedelmi szintnél egy 6000 eurós nyaralás súlyos pénzügyi hiba lenne, hiszen az éves jövedelem közel 15%-át emészteni fel egyetlen hét alatt.
0: Ráadásul ugye sokszor abba a csapdába esünk, hogy azt hisszük, hogy összeszámoljuk ugye az utazás költségeit, a szállás költségeit, és akkor azt hiszük, hogy nagyjából annyiba fog kerülni az a nyaralás, de bizony akkor szalad el sokszor a szekér, ha már ott vagyunk, kirándulunk, és úgymond az ottani költések, a zseppénzünk fogy, és amikor hazajövünk, rácsodálkozunk, hogy ó, hát igazából sokkal több, lehet, hogy kétszer annyiba került az a nyaralás, mint ahogy eredetileg elterveztük, és vakarjuk a fejünket, hogy mennyi pénzünk úszott el. Hogy lehet erre ügyelni?
1: Igen, mielőtt ezt megválaszolnám, az előző kérdés az gyakorlatilag két síkon mozog, az a cash flow alapú és a likvid megtakarítások arányában érdemes ezt megtervezni. Tehát a likvid megtakarítások arányában alatt azt értjük, hogy a nyaralás egy fogyasztási cikk gyakorlatilag, és a hazatérés pillanatában az értéke az nullára csökkent. Tehát ezért egyetlen utazás sem emésztheti fel a család meglévő, szabadon hozzáférhető likvid vagyonának a több mint 5-10%-át. Tehát ezt a tartalékon felül értem, ez még nagyon fontos. És hogy a buktatókról mondjunk pár szót, tehát amiért ugye el szokott úszni az a költőpénz, és a leggyakoribb rejtett költségek, amikkel ugye senki nem számol, tehát csak az utazás és a szállás költségével kalkulálnak, pedig a büdzsé 20-30%-át az apróbetűs részek viszik el, és autós utazásnál mind az autópályadíjak, alagútdíjak, parkolási költségek, akkor repülős utazásnál ugye a csomagcsapdák, mikor a fapadosoknál látjuk, hogy sokszor drágább a bőrön, mint maga a jegy, reptéri transfer és a méregdrága reptéri fogyasztás. És a idegenforgalmi adókról mi nem is beszéltünk, hogy szinte mindig helyszínen, készpénzben vagy kártyával kell fizetni, és egy négytagú családnál egy hét alatt szintén elérheti az 50-100-150 eurós tételt.
0: Ez mind pluszköltség, ugye, a szállás díj mellett.
1: Így van, ez mind pluszköltség. Továbbá még ebbe a pszichológiába beletartozik, amiért elúszik a költőpénz általában, hogy az egyszer élünk szindróma, amikor az ember átlépi a határt. Tehát hajlamos kikapcsolni a pénzügyi tudatosságát, úgy érzi, hogy megérdemli a kényeztetést, és a nyaralás alatt hajlamos ugye kétszer annyit költeni apróságokra, mint amennyit tervezett, ha tervezett egyáltalán. Tehát a fagyi koktél, szuvenírek, prémium szolgáltatások, és ez fontos, mert ez nagy tételt tud kitenni. Tehát a megoldás erre az lenne, hogy a zseppénzt érdemes napi keretekre bontani, ha van napi 100 euró a családnak, és az első nap elmegy 150, akkor a következő nap automatikusan 50 euró a limit. Így nem hazaérkezés után a banki vonatot látva jön a sok hatás. Érdemes még szerintem megkérdőjelezni a klasszikus all-inkluzív utak létjogosultságát is pénzügyi szempontból, mert sok család azért fizet ki jelentős felárat az all-inkluzív ellátásért, mert úgy érzik, hogy így fixálták a költségeket. Valóságban viszont a kisgyerekes családok sokszor alig eszik le ennek az értékét, ráadásul ez röghöz köti őket, nem mennek el felfedezni a környéket, mert be van keretezve, be van fizetve az ebéd. Pénzügyileg sokszor racionálisabb a félpanzió vagy az önellátás plusz a helyi éttermek kombinációja.
0: Milyen buktatók vannak még egyébként pénzügyi szempontból? Mire érdemes odafigyelni, hogyha külföldön fizetünk, vagy például pénzt szeretnénk felvenni bankautomatából?
1: Szerintem amire fontos fölhívni a figyelmet, aki használ még készpénzt, és olyan helyre megy, hogy szüksége lesz készpénz, ez a, amikor külföldi bankautomatából veszünk fel pénzt gyakorlatilag. Tehát a gép felismeri a kártyád kibocsátási országát, és válaszút elé állít a képernyőn, és két opciót fogunk látni, ami nagyon trükkös megfogalmazással bír. Tehát elszámolása saját pénznemedben, ezt DCC-nek hívjuk, tehát az ATM üzemeltetője végzi ilyenkor a váltást, megmutatja a végösszeget saját devizában, és garantálja ezt az árfolyamot. És az elszámolása helyi pénznemben, konverzió nélkül, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ATM-et nem érdekli a váltás, egyszerűen levonja a helyi devizát, a konverziót pedig a saját kártyakibocsátó bankodra és a kártyatársaságra, tehát Visa, Mastercard bízza. És miért nem szabad a DCC-t váltani? Tehát itt most nézzük meg, hogy mivel járhat ez a dolog, hogyha nem figyelünk erre oda. Ha elfogadjuk a DCC-t, tehát a külföldi bankautomatát üzemeltető bank vagy cég határozza meg az árfolyamot, gyakorlatilag ezzel ezt fogadjuk el. Nyilván ők profitot akarnak realizálni, rendkívül kedvezőtlen, akár 5-15%-os felárral dolgoznak a piaci középárfolyamhoz képest. Hogyha elutasítjuk, tehát a helyi devizát választjuk, akkor a váltást az a Mastercard, Visa és a saját bankod végzi. Ők is számítanak fel némi költséget, ha csak nem fintech kártyát használunk, mint a Revolut és a Wise, de ez általában elenyésző, mindössze 0,5-2% körüli tétel a DCC-hez képest, ez gyakorlatilag apró pénz.
0: Ez azt jelenti a gyakorlatban, mondjunk egy konkrét példát, hogyha például csak a szomszédba megyünk Magyarországra, Balatonhoz nyaralni, és kártyával fizetünk, vagy pedig pénzt veszünk fel a bankautomatából, és megjelenik a két lehetőség, hogy euróban vagy forintban szeretnénk ezt a pénzügyi tranzakciót véghez vinni, akkor mindig a forintot válasszuk, tehát mindig a helyi valutát válasszuk, akkor járunk jobban?
1: Igen, ekkor járunk jobban, csak ügyelni kell még arra a megfogalmazásra, amit a kijelzőn elénk tesztek, mert sokszor ez úgyon megfogalmazva, ami nagyon ilyen csalóka lehet. Tehát a gép gyakran kiírja, hogy ha a helyi devizát választja, az árfolyam nem garantált, és a saját bankja extra költségeket számíthat fel. Tehát ez rögtön egy ilyen kérdőjelet rak az ügyfél elé. Tehát ez technikailag igaz is, de a saját bankod még a legrosszabb esetben sem fog 10%-os büntető kamattal váltani, amit az ATM azonnal ráterhelne. Tehát a gombok megtévesztő elnevezése, még ez is egy... szerintem erős buktató, tehát a sárga, piros vagy nem javasolt színnel jelölt gomb mögött van sokszor a helyes opció. Tehát a pszichológia az teljesen ellentétes. És keressük a without conversion, tehát a konverzió nélküli megoldásokat, vagy a no thanks gombokat, és így menjünk a folytatásra, tehát a continue with conversion, folytatás konverzióval jelenti a DCC-t, míg a continue without conversion jelenti a folytatás konverzió nélkül, ez lenne a jó választás. Tehát még egyszer, a jó választás az a folytatás konverzió nélkül.
0: És akkor ez érvényes a pénzfelvételnél és a bankkártyás fizetésnél is?
1: Készpénzfelvételnél gyakoribb, bankkártyás fizetésnél is találkozunk vele.
0: Milyen egyéb buktatók, csapdák vannak, amelyekre érdemes odafigyelni a nyaralás során?
1: Tehát ezen a DCC-n vagy a konverziós buktatón túl még érdemes lehet megemlíteni a kártyák biztonságát is, tehát ne tartsunk minden pénzt egy kártyán, tehát hogyha ellopják vagy lemásolják a bankkártyánkat, az egész nyaralás büdzséje elúszhat, és erre a modern megoldás az lenne, hogy vigyen a család magával hagyományos banki kártyát is, de a napi költségek intézését azt fintech kártyával oldja meg, ami a Revolut vagy a Wise. És erre mindig csak annyi összeget töltsenek fel a mobil alkalmazásból, amennyi éppen szükséges. Tehát, hogyha elvész a kártya, akkor az applikációban egy gombnyomással letiltható, és nem a fő számlán lévő családi vagyon van veszélyben. Ez szerintem egy nagyon hasznos tanács, és tényleg olcsó is.
0: Összefoglalva, mit tanácsolnál azoknak, akik most tervezik a nyaralásukat erre az évre? Mi az, amire érdemes a leginkább odafigyelni pénzügyi szempontból a nyaralás tervezése során?
1: Tehát amivel kezdtük, azt nyomatékosítanám, vagy emelném ki, tehát a meghatározása a teljes összegnek az ne egy ilyen légből kapott gondolat legyen, hogy akkor jó, 5000 vagy 6000 vagy 7000, hanem egy olyan képet alapján legyen meghatározva, hogy az éves szinten a teljes bejövő fizetés vagy cash flow pénzáramlás a családba, tehát összeadjuk a felnőtteknek a bérüket, akkor az mennyi évente, és akkor ennek az 5, de maximális plafon a 10% lenne egy ilyen kirándulásra elkölteni. Ha ebből ki fogunk csúszni, akkor már ennek következményei lesznek. És ha ezt betartjuk, és ezen belül tudunk gondolkodni, és a napi limiteket is betartjuk, hogy havonta például a 100-150 eurós költőpénzt fölállítjuk, és ezt nem lépjük túl, akkor nem lesznek meglepetéseink. És a DCC, ugye a váltás az automatáknál szintén ugye egy fontos tényező, és gyakorlatilag ezeket a buktatókat, hogyha ki tudjuk kerülni, akkor már olyan túl nagy baj nem érhet minket. De a legeslegnagyobb buktató az az, hogyha túl lövünk a célon, és saját teljes megtakarítást áldozunk fel például, vagy a nyugdíjra félretett pénzt áldozzuk föl kirándulásra, vagy a gyerekek tanítatására félretett pénzt áldozzuk föl, mert a saját magunk jövőjét lopjuk el azért, hogy legyen egy hét luxus, amit per pillanat nem engedhetnénk meg magunknak. A jó nyaralás titka nem az, hogy mennyit költünk, hanem az, hogy a hazatérés utáni hónapokban ne a hitelkártya tartozást kelljen nyögnünk. Az igazi pihenés ott kezdődik, ha a szabadság alatt elköltött pénz hiánya otthon már fel sem tűnik.
0: Te hogyan tervezed a nyaralásaidat, illetve milyen terveid vannak erre a nyárra? Mész-e, mentek-e a családdal nyaralni? És ha igen, akkor hogyan?
1: Általában last minute megoldásokat szoktam használni. Nagyon nehéz egy 4-tagú család, tehát 2 kisgyermekem van, kisgyermekünk van, ezt már anyagilag tengerparti megoldásba kivitelezni, és egyelőre még nem tudjuk, hogy hova megyünk, de még előttünk van itt a Gútai Hajómalom Fesztivál, amit mindenképpen szerettünk volna részt venni, és a középső napon lesz is egy érdekes esemény, amire ezúton meg szeretném hívni a hallgatókat, akit érdekel a téma. Ez egy erősen pénzügyi vonatkozású téma, mondom sokat sejtetően. Tehát hogyan menjünk nyugdíjba 40 vagy akár 30 évesen? Erről fogunk beszélgetni. Bognár Balázsral, aki nagyon hiteles arca ennek a jelenségnek, hiszen már 10 éve a befektetései hozamából él, amit 18-20 éves korától rakott össze szépen apránként, és fektetett be, és mára, hát 45 évesen teljesen anyagi független, és 10 éve a hozamokból él. Nagyon érdekes beszélgetésnek ígérkezik, ahol föl tudjátok tenni a kérdéseiteket élőben, úgyhogy ennek az időpontja 17:30 lesz, július 10-én, pénteken a Fűzfa-sziget részen a Gútai Hajómalom Fesztivál helyszínén.
0: Szalai Árpád közgazdásszal beszélgettem arról, hogy hogyan érdemes megtervezni a nyaralásunkat, mire ügyeljünk, milyen buktatók vannak a nyaralás során, és hogyan lehet minél tudatosabban megúszni egy nyaralást, hogy elkerüljük azokat a buktatókat, amelyek aztán később fájni tudnak. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Menjünk kirándulni.

0: A pénteki nappaliban új rovattal jelentkezünk, a mindennapokat érintő jogi kérdésekről beszélgetünk majd közérthetően, gyakorlati példákon keresztül, hiszen sok olyan élethelyzet adódik, amikor jól jön egy szakértő tanácsa. Az első adás témája a gyerektartás. Meddig kell fizetni, mi történik akkor, ha a gyermek egyetemre megy, mi van, ha valaki nem fizeti a megítélt tartásdíjat, vagy éppen megváltozik a szülők anyagi helyzete. Ezekre és a leggyakoribb tévhitekre is választ ad jogi rovatunk szakértője, dr. Ulekla Ildikó ügyvéd.
1: Jó napot kívánok!
0: Szóval az ön tapasztalatai szerint mik a leggyakoribb tévhitek a gyerektartással kapcsolatban?
1: A gyerektartásról nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy egyszerű matematikai kérdés, hogy van egy gyermek, van egy összeg, amit fizetni kell, de a valóságban ez sokkal bonyolultabb kérdés, és nagyon függ az élethelyzettől. Tehát a bíróság maga egy egész élethelyzetet vizsgál. Mire van szüksége a gyereknek, mire képesek a szülők, és ki milyen formában vesz részt a gyereknek az ellátásából. Szlovákiában ezt a kérdést a családjogi törvény vizsgálja és szabályozza. A törvény szerint mindkét szülőnek eltartási kötelezettsége van a gyermeke iránt, viszont nem feltétlenül kell financiális, tehát pénzügyi keretek között azonos mértékben ezt vállalnia. A legfontosabb kérdés az az, hogy a gyermek képes-e önállóan eltartani magát. Gyakori tévvit, hogy és ezzel találkozunk leggyakrabban az irodában is, hogy azt gondolják a szülők, hogy a gyerek 18 vagy 25 éves koráig kell fizetni kötelezően az eltartást, az úgynevezett vízsivnét a szlovák megnevezés szerint. Ez nem így van. A 18. életkor az azért fontos, mert olyankor lesz nagykorú a gyermek, és attól a naptól számítva már nem az eltartó vagy a gyámságot betöltő szülő az, aki felveheti ezt a pénzt, hanem maga a gyermek. Tehát onnantól fogva nem annak a szülőnek kell a tartásdíjat folyosítanunk, akinél a gyerek el van helyezve, hanem magának a nagykorú gyermeknek. A 25 év pedig azért szokott bevésődni az embereknél, mert bizonyos jutatások ehhez az életkorhoz köthetőek, amiket igényelhetnek a szülők. Ez viszont nem igaz, hogy a tartásdíj 18 vagy 25 éves koráig fizet csak az eltartott gyereknek. Ha a gyermek középiskolában vagy nappali tagozaton egyetemen tanul, és ezt reálisan a jövőbeli munkavállalásáért teszi, tehát szakmai előrelépését biztosítja, akkor a tartási kötelezettség általában továbbra is fennáll ezeket a korokat figyelembe véve. Ugyanez igaz akkor is, hogyha a gyerek azért nem képes magát eltartani ezen a koron túl, mert ezt az egészségügyi állapota vagy más objektív körülmények nem engedélyezik. Más a helyzet természetesen akkor, hogyha nagykorú gyermek indokolatlanul nem tanul vagy nem dolgozik, vagy csak formálisan tart fel valamilyen tanulmányi jogviszont azért, hogy ne kelljen neki munkába állni. Ilyenkor már felmerülhet, hogy a tartási kötelezettség megszüntethető vagy módosítható. Ezt a kérdést azonban nem érdemes önhatalmulag meghatározni, mert amennyiben a bíróság egyszer már döntött a tartásdíj mértékéről és a kötelességről, akkor ezt csak bírósági úton lehet megszüntetni.
0: Mi a helyzet akkor, hogyha a gyermek tovább tanul, egyetemre vagy főiskolára jár, ez esetben mi a helyzet a tartásdíjat illetően?
1: Egyetemi tanulmányok esetén általában, vagy általános szabálynak számít, hogyha a gyermek nappali tagozaton jár egyetemre, akkor a tartási kötelezettség általában fennmarad. Nappali tagozat esetén ugyanis a gyermek rendszerint még nem tud teljes körű munkát vállalni, ugyanakkor a bíróság itt is fogja vizsgálni, hogy a tanulmányok észszerűen haladnak-e, hogy a gyermek teljesíti a kötelezettségeit, és a képzés az valójában a jövőbeli önálló életét segíti-e. Nyilván egy harmadik egyetem, amit mondjuk egymás után végez a gyermek, már nem indokolt, tehát az első kettőből is nagy valószínűséggel ő már el tudná tartani magát, és biztosítani tudná a jövőjét. Ami a távutat illeti, erről már ugye egy picit beszéltünk az előzőekben is. A távúton végzett egyetemi tanulmányok sem jelentik önmagukban és automatikusan az eltartási kötelezettség végét. Inkább azt a kérdést nyitják meg, hogy a gyermek az adott tanulmányi forma mellett képes-e dolgozni, és hogy ténylegesen rendelkezik-e olyan jövedelemmel, amelyből önállóan meg tud élni. A tartásdíj célja, és ez nagyon fontos tudatosítani, a tartásdíj célja nem az, hogy egy nagykorú gyerek kényelmesen eltartott legyen. A tartásdíjnak a célja az sokkal inkább az, hogy reális esélyt kapjon a gyermek arra, hogy szakmát, vagy végzettséget, vagy önálló egzisztenciát teremtsen magának.
0: Mi történik, hogyha valaki nem fizeti a tartásdíjat, mit tehet ilyenkor egy szülő?
1: Természetesen alaphelyzetben korrekt kapcsolatoknál ez nem kérdés, mert a szülők megegyezhetnek annak mértékéről, illetve arról, hogy milyen tartásdíjt szabjunk meg. Amennyiben ez nem működik magától, vagy nem működik a kommunikáció, akkor minden esetben a bíróságot vagy a bíróságnak a segítségét kellene kérnünk. Tehát, hogyha a tartásdíj még nincs meghatározva egy bírósági döntésben, akkor az az első lépés, hogy keresetet kell beadni a bíróságra, ahol pontosan meghatározzuk, hogy milyen kiadásai vannak a gyermeknek, és akkor ennek függvényében természetesen az anyagi helyzetet meg a kereseti lehetőségeket figyelembe véve, milyen tartásdíjt kívánunk megítéltetni a bíróság által. Tehát a bíróság maga nem hasraütéssel állapítja meg, hogy milyen tartásdíjat fognak fizetni az egyes felek, hanem komplex átvizsgálásnak vetik alá úgy a gyermek kiadásait, mint a szülőknek a bevételeit, vagy a magát az anyagi helyzetét, vagy a vagyoni helyzetét sokkal inkább. Tehát a gyermeknek megint csak nem akármilyen kiadásait fogják figyelembe venni, hanem főként az indokolt kiadásokról beszélünk, például az élelmezés, lakhatás, ruházat, oktatási költségek, egészségügyi költségek, gondolok itt egészség károsodásokra akár, nem komolyakra, de akár egy szemüveg, vagy egy fogszabályzó, vagy egy ételintolerancia is indokolhatja a megemelkedett kiadásokat egy gyermeknél, ezért ezeket is figyelembe kell venni. De fontos az, hogy a gyermeknek szabadidős tevékenységei is legyenek, vagy más hasonló kiadásai, ha vannak, akkor ezeket számításba kell venni, mert ezek is biztosítsák a jövőben szellemi, illetve fizikai fejlődését is akár. Tehát ezeket a kiadásokat alávetjük a szülőknek a jövedelmi kereseti lehetőségeinknek a faktorába, illetve a vagyoni lehetőségeik faktorába. Fontos, hogy a bíróság nem kizárólag azt vizsgálja, hogy mennyi pénz érkezik be a szülő bankszámlájára, hanem azt is nézheti, hogy a szülő milyen végzettséggel, tapasztalattal vagy vagyoni háttérrel rendelkezik, és hogy reálisan mennyit kereshetne. Nagyon gyakran találkozunk a bíróságon azzal, hogy próbálja a köteles szülő eliminálni, tehát lecsökkenteni a kereseti lehetőségeit annak reményében, hogy a tartásdíjat azt ne kelljen megfizetnie. Na most ilyen esetekben, hogyha mondjuk minimálbérre dolgozik, akkor a bíróság azt is vizsgálni fogja, hogy az ő szakmájában, amit kitanult, milyen potenciális keresetet érhetne el, és akár annak ellenére, hogy mondjuk kimutat egy 800-900 eurós kereseti lehetőséget, abból fog kiindulni, hogy 1500-1700 eurót kereshetne, hogyha reálisan abban a szakmában helyezkedett volna el, ahol neki lehetősége lenne a tanulmányait tekintve.
0: Hogyan és mi alapján számolják ki a tartásdíj mértékét?
1: A tartásdíj megállapításán ezen kívül még az is nagyon fontos faktor, hogy ki mennyit és milyen személyes gondoskodást nyújt a gyermeknek. Másképp kell természetesen megítélni azt a helyzetet, amikor az egyik szülő a gyermek mindennapi gondozásában részt vesz, vagy másképp kell megítélni azt a helyzetet, amikor nagyon keveset foglalkozik a gyermekkel. Természetesen függvényében attól, hogy hogyan van a gyermek elhelyezés megoldva, ez akár azt is indokolhatja, hogy a bíróság tartásdíjat nem határoz meg. Egy váltott vagy egy közös felügyeletnél például ez teljesen mindennapi, hogy a bíróság nem határoz meg tartásdíjat, hisz a szülők olyan részben vesznek részt a gyermeknek a ellátásában, ami ezt nem indokolja. A bíróság tehát komplexen értékeli a szülők tényleges hozzájárulását a gyermeknek a életéhez, és nem feltétlenül csak pénzbeli, hanem személyes gondoskodás formájában is elvégezhető ez a fajta betét a gyermek életében. A jogerős bírósági döntés meghozatalát követően a kötelezett szülő kötelessége, hogy a megállapított összeget azt időben és abban a meghatározott összegben fizesse meg. Amennyiben ez elmulasztódik a köteles szülő részéről, akkor vannak biztonsági mechanizmusok, amik biztosítékot adnak a gyermeknek, illetve az ellátó szülőnek arra, hogy ezt akár kényszer rendelkezések által valamilyen formában megszerezze és biztosítsa ezzel a gyerek a megélhetését.
0: És ez hogy működik? Mik ezek a megoldások, amelyekkel ezeket biztosítani lehet, hogy a tartásdíj valóban meg legyen fizetve?
1: Már maga a bírósági döntés kiadása is sokszor segít egyébként, hogyha a köteles szülő tudatában van az annak, hogy ha a nem megfizetéssel gyakorlatilag következmények lehetnek a számára. Több módja van egyébként, hogy milyen formában lehet a tartásdíjat kikényszeríteni a köteles szülő részéről. Ugyanis amennyiben akár csak egy hónappal elmarad a köteles szülő, ez indokolja azt, hogy végrehajtásra adja az a szülő, akinek ez meg van ítélve, ez az eltartási összeg, vagy akár a nagykorú gyermek. Tehát a végrehajtás elkezdésével különböző intézkedésekhez folyamodhat a végrehajtó, akár a munkabérből való a levonáshoz, bankszámla záróláshoz, vagy más vagyon értékesítéséhez is. Ráadásul sokkal széles körülbelül a végrehajtás ilyen esetekben, mint általánosan, ugyanis nem csak a tartozó összeg megfizetéséig tart ez a végrehajtás, hanem ezt túlmenően a havi összeg befizetésének biztosításához is. Tehát, hogyha elkezdődik egy ilyen folyamat, akkor nem az van, hogy tudom, hogy ez 2000 euró mértékéig fog tartani adott esetben, ami az aktuális tartozás, hanem a végrehajtó a havi összeget is végrehajtása alá teszi, és havi szinten elsősorban az aktuális tartásdíjat, majd az elmaradott tartásdíjat fogja levonni a számlánkról, vagy a bérünkből, vagy akár eladással beszerezni, és már mikor a nullára jutunk, még mindig minimum 3 hónapig fog tartani ez a végrehajtás. Tehát ez egy elég kellemetlen folyamat. Ezen túlmenően a szlovák jog ismer úgynevezett kényszerítő intézkedést is, megint csak a végrehajtással összefüggésben, és ezt a végrehajtó teheti meg, méghozzá a jogosítvány elvételét. Tehát, hogy akinek minden nap szüksége van a jogosítványára, nyilván meggondolja, hogy elmaradjon-e a tartásdíjjal, ami egyébként erkölcsileg el is várható tőle, hisz ez a gyermek az ő gyermeke is, és nem biztos, hogy elmegy arra a szintre, hogy megengedje magának, hogy a jogosítványát ennek függvényében elvegyék. A harmadik lehetőség, ami nagyon erősen biztosított most már, és ezt azért mondtam, mert ez nagyon sokáig nem így volt, illetve volt lehetőség büntetőeljárást indítani a múltban is, viszont olyan feltételei voltak, hogy amennyiben bizonyos részét a tartásdíjnak megfizették, vagy egy bizonyos idő nem telt el, akkor ez nem jött számításba. Ma viszont már úgy van a jogszabály megalkotva, hogy bűncselekménynek minősül az a tevékenység is, vagy az a mulasztás is a köteles szülő részéről, amikor 2 éven belül 2-szer nem fizeti meg a tartásdíjat. Tehát, hogyha 2 éven belül teljesen mindegy, melyik 2 évet figyeljük, és 2 hónapig nem fizette meg a tartásdíjat, akkor az azt jelenti, hogy bűncselekményt követett el. Nyilván ez első alkalommal még nem feltétlenül letöltendő büntetést jelent, de a későbbiekben, hogyha akár visszaesőről van szó, vagy hogyha különösebb hatással volt a nem megfizetés a gyermek életére, akár hogy kényszerhelyzetbe került, az azért már akár és nem egyszer okozhat letöltendő börtönbüntetést is. Megint csak biztosítva az ellátását a gyereknek, tehát hogy magát a célját a tartásdíjnak, hogy a gyermeknek biztosítva legyen a jövője, illetve a jelenje, hogy a jövőjét bebiztosíthassa. A szlovák állam is bizonyos biztosítékat vállal a tartozó szülő helyett, ugyanis amennyiben a tartozó szülő homokba dugja a fejét, és nem hajlandó a tartásdíjat biztosítani a gyermekének, és az a szülő, akinek ez jogosultsággal jár, vagy maga a felnőtt gyermek elkezdi a végrehajtást, illetve a büntetőeljárást is, akkor kérvényezheti a munkaszociális és családügyi hivataltól az úgynevezett náhrad nevízsívnét, tehát a megelőlegezett tartásdíj megszabását, amikor is az állam a köteles fél helyett megfizeti ezt az összeget, majd behajtja a köteles félen, ha sikerül neki.
0: Mi történik akkor, hogyha a kötelezett félnek megváltozik az anyagi helyzete, elveszíti a munkáját, vagy egészségügyi károsodás ér, és nem tudja fizetni a tartásdíjat, és ezt már előre tudja, hogy nem lesz rá anyagi lehetősége. Tehát nem elmarad a fizetéssel, hanem megváltozik az anyagi helyzete. Ez befolyásol-e bármit?
1: Alapvetően a tartásdíj kötelezettségének megváltoztatásához három faktor az, amit a bíróság vizsgál, és ez minden szakaszában életének a gyermeknek, az, hogy milyen kiadásai vannak, illetve hogy a szülőknek milyen bevételi, illetve vagyoni helyzetük van. Bármikor, amikor ez a három faktor megváltozik, a bírósági döntés is megváltoztatható. Nyilván a bíróság elsősorban azt fogja vizsgálni, hogy milyen körülmények vezettek oda, hogy ez a helyzet fennáll, tehát hogyha ok nélkül vagy indok nélkül a köteles szülő megváltoztatja a kereseti lehetőségeit, az még nem ok arra, hogy a tartásdíj kötelessége megváltozzon. Általában olyan esetekben, amikor mondjuk egy betegség vezet oda, hogy nem tudja fizetni a tartásdíjat, akkor a tartásdíjat leszokták csökkenteni, viszont nagyon ritka eset egyébként Szlovákiában az, amikor ez így átmegy. Tehát, hogy nyilván az egészségügyi okok azok olyanok, amik, de túl sok a próbálkozás a köteles szülők részéről, és ezért azért nagyon körültekintő a bíróság olyan esetekben, amikor ez megszűnhetne, vagy akár lecsökkenhetne adott esetben. Ilyen indoknak még esetleg, ami eszembe jutott, hogy mi vezethet oda, hogy csökkentsük a tartásdíjat, hogyha esetlegesen a köteles szülőnek ugye más gyermeke is születik, akkor már két vagy három gyerek iránt tartozik eltartással, és ez azért a családi költségvetést lényegesen meg tudja rövidíteni, de az a tapasztalatom, hogy azért sokkal könnyebb, magasabb tartásdíjat meghatároztatni, mint hogy csökkentsük ennek mértékét.
0: Van-e exakt meghatározása a tartásdíjnak?
1: A bíróságok sokkal könnyebb helyzetben vannak úgy másfél-két éve, ugyanis az igazságügyi minisztérium kiadott egy ilyen úgynevezett metodikát, tehát egy metódust arra, hogy minek alapján kellene objektíven meghatározni a tartásdíj mértékét. Ez a metódus, ez gyakorlatilag abból indul ki, hogy bizonyos korú gyermek és bizonyos számú gyermeknél, vagy eltartási kötelezettségnél milyen százalék arányban határozhatjuk meg a tartásdíjat. Ez nem azt jelenti, hogy centre pontosan így fogják meghatározni. Nyilván dolgoznak egy kis rezervával, hogy a későbbiekben lehessen akár emeltetni a tartásdíjat, és nyilván ugye a kortól függően növekedik is ez a százalékos arány, de azért meghatározható. Minden egyes konzultáción, amikor ilyen kérdéssel foglalkozunk, mindig összeírjuk a gyermeknek a kiadásait, és megnézzük ezt a százalék arányt is. Ami még mérvadó lehet, ahogy azt említettem is, a szülőknek a betétük személyes alapon, tehát hogy mennyit foglalkoznak a gyerekkel, illetve mennyit tudnak személyesen beleadni a gyermek életében. Alapvető szabály abban az esetekben, hogyha nem váltott és közös felügyeletről van szó, hogy amelyik szülőnél van a gyermek elhelyezve, annak a szülőnek kisebb arányjal kellene beleszállni a költségekbe, ami a anyagi részét illeti. Ezt általában a bíróság egyharmad, kétharmad arányban szokta meghatározni, tehát kétharmadot kellene a teljesen összeírt költségekből kifizetnie a köteles szülőnek.
0: Mit tanácsolna azoknak a szülőknek, akik éppen most válnak, és szeretnék elkerülni a későbbi vitákat a gyerektartást illetően? Mit érdemes tenni ilyenkor?
1: lehet, hogy nem jogi szempontból fognám meg a témát ebben a kérdésben. Soha ne felejtsék el azt, hogy ez egy közös gyerek, és hogy ezt, hogy valamikor ők szerették egymást, és hogy ezt a közös gyermeket ezt közösen vállalták. És hogyha ez alapján fognak az életben előre menni, akkor valószínűleg nem lesznek semmilyen viták. Nagyon sok belátás kell hozzá, nagyon sok megértés kell hozzá, és nagyon sok szeretet kell hozzá a gyerek felé. És ha ez megvan, akkor azt gondolom, hogy nem kell, hogy ezt bírósági úton oldják. Ha nincs meg, akkor meg teljesen mindegy, hogy mit tanácsolok nekik, akkor úgyse lesz egyetértés ebben a kérdésben.
0: Dr. Ulek Loédikó, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Kezdődik az ankarai NATO csúcs. A francia bíróság bűnösnek mondta ki Marine Le Pent, de indulhat az elnökválasztáson. Holnap napközben többnyire napos idő várható, de a mainál pár fokkal kevesebbet mérhetünk. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. A törökországi Ankarában kedden és szerdán találkoznak az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete 32 tagállamának elnökei és miniszterelnökei. A várakozások szerint a vezetők megerősítik Ukrajna támogatását, és további segítséget ígérnek az országnak. Az európai vezetők arra is törekednek majd, hogy bebizonyítsák Donald Trump amerikai elnöknek, teljesítik a tavalyi hágai csúcs találkozón tett ígéretüket,

0: aki egyúttal ismét kiállt amellett, hogy Ukrajna szeretne a szövetség tagjává válni. Elindult Szlovákiában az új munkaerőpiaci barométer, amely megmutatja, mely szakmák iránt a legnagyobb a kereslet, és hol várható munkaerőhiány a következő években. A legkeresettebb foglalkozások jelenleg a bútoripari gépkezelő, a szakápoló, valamint az ipari és gyártási szakterületen dolgozó szakember. Az Ágazati Tanácsok Szövetsége szerint szinte minden gazdasági ágazatban munkaerőhiány tapasztalható. Az új elemző eszköz célja, hogy segítséget nyújtson a pályaválasztásban, valamint támogassa az államot a foglalkoztatási és oktatási döntések előkészítésében. A beruházási, valamint az oktatási minisztérium együttműködik a gyermekek online védelme terén. A tárcavezetők közölték, hogy összehangolják a közösségi oldalak korlátozására vonatkozó javaslataikat. Samuel Migal a múlt héten mutatta be saját dokumentumát. A két tárca szakmai csapatai most a javaslatok összehangolásán és a közös eljárás előkészítésén dolgoznak, magyarázta a beruházási tárca. A megállapodást Tomás Drucker oktatási miniszter is megerősítette, hozzátéve, hogy az oktatási tárca javaslata már a tárcaközi egyeztetés fázisában van, amely hamarosan lezárul. A párizsi fellebbviteli bíróság ma helyben hagyta az elsőfokú bíróság korábbi döntését, amely bűnösnek találta Marine Le Pen jobboldali francia politikust az Európai Parlament forrásainak sikkasztása ügyében. A bíróság ugyanakkor enyhítette a közügyektől való eltiltását, ezzel szabaddá téve az utat azelőtt, hogy elindulhasson a jövő évi francia elnökválasztáson. A bíróság döntése értelmében Marine Le Pennek még egy évig elektronikus nyomkövetőt kell viselnie, ami megnehezítheti kampányát. Az ítélet ellen a legfelsőbb bírósághoz még fellebbezhet.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős idő mellett az esti órákig 27 és 32 fok közti maximális értékeket mérhetünk. Zápor, zivatar előfordulásával elsősorban a keleti ország részben kell számolni. Éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég, holnap napközben többnyire napos, helyenként átmenetileg felhős idő várható, csak elvétve alakulhat ki zápor. Érezhető lehűlés kezdődik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a déli ország részben azonban még 23-28 fok is lehet. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol erős széllökésekre is számítani kell.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: A nagyszombati elkerülő úton a zavari leágazásnál két közlekedési baleset is történt, miattuk mindkét irányban jelentősen lelassult a haladás, a sofőröknek oda-vissza 15 perces késéssel kell számolniuk. Sebességet mérnek a rendőrök Nyitrán, a Cabanyszkán, a városból kifelé vezető sávban. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Jó szóval oktasd, Gazsik Viktóriával.
2: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! A tanterv önmagában nem tanít, a tankönyv teszi taníthatóvá a tantervet, írta 2014. novemberében Tim Oates brit oktatási szakértő, aki nemzetközileg az angliai kurikuláris reform alakításában játszott szerepéért ismert. Oates azt vallotta, miért számítanak a tankönyvek című tanulmányában, hogy a jó tankönyv nem egyszerű információ forrás, hanem a tanterv pedagógiai megvalósítása egyik legfontosabb eszköze. Ez a gondolat vezérelt arra, hogy oktatási műsorunkban megvizsgáljam a tankönyvek mai szerepét. Mi haszna egy papíralapú nyomtatványnak a digitális korban? Hogy alakul a hazai tankönyv kiadás a 2026 őszétől kötelezővé váló tantervi reform tükrében? Mindeközben arról értesültem, hogy a Nyitrai Közép-Európai Tanulmányok Karának, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének irodalompedagógiai munkacsoportja egy olyan munkáltató tankönyvet dolgozott ki, amely a második ciklus első osztályának szól, célja a szövegalkotási készség és az érzelmi intelligencia fejlesztése.

Szerzői Petres Csizmadia Gabriella, Bárci Zsófia és Entót Anikó. A következő röpke egy órában arra hívom a hallgatókat, hogy velünk együtt gondolkodjanak el a tankönyvek szerepéről, ha tehetik, maradjanak velünk. Gondolatébresztő rádiózást kívánok!

0: Az örökösen változó és megújuló iskolakultúrában, oktatási rendszerben és digitális korban érdekes kérdést vet fel a tankönyvek használata. A digitális segédanyagra való támaszkodás trendje az elmúlt néhány évben visszaesést mutat azokban az országokban, ahol a tanulók a legjobb eredményeket érik el a nemzetközi méréseken. Közeli példaként hozhatjuk fel Svédországot, amely a digitális eszközök helyett a jól struktúrált tantervre épülő tankönyveket helyezte ismét az oktatás középpontjába. A hazai tantervi reform kapcsán is többször fogalmazódik meg a tankönyv iránti igény a pedagógusoktól és tanintézményektől. A Nyitrai Közép-Európai Tanulmányok Karának Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének irodalompedagógiai munkacsoportja egy olyan munkáltató tankönyvet dolgozott ki, amely a második ciklus első osztályának szól, célja a szövegalkotási készség és az érzelmi intelligencia fejlesztése. A következő percekben Petres Csizmadia Gabriellát, a kötet egyik szerzőjét kérdezem a készülő tankönyv részleteiről. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
0: Elsőként azt kérdezném, hogy hogyan jött egyáltalán ennek a negyedikes tankönyvnek az ötlete, illetve kik állnak mögötte?
1: Egy külső megkeresésre vágtunk a tankönyvírásba, bevallom őszintén, mivel 2026. szeptemberétől érvénybe lép most már az új oktatási reform, ami a tanterv reform kapcsán is aktuális lesz, hogy az új tantervenek a nyomán szükség lesz új oktatási segédeszközökre, és a reform, a Magyar Nyelv és Irodalom tantárnak a reform tantervét kidolgozó munkacsoportjának a vezetője keresett meg engem személyesen, illetve a mi tanszékünket, hogy szívesen vennék, hogyha vállalnánk a reform tankönyvnek az elkészítését. Tehát egy külső megkeresésre vágtunk bele a feladatba, ugyanakkor egy nagyon erős belső motiváció is mozgatott bennünket, hiszen a Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetben Nyitrán valóban szívügyünknek tartjuk a közoktatásnak a kérdéseit, a segítését a magyar szakos kollégáknak, ugyanakkor a hallgatóinknak, a jövendőbeli kollégáknak is, és rendszeresen több alkalommal is már készítettünk tankönyvet a közoktatás számára is.
0: Ezt a pedagógusi hátteret a Nyitrai Egyetemen, ezt korábban a hallgatók is megismerhették. Idén volt 65 éves a nyitrai pedagógus képzés, és erről egy adás is készült a műsor keretein belül, és abban elhangzott az is, hogy már az új állami nevelési programnak megfelelően az új tantárgyakhoz is indítanak már pedagógus képző programokat. Szóval ez a folyamatos fejlődés és segítése az aktuális közoktatásnak, ez végül is a Nyitrai Egyetemnek úgymond a sajátja, ami a magyar képzést illeti.
1: Így van, szívügyünk.
0: Akkor a továbbiakban arra lennék kíváncsi, hogy hogyan kezdték el kidolgozni magát a tankönyvet, milyen volt ez az előkészítési folyamat?
1: Mivel úgy gondoltuk, hogy úgy lehet jó tankönyvet írni, hogyha le is tereljük az általunk kidolgozott feladatlapokat, az általunk kidolgozott segédanyagot. Ezért az Oktatásügyi Minisztériumban benyújtottunk egy kutatási projektet, egy úgynevezett KEGA projektet, aminek az a lényege, hogy az egyetemi oktatók a közoktatásban dolgozó pedagógusokkal együttműködve, illetve a tanulókkal együttműködve valamilyen közös projektet dolgoznak ki, ez esetben számunkra az oktatási segédanyagnak a pilotírozását jelentette. Tehát az előkészítési folyamatnak az egyik fázisa az volt, hogy elkészítettük ezt a projektet, ami 3 éven át zajlott, és az idei évben zárjuk, 2024-től dolgozunk ezen a tankönyvön. Megkerestük a potenciális szlovákiai magyar iskolákat, akik a pilotírozásban részt vehetnek. Itt olyan iskolákat szólítottunk meg, olyan alapiskolákat, amelyek egyrészt földrajzi értelemben is sokszínűek, tehát Közép-Szlovákiából, Nyugat-Szlovákiából, Kelet-Szlovákiából is igyekeztünk keresni a pilotírozásban bekapcsolódó iskolát. Kisiskola is szerepeljen a pilotírozásban résztvevők között, nagyiskola is, városi iskola, vidéki iskola, tehát próbáltunk sokféle szempontot figyelembe venni, hogy a pilotírozás valóban egy reális képet nyújtson a szlovákia-magyar negyedikeseknek a helyzetéről, mivel ugye, ahogy ez már elhangzott a felvezetésben is, a negyedikes korosztálynak szól a tankönyvünk, tehát a második ciklusnak a nyitói folyamát céloztuk meg a tankönyvünk. tankönyvünkkel. És miután kiválasztottuk az iskolákat, megszólítottuk az igazgatókat, a pedagógusokat, megbeszéltük a pilotírozásnak a feltételeit, ugye egy nagyon alapos standard tanulmányozás következett, tehát átnéztük az új standardot, áttanulmányoztuk, megvizsgáltuk a koncepcióját, leszűrtük a következtetéseket, és mivel nagyon megengedő ez a standard, ami egyébként rendkívül szimpatikus dolog, ezért próbáltunk egy saját értelmezést, egy saját víziót kikövetkeztetni belőle, és így született meg a munkáltató tankönyvnek az ötlete, amit nagyon pozitívan fogadtak az iskolák, a gyerekek is, illetve később a kiadó is. Úgyhogy komoly elméleti és fizikai előkészületei voltak a tankönyvnek, és aztán tulajdonképpen egy egész tanéven át, mondhatnám úgy, hogy hónapról hónapra zajlott a tesztelés, kidolgoztuk a segédanyagokat, és havonta egyszer, hol személyesen, hol online platformon keresztül találkoztunk a kísérletbe, a pilotírozásba bekapcsolódó tanárokkal, és mindig megbeszéltük a korábbi anyagnak az eredményeit, a pilotírozásnak az eredményeit, és minden alkalommal a tanárok egy visszajelzést küldtek az adott feladatlaphoz kötődően, aminek a tanulságait később bedolgoztuk a végleges változatban. Tehát ez egy hosszú munka volt, mind az előkészület, mind a kidolgozás.
0: Én bízom abban, hogy ez egy kíváncsiságot megnyitó felvezető volt, legalábbis bennem, ahogy hallgattam, mindenképp felmerült a kíváncsiság az iránt, hogy konkrétumokról is beszéljünk. Elsőként az érdekelne, hogy szakmai tudományos alapon min nyugszik végül is ez a készülő tankönyv, tehát hogy végül is a metodológia a tankönyv mögött.
1: Alapvetően az irányokat a standard szabta meg, de hát ahogy előbb is említettem, viszonylag szabad értelmezést kínál a tanterv a tankönyvi írók számára. Ez azt jelenti, hogy a standard az új magyar nyelv és irodalom tantárgynak a standardja, most már nem nyelvtan, vagy hát nyelvészet, irodalom és fogalmazás, tanítás koncepciójában dolgozik, hanem 5 komponensre osztja fel a tantárgyat, és úgy képzeli, hogy ez az 5 komponens, ami fejlesztési területként is felfogható, együttesen fejleszthető vagy tanítható a tanítási órákon, és ezek a következők: az irodalmat lecserélik az élményszerű szövegbefogadásnak a fogalmával, és mi tulajdonképpen erre fókuszálunk rá, de az élményszerű szövegbefogadásnak a komponensét kiegészítjük az írott szövegalkotásnak a komponensével, illetve annak a kompetenciával, a beszélt kommunikációnak, illetve önmagában a kommunikációnak a kompetenciájával, és aztán ehhez kapcsolódik még ugye a nem szép irodalmi szövegeknek az értelmezése. Tehát ilyesmi területeket ölel föl most az új tanterv, tehát a hagyományos irodalom fogalmazás, vagy olvasás fogalmazás és nyelvtan területeket leváltják a különböző komponensek, különböző készségfejlesztéseknek a céljai. És ha ezeket tanulmányozza az érdeklődő, tehát ugye ezek nyilvános dokumentumok, bárki megnézheti, nem csak a pedagógusok, akkor láthatja, hogy az a víziója a tantervnek, hogy mind szövegközpontúan tanítsuk a magyar nyelv és irodalmat, és szerintem itt van a lényeg. Ez azt jelenti, hogy bármilyen elméleti jellegű tudást, legyen az mondjuk a, nem tudom, megszemélyesítésnek a megtanítása, ha egy irodalomelméleti fogalmat szeretnénk kiemelni, vagy mondjuk az igének a felismertetése, ha egy nyelvészeti fogalommal szeretnénk dolgozni, bármilyen jellegű elméleti tudásnak a megtanítása úgy történjen, hogy először a gyerekek elolvasnak egy összefüggő szöveget, ami lehet szép irodalmi szöveg, szép irodalmi szemelvény, egy ismeretterjesztő szöveg, illetve egy úgynevezett nem összefüggő szöveg, dokumentum típusú szöveg, mondjuk egy recept, és a szöveget megismerve, a szöveget elolvasva, ahhoz kapcsolódjanak feladatok, kérdéssorok, amikből kikövetkeztetve elméleti ismereteket is meg lehet tanulni. Tehát tulajdonképpen ez a fő víziója ennek az új reformnak, hogy nagyon erős szövegközpontúság jellemzi. Mindig olvasunk egy szöveget, egy olvasmányt, és abból kikövetkeztetjük, abból az olvasmányból kerestetjük ki, és az olvasmány szövegéből fejtjük fel az elméleti ismereteket is. Nem olyan új ez, az irodalom tanításban már végül is megjelent, meg a szövegértés fejlesztés mindig is ezen alapult, de valójában a szlovákiai magyar oktatási gyakorlatban azért ez nem volt még standardszerű, hogy minden elméleti ismeretet szövegből kibontva tanítsunk. Ha irodalom elméleti fogalmakra gondolunk, akkor ez ismerős lehet. Mindannyian tudjuk, biztosan jól emlékeznek a kedves hallgatók is, hogy a János Vitézen keresztül tanultuk meg a költői jelző fogalmát például. Tehát elolvastuk a verset, és azt értelmezve, azt felfejtve vizsgáltuk meg a költői jelzőt, és értettük meg a fogalmat. Na de ez egy megszokott eljárás most már számunkra, de a többi mondjuk a nyelvészeti fogalmak, vagy az egyéb irodalmi fogalmaknak az ilyen jellegű megismertetése talán új. És itt ezért gondoltuk mi úgy, hogy a tankönyvünkben mi szép irodalmi szövegekkel fogunk dolgozni, és a szép irodalmi szövegeknek az értelmezésén keresztül vezetjük rá a gyerekeket a bizonyos kijelölt standardbeli kimeneteknek az elsajátítására.
0: Talán, hogy egy kicsit képletessé tegyük ezt a képet, mégis nem teljesen különbözik attól, amit például a természettudományok területén ír majd elő az új tanterv, amiben ugye ez a játék, a kísérlet, a felfedezés alapú tanulást helyezik előtérbe. Példának hozhatjuk fel a vízben lemerülő testeket befolyásoló tényezőket, tehát hogy megnézik, hogy egy test attól függően hogy néz ki, és milyen tulajdonságai vannak, hogy fog a vízben lemerülni, vagy éppenséggel fennmaradni. Végülis ez a játék kísérlet felfedezés akkor az irodalomra is lefordítható a szövegnek a szintjén.
1: Így van, én is így gondolom, hogy megtalálja a helyét végre a magyar nyelv és irodalom órán belül az olvasás. Tehát, hogy ne beszéljünk szép irodalmi művekről, ne emlegessük esetleg a cselekményét a történeteknek, hanem olvassunk. Miután olvastunk, azt követően lehet beszélgetni róla, de konkrétan a szöveggel dolgozzunk. Tehát kifejezetten ezt kéri a tanterv, hogy minél többet dolgozunk a szöveggel. Ne az történjen, hogy elolvastuk jó esetben, és aztán térretesszük a szöveget, és emlékezetből oldunk meg feladatokat a szöveg apropóján, hanem kifejezetten a szöveggel bíbelődjünk, hiszen ez segíti bennünket a szöveggel való tájékozódásra, az információ kikeresésére, feldolgozására, és hát ez lenne mindenféle szövegértésnek az alapja.
0: És ami még ehhez kapcsolódik, mielőtt tovább lépnénk, az pedig az, hogy végül is egy ilyen teljesebb képet kaphatnak a gyerekek arról, hogy mi a nyelv. Tehát, hogy ha jól értettem meg, akkor az irodalmi szövegeken keresztül azért a nyelv más aspektusai, nem csak a nyelvtan, hanem a kommunikációs oldala is előjön, és így végül is azok a képzetek, amik régebben éltek akár a nyelvről, mint olyanról az oktatási rendszerben, azok most megváltoznak.
1: Igen, igen, nagyon jó. Valami ilyesmire szeretnénk mi is törekedni, vagy legalábbis ezt a vízióját szeretnénk kidomborítani a tankönyvünkben a standardnak, hogy nyelv ez egy élő, dinamikus manifestum, ha lehet így fogalmazni, egy jelenség, amihez kapcsolódóan szóbeli feladatokat, különböző játékokat, dramatizálós tevékenységeket lehet kapcsolni. Tehát mondjuk egy szép irodalmi szöveget le lehet fordítani hétköznapi nyelvre, vagy át lehet öltetni egy más stílusba, vagy egy más nyelvjárásra, tehát más nyelvváltozatra, vagy szerepeket, nézőpontokat lehet váltani, mondjuk egy történetet újra lehet meséltetni egy másik szereplőnek, vagy egy képzelt szereplőnek, vagy akár nem egy élő szereplőnek a nézőpontjából, és akkor az ő korlátozott tudása vagy nézőpontjának a kiemelése révén nagyon erős információ szelektálásra buzdíthatjuk a gyerekeket, tehát nagyon sok kreatív eszköz, módszertani eljárás áll a rendelkezésünkre, hogy annak a céljából, hogy megmutassuk, hogy az olvasott szépirodalmi mű, mi csak a szépirodalmiakkal foglalkoztunk, sokféleképpen újra elmondható, saját szavakkal megfogalmazható, tovább gondolható, írásban is lejegyezhető és kreatív írásos gyakorlatokkal átalakítható, kommunikációba léptethető. Tehát pont ez a lényeg, hogy megszólítsa valamiképpen az olvasmány az olvasót, és akár a saját életére, a saját tapasztalataival egyeztetve átültesse az olvasnivaló gondolatiságát, tehát a gyerekeknek a saját életére való átültetését is meg tudjuk, hogy elő tudjuk hívni az olvasmány kapcsán. Tehát nagyon sokféle szempontból próbáljuk megközelíteni az olvasmányokat, és minden szövegfeldolgozáshoz kapcsolódnak. Szóbeli kommunikációs feladatok, írásbeli kommunikációs feladatok, szituációs játékok, tehát sokféle megközelítésben igyekszünk élővé tenni a szép irodalmi alkotásokat.
0: Most egy gyakorlatilag kérdéssel folytatnánk. Nem sétálhatunk el amellett a tény mellett, hogy ez a tankönyv a negyedikeseknek szól, és amikor eljutnak hozzá, akkor már túl vannak az első cikluson, és ugye a tanterv az állami nevelési program értelmében végül is meghatároz bizonyos teljesítmény standardokat, a célkitűzéseket, hogy mi lenne jó, hogyha az első ciklusban elsajátítanák a gyerekek. Az érdekelne, hogy a negyedikes tankönyv tekintettel van-e arra, hogy mi az, amit az első ciklusban már elsajátítottak?
1: Igen, természetesen áttanulmányoztuk az első ciklust is, és megnéztük, hogy milyen kimeneteket fogalmaz meg az első ciklusnak a standardja, illetve hol van az a pont, ahol ők az olvasás útján állnak, tehát milyen tudással, elméleti, technikai tudással rendelkeznek egyáltalán az olvasással kapcsolatban. És ugye az első ciklusnak a standardja leginkább a népi jellegű műveknek az a feldolgozására összpontosít, tehát ugye ez is egy fontos volt a szövegválogatás szempontjából, ez a kiinduló pont. Másrészt pedig a technikai olvasásnak a megalapozására, illetve csiszolására. Ez azt jelenti, hogy ugye az olvasás tanítás alaplépéseitől kezdve, ugye a betűolvasás, a szótagolvasás, majd a szóolvasás, mondatolvasás tudását követően a szövegolvasásig ugye eljutnak tulajdonképpen már az első évben, vagy legalábbis a második évben a gyerekek, ez eddig is így volt, talán az új standard megengedőbb, tehát hogy kényelmesebb tempót enged meg a gyerekek számára az olvasás tanulás útján, folyamán, de a harmadik év végére a gyerekektől elvárja a standard, hogy tulajdonképpen már összefüggően tudjanak olvasni. Ezért mi ott vettük fel a fonalat, hogy a technikai olvasást folyamatosan csiszolni szeretnénk, tehát hogy minden egyes szövegnek a feldolgozásában egy fontos lépést képez a technikai olvasásnak a gyakorlása, de már nem új információ, tehát hogy már feltételezzük, hogy a gyerekek tudnak technikai szempontból olvasni. És mi ott azt szeretnénk megalapozni, hogy hogyan is lehetne az elolvasott szöveget feldolgozni. Ugye a szépirodalmi szövegek azok egyéniek, a szépirodalom egy művészet, mi nehéz receptet kialakítani a szépirodalmi szövegeknek a feldolgozására, tehát hogy tulajdonképpen, mint amikor geometrián megtanultuk a szerkesztés menetét, tehát ugye az nagy segítség volna a gyerekeknek, ha volna egy ilyen vázlat, hogyha egy szépirodalmi szöveget kezembe veszem, akkor hogyan is történik annak a feldolgozása. De azért az egyediségétől, a sajátosságaitól eltekintve, azért mégiscsak egy általános receptszerűséget próbáltunk kidolgozni a szövegfeldolgozás során, és ezeket a lépéseket ismételtetjük a gyerekekkel, és az a célunk, hogy a szövegfeldolgozást egyfajta tudatos lépéssorként alakítsuk ki a gyerekekben, és az lenne a cél, hogy megpróbáljanak önállóan és tudatosan szövegolvasóvá válni, olvasóvá válni, tudatos olvasóvá válni, tehát hogy ha kezükbe vesznek egy könyvet, vagy egy bármilyen szöveget, nem csak szép irodalmi szöveget, akkor tulajdonképpen legyen valamilyen elképzelésük, hogy hogyan is keressük ki mondjuk a fő információkat, a mellékinformációkat belőlük, hogyha majd mondjuk egy cikket olvasnak, tehát nem szépirodalmi szöveget, akkor esetleg ennek a szépirodalmi szövegeken gyakorolt tudásnak köszönhetően mondjuk később képesek legyenek a releváns és a nem releváns információkat elválasztani. Tehát úgy gondolom, ez egy nagyon-nagyon fontos megalapozása lehet, akár a kritikus gondolkodásnak, a probléma érzékenyítésnek a tanítása során.
0: Én az ismertető szerint ez egy fejlesztő munkáltató tankönyv. Mit takar ez a fogalom pontosan?
1: A munkáltató tankönyv ez tulajdonképpen a munkafüzet és a tankönyvnek a házasságából születik, ha lehet így fogalmazni. Tehát tartalmaz feladatokat, illetve összefüggő szöveget is, szépirodalmi szöveget is, tehát magában a munkáltató tankönyvben szerepel az összes szemelvény, illetve szerepelnek kiegészítő információk, akár kommentárok, ahogy a tankönyvből azt megszoktuk. A hangsúly inkább a munkáltatáson, az interaktivitásra való serkentésen van, és úgy kell elképzelni, hogy a standard a második ciklusnak a szövegeihez 54 szépirodalmi művet ajánl, mi ebből 32-t választottunk ki, 32 szövegnek a feldolgozását, és ezt a 32 szöveget úgy dolgoztuk ki, hogy 32 feladatlapot készítettünk, ami az egész tanévre szól, és bőségesen elég rá. Ez azt jelenti, hogy egy szövegnek a feldolgozása 2 vagy 3 tanórára szóló feladatmennyiséget foglal magába, tehát ez is egyébként az új standardnak az elvárása, hogy bíbelődjünk a szöveggel. Kérdezte korábban, hogy milyen elméleti koncepció áll a tankönyv írás mögött, tehát a szövegközpontúságot emeltem ki, de ide lehetne a lassú olvasásnak a koncepcióját és a slow readingnek a koncepcióját is sorolni, mert hogy megszoktuk általában a saját gyerekkorunkban, és ha visszagondolunk, hogy egy olvasmányra egy tanórát szántunk rá olvasás órán, és ez bizony elég kevésnek bizonyult, mert hogyha nincs elég rutinunk még az olvasásban, akkor mondjuk egy A4-es szöveg felolvasása a gyerekeknek az 20-30 percet is kitehet, tehát ha lassan olvasnak, inkább 20 percet. Egy felnőttnek nyugodt felolvasás, az A4-es szöveg nyugodt felolvasása körülbelül 5 percet igényel. Ha most még ha nagyon ügyes és talpras egy gyerekek is vesznek részt a tanórán, akkor is a tanórának legalább a felét kiteszi magának a szövegnek az elolvasása, és akkor elképzelhetjük, hogy mennyi idő jut arra, hogy arra a szövegre reagáljunk és megbeszéljük, tehát hogy ne csak a technikai olvasást gyakoroljuk, hanem szövegfeldolgozást is végezzünk. Ennek a felismerésnek a nyomán született az a koncepció, hogy egy szövegnek a feldolgozása ne merüljön ki egy tanórában. És ezért olyan feladatlapokat készítettünk, ahol bizony 2-3 tanórára elég feladat került, és abban tér el egy némileg a mi tankönyvünk, munkáltató tankönyvünk az általában ismert, vagy az eddig használatos, inkább így fogalmazok, szlovákiai magyar olvasókönyvektől, hogy kvázi a mi feladatlapjaink óra tervekként is felfoghatók. Tehát van egy felvezetés, ráhangolódó gyakorlat, amit akár motivációs gyakorlatnak is nevezhetünk, aztán mindig következik magának az olvasmánynak az elolvasása. Javaslunk mindig tanári bemutató olvasást, hogy a tanulók először az élményszerű szöveg befogadással találkozzanak, tehát élvezni tudják magát a szöveget, annak a hallgatását, és ugye a lehető legfinomabb kiemelésekkel, a legélénkebb elolvasással történjen ez az első találkozás. Ezt követően mindig valamilyen olvasás technikai gyakorlatot javaslunk, ami eltér a klasszikus staféta olvasástól, ugye általában ezt szoktuk az iskolákban alkalmazni, tehát amikor egy gyerek egy vagy két mondatot felolvas hangosan, a többiek néma olvasással folytatják, a tanár megállítja az olvasást, megint felszólít valakit, ma megint egy valaki olvas hangosan, a többiek néma olvasással kíséri. Tehát ez a staféta olvasás, ez nagyon ismert, bevált, és egyébként teljesen rendben van ez a technika, csak hát kevés tud lenni, tehát izgalmasabb tud lenni a technikai olvasásnak a gyakorlása, ha minél többféle módszerrel gyakoroltatjuk a gyerekekkel az olvasást, és mi igyekszünk többféle technikai olvasási gyakorlatot is bevezetni. Egyébként a pilotírozás során ennek nagy sikere volt. És amikor elolvastuk technikai olvasással a szövegeket, jönnek a feladatok, és ezek a feladatok egymásból bújnak elő. Tehát az egyik a másikkal összefügg. Persze lehet szelektálni, tehát ez mindig az aktuális csoporton és a tanáron múlik, hogy a felkínált feladatok közül melyiket, milyen mélységben szeretné megoldani, de tulajdonképpen ha sorban haladnak, akkor egy íve lesz az órának, és tulajdonképpen óravázlatszerűen egymásból kigömbölyödve tudunk a feladatokkal haladni. És aztán mindig oda jutnak a feladatok, ott zárul a szövegfeldolgozás, a második vagy a harmadik óra vége, azzal zárul, hogy a gyerekeknek, az olvasóknak a saját életére alkalmazza az olvasmány gondolatiságát, vagy témáját, attól függ, milyen szövegről van szó, a személyes tapasztalatokat hívja elő, például ha egy, nem tudom, iskolai fogalmazás, írás a témája az olvasmánynak, ami rögtön a tankönyvítő szövegben szerepel, akkor ugye rákérdez, hogy őnek milyen személyes tapasztalataik lehetnek, akár a fogalmazása, akár a szépirodalmi szemelményben szereplő olvasmánynak a témájával, a fogalmazásnak a témájával. És akár újra fogalmaztatja velük, vagy a személyes tapasztalataikat elmondatja, vagy a véleményüket, akár kiemel a feladat, a záró feladat egy szereplőt, egy karaktert, és az ő cselekedeteit ő kommentáltatja, bíráltatja, esetleg megfogalmaztatja a gyerekekkel, hogy a helyükben hogyan viselkednének, hogyan döntöttek volna. Tehát nagyon fontos, hogy személyére szabottan záruljon a feladat sor, és azért is gondoljuk, hogy összefüggő zárt feladatsorként értelmezhetőek a feladatlapok, valahogy eljusson az olvasmánynak a témája, a gondolatisága a gyerekek személyes életébe. Tehát ne egy távoli érdekesség legyen, hanem egy olyan téma feldolgozás legyen, ami őt is személyesen megszólítja. Például biztosan emlékeznek az Öregember és a Pokrót című népmesére. Ez a standard ajánlásai között szerepel ez a népmese, ahol ugye az öregembernek kiteszik a szűrét a fiatalok, mert hogy már nem jó semmire, nem tud segíteni a családban, tehát elveszíti az úgynevezett társadalmi hasznosíthatóságát, és az unoka tulajdonképpen orron koppintja rá a szülőkre, amikor a mese végén ugye azt mondja, hogy nem adott két pokrócot az öregembernek, amikor kitették a szűrét a szülők, mert hogy eltette az egyik pokrócot arra az időre, amikor majd az ő szülei lesznek olyan öregek, hogy kitehesse a szűrüket. Tehát, hogy szembesíti a saját tettükkel a kisgyerek a szülőket. Ez a kérdés előjön, akkor a szövegfeldolgozás elvezeti a gyerekeket arra a kérdésre, az olvasókat, hogy hát ők hogy viszonyulnak az öregekhez, hogy viszonyulnak az idősekhez, hogy viszonyulnak a nagyszülőkhöz, milyen a személyes kapcsolatuk, hogyan lehetne ezt a kapcsolatot minél érdekesebbé, érénkebbé tenni, hogyan tudunk segíteni az időseknek, ők hogyan segítenek nekünk, tehát ezt a kölcsönviszonyt problematizálja. Tehát ilyen szinten képzeljük el a feladatlapokat.
0: Ami a szemezvényeket illeti, most tovább beléphetünk abból, amit hallottunk, ugye ezt az egy mesét felhoztuk, ezen kívül a többi 32, azok milyen jellegű szövegek, tehát az érdekelne, hogy esetleg mik azok a klasszikusok, amik megmaradnak, illetve mik azok az újabb, akár kortárs szövegek, amelyeket a standard előír.
1: A jelenleg érvényben lévő standard is viszonylag megengedő az olvasmányok kiválasztásával kapcsolatban, tehát a negyedikes tanterv az szerintem egy nagyon izgalmas tanterv volt most is. A 26 szeptemberétől, tehát a néhány hónapon belül érvénybe lépő új standardban viszont a kötelező kimenetek között nem is szerepel egyetlen olvasmány sem, viszont van egy záradéka a tantervnek, ami egy szöveglistát kínál. Amikor mi elkezdtünk dolgozni a tankönyvünkkel, akkor még az volt a terv a standardban, hogy ez egy kötelező szöveglista lesz, tehát nem ajánlás, hanem ezeket a szövegeket kéri majd a standard számon a gyerekektől, tehát mi ezekkel a szövegekkel dolgoztunk. Szerintem ez jó döntés volt, de elég szokatlan, meg elég sok a változás, elég sok az újdonság ebben a standardban. Nagyon most már kevés a negyedikes standardban a népi ihletésű szöveg, tehát ahogy említettem, inkább az első ciklusnak a szövegkorpuszát képezik a népi jellegű szövegek, például népi vers, tehát mondóka vagy dajka rím nem is szerepel már a második ciklus ajánlásában, hanem csak irodalmi, klasszikus és kortárs. Az epikus szövegek között is néhány népmese található, és inkább irodalmi mesék szerepelnek, vagy meseregény részletek. Ezek között is tulajdonképpen nagyobb hangsúlyt nyernek a kortárs szövegek. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés, hiszen a kortárs szövegek mind a témájukban, mind a nyelvezetükben könnyebben meg tudják szólítani a kortárs befogadókat. Ez teljesen normális általános jelenség. A felnőtteknél is így van, hogy a mai nyelven megszólaló szépirodalmi művet sokkal szívesebben és könnyebben olvassuk, mint mondjuk egy 200 évvel ezelőtt született alkotást. Ennek nincs köze ennek a döntésnek, vagy ennek a jelenségnek, minőségnek nincs köze az adott szépirodalmi minőségéhez, hiszen mindig az adott kortárs szöveget a kortárs olvasók olvassák a legkönnyebben. Tehát ez egy teljesen természetes jelenség. Viszont szokatlan, hogy a tanterv ezeket ilyen nagy hangsúllyal a magáévá teszi. Tehát inkább a klasszicizálódottabb szövegeket szoktuk olvasni. És hogy konkrétabb legyek, hogy ne csak ilyen rébuszokban beszéljek, ugye az új standard témaköröket határozott meg, és az iskolai környezet témakörében az előírtak közül 3 kortárs szöveget választottunk, 2 Lakfi János verset, a Lányok dalát és a Fiúk dalát, ezek a mostani negyedikes tankönyvben is szerepeltek, de az imént már említett fogalmazás írásos szöveg, ami Bán Zsófiának a Vagány Bagoly és a 3. A című meseregényéből származik, ez 2020-as évek után megjelent meseregény részlet. Tehát sok a kortárs, Kis Ottó, Jenei Zoltán, vagy Szegedi Katalinnak az írásai megjelennek, ugyanakkor azért nem számüzte a tanterv a klasszikusokat, hiszen a nagyon klasszikus szövegek is megjelennek, például Petőfi Sándornak néhány verse, azok a versek, amik nagyon könnyen befogadhatók a mai gyerek számára, például a Pató Pál úr, vagy az Arany Lacinak, vagy Kányádi Sándornak a Fekete Rigó, vagy a Nemes Nagy Ágnesnek a Lila Fecske című versei, tehát hogy azért inkább a 20. század, de ugye Petőfi révén azért megjelenik korábbi szövegalkotó is, de ami érdekesség lehet, hogy ha klasszikus versről van szó, előfordul, hogy kortárs pár verse is előkerül, az úgynevezett átirata. Ilyen például József Attilának az Altatója mellett Vörös István Ébresztő című verse. Ezek tulajdonképpen semmiképp nem paródiák, hanem inkább ilyen tisztelgések, stílus imitációk, pásztizsak lehetnének, válaszversek a jól ismert klasszikus gyerekversekre, és ezeket nagyon szokták élvezni a gyerekek. Kíváncsiak is voltunk a tesztelés során, hogyan működnek a párverseknek a tanítása, és nagyon pozitív válaszok születtek. Izgalmasnak találták a tesztelésbe bekapcsolódó negyedikes tanulók, hogy tulajdonképpen vagy a forma révén, vagy a téma révén visszaköszön egy versnek a hangulata. Mondjuk Vörös Sándornak a Csiribiri című verse mellé Vörös István Cserebere című versét soroltuk. Ezeket mindig egymást követő tanórákon javasoljuk feldolgozni, úgy is készítettük a tankönyvbe, a munkáltató tankönyvbe elő, és mindig vannak egymásra utaló feladatok is, tehát össze is kapcsolja a feladatsor az egyes műveket. És tulajdonképpen ami érdekesség lehet, hogy szlovákiai magyar alkotások is megjelennek, M. Csepét Szilviának a Kicsi kisebb, legkisebb című meseregényéből egy részlet, Hentó Tanikó, aki egyébként a tankönyvnek az egyik szerzője, a Tükörkönyvéből egy részletet besoroltunk, tehát szerintem ezek is színesítik, érdekessé teszik a tankönyvet, a sok kortársban még hazai vonatkozásokat is találunk.
0: Június 4-én tartottak egy workshopot is a Nyitrai Egyetem közép-európai tanulmányok karán, amelyen részt vettek azon pilotiskolák tanárai, akik elsőként csatlakoztak a reform bevezetéséhez, tehát az a 3 magyar tanítású nyelvű iskola, amely idén szeptembertől kezdi meg a 2. ciklusnak az oktatását. Hogyan fogadták a tankönyvnek az ötletét, hogy zajlott ez a workshop, és mik voltak vele a tapasztalatok, illetve a tankönyv véglegesítő szakaszához adott-e ez bármiféle segítséget a szerzők számára?
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon hasznos találkozó volt. A pilotírozásnak, a tavalyi tanévben zajlott pilotírozásnak az eredményeit ebben a tanévben dolgoztuk bele a tankönyvbe, és ugye most már az utolsó fázisában vagyunk a tankönyv elkészítésének, de például címe még mindig nincs, a nagy probléma, mert szeretnénk tankönyvcsaláddá bővíteni ezt a tankönyvet, és itt a tanárokat, miután bemutattuk a koncepciót, megkérdeztük, hogy adjanak számunkra ötleteket, és például megkínáltak minket olyan ötletekkel, amiket izgalmasnak tartottunk, és épp a tankönyvkiadóval tárgyaljuk. Annak nagyon örülünk, hogy bemutattuk a víziót, és 6 feladatlapot meg is oldottunk közösen a tanárokkal, tulajdonképpen lelkességgel reagáltak a tankönyvre. Tehát mindig nagyon-nagyon izgulunk az ilyen típusú találkozók előtt, és mindig nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyakorlatból jövő pedagógusok hogyan is látják, mennyire látják reálisnak ezeket a feladatlapokat, mennyire látják izgalmasnak, mennyire látják lebonyolíthatónak, letaníthatónak ezeket a feladatlapokat. És eddig ahány bemutatót tartottunk, nagy örömünkre tényleg lelkesen fogadtak minket, és tulajdonképpen az volt talán a legmeghatóbb, vagy a legmegkapóbb, talán ez a legjobb szó, legmegkapóbb része a workshopnak, hogy tovább gondolták a feladatlapokat. Tehát, hogy az egyes feladatok együtt gondolkodásra ösztönözték őket, és beindították a kreativitásokat. Úgy gondolom, hogy ennél nagyobb pozitív visszajelzést nem is várhatunk a tanároktól.
0: Még egy gyakorlatias kérdés érdekelne, mégpedig az, hogy ugye manapság ezek a taneszközök már sokfélék lehetnek. Ez végül is egy hagyományos értelemben vett tankönyv, ami a fizikai formáját illeti. Hogy látja egyébként, igény lenne a társadalom részéről az iránt, hogy ez például digitális formában is elkészüljön, vagy hát mi az erénye annak, hogy ez egy klasszikus papíralapú nyomtatvány lesz?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye maga az új oktatási reform hangsúlyozza a digitális taneszközök készítésének a fontosságát. Ugye a digitális eszközök, taneszközök azért tudnak nagyon jól működni, mert egyrészt folyamatosan aktualizálni lehet a tartalmukat, tehát lehet igazodni a változó elvárásokhoz, kiegészítéseket lehet bennük tenni, tehát a tanár végül is könnyebben tud velük dolgozni, és könnyebben személyre tudja szabni, és ez nagyon szimpatikus a számunkra. Ugyanakkor mi mégis azért döntöttünk a hagyományos tankönyv, vagy hát a munkáltató tankönyv forma mellett, tehát a nyomtatott változat mellett, mert hogy szerettük volna, hogy a nyomtatott szövegben való tájékozódást, ami valószínűleg nehezebb, mint a digitális szövegben való tájékozódás, a szeme másképp működik, illetve a beleírásnak a lehetőségeit, a beledolgozásnak a lehetőségeit a hagyományos kézírás alapon szerettük volna gyakoroltatni. Tehát azt szerettük volna, hogyha a papír alapú taneszközzel tudnak dolgozni, és azt tudják tulajdonképpen sajátjukká tenni. Ugyanakkor próbáltunk azért reagálni erre a kihívásra, erre a digitális taneszközkészítésnek a kihívására, vagy felhívására, inkább lehet, hogy ez a jó szó, és készítettünk egy tanári módszertani útmutatót is a tankönyvhöz, ami digitális változatban érhető el. Ez azt jelenti, hogy a tanulók számára készült munkáltató tankönyvnek az összes feladata szerepel ebben a munkáltató tankönyvben, de minden feladat előtt van egy kísérő szöveg, ami az adott feladat célját, a tantervvel való összhangját kiemeli, tehát hogy tulajdonképpen miért is végezzük el ezt a feladatot, mindig legyen ez egy nagyon tudatos lépés, és mutasson rá arra, hogy a standarddal mely ponton mutat párhuzamot, mit fejleszt, mi a célja, tehát akár a pedagógiai, pszichológiai, akár az irodalom elméleti célja, ami lehet, és mindig van egy módszertani megjegyzések, egy rovat a feladathoz, ahol pedig a lebonyolításnak a koncepcióját, a módját részletezi ez a módszertani útmutató. Tehát tulajdonképpen van egy recept a tankönyvhöz, és ugye mivel a feladatok ott szerepelnek digitális formában, tehát mondhatjuk úgy is, hogy létezik egy digitális változata is, vagy létezni fog, ez még készülőben van, digitális változata is a tankönyvnek, ahol a tanár kicsit bele tud nyúlni a feladatokba, ahogy szeretné, és akkor tud igazítani azokon, ha szeretne, és ki tudja nyomtatni a tanárok számára. Egyébként nem olyan könnyen megoldható, meg nem egyszerű, hogyha mindig a tanárnak a óráról órára mondjuk nyomtatnia kell. Tehát ha nincs lehetősége arra, hogy olyan digitális eszközökkel dolgozzon az osztályban, ahol nem kell kinyomtatni, hanem mindenkinek van valamilyen digitális eszköze, ami nyomon tudja követni a tananyagot, tehát a hagyományos tankönyvek ugye ezeket a nehézségeket is feloldják.
0: Ugyan beszélgetésünknek a kiinduló pontja a tankönyvek voltak. Zárlatként egy kicsit mégis aktualizálnám ezt a kérdést. Végül is fókuszba az olvasóvá nevelés került, és ugye ez a csúnyán mondva munka végül is a nyáron sem áll meg, hiszen amikor ez a beszélgetés adásba kerül, akkor már nyári szünet lesz. Úgyhogy egy kicsit szabadabb zárlatot adnék ennek a beszélgetésnek, és az érdekelne, hogy milyen tanácsokat adna a szülőknek, hasznos tanácsokat így a nyára, mivel buzdíthatják a gyerekeket, hogy nyáron is olvassanak. Esetleg van-e olyan egy-két mű korosztálytól függően, korosztály szerint, amelyeket a hallgatóink figyelmébe ajánlana?
1: Hát, hogy olvassanak a gyerekek, és milyen tanácsot adjunk, ugye ez egy nagyon komplex és nagyon nehéz kérdés, és nagyon partalan kérdés, és látom a 2,5 éves kisfiamon, hogy mennyire fontos az, hogy tényleg az első perctől kezdve szóban, illetve könyvvel a kezünkben meséljünk, tehát hogy ne csak rajzfilm formájában találkozzon a történet követéssel a gyerek. Hogyha ezzel szocializálódik, akkor van rá esély, hogy az olvasás is vonzó lesz számára, meg hát ugye jó példával, ha tudunk szolgálni, tehát ha mi magunk is szívesen olvasunk, akkor ennek lehet hatása a gyerekre. De hát nagyon fontos, hogy izgalmas olvasmányokkal kínáljuk meg őket, főleg ezeken a nagyon forró délutánokon, amikor bent kell töltenünk zárt ablakok mögött a délutánokat. Én, ha gyerekirodalomról van szó, én gyerekirodalommal foglalkozom a hallgatóimnak, és mindig a Hubbinak az ajánlásait szoktam a figyelmükbe ajánlani, az év gyerekkönyve díjnak a jelöltjeit. Minden évben a Hubbi, a Magyar Gyerekirodalmi Társaság meghirdeti az év gyerekkönyve díjat, ami az előző évben megjelent magyar kiadóknak a legjobb könyveit szemelvényezi, és abból tulajdonképpen egy gyerekekből, pedagógusokból, szülőkből és kritikusokból, tehát ilyen nagyon sokrétű zsűriből álló csapatnak a díjazásait követhetjük nyomon. És nagyon érdekesek ezek az ajánlások, én amit tudok, el is olvasok ezekből az ajánlásokból, és abban érdemes egy picit tájékozódni. Tehát egyrészt a legfrissebb gyerekirodalmat megismerjük, másrészt pedig olyan alkotásokkal találkozunk ennek az év gyerekkönyve díjnak a könyvlistáján, amiket valóban gyerek is érdekesnek talál, meg felnőtt is érdekesnek talál, a szakmai is érdekesnek talál, tehát hogy talán mindenkinek az ízlését ki tudja szolgálni, egyfajta keresztmetszet lehet. Tehát leginkább ezt ajánlanám a szülők figyelmébe, hogy figyeljék az év gyerekkönyve díjat. Minden évben visszamenőleg is lehet tájékozódni, és ebből egy picit lehet mazsolázni. De hát ugye azért azt szokták mondani, hogy a gyerekirodalomban, hogy a gyerek mit olvas, vagy a kamasz mit olvas, az nem nincs mindig összhangban azzal, amit a tanár vagy a szülő elképzel, mert hogy sokszor a szülő meg a tanár azt szeretné, hogyha olyan könyvet olvasna a gyerek, amiből tanul, de a gyerek meg olyan könyvet akar olvasni, ami szórakoztatja, és hát valahogy ezt itt is valami konszenzusra kéne jutni. Tehát én úgy gondolom, hogyha valami könyvet a kezébe vesz, és olvassa, és élvezi, akkor ha tetszik neki, akkor örüljünk annak, hogy szívesen olvas, hogy a hobbiá közé sorolja azt a könyvet, és próbáljuk meg esetleg megkínálni olyan könyvvel is, ami számunkra is mondjuk úgy gondoljuk, hogy érdemes arra, hogy elolvassák.
0: Idén ősszel mutatja be a Nyitrai Közép-Európai Tanulmányok Karának Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének irodalompedagógiai munkacsoportja azt a munkáltató tankönyvet, amelyet az új tantervhez igazodva a második ciklus elsőseinek, azaz negyedik osztályosainak készítettek a kötet szerzői. Petres Csizmadia Gabriella, Bárci Zsófia és Entúd Anikó. Oktatási műsorunk mai adásában a kötet egyik szerzőjét, Petres Csizmadia Gabriellát kérdeztem a kiadvány előkészítéséről, részleteiről annak reményében, hogy azon a költői kérdésen is elgondolkodjunk a hallgatókkal közösen, mi a tankönyvek szerepe a digitális korban, miért van rájuk továbbra is szükség, ha egyáltalán él még ez az igény. Mai adásunkat szombaton a 15 órai hírek után ismételjük meg, új résszel 2 hét múlva várom Önöket. Vasies Olivia hangmester nevében is köszönöm mai figyelmüket. Gazsik Viktóriát, a műsor szerkesztőjét hallották. A viszonthallásra!

Finta Viktória, a Jókai Színház tavaly nyáron kinevezett dramaturgia az elmúlt évadot értékeli, és természetesen mesél nekünk a következő év programjáról is. De nem csak színházról, hanem könyvekről, írásról, fiatalságról és a nyárról is beszélgettünk. Egyre élesedik a mezőny a labdarúgó világbajnokságon, már a negyed döntők következnek. Lencsés Zoltán sportújságíróval értékeljük az elmúlt mérkőzéseket, a kieséses szakasz legnagyobb meglepetéseit, csalódásait, a VB felfedezettjeit, rekordjait és természetesen a további esélyeseket. Fica János vagyok, várom Önöket szerdán a nappaliban 9 órától a Pátria Rádió hullámhosszain.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Kezdődik az ankarai NATO csúcs. A francia bíróság bűnösnek mondta ki Marine Le Pent, de indulhat az elnök választáson. Holnap többnyire napos idő várható, de a mainál pár fokkal kevesebbet mérhetünk. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. A törökországi Ankarában ma és holnap találkoznak az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete 32 tagállamának elnökei és miniszterelnökei. A várakozások szerint a vezetők megerősítik Ukrajna támogatását, és további segítséget ígérnek az országnak. Az európai vezetők arra is törekednek majd, hogy bebizonyítsák Donald Trump amerikai elnöknek, teljesítik a tavalyi hágai csúcs találkozón tett ígéretüket, miszerint 2035-ig évente a GDP-jük legalább 5%-át védelmi kiadásokra fordítják. Szlovákiát Peter Pellegrini államfő, Juraj Blanár külügyminiszter és Robert Kalinyák védelmi miniszter képviseli Ankarában. Volodymyr Zelenszky a NATO csúcs találkozóján további támogatást kért Ukrajna légvédelmének megerősítéséhez. Az ukrán elnök hangsúlyozta, országa számos kihívással önerőből is meg tud birkózni, de a légvédelem terén nagyobb elkötelezettségre van szükség a szövetségesek részéről. Kérem, hogy a nagyobb elszántság és a légvédelem javára hozott több döntés legyen ennek a NATO csúcsnak az egyik kulcsfontosságú eredménye, mondta Zelenszky, aki egyúttal ismét kiállt amellett, hogy Ukrajna

0: oldalak korlátozására vonatkozó javaslataikat. Samuel Miguel a múlt héten mutatta be saját dokumentumait. A két tárca szakmai csapatai most a javaslatok összehangolásán és a közös eljárás előkészítésén dolgoznak, magyarázta a beruházási tárca. A megállapodást Tomás Drucker oktatási miniszter is megerősítette, hozzátéve, hogy az oktatási tárca javaslata már a tárcaközi egyeztetés fázisában van, amely hamarosan lezárul. A párizsi fellebbviteli bíróság ma helyben hagyta az elsőfokú bíróság korábbi döntését, amely bűnösnek találta Marine Le Pen jobboldali francia politikust az Európai Parlament forrásainak sikkasztása ügyében. A bíróság ugyanakkor enyhítette a közügyektől való eltiltását, ezzel szabaddá téve az utat azelőtt, hogy elindulhasson a jövő évi francia elnökválasztáson. A bíróság döntése értelmében Marine Le Pennek még egy évig elektronikus nyomkövetőt kell viselnie, ami megnehezíti kampányát. Az ítélet ellen a legfelsőbb bírósághoz még fellebbezhet.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős idő mellett az esti órákig 27 és 32 fok közti maximális értékeket mérhetünk. Zápor, zivatar előfordulásával elsősorban a keleti ország részben kell számolni. Éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég. Holnap napközben többnyire napos, helyenként átmenetileg felhős idő várható, csak elvétve alakulhat ki zápor. Érezhető lehűlés kezdődik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a déli ország részben azonban még 23-28 fok is lehet. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol erős széllökésekre is számítani kell.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: A nagyszombati elkerülő úton a zavari leágazásnál két közlekedési baleset is történt, miattuk mindkét irányban lassult a haladás, a sofőröknek oda-vissza 10 perces késéssel kell számolniuk. Sebességet mérnek a rendőrök Nyitrán, a Cabaiszkán a városból kifelé vezető sávban. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Bábeli Vett.
2: Bár a szakértők előre jelezték, hogy a hétvégi népszavazás nem lesz érvényes és alacsony részvétel várható, a valamivel több mint 16% talán még őket is meglepte. Jaroszláv Nagy, a referendumot szorgalmazó demokrati párt elnöke, az államfő teszi részben felelőssé az eredményért, de kérdés, hogy a politikai pártok valóban arra használják-e a népszavazást, amire való. Milyen lehet a referendum intézményének jövője az országban? Erről is kérdezem Tokár Géza újságírót, politikai elemzőt. Szerint is ki lehet jelenteni, hogy ez a 16%-os részvétel még a vártnál is jóval alacsonyabb volt?
3: Hát én gondolom, igen, bár ugye a pártok, különösen a demokraták, mielőtt belementek volna a népszavazásba, azért taktikusan óvakodtak attól, hogy kijelöljenek ilyen abszolút célokat, hiszen hogyha ki van jelölve egy bizonyos részvételi határ, amin alul kudarcnak, amin föl pedig sikernek számít a népszavazás, akkor azért be lehet futni eléggé komoly problémákba, de én úgy gondolom, hogy semmiféle kritériumnak nem felel meg ez a jelenlegi részvételi mutató, hiszen az önálló Szlovákia történetében egyszer történt meg az, hogy egy népszavazásra kevesebben mentek el. Most nyilvánvalóan lehet arról vitatkozni, hogy pontosan milyen tényezők is vezettek el odáig, hogy a választók alul motiváltak voltak, de az biztos, hogy ebből különösebb sikertörténetet csiholni, legalábbis politikailag. A kezdeményező demokratáknak a népszavazás után nem igazán lehet.
2: Jaroszláv Nagy, a demokrati elnök, gyakran hozta fel Peter Pellegrini államfőt, mint okot azért, hogy ilyen alacsony volt a részvétel, ugye egyrészt azt, hogy kihagyta ezt a bizonyos harmadik kérdést, és másrészt pedig azt, hogy a népszavazást nyár elejére írta ki, tehát arra az időpontra, amikor már megkezdődnek a vakációk. Erről mit gondol, ez mennyire befolyásolhatta a részvételt?
3: Hát nem ennyire befolyásolta, tehát azt nem lehet mondani, hogy ne lett volna hatása a részvételre. Teljesen más lenne ugye a helyzet akkor, hogyha ennek a népszavazásnak egy nagyon konkrét és komoly tétje lett volna az idő előtti választásnak a kiírása, illetve az időpont kapcsán is lehet polemizálni arról, hogy most a koranyár vagy a késő nyár, vagy melyik időpont lenne a legjobb. Ugyanakkor látni kell, hogy a

0: esélye sikerre az így is meglehetősen alacsony lett volna, és arról is lehet vitatkozni, hogy mennyire jogosan vagy éppen jogtalanul jelentette ki Peter Pellegrini, hogy az előrehozott választásról nem lehet szavazni. Én úgy gondolom, hogy ez a kezdeményező pártnak, tehát ilyen esetben a demokratáknak is a felelőssége, hogy mikor megkezdik az aláírásgyűjtést, akkor saját maguk is kérnek állásfoglalást arra vonatkozólag, hogy egyáltalán ezek a kérdések befogadhatóak-e, számolnak az esetleges reakciókkal, és hát nagyon valószínűbb, hogy inkább ugye egyfajta ilyen pártimázsépítési kísérletnek láttuk egy újabb fejezetét, mint sem egy őszinte kérdésfelvetést az ő részükről. Tehát azért bőven vannak olyan tényezők, amelyek miatt lehet hibáztatni a demokratákat is. Nyilván Peter Pellegrininek volt egy bizonyos része abban, hogy a népszavazás úgy alakult, ahogy alakult.
1: Hogyan értékeli azt, hogy a többi ellenzéki párt talán a PS kivételével nagyon óvatos álláspontra helyezkedett a népszavazás kapcsán, tehát nem igazán buzdították a szavazóikat arra, hogy vegyenek részt ezen a referendumon, holott ugye közös kormányváltásra készülnek. Ez azért van, mert ők is tudták előre, hogy ez nem lesz sikeres, vagy nem akartak a demokrati mellett kampányolni, mert látták, hogy ez is főleg a konkrét pártnak a kampány témája.
0: Is, tehát hogy mind a két tényező ebben szerepet játszott, és abszolút szerintem ez a két legfontosabb tényező, ami ott volt a sikertlenség mögött, már mint ellenzéki oldalról. Ugye azt látni kell, hogy a demokraták azok gyakorlatilag központi koordináció nélkül kezdtek bele az aláírásgyűjtésbe. Egy olyan helyzetben, egy olyan szituációban, amikor fel kellett építeni a pártnak az imázsát és a képét, és egész egyszerűen hiányzott a részükről is az egyeztetési szándék más pártokkal. De ugyanakkor ott, ahol kvázi ez a párt ki tudja sajátítani egy ilyen kezdeményezésnek a sikerét, mert végül is sikerként könnyelhetjük el azt, hogy a petíciós akció jól sikerült, hogy az aláírások összegyűltek a kezdeményezés mögött. Ugyanakkor azt is kell látni, hogy van egy pont, ahol be kell vonni a többi pártot, meg kell próbálni megkísérelni valamiféle ellenzéki konszenzust keríteni a kezdeményezés mögé, és erre nem igazán volt se szándék, se lehetőség az elmúlt pár hónapban, mintha a demokratám sem törekedett volna nagyon arra, hogy megtegye ebben az irányban a lépéseket. És hát a többi párt ebből a szempontból igazából tényleg a kockázatot látta amögött, hogy érdemes-e támogatniuk egy ilyen kezdeményezést, vagy nem, hiszen abban az esetben, hogyha borítékolhatóan kevesen mennek el szavazni, akkor azzal egyedül azt érik el, hogy a demokraták, vagy akár a nyilvánosság a felelősséget elkeni, és mindenki viseli egy ilyen döntésnek a következményeit. Tehát mondjuk adott esetben nem csak Jaroszláv Nagyot, a demokraták elnökét hibáztatják azért, hogy 12 millió eurót elköltöttek a választásnak a megvalósítására, hanem mondjuk Mihály Simecskát is, vagy más ellenzéki vezetőket, és én úgy gondolom, hogy senki nem akart ebben a játékban úgy igazán teljes szívvel részt venni.
1: Beszéljünk a Magyar Szövetségről is, arról, hogy ez a párt milyen álláspontra helyezkedett el a referendum kapcsán, illetve, hogy milyen volt a részvétel a magyar lakta vidékeken.
0: Hát igen, a részvétel az rettentően gyenge volt, tehát ugye azzal együtt, hogy ez volt a minden idők hát leggyengébb, vagy egyik leggyengébb részvételi mutatóját hozó népszavazása, a magyarok lakta régiók azok még gyengében teljesítettek, tehát hogy konkrétan számosítsuk, átlagosan alig 8% felett volt a részvételi arány azokon a településeken, ahol a magyar kisebbség is él. Erről a Bél Mátyás Intézet egyébként megjelentetett egy eléggé jó elemzést. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy emögött szintén van több indok, hogy miért is így alakultak a történések, ahogy, és az egyik legfontosabb az nyilván az, hogy a Magyar Szövetség az nem mozgósított, ugyanúgy, mint a többi ellenzéki párt. Nem is nagyon kérték meg egyébként a szövetséget arra, és itt ez megint csak egy koordinációs hiba, hogy valamilyen módon szóljon a magyar szavazóknak, ami egyértelműen hiba, de ugyanakkor szerintem a szövetség sem akar belásni abba megint csak politikai hibába, hogy erőteljes saját szakállára foganatosított mozgósító kampányt tart, aztán rettentően gyengék a részvételi mutatók, mert ezt a szövetség kudarcaként lehetett volna értelmezni a választás után. Úgyhogy ebből a szövetség mondhatjuk azt, hogy taktikusan kimaradt. Az egy másik kérdés, hogy mennyire jó vagy rossz dolog az, hogy ismételten bebizonyosodott, hogy a magyarok lakta területek nagyon-nagyon nehezen mozdulnak meg akkor, hogyha szavazni kell.
1: Ön elemzőként mit gondol arról, hogy népszavazás útján is le lehessen rövidíteni a választási ciklust? Mert ugye időről időre ezzel előjönnek a pártok, de hát az Alkotmánybíróság szerint ez a kérdés nincs egészen rendben, mégis folyamatosan előhozakodnak ezzel.
0: Hát nyilván vannak érvek meg ellenérvek, én nem is elemzőként, hanem inkább magánszemélyként mondanám azt, hogy az én véleményem szerint egy kormány, hogyha megkapja, vagy egy koalíció, hogyha megkapja a mandátumot arra, hogy 4 évig irányítsa az országot, akkor igazából az, hogyha kiírhatnak előrehozott választásokat a leváltására, az csak elriasztja az egyes kormányokat attól, hogy mélyebb reformintézkedéseket vezessenek be, vagy népszerűtlen témákhoz is hozzá tudjanak nyúlni, vagy hozzá merjenek nyúlni. És hát a jelenlegi demokratikus rendszerben megvan az az eszköz, amivel egy kormány idő előtt megbukhat, az ugye az, hogy elveszíti a parlamentnek a bizalmát, és erre Szlovákiában volt is példa, nem is egyszer, nem is kétszer. Tehát az én véleményem szerint ez egy kicsit ilyen fölösleges, vagy veszélyekkel járó intézkedés, hogyha ezt megengedjük. Nyilvánvalóan vannak alkotmányok és vannak jogi rendszerek, amelyek ezt abszolút megengedhetőnek tartják. Szlovákiában ez egy nagyon homályos kérdés, és megmutatkozott ismételten most is, hogy nagyon sok a bizonytlanság azzal kapcsolatban, hogy mit enged meg a szlovák alkotmány, mit nem enged meg, és hogy mennyire szelektíven lehet ezt különféle módokon is értelmezni a jogászok részéről.
1: Milyen lehet a népszavazás intézményének jövője Szlovákiában? Ugye jelenleg csak akkor érvényes a népszavazás, ha azon az összes választópolgár több mint 50%-a részt vesz, amit nagyon nehéz megugrani. Richard Rasi házelnök pedig a hétvége után arról beszélt, hajlandó lenne vitát nyitni arról, hogy a fontos kérdésekben, mondjuk uniós tagság vagy más szervezetekbe való belépés, megmaradna ez az 50%-nál magasabb kvórum, de más témákban ennél alacsonyabb részvétel is elegendő lenne. Erről mit gondol?
0: Az tény, hogy a jelenlegi szabályozás az eléggé likvidációs jellegű, tehát nagyon-nagyon ritkán és nagyon különleges esetekben történhet meg az, hogy az összes választópolgár 50%-a, vagy annak nagyobb része úgy gondolja, hogy el kell mennie és részt kell vennie egy ilyen választáson. Ugye az egyedül sikeres népszavazási kezdeményezés az Európai Unióba való belépésről zajlott 2004-ben, és ha valaki emlékszik arra az időszakra, akkor arra is emlékezhet, hogy egy nagyon-nagyon intenzív kampányai, de tényleg minden politikai pártba kapcsolódott, az is csak arra volt elég, hogy épp hogy sikerült átvinni ezt az eredményességi küszöböt, és nagyon komoly problémákat okozott volna Szlovákiának, meg uniós szinten is egyébként, hogyha ez a népszavazás kudarccal végződik. Tehát az biztos, hogy a mostani szabályok azok nem túlságosan serkentik azt, hogy eredményes népszavazásokat tartsunk. Itt igazából a kérdés inkább az, hogy át tudjuk gondolni azt, hogy mire jön egy ilyen népszavazás, és hogy mit akarunk vele elérni. Ugye arról van szó, hogy szeretnénk, hogy a népnek az akarata az átsugározna a legfelsőbb körökbe egy-egy fontos vagy hangsúlyos téma kapcsán, akkor adódik az a kérdés, hogy nem sokkal kézenfekvőbb az, hogyha olyan pártokat választunk meg, akik kormányra kerülnek, és akik ezt a kérdést fontosnak tartják. Én úgy gondolom, hogy szükség lenne mindenképpen egy alapvető párbeszédre azzal kapcsolatban, hogy mennyire hatékony ez az eszköz, hogy mit várunk el tőle, és csak akkor van értelme a szabályoknak a megváltoztatásán gondolkodni, mert hogy a másik probléma, ami amúgy szintén nagyon gyakran előkerül a népszavazásokkal kapcsolatban, hogy egy-egy politikai párt a saját marketing eszközeként használja ezt a kezdeményezést, és szavazókat próbál szerezni vagy mozgósítani. Hát pont a demokratáknál láttuk ezt, hogy ez egy nagyon fontos eszköz volt a demokraták számára abban, hogy országosan ismerté váljon a párt. De nem ez lenne egy népszavazásnak a célja, hogy pártokat reklámozzon és ezzel tudjanak kampányolni. Szóval itt rengeteg problémát kellene megoldani, ami túlmutat azon az egyszerű kérdéssel, hogy mikortól lesz érvényes egy népszavazás.
1: Ugye voltak ilyen elemzői vélemények, hogy a demokrácia mindenképpen jól jön ki ebből a népszavazásból, mert ahogy ön is mondta, mobilizált, láttatta magát, de mégiscsak ez a 16% nagyon kevés, hisz maga Jaroszláv Nagy is olyasmit nyilatkozott még a népszavazás előtt, hogy 20% feletti részvétel már siker lenne, és egy egyértelmű üzenet Fico számára, tehát nem lett meg ez a 20%, úgyhogy bármilyen téren a demokrácinak árthat-e ez a mostani népszavazás?
0: Én úgy gondolom, hogy a népszavazás abból a szempontból árthat a demokrati pártnak, hogy azok a tétovázó ellenzéki szavazók, akik azon gondolkodnak, hogy melyik párt képviseli hitelesebben az érdekeiket, melyik párt hibázik, vagy éppen nem hibázik, azok esetleg úgy gondolhatják, hogy vannak jobb alternatívák is, mint Jaroszláv Nagynak a pártja, és szerintem vannak olyan pártok a szlovákiai pártrendszerben, akár itt mondjuk az SZSZ-re gondolok, akár egyébként Igor Matovicsra és a Szlovákia mozgalomra, akár amúgy a PSZ-re, amelyek nagyon szívesen átvennék a demokrati szavazóinak egy részét, és fel is fogják hánytorgatni ezt az ellenzék egymás közötti vetélkedésében Jaroszláv Nagy pártjának, hogy hát ők elkövettek egy nagy hibát ennek a népszavazásnak az összehozásával. Szóval én azt gondolnám, hogy ebből a szempontból valamennyit árthat a pártnak ez a kezdeményezés, illetve hát az ellenzéknek abból a szempontból lehet fontos szerepe a demokraták népszerűségének, hogy erre a pártra mindenképpen szükség van az idézőjeles rendszerváltáshoz és Robert Fico leváltásához, mert hogyha nincsenek a parlamentben, akkor kimondottan Matovicsra van utalva bármiféle ellenzéki politikai összefogás, tehát ennek a jelenségnek a következményére még messzire visznek. Amit viszont meg tudunk majd állapítani a következő 2-3 hónapnak a felméréseiből, hogy miként alakul a demokratáknak a népszerűsége, hogyha egyértelműen csökken, akkor azt bizony a népszavazás számlájára lehet írni.
1: Az utóbbi napokban sok vita volt erről a bizonyos harmadik kérdésről, hogy ugye lerövidíthető-e a választási ciklus népszavazás útján, és ennek a vitának még nincs vége, hiszen a HLASZ, a kormánypárt az őszi parlamenti ülésre beterjesztette egy ilyen javaslatot, és hát alkotmánymódosítást szorgalmaz, ami lehetővé tenné a választási ciklus lerövidítését népszavazás útján, de nem az adott ciklus első éve után, vagy az utolsó évében. Mi lehet ön szerint a HLASZ-nak a célja ezzel a javaslattal?
0: Hát ez egyértelműen egy politikai marketingeszköz, hiszen az azt az érzékelte, hogy van egy alapvető felháborodás a nyilvánosság egy bizonyos részének a körében azzal kapcsolatban, hogy népszavazást nem lehet kiírni ebben az alapvető kérdésben. Ugye korábban beszéltünk erről a témáról, és én elmondtam, hogy a véleményem szerint azért meglehetősen rizikós népszavaztatni egy ilyen témában, mert vannak más eszközök is arra, hogy egy alkalmatlan kormány megbukjon, és ez viszonylag jól van szabályozva, de ugyanakkor nagyon sokan gondolják azt, hogy ez nem elég. És hogy egy alkalmatlan kormánynak, ami egy bizonyos téma kapcsán kimondottan az állampolgárok érdekei ellen cselekszik, annak bizony leválthatónak kell lennie. És a HLASZ erre a képzeletbeli vonatra szeretne felülni, szeretne jó pontokat szerezni a választóknál, és épp ezért előhozta ezt a témát. Ugyanakkor ez egy nagyon két élő fegyver, és nagyon tanulságos lesz megnézni azt, hogy az ellenzéki pártok, meg a kormánypártok mennyire lesznek hajlandóak támogatni egy ilyen javaslatot. Én úgy gondolom, hogy mindegyik pártnak a fejében van egy ilyen kezdeményezés kapcsán, hogy egy dolog, hogy most éppen például ellenzékben van, és akár politikai tőkét is csinálhat abból a dologból, hogy megpróbálhatja leváltani a kormányt, vagy közelebb vinni őt a távozáshoz, de előfordul könnyen az, hogy fordul a kocka, és kormány szerepben találja magát. És akkor, hogyha kiderül, hogy nagyon könnyen ki lehet írni egy népszavazást a saját maga eltávolítására a hatalomból, az azért óvatosságra int, és ez egy nagyon komoly és súlyos rizikó. Szóval az én véleményem szerint ez a kezdeményezés az egyszerűen nem fog többséget találni a parlamentben, és a politikai pártoknak a túlnyomó része az nem fog abba beleegyezni, hogy megváltoztassák az alkotmányt.
1: Bár a szakértők előre jelezték, hogy a hétvégi népszavazás nem lesz érvényes, és alacsony részvétel várható, a valamivel több mint 16% talán még őket is meglepte. Jaroszláv Nagy, a referendumot szorgalmazó demokrati elnöke, az államfőt teszi részben felelőssé az eredményért, de kérdés, hogy a pártok valóban arra használják-e a népszavazást, amire való. Milyen lehet a referendum intézményének jövője Szlovákiában? Erről is kérdeztem Tokár Géza újságírót, politikai elemzőt. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én köszönöm, további kellemes napot kívánok.
1: Ma megkezdődik a kétnapos NATO csúcs találkozó a törökországi Ankarában. A találkozóra Donald Trump amerikai elnököt, de Volodymyr Zelenszky ukrán államfőt és az új szír elnököt is várják. Mik lesznek a csúcs találkozó legfontosabb témái? Erről kérdezem Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát. Az ankarai csúcs kapcsán arról írnak a szakértők, hogy a NATO válságban van. Mennyire súlyos ez a válság, és mennyire erős és hiteles ma a NATO?
2: Súlyos, és azt tudom mondani, hogy nagyon sok repedés van a NATO-n belül, ami azt jelenti, és ezt nem én mondom, hanem az egyik amerikai miniszter mondta, hogy manapság azt kell mondani, hogy nem a külső fenyegetés a legfontosabb veszély a NATO számára, hanem a belső szakadások. Hát ez nagymértékben hozzájárul, azt hiszem nem kell ezt nekem nagyon részletesen elmagyarázni, a Trump elnöknek a viselkedése, aki ugye hát úgy beszél az Európai Szövetségesekkel, mint a alárendjegyei lennének egyrészt, másrészt ugye hát csatolják a területeket Grönlandról, és egyéb olyan dolgai voltak, amely nem tetszik az európai vezetőknek. De most az európai részről pedig az történt, hogy gyakorlatilag nem nagyon akarják elfogadni ezt az 5%-ot. Az egyik fontos témája lesz ennek a mostani csúcsértekezésnek, ahol valószínűleg tisztázni fogják azt, hogy melyik ország teljesíti, melyik nem, és tulajdonképpen mi várható, mert ez 2035-ig a tavalyi hágai csúcstalálkozón döntés született, hogy meg kell valósítani. Na most, hogyha egyes országok ezt nem teljesítik, ebben benne van mondjuk olyan ország, mint Nagy-Britannia, Spanyolország, Szlovénia, Csehköztársaság, Magyarország, akik az eddigit, ez a tavalyi teljesítmény alapján azt lehet mondani, hogy nem abban az irányban haladnak, hogy remélene arra, hogy 2035-re teljesítsék ezeket az elvárásokat. Tehát nyilvánvaló, hogy ezeket el fogják mondani ezeknek az országoknak. Másrészt pedig ugye nagyon fontos kérdés, amivel dönteni kell, ez az Ukrajna támogatása. Ukrajna támogatása egyértelműen a NATO-nak a feladatai közé tartozik, vagy legalábbis a eldöntött feladatok közé tartozik, hiszen nem lehet egy olyan helyzet, hogy Oroszország győzne nyugattal szemben. És hogyha Ukrajnáról beszélünk, akkor nyilván a nyugatot kell említeni, mint Ukrajna mögött álló hatalmas katonai tömb, illetve hát országok. Látszik, hogy a Trump elnök véleménye is megváltozott, ő is támogatja Ukrajnát. A NATO tanácskozás keretében lesz egy külön megbeszélés, zárt körű megbeszélés, tehát négy szemközti megbeszélés az amerikai elnök és a Zelenszky között, tehát nyilvánvaló, hogy itt megpróbálják megtalálni az utat, hogy hol van az előre. Egy másik nagyon fontos téma, ezek általában a NATO csúcstalálkozókon napirendre szoktak kerülni, a fegyverzeti kérdések, fegyverzeti kérdések, tehát hadipari cégeknek lesz egy fórum, ma van egyébként, ma délelőtt kezdődik, és hát ezen meg kell állapodni abban, hogy milyen irányban történik a hadipari fejlesztése, és kik vesznek ebben részt. Na most az amerikaiakat meg az zavarja, hogy az európaiak úgy döntöttek, nem NATO, hanem Európai Unió keretben, hogy vásároljunk európai fegyvereket, és ne amerikaiakat. Na most nyilván ez nem tetszik az amerikaiaknak, tehát itt is lesznek bizonyos viták, amit valahogy rendezni kell. Elég nehéz lesz szerintem a közös közleménynek az összeállítása, amit nyilván már előre elkészítettek, de hogy mit fogadnak el, meg mit nem, ez a holnap a folyamán kerül nyilvánosságra, hát meglátjuk, hogy hogyan fog kinézni ez a közös közlemény, mert itt azért nagyon sok nézetet egyeztetni kell. Hát aztán nyilván az oroszokhoz való viszony, aztán nem beszélve arról, hogy Trumpot rendkívül zavarja az, hogy az iráni háborúk során Európa nem támogatta őket, sőt, ugye volt olyan ország, Olaszország nevezetesen, aki még azt engedélyezte, hogy az ott lévő bázisokat használják Teherán elleni támadásra, vagy legalábbis Irán elleni támadásra. Tehát itt vannak olyan vitás kérdések, amelyekből felmerül az a kérdés, hogy tulajdonképpen milyen a szolidaritás a NATO-n belül. Na most ezeket nyilvánvaló meg fogják tárgyalni szűk körben, és hát valamilyen megállapodás fog születni. Azzal, hogy Trump is részt vett, nyilván NATO csúcson az elnökök vesznek részt, a legmagasabb szintű találkozó neki, el kellett menni oda, és el is ment. Hát meglátjuk, hogy most neki megy az európai országoknak, vagy nem. Aztán még meg kell említeni az egész téma kapcsán az, hogy Ankarában rendezik, amit a török elnök maximálisan ki fog használni abból a célból, hogy saját érdekeit érvényesítse. Hát tudjuk azt, hogy Törökország katonailag a második legerősebb ország NATO-n belül, és hát ők igen szoros kapcsolatot az európai országokhoz képest szorosabb kapcsolatokat építettek ki az Egyesült Államokkal, mint az európai országok, úgyhogy ebből adódóan itt is lehetnek különböző nézeteltérések, hogy aztán most ezt hogy sikerül egyenesbe hozni. Ez egy más kérdés, de Törökországot semmiképpen nem lehet elfelejteni ebben a sorban. És hát Erdoğan elnök viszont azt tudjuk, hogy meglehetősen kemény ízeket volt, tehát amit ő mond, az azért, amögött ott van egy nagyon kemény török támogatás, ami hát Törökországnak is fontos, meg hát a NATO-nak is szüksége van Törökországra, tehát semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy megigáljuk a török óhajokat, vagy a török kéréseket. Tehát rengeteg olyan téma van, ami most ezen a csúcs találkozón felmerül, és hát valahogy ebbe meg kell találni az utat, milyen irányba kell haladni a jövőben. Évente egyszer van ez a csúcs találkozó, és hát nyilvánvaló, hogy most ez nagyon fontos, a korábbiakhoz képest is, már minden NATO csúcs találkozón valami döntés születik, de ez most a NATO egysége szempontjából rendkívül fontos.
1: És az mennyire meglepő, hogy a mostani csúcsra a szír elnök Ahmed Salah is meghívást kapott?
2: Ez semennyire nem meglepő, tudni elég fontos kérdés az, hogy a szíriai változások milyen irányba mennek, és jelenleg úgy néz ki, hogy a szír elnök támogatja a nyugati nézeteket, tehát ezt a vonalat erősíteni kell. Ezen kívül, hogy a Szíriában a maradék iszlám állam elemei jelen vannak, ami a NATO szempontjából kihívás jelent, plusz ezen kívül a migrációval kapcsolatos kihívásokban is van szerepe Szíriának, tehát valahogy Szíriát, kicsit furcsán mondom, vissza kell csalogatni abban a nyugati táborba, ami alapvetően a NATO, illetve a nyugati németeket támogatja, és nehogy véletlenül nem menjen más irányba ez az ország. Tehát támogatni kell. Aztán vannak nyilván ott is bőségesen vitás kérdések, országon belül is, az Izraellel meglévő kapcsolatokban is vannak problémák, tehát nem véletlen hívták meg a szír elnököt erre a tanácskozásra, hát nem az egész tanácskozás, hát van vele egy megbeszélés, aztán ennyi az egész, ugyanúgy, mint Zelenszky esetében, tehát ők nem vesznek részt az érdemi megbeszéléseken, de téma Szíria, téma a Közel-Kelet, következésképpen nem logikátlan, hogy meghívják a szírvezetőt.
1: Említette Ukrajna kapcsán, hogy ugye nyilván katonai segítséget vár újra Kijev a tagállamoktól, de egy másik téma is fontos, mégpedig az orosz-ukrán háború lezárása. A hírek a napokban arról szóltak, hogy Donald Trump amerikai elnök a hétvégén telefonon beszélt az orosz elnökkel, Vladimir Putyinnal, és ennek kapcsán Trump azt mondta, a háború megoldása sokkal jobban közeledik, mint ahogy azt az emberek gondolják, és azt is mondta, hogy Vladimir Putyin is érzi, hogy nyomás alatt van. Erről a témáról mit gondol? Hogy a háború befejezése tényleg közeledik-e?
2: Igen, közeledik akkor, hogy teljesítik a Putyinnek a óhaját és óhaját, tehát a négy megye mindenképpen Oroszországhoz tartozon, innen el lehet indulni, de ahhoz az kell, hogy az ukránok átadják a még oroszok által el nem foglalt területeket. Na most ezt én nagyon-nagyon kétségesnek gondolom, tehát én úgy látom, hogy ez a közeledő háború vége, ez még egy kicsit messze van, sok mindenben meg kell állapodni, nem akarja egyik sem a nézetét feladni, és én azt sem fogadom el teljes mértékben, hogy Putyin egyelőre be akarja fejezni ezt a háborút. De amiket részmegállapodásokat szeretne elérni mondjuk a Putyin, az, hogy az ukránok ne támadják az orosz mélységi területeket. Na most pont ez a kérdés lényege, hogy ezt támadják, és ezt hozza nagyon kellemetlen helyzetbe az orosz vezetés. Mert mi miután azt látjuk, hogy Moszkva éppen nem védhető a levegőből teljes mértékben, tehát a Moszkva környéki, de Szentpétervárt is mondhatnám, légvédelem nem olyan, mint aminek beállították, hanem ettől sokkal gyengébb. Ettől kezdve nyilván Putyin is kellemetlen helyzetben van, mert neki ezt valahogy meg kell magyarázni, hogy különböző objektumok robbannak, logisztikai létesítményeket nekem működését akadályozzák, tehát itt rendkívül nehéz és kellemetlen helyzetbe került az orosz vezetés, ezért mondják, hogy fejezik be a mélységi támadásokat. Hát aztán azt is lehet látni, hogy az oroszok viszont Ukrajna területén is már jó ideje. Igencsak mélységi támadásokat hajtanak végre, ráadásul polgári célok ellen, hát most is napokban is több emeletes épületet szétbombáztak, ami mindennek nevezhető, csak katonai objektumnak nem. Még az ukránok részére azt lehet látni, hogy energetikai létesítményeket, katonai objektumokat, vezetési pontokat, tehát a hadsereghez kötő, vagy a hadsereg működését biztosító objektumokat támadnak. Még az oroszok részéről nem ezt tapasztaljuk. Tehát itt rengeteg vitásképzés van, amit meg kellene oldani, és ez nem abból áll, hogy most itt egyik percről a másikra be fog fejeződni ez a háború. Nem véletlen próbál most a Zelenszky tárgyalni, illetve a Trump a Zelenszky ellenzést is benne van ebbe, természetesen. Mit akar a Zelenszky? Elég világos, adjatok fegyvert, légvédelmi erősítésre szorul, adjatok jogot arra, hogy Patriot rakétákat gyárthassunk Ukrajnába. Tehát itt nagyon sok olyan kérdés van, ami nem abban az irányban mutat, hogy fejezzük be a háborút, hanem pont ellenkezőleg inkább az eszkalációra, illetve az ukrán védelem erősítésére. De én azt szoktam mondani, hogy a nyugat nem engedheti meg azt, hogy Ukrajna elveszítse ezt a háborút, mert ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a nyugat is vereséget szenvedett Oroszországgal szemben. Na most ebből nyilván az következik, hogy itt még egyelőre vannak olyan akár katonai feladatok is, amelyeket teljesíteni kell, és ezt is szeretném hangsúlyozni, hogy mindkét oldalon.
1: Ma megkezdődik a kétnapos NATO csúcs találkozó a törökországi Ankarában. A találkozóra Donald Trump amerikai elnököt, Volodymyr Zelenszky ukrán államfőt és a szír elnököt is várják. Erről kérdeztem Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen, kezdjük, csókolom, viszont hallásra.
1: Kétnapos kongresszus tartott a hétvégén a legerősebb német ellenzéki párt, az AfD. Az Alternatíva Németországnak újra választotta két társelnökét és kormányváltásra készül, de most főleg a szeptemberi tartományi választásokra koncentrál. A legfrissebb közvélemény kutatások szerint az AfD támogatottsága egyre közeledik a 30%-hoz. A témáról Bauer Bence Németország szakértőt, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet igazgatóját kérdezem, melyek a legfontosabb üzenetek, amelyek elhangzottak a hétvégi kongresszuson.
3: Nagyon fontos üzenetek hangzottak el az AfD 17. szövetségi pártkongresszusán. A legfontosabb üzenet az talán az, hogy Alice Weidel társelnök szerepe tovább erősödött. Ugye az AfD-nek kettő társelnöke van, a nyugatnémet Alice Weidel és a szászországi Tino Chrupalla. Még két évvel ezelőtt Chrupalla 82,7%-ot kapott, Alice Weidel 79,8%-at. Most az a viszony megfordult, Alice Weidel már 81,3%-ot kapott, mint társelnök, és Tino Chrupalla már csak 70%-ot. Ez azt mutatja, hogy Alice Weidel erősebb lett, befolyása erősebb, az AfD-sek benne látják a jövőt. És azt is el kell mondanunk, hogy az elnökségben vívott harcban gyakrabban Tino Chrupalla emberei alul maradtak, és Alice Weidel emberei tudtak nyerni 2-10-ben, legalább kijelenthető ez. Magyarán az a kurzus, amit Alice Weidel vezet, az AfD-t középre vezetni, a kormányzó képesség irányába vezetni, az úgy néz ki, hogy kifizetődik, és az AfD-nek a kongresszusa, a küldöttei ezt a kurzust támogatják.
1: Jelezte, hogy Alice Weidel középre viszi a pártod, de mi az, amiben a két társelnök különbözik, és esetleg tapasztalható-e közöttük valamiféle feszültség?
3: Feszültség mindig van, amikor ugye kettő dudás van egy csárdában. Nagy politikai különbségek nincsenek, itt inkább a stílusról van szó, a kommunikációról van szó, a külpolitikáról van egy kicsit szó. Ugye Alice Weidel a CDU köreiből származik, ő a Konrad Adenauer Stiftungnak volt egy ösztöndíjas, ő közgazdász, ugye sokat élt Kínában, egy homoszexuális partnerságban él a feleségével, és egyébként inkább egy nyugatnémet szakpolitikus, moderált szakpolitikus benyomását kelti, míg Tino Chrupalla keletnémet, és egyébként egy kicsit, hogy is mondjam, földhöz ragadtan fogalmaz bizonyos dolgokat meg, leegyszerűsítve fogalmazni meg a politikai üzeneteit, és például olyanokat is mond Tino Chrupalla egyébként Oroszországgal kapcsolatosan, ami azért már az AfD-sek körében se teljesen népszerű. Szóval itt egy kicsit attitűdbeli, stílusbeli, kommunikációbeli és akár a szocializációbeli különbségek sejlenek ki, de úgy néz ki, hogy azért bármennyire sikeres az AfD keleten, a szavazóinak a döntő többsége abszolút számukban azért még mindig nyugaton van, és szerintem ez is mutatkozott most ebben a felállásban. Nem mindenképpen egy kelet-nyugat megosztottságról kell itt beszélni, hanem inkább arról, hogy a moderát, bevált stílusa Alice Weidelnek az valószínűleg jobban fekszik az AfD küldötteinek és az AfD tagságának szimpatizásainak, mint Tino Chrupalla egy kicsit föltözragadtabb, vagyis mondjam, inkább egy kicsit ilyen népi nemzeti megfogalmazásai.
1: Arról is olvasni lehetett, hogy új szövetségi alelnökké választották Stefan Müllert, aki a párt radikális szárnyához tartozik, vagy oda sorolják őt. Róla mit kell tudni?
3: Nagyon fontos róla tudni, hogy ő Björn Höckéből együtt vezeti a türingei tartományi szervezetet. A Türingia és Björn Höcke ugye arról híres, hogy ők inkább a radikálisabb vonalat képviselik az AfD-ben. Ők szélsőségesek, vagy részben szélsőségesek, ezt így kijelenthetjük. Viszont az is igaz, hogy a türingei tartományi szervezet az eddig elért 33%-kal a türingei tartományi választások alkalmából, melyet 2024. szeptember 1-én tartották. Mégis a legjobb AfD eredmény produkált eddig, ezért is volt egyébként ez a kongresszus a türingiai Erfurtban, és úgymond ők házigazdák voltak, azaz itt ténylegesen arra lehet számítani, hogy azért ez a Björn Höckével folytatott harc és küzdelem, amit egyébként Alice Weidel meg mások is folytatnak, nem mindenképpen nyílt szín alatt, de azért időnként burkoltan is, ez folytatódik, és az AfD egy megosztott párt, sok tekintetben egy heterogén párt, ugye vannak itt az egészen konszolidált CDU-ból érkező közgazdák, akiknek nemzetközi karrierük volt, mint például Alice Weidel, és akkor vannak egészen azok a inkább kelet-németországban található politikusok, bár Björn Höcke nem kelet-német, ezt is el kell mondani, akik inkább egy kicsit radikálisabbak, és inkább egy kicsit, hogy mondjam, a populistább szólamokat hangoztatják. Ez is hozzátartozik az AfD-hez, ezért lett az AfD egyébként ilyen sikeres, mert különböző népcsoportokat tudott sikeresen megszólítani. Ugye már rég nem igaz az, hogy az AfD-ben csak csalódott CDU-sok lennének, az azért nagyon sok volt szociáldemokrata is érkezett, nagyon sok nem szavazó is érkezett, szóval azért összesen egy nagyon heterogén párt, és ez ennek tudható be.
1: Ősszel tartanak majd tartományi választásokat több helyen is. Milyenek az AfD kilátásai?
3: Ugye szeptember 6-án lesz egy nagyon fontos tartományi választás Sachsenhaltban, ugye ott Magdeburg a főváros, és Uri Zsigmond az AfD csúcsjelöltje. Őt már úgy üdvözölték most az erfurti pártkongresszuson, hogy Sachsenhalt következő miniszterelnöke. Nagyon esélyes Uri Zsigmond erre a pozícióra, hisz az AfD az aktuális közvélemény kutatási adatok szerint Sachsenhaltban akár abszolút többséget is szerezhet. Tényleg attól függ az egész, hogy hány párt kerül be a magdeburgi törvényhozásba, de ugye feltételezzük, hogy ez a 42% realizálódik, akkor az AfD-nek már csak erősebbnek kell lenni, mint a másik, meg a harmadik helyzetnek közösen. Illetve, hogyha négyen jutnának be, akkor a második, harmadik, meg a negyedik helyzetnél együttesen erősebbnek kell lenni. Erre nagy esélye van, hiszen 42%-on áll, és nagyon elképzelhető, még hogyha elmaradna úgymond az abszolút többségtől is pár mandátummal, hogy akkor akár egy kisebbségi kormányba kezd, és akár számíthat arra, hogy van egy pár renitens CDU-s képviselő, aki támogatná Uri Zsigmondot. Ez kiváltképp azért reális, mert az eddigi CDU-s miniszterelnök kijelentette, ők ugye el kell mondanunk, hogy a közvélemény-kutatási adatok szerint éppen csak 24-25%-on állnak. Ő elmondta, hogy mindenképpen jelölteti magát a magdeburgi parlamentben, mint miniszterelnök. Teljesen mindegy, hogy milyen a választási eredmény. Nos, ez a kijelentés sok szavazónál azért kicsapta a biztosítékot, hisz tudjuk, hogy azért annak illik miniszterelnöknek lenni, aki megnyeri a választást.
1: Boris Pistorius védelmi miniszter az AfD támogatottsága kapcsán azt nyilatkozta, fontogatja a kormány, hogy eltitkolja az érzékeny információkat a tartományi miniszterek előtt, abban az esetben, ha ott az AfD irányítana. Egy ilyen lépés ön szerint mennyire van rendben jogilag, illetve milyen szélesek a jogkörei a tartományi kormányoknak, például a rendőrség vagy a hírszerzés terén?
3: A tartományi kormányok alapvetően nagyon fontos kompetenciákkal rendelkeznek, hisz a főhatalom Németországban a tartományoknál van. A német alkotmány úgy rögzíti ezt, hogy Länder, országok úgymond, azaz tényleg a főhatalom ott van, és minden olyan területtel, amik az állampolgárok elsődlegesen érintkeznek. Ugye iskola, igazságszolgáltatás, rendőrség, no, az a tartományi hatáskörhez tartozik. A tartományok viszont összességében 16 tartomány van, kooperálnak egymással szövetségi szinten, ez ugye elsősorban ott jelentkezik, hogy a szövetségi törvényhozásban részt vesznek a Bundesrat, a szövetségi tanács révén a kormányaikkal. És viszont ugyanúgy jelentkezik ez, hogy rendszeresen a szakminiszterek egyeztetnek, és egyeztetésekre kerül. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint a tagországok, az Európai Uniós tagországok, az Európai Tanács szintén szakminiszteri szinten egyeztetnek, és közösen döntenek bizonyos politikai, vagy akár jogalkotási kérdésekről is. Na most, ha Sachsenhaltban regnálna majd az AfD, akár abszolút többséggel, akár nem, akkor ugye AfD-s miniszterek ülnének Magdeburgban, és AfD-s miniszterek vennének részt ezeken a szaktanácskozásokon. Boris Pistorius úgy fogalmazta, hogy ilyen esetben az AfD-s minisztereket megfosztják azoktól a fontos, akár szövetségi szinten is keletkezett információkról, akár egy titkosszolgálati információkat illetheti is, akár más szenzibilis információt, mert az az álláspont uralkodik egyébként nem csak Boris Pistoriusnál, hanem nagyon német politik elitnek a nagy részében, hogy az AfD egyébként valamilyen módon Oroszországnak dolgozik, egy orosz kém, és továbbadja ezeket a szenzibilis információkat Oroszországnak. Gyakran az AfD-t a kampányok során ugye azzal támadták, hogy igazán nem is patrióta, nem is hazafi szervezet, hanem Oroszországnak egy csatlósa. Hogy ez így van-e vagy sem, hát én nem tudom, nem voltam ott, nem vagyok ezekben a körökben, de kijelenthető, hogy gyakran a német politika ez az Oroszország barát fegyverhez nyúl, ha valamilyen politika erővel nem tud megküzdeni, vagy valamilyen módon nem talál magyarázatot. Emlékezünk arra, amikor szélsőbalos terroristák támadták meg január elején a berlini áramellátást, akkor az első reakció a német politikának az volt, hogy biztos Oroszország volt. Szóval azért nem ilyen egyszerű a kép, de nagyon nehéz idők várnak a német demokráciára, ha az AfD-t úgymond ilyen módon kizárják, egy AfD vezette kormányt kizárják, ugye ez csak a kezdet, hogy a miniszter nem jut szenzibilis információkhoz, akár az is előfordulhat, hogy kiközösítik a magdeburgi törvényhozásban dolgozókat, kiközösítik a Sachsen-Anhaltiakat, erre vannak nagyon különböző metódusok. Hogy ez mennyire helyes, azt majd a német szavazóknak kell megmondani, de ez egy bizonyos tendencia, ami elképzelhető, hogy be fog következni majd szeptember után.
1: Kétnapos kongresszus tartott a hétvégén a legerősebb német ellenzéki párt, az AfD. A témáról Bauer Bence Németország szakértőt, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet igazgatóját kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
3: Én köszönöm.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Szicíliában hamar kiderül, hogy az arancino vagy arancina nem csak egy street food, hanem identitás kérdés is. Palermóban arancinának, Catania és Kelet-Szicília nagy részén arancinónak hívják a töltött rizsgolyót. Története több mint 1000 évre nyúlik vissza. A 9-11. Századi arab uralom idején került a szigetre a rizs, a sáfrány és több alapanyag, valamint főzési technika. Az arab eredetű fűszeres adagokra formált rizsételekből alakult ki az arancino elődje. A ma ismert ropogós panír a normann korban jelent meg, amikor a sütés és a panírozás az eltarthatóságot és a szállíthatóságot is javította. A neve az arancina magyarul narancs szóból ered, mert az aranybarna gömbölyű ételed narancsra emlékeztet. Catániában gyakran kúpos formában készítik, ami a helyiek szerint az Etna sziluettjét idézi. Így az étel egyfajta helyi jelképté is vált. Akár arancinának, akár arancinónak hívják, ez az étel több mint 1000 éve Szicília egyik legfontosabb gasztronómiai jelképe, és ma is a sziget kulináris identitásának fontos része. Szinte minden falatában a sziget történelme és kultúrája tükröződik.
2: Kezdődik a NATO csúcs, Szlovákiát Peter Pellegrini államfő képviseli Ankarában. A belügyminiszter lemondását követeli a Szlovensko mozgalom. Elfogadta a Magyar Országgyűlés az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról szóló törvénymódosítást. Argentína, Egyiptom és Svájc Kolumbia meccset játszanak ma a foci VB-n a legjobb 8 közé jutásért. Holnap többnyire napos idő várható, de a mainál pár fokkal kevesebbet mérhetünk.
3: Napzárta. Mezőszállási márka.
2: Részletes híreink. A törökországi Ankarában kedden és szerdán találkoznak az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete 32 tagállamának elnökei és miniszterelnökei. A várakozások szerint a vezetők megerősítik Ukrajna támogatását, és további segítséget ígérnek az országnak. Az európai vezetők arra is törekednek majd, hogy bebizonyítsák Donald Trump amerikai elnöknek, teljesítik a tavalyi hágai csúcs találkozón tett ígéretüket, miszerint 2035-ig éven te a GDP-jük legalább 5%-át védelmi kiadásokra fordítják. Szlovákiát Peter Pellegrini államfő, Juraj Blanár külügyminiszter és Robert Kalinyák védelmi miniszter képviseli Ankarában. Volodymyr Zelenszkij a NATO csúcs találkozóján további támogatást kért Ukrajna légvédelmének megerősítéséhez. Az ukrán elnök hangsúlyozta, országa számos kihívással önerőből is meg tud birkózni, de a légvédelem terén nagyobb elkötelezettségre van szükség a szövetségesek részéről. Kérem, hogy a nagyobb elszántság és a légvédelem javára hozott több döntés legyen ennek a NATO csúcsnak az egyik kulcsfontosságú eredménye, mondta Zelenszkij, aki egyúttal ismét kiállt amellett, hogy Ukrajna szeretne a szövetség tagjává válni. A Szlovensko mozgalom felszólította Matúš Utaj Estok belügyminisztert, hogy mondjon le posztjáról, miután a főügyészség megállapította, hogy a gölnicbányai tanárnő meggyilkolása előtt súlyos hibákat követtek el a nyomozás során. Ez is hűen tükrözi azt az állapotot, amiben Utaj Estok az egész rendőrséget juttatta, jelentette ki Román Mikulec volt belügyminiszter. Maros Zsilinka főügyész az ügyben folytatott büntetőeljárást teljesen elhibázottnak minősítette. A főügyész jelezte, hogy a szerinte elfogadhatatlan mulasztásokról az országos rendőrfőkapitányt is hivatalosan tájékoztatni fogja. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákiának olyan nagy stratégiai forrásokra van szüksége a villamosenergia fogyasztás jelentős növekedésének fedezésére, mint az atom- és a vízerőművek. Erről a TASR hírügynökségnek adott interjújában beszélt, hozzátéve, hogy a szélerőmű parkokba történő beruházásokat továbbra is elutasítja. A kormányfő kijelentette, az embereknek nem kell attól tartaniuk, hogy a szomszédos Ausztria mintájára a szlovák kiai települések kataszteri területeit szélturbinák lepik el. A mozdonyvezetők számára kötelezővé válnak a kamerák, a közlekedési minisztérium már a módosítás előkészítésén dolgozik. Részletek Paszmár Líviától.
4: A vasúttársaságoknak kötelezően kamerákkal kell rögzíteniük a mozdonyok vezetését, és adott esetben az azok előtti területet is. Ez derül ki a vasúti közlekedésről szóló törvény módosítására irányuló javaslatból, amelyet a Közlekedési Minisztérium készít elő. Még júliusban szeretnék benyújtani a javaslatot tárcaközi véleményezésre, ez a slovlex.sk portálon közzétett előzetes információból derül ki. A javasolt módosítás egyértelmű jogi keretet kíván létrehozni a képfelvételek felhasználására, elsősorban a vasúti balesetek és rendkívüli események okainak feltárása, a biztonsági vizsgálatok lefolytatása, a bizonyítékok gyűjtése, valamint a megelőző intézkedések meghozatala céljából. Ugyanakkor javasolják a személyes adatok feldolgozására vonatkozó különleges feltételek módosítását is, ideértve a feldolgozott adatok körét, a felvételek megőrzési idejét, a jogos személyek körét, a felvételek védelmét szolgáló műszaki és szervezeti intézkedéseket, valamint az érintettek bizonyos jogainak szükséges és arányos mértékű korlátozását, tájékoztatott a minisztérium. A jelenlegi jogszabályok nem írják elő a videófelvétel készítésének kötelezettségét a vasúttársaság számára a vasúti jármű vezetését tekintve. Ugyanakkor nem szabályozza külön azokat a feltételeket sem, amelyek mellett ilyen felvételeket készíteni, tárolni, hozzáférhetővé tenni és felhasználni lehetne a vasúti közlekedés biztonsága céljából. A nyilvánosság július 17-éig javaslatok és észrevételek benyújtásával részt vehet a vasúti közlekedésről szóló törvénymódosítás előkészítésében.
2: Elindult Szlovákiában az új munkaerőpiaci barométer, amely megmutatja, mely szakmák iránt a legnagyobb a kereslet, és hol várható munkaerőhiány a következő években. A legkeresettebb foglalkozások jelenleg a bútoripari gépkezelő, a szakápoló, valamint az ipari és gyártási szakterületen dolgozó szakember. Az Ágazati Tanácsok Szövetsége szerint szinte minden gazdasági ágazatban munkaerőhiány tapasztalható. Az új elemző eszköz célja, hogy segítséget nyújtson a pályaválasztásban, valamint támogassa az államot a foglalkoztatási és oktatási döntések előkészítésében. A beruházási, valamint az oktatási minisztérium együttműködik a gyermekek online védelme terén. A tárcavezetők közölték, hogy összehangolják a közösségi oldalak korlátozására vonatkozó javaslataikat. Samuel Migal a múlt héten mutatta be saját dokumentumait. A két tárca szakmai csapatai most a javaslatok összehangolásán és a közös eljárás előkészítésén dolgoznak, magyarázta a beruházási tárca. A megállapodást Tomás Drucker oktatási miniszter is megerősítette, hozzátéve, hogy az oktatási tárca javaslata már a tárcaközi egyeztetés fázisában van, amely hamarosan lezárul. A szlovák és a cseh rendőrség, valamint az Europol közös akciója egy több mint 8,4 millió eurós kárt okozó nemzetközi online befektetési csalóhálózatot leplezett le, amelynek több mint 1000 áldozata volt. Részletek Mezőszállási Márktól.
5: Nemzetközi rendőrségi akcióban számoltak fel egy nagyszabású online csalássorozatot, amelynek során több mint 8,4 millió eurós kárt okoztak a sértetteknek. A szlovák rendőrség a cseh hatóságokkal, valamint az Europollal közösen hajtotta végre a Midas fedő nevű műveletet. A nyomozás szerint a csalók különböző internetes platformokon keresztül rendkívül kedvező kriptovaluta és NFT befektetéseket ígértek. A meghirdetett befektetések azonban a valóságban nem léteztek. Az eddigi adatok alapján 1125 ember vált áldozattá. A hatóságok Pozsonyban és Szereden több helyszínen tartottak házkutatást, az akció során 11 embert vettek őrizetbe és jelentős értékű vagyont foglaltak le, köztük luxusautókat, exkluzív karórákat, ékszereket, aranyródakat és aranyérméket, készpénzt, valamint kriptoeszközöket. Emellett nagy mennyiségű számítástechnikai eszközt és mobiltelefont is lefoglaltak.
6: Na Slovensku bolo vznesené obvinenie štyrom fyzickým osobám a v Česku štyrom fyzickým osobám a dvom právnikom.
5: Szlovákiában és Csehországban 4-4 magánszemély és 2 jogi személy ellen emeltek vádat. A Besztercebányai Speciális Büntetőbíróság bírája úgy döntött, hogy mind a 4 szlovákiai gyanúsított esetében vizsgálati fogságot rendel el. Az ügyet a pozsonyi kerületi ügyészség felügyeli, és a nyomozásban intenzíven együttműködik az Europol és az Eurojust. A szlovák rendőrség ismételten arra figyelmezteti a lakosságot, hogy pénzügyi befektetéseik során fokozott óvatossággal és körültekintéssel járjanak el, nyilatkozta Roman Hájek, a szlovák rendőrség országos főkapitányságának szóvivője.
2: Elfogadta a Magyar Országgyűlés az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvénymódosítást, a javaslatot 180 képviselő támogatta, nem szavazat nem érkezett, 8-an pedig tartózkodtak. A módosítás alapján október 22-én nyilvánosságra hozzák az állambiztonsági iratok jelentős részének adatait, így egyebek mellett azokat a dokumentumokat is, amelyek titkossága már nem indokolható. A döntés érinti az egykori állambiztonsági szolgálatok működésének feltárását szolgáló iratokat. Az iráni Qom városában ma hatalmas tömegek csatlakoztak a néhai legfőbb vallási és politikai vezető Ali Khamenei Ayatollah temetési szertartásához. Az állami televízió légi felvételei zsúfolt utcákat mutattak a Teherántól délre fekvő, körülbelül 1,5 millió lakosú városban. Khamenei földi maradványait a Jamkarán mecsetben az iszlám síta ágának szent zarándok helyén ravatalozták fel. Az istentisztelet alatt a jelenlévő tömeg a halál Amerikára jelszót skandálta.
7: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
8: A 26. játéknapon is két 8-at döntős találkozót rendeztek a tengeren túli futball VB-n. Az Európa-bajnok spanyol válogatott 1-0-ra nyert a kétszeres Nemzetek Ligája győztes portugál csapat ellen. A találkozó egyetlen gólját a 91. percben a csereként beállt Mikel Merino lőtte. A portugálok szövetségi kapitánya Roberto Martínez a meccs után bejelentette lemondását. A spanyolok a legjobb 8 között a belgákkal találkoznak, akik 4-1-re leiskolázták a társházigazda amerikaiakat. Kanada és Mexikó után az Egyesült Államok is elbúcsúzott a további küzdelmektől, egy társrendező sem lesz ott a VB negyed döntőben. A belga Romelu Lukaku a szupercsere. Ő lett az első, aki 4 különböző világbajnoki mérkőzésen is a cserepadról beszállva szerzett gólt. Ráadásul az első, aki egy tornán 3 különböző meccsen is eredményes tudott lenni csereként. Ma este játsszák az utolsó két 8-ad döntős mérkőzést. 18 órától a címvédő Argentina Egyiptommal, 22 órától pedig Svájc Kolumbiával méri össze erejét. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Az NB1-es labdarúgó csapatok közül elsőként a bajnok Győr kezdi meg szereplését a nemzetközi kupasorozatok 2026-2027-es idényében, méghozzá a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Az Eto Islandon a Vikingur otthonában lép pályára ma 21 órakor a párharc első mérkőzésén. A visszavágott jövő kedden 19 órától rendezik az Eto Parkban. A Szlován csak a kvalifikáció második fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe, ellenfele a Tallinn-Tbilisi párharc győztese lesz. A Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai kettős 6-3-6-3 arányú vereséget szenvedett a Katezsina Sinyakova Taylor Townsend első helyen kiemelt cseh-amerikai duótól a wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyének negyed döntőjében. A Rebecca Šramková Linda Noszková szlovák cseh kettős pedig 7-5-6-4-re kikapott a Katezsina Piter Anna Sziszková lengyel cseh duótól. Piros Zsombor 6-0-6-3-ra verte a hazai közönség előtt szereplő Gabriel Getut, a romániai Jászvásáron zajló Challenger teniszviadal első felvonásában.
7: Időjárás.
2: Változóan felhős idő mellett az esti órákig 27 és 32 fok közti maximális értékeket mérhetünk. Zápor, zivatar előfordulásával elsősorban a keleti ország részben kell számolni. Éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég. Holnap napközben többnyire napos, helyenként átmenetileg felhős idő várható, csak elvétve alakulhat ki zápor. Érezhető lehűlés kezdődik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a déli ország részben azonban még 23-28 fok is lehet. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol erős széllökésekre is számítani kell. Kedves hallgatóink, ez volt a Napzárta, a Pátria Rádió adászáró hírműsora 2026. július 7-én kedden. Zsapka Levente hangmester nevében is Kis Balázs hírszerkesztő köszöni a figyelmüket. Friss hírekkel holnap reggel 6 órakor jelentkezünk ismét. Ha tehetik, hallgassanak bennünket, mi számítunk az önök figyelmére. További szép estét, a viszonthallásra!